0: nem fogom elkezdeni, mert már benne is vagyok az időben, meg hát pihenni is szeretnék, meg más egyéb oka is van. Viszont ennyi elég volt, úgy érzem. Aha. És mindaz, amit meg akartam tanítani, azt remélem, hogy valamelyes sikerült.
1: Jó, köszi. Hát akkor vágjunk bele a közepébe, csapjunk a lovak közé. Hát mi is volt ez a... Eleve, miért nem voltál te megkeresztelkedve? Akkor kezdjük innen, vagy ahonnan akarod, tőlem a nagyszüleidnél is kezdheted. És hogy jut el valaki, nem 13 éves korába, mikor ugye valaki konfirmál, vagy mit tudom én, na jó, 20, meg kéne nősülni, akkor na jó, megkeresztelkedek, hanem izé, most ugye elárulhatom, hogy 71,5 éves korodban, hogy jutott ez eszedbe? Szóval tiéd a szó.
0: Ez egy hosszú folyamat volt, mint amennyi életkoromból is látszik. 52-ben születtem, nem fogom elmondani a teljes életrajzomat, viszont azt tudjuk, hogy az 50-es években nem volt divat a gyerekek megkeresztelése, csak titokban keresztelték őket, és apám és anyám is az oktatási minisztériumban dolgoztak, de szakmai téren, tehát nem politikai, szakmai téren, de ők se látták jónak, hogy megkereszteltessék a gyerekeiket, úgyhogy arra úgy döntöttek, miután anyám református volt, apám katolikus, úgy döntöttek, hogy majd felnőtt korukban a gyerekek eldöntik, vagy hát ha már befelnőttek.
1: De volt azért egy kis langyos vallásosságuk a szüleidnek?
0: Nem.
1: Tehát, hogy nem is volt.
0: Apám Kalosán végzett, tehát ő ezt a papi pályát is megcélozta, de aztán végül is tanár lett ő is, meg egyébként József Attila díjas író, csak úgy mondom, zárójelvezzem meg a Somogyi Tóth Sándor. De most inkább arról beszélnék, hogy otthoni indítatás nem volt.
1: Nem. Van testvéred?
0: Van, egy öcsém van, igen.
1: Aha, és neki ő se volt. Neki se. Aha.
0: Ő a mai napig nincs megkeresztelve. Fiatal tanárként pedig szintén nem lehetett a 70-es években az iskolába bevinni a vallást, bevinni a Jóistent, bevinni Jézust, mert akkor furcsán néztek az emberre, inkább azzal noszogattak, hogy miért nem lépek be a pártba.
1: Hát de miért lett volna rá igényed, hogy Jézus bevidd az iskolába?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen, és be is vittem. Most nem fogod elhinni.
1: De
0: mindjárt elmondom, hogy hogyan történt ez, mert ez egy hosszú folyamat tényleg, és megnéztem, teljesen véletlenül került elém a Jézus élete című film, ami Lukács evangéliumából készült. Ő nagyon megfogott engem. Egy kitűnő narráció megy alatta, a Sinkovics Imre mondja a szöveget, és elhatároztam, vagy hát inkább mondom úgy, hogy úgy éreztem, hogy nekem ezen a téren valami
1: tehát
0: dolgom
1: fiatal
0: van.
1: Fiatal tanárként.
0: Fiatal tanárként,
1: igen,
0: pontosan, igen.
1: Igen.
0: És innentől kezdve, hogy idáig eljutottam, minden karácsonykor ennek a filmnek az elejét levetítettem a gyerekeknek, Jézus születését, és minden húsvétkor a megfeszítését és a feltámadását. És ezt én nagyon sokáig bírtam csinálni, sok gyerekhez eljutottak ezek a gondolatok, és nagyon szép eszmék. Úgyhogy ezt én büszkén mondom, hogy ezt csináltam, de hát az ember összetalálkozik az irodalomban is, a vallással és Istennel, és akkor kezdem rögtön Zrínyivel, a költő és hadvezérrel, aki a Szigeti Veszedelem első énekében írja, hogy engedd, hogy a neve, mely most is köztünk él, bővüljön a híre, merre a nap jár kél, lássák pogány ebek, hogy az, ki Istentől fél, soha meg nem hallhat, hanem örökké él. És ez már egy ugye egy magyar tanárnak mégiscsak egy indítás, de hát itt van a történelem is, amivel, hogyha kicsit foglalkozunk és mélyebben belenézünk, akkor én most kiemelem 8. Henrik királynak a halálát és temetését, ezt is röviden elmondom, hogyha megengeded, nagyon tanulságos. Mikor 8. Henrik meghalt, beletették a koporsóba a nagy földesurak, akik a király mellett voltak, fölvették a vállukra, jó nehéz lehetett, mert nagy darab ember volt, és elindultak vele a kápolnába. A kápolna ajtaja be volt csukva. Bedörömböltek, kinyílik egy kis ablak. Ki van odakin? Válasz. 8. Henrik, Anglia felkelt királya, az anglikán egyház megteremtője. Puff, becsukódik a kis ablak. Ajtó marad zárva. 5 perc van, megint dörömbölnek. Ki van odakin? 8. Henrik, Anglia felkent királya, az anglikán egyház megalapítója. Puff, kis ablak megint becsukódik. 5 perc van, dörömbölés. Ki van odakin? Egy bűnös lélek. És akkor kinyílik az ajtó, és szépen beengedik a királyt, leteszik a koporsót a megfelelő helyre, és ez a lényeg a dolognak.
1: És ez megérintett téged
0: előtt,
1: akkor?
0: Igen. Isten előtt mindannyian egyenlők vagyunk, mindannyian bűnös lelkek vagyunk, ahogy ez a történet mondja. Tehát az ember nem csak az irodalommal, történelemben is összetalálkozik az Isten hittel, a vallással, és aztán akit megérint, az utána az életét abba az irányba viszi.
1: De akkor fiatal emberként még nem léptél.
0: Fiatal emberként még nem, csak értek ezek a hatások.
1: Igen.
0: Majd mindjárt jutunk odáig is. Aztán volt egy olyan utazás, ahol az iskolában nagyon sok nyári és téli külföldi utat szerveztem gyerekeknek, és egyszer elmentünk Olaszországba, többször is elmentünk Olaszországba, de egyszer a programban benne volt, hogy Assisit meglátogatjuk. Hát tudjuk, hogy Assisi Szent Ferenc oda valósi volt, egy kicsit utána néztem, és az volt a programban, hogy megnézzük, amit én állítottam össze, hogy megnézzük a dómot, azt a székesegyházat, ahol Szent Ferenc el van temetve.
1: Aha.
0: És mentünk, mendegéltünk, ugye busszal, és előttünk fölsejlett, egy hegy tetején van, nem túl magas hegy tetején van Assisi, és annak a bal szélső része, ez később fontos lesz, emelkedik a dóm. És mondtam a sofőrnek, hogy nem akarok bemenni a városba, nagyon sok idő elmegy vele, jobbra kellett volna menni, mennyi balra kerüljük meg a hegyet, biztos onnan föl lehet menni, mert csak a dómot akarjuk megnézni. Hát jó, rendben van. Sofőr nem tudott mit csinálni, ment arra, mert a csoportvezető mondta. És megyünk, egyszer csak kezd emelkedni az út, kezd keskenyedni az út.
1: Aha.
0: És a végén azt mondja nekem a sofőr, hogy te, én itt már nem tudok visszafordulni.
1: Júj!
0: Hát mondom, nem baj, én láttam egy kiírást, hogy San Francesco Hotel van itt, annak biztos van parkolója, mert busszal is szoktak oda menni, majd ott megfordulunk. Jó, megyünk tovább, nagyon keskeny volt már az út,
1: jó,
0: és egyszer csak magunk előtt találtunk egy hidat, egy kis fahidat. És mondja a sofőr, ne arra, hogy én ezzel nem megyek át, 10 tonna van ráírva, a busz üresen 16 tonna, plusz a rakomány, meg a gyerekek, meg minden. Hát nem volt mit tenni, vissza kellett tolatni. 3 kilométert tolatott a sofőr.
1: Úristen!
0: Kanyargós hegyi úton, bal oldalon szakadék, jobb oldalon sziklafal, de baj nélkül leírtük, megfordultunk, na most akkor menjünk be a rendes útvonalon a városba, most már nincs más lehetőség, és oda engem a Jóisten vezérelt, azt én állítom neked, egy olyan gyönyörű várost ismertünk meg, csodálatos, egy darab középkor. Tehát minden háza, maga az utca, minden középkori. Gyönyörű, csodálatos volt. A Santa Chiara ott van, tehát a Szent Klárának a temploma. Tudjuk, hogy a Szent Klára a Szent Ferencnek volt a barátnője.
1: Lehet, hát legalábbis nem így, úgy, ahogy mi most gondoljuk.
0: Lehet, hogy viccesen szoktam egyébként.
1: Igen.
0: A lelkészeket is így húzni, hogy kitartjam az előadást, meg ilyeneket. Nem nagyon örülnek neki, de mindegy. Tehát a Clarisszák megalapítója volt Szent Klára, hogy komolyra fordítsuk a szót, és ott ki volt állítva a ruhájuk, a imakönyvük. Nagyon érdekes volt. Aztán elmentünk a dómba, a dóm csodálatos, az egy olyan élmény, az egyszerűen hihetetlen. Chagall festmények vannak a főhajónak az oldalfalán, de sok egymás mellett, és a sír az altemplomban van, tehát le kell menni az altemplomba, és ott van úgy megcsinálva nagyon profi módon, hogy a lehet látni a koporsót is egy üvegfallal választották el, és meg is világították. Gyönyörű, megígéző, és az ember tényleg megfogja. Azóta elmentem még egyszer Assisiba, mert muszáj volt, de ha most jönne ide valaki, kinyitna az ajtót, és mondaná, hogy gyere, megyünk Assisiba, ugranék fel, és mennék.
1: Aha.
0: Tehát mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, akit érdekel ez a dolog, hogy ha Olaszországban van, Assisit ne adja ki.
1: Életre hát voltam Olaszországban, de sajnos azt kihagytuk.
0: Firenzéhez nincs messze. Firenzében mindenki voltam. Elmegy, aha, érdemes igen. Útba ejteni. Azt hiszit is nem hát, kell hozzá nem túl tudom. Sok idő, de nagyon, nagyon nagy élmény. Itt már kezdtem Istenhez közeledni, és
1: akkor hány éves voltam kb.? Hát, csak
0: hát
1: úgy
0: akkor
1: kb.
0: Már felnőtt, hát 40-es, a 40-es az alatt telt az idő, amit aha. Most elmeséltem. És akkor elkövetkezett az az időpont, amikor úgy éreztem, hogy most már rendezni kell a viszonyomat az Úrral, ha szabad ilyet mondani. Akkor megkérdezte egy barátom, hogy hát miért akarsz te most megkeresztelkedni 60 fölött? És a felesége mondta meg, aki ismert bennünket, hogy azért, mert nem akar elkárhozni. És még mondat utána egy csúnya szót, azt most nem fogom ismételni.
1: Tehát akkor most már nem ott tartunk, tehát hogy ott 40 tartunk. Éves vagy, hanem most már 60 plusz.
0: Akkor már még több voltam, viszont ezek a hatások, ezek tényleg értek engem. És volt egy pár olyan esemény, amit még ha megengeded, el fogok mondani, hát ha van rá
1: tehát
0: idő.
1: Tehát akkor azért akartál megkeresztelkedni, mert nem akarsz elkárhozni?
0: Az is benne volt, igen.
1: Aha.
0: Igen. A keresztelettenek nem jutnak be a mennyországba. Én úgy tudom legalábbis.
1: Na ezt majd műsor után megbeszéljük.
0: Jó, akkor szívesen tanulok tőled. Na, az, a lényege az a dolognak, hogy a Szabó Magda iskolában rendszeresen tartottunk olyan ünnepségeket, ahol Szabó Magdáról megemlékeztünk, és tényleg nagyon szép ünnepségek voltak, nem azért mondom, mert egy párat én csináltam közülük, hanem azért, mert meghívtunk egy református lelkészt.
1: Hát aki mert eljött. A hallgatóknak hadd szúrjam közbe, hogy ja. Szabó Magda református volt.
0: Tehát igen, tudom, presbiter.
1: De nem biztos, hogy minden hallgató tudja, azért szúrtam
0: értem. Ja, értem, persze.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen. Viszont ez a lelkész olyan jókat mondott, beszélt a gyerekeknek, meg nekünk is, és aztán oda mentem egyszer hozzá, és mondtam, hogy tehát nekem egyébként amúgy is van egy ilyen vallás elméleti kérdésem a feltámadásról, amit még soha nem sikerült pappal, lelkésszel megbeszélni, ezt olvastam valahol, de utána néztem, ott nincs, nem én találtam ki, de most ez nem ide tartozik, de a lelkésszel erről akartam beszélni, és mondtam meg, hogy te segítenél abba, hogy megkeresztelkedjek, vagy valahogy az Úrral rendezzem a kapcsolatomat.
1: És ez mikor volt?
0: Persze. Hát, mit tudom én, 24-ben.
1: Aha, szóval nem olyan
0: most rég. Most már ott tartunk a keresztelkedés előtt 5 perccel. És mondta, persze, semmi akadálya, és levitt a pasaréti református gyülekezethez. Ott egy ilyen bibliaismereti előadáson részt kellett vennem, mondanom sem kell, én voltam a legöregebb, viszont nagyon jól éreztem magam, és érdekes beszélgetések voltak. A Bibliáról egy pár dolgot már tudtam, de azért más, hogyha a vezető lelkész mondja el, aki tényleg nagyon-nagyon jó tanított, és akkor 24. április 19-én
1: többiek azt hiszem. Hány évesek voltak, akikkel együtt voltál ezeken az előadáson?
0: 20-30, de nem voltunk sokan, 6-an voltunk, vagy 8-an. Vicces volt, igen. Vicces
1: most álljunk volt. Meg,
0: igen.
1: És most hallgassunk egy kis zenét, és utána innen folytatjuk.
0: Jó.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 és fél évesen keresztelkedett meg. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. Na szóval ott tartottunk, kedves András, hogy elhívtak egy ilyen református gyülekezetbe, ahol elkezdted a keresztelésre való felkészülést, de előtte hadd kérdezzem meg, hogy mit hallottunk? Milyen zenét
1: hallottunk?
0: Ez a hallottunk?
1: Dire Straits együttesnek, amelyik nagyon komoly és színvonalas jó zene. Amit, mindaz, amit ők csinálnak, az a cím, hogy Once Upon a Time in the West, volt egyszer egy vadnyugat. Ezt nagyon szeretem, ezt a nótát.
0: Aha, na, köszönjük. Na szóval, lementél egy református gyülekezetbe, életedbe, akkor voltál először templomba?
1: Nem. Voltam már többször, a lányommal el is mentünk, mert ő meg gyakorló és hitű katolikus. Voltam templomba természetesen többször is.
0: Aha. És akkor ott mi történt? Vagy hogy folytatódott ez? Hogy jutottál el addig, hogy egyszer csak ott álltál és a keresztelődön voltál?
1: Igen, az érdekes volt, mert a konfirmációra készült a csoport, és egy ember volt, aki keresztelkedni szeretett volna, az én voltam. Úgyhogy a lelkész meg is kérdezte, hogy nem baj, nem probléma, hogy egyedül leszel? Mondom, nem probléma, de mondom, ha probléma lenne, akkor most elhalasztanánk, vagy hogy lenne? Vagy szerezzünk még valakit, aki keresztelkedni akar? Mondtam, nem, én ezt vállaltam, és oda fogok állni, és szépen megkeresztelsz. És így is történt, tényleg.
0: És milyen érzés volt ott állni? És a víz a fejedre csurgott?
1: Víz a fejedre csurgott, igen. És érdekes, hogy azóta sincs kendőjük. De akkor olyan mondom, viszek nekik egyet, mert a kisgyerekekre is öntik a szentelt vizet, és akkor folyik le róluk. Rólam is így folyt le, mindegy. Lényegtelen, de felemelő érzés volt.
0: Aha.
1: Ott de sokan néztek, ott voltak a lányomék is, és azt gondolom, hogy mindenki mondta, hogy ez igen. Vagy ha nem, akkor tévedtem. De nekem erre szükségem volt. És nem bántam meg. És ugye, és valaki azt mondta egy prédikációban, hogy aki megtér, az kezdjen új életet. Most ezt egy kicsit túlzásnak tartom, de van benne sok
0: és új életet kezdtél? Vagy van részben, különbség igen. A előtte meg az utána között?
1: Igen. Felfogásban mindenképpen. Részben az, én nagyon bízom a jó Istenbe. Ott kezdem. Uh-huh. Meg vagyok róla győződve, hogy engem segít, hogy rajtam tartja a szemét régóta, majd erre mondok példát.
0: Igen.
1: És a másik pedig az, hogy amit ő eltervez, és meg akar csinálni, azt úgyis megcsinálja. Tehát egy sokkal nagyobb nyugalom van bennem, és nem mondom, hogy ilyen elszántság, de ilyen inkább nem is beletörődés, hanem inkább egyetértés azzal, hogy a uram, amit te gondolsz, az lesz.
0: Igen, hát gondolom a lehet szüleid kapálózni. Már nem élnek, ugye?
1: Nem.
0: Igen, akkor egy öcséd van, ő mit szólt igen. ehhez?
1: Na, arról ne beszéljünk, mert állandóan gúnyolódik rajtam, nem mondom el.
0: Ja, szóval őt nem érintette meg ez a történet.
1: Nem, pedig református kórusba jár énekelni. Hoppári. Mondom, ahelyett, hogy itt velem szórakozol, miért nem keresztelkedsz? De jóban vagyunk egyébként.
0: Aha.
1: Na mindegy, hát... úgyhogy ez tényleg jó volt, meg szép volt, meg érdekes volt, maga ez a keresztelési folyamat, és én azóta minden vasárnap ott vagyok a templomban. De valami még kellett hozzá, azért ezt megmondom őszintén, hogy én a tanítás mellett kutyakiképzéssel foglalkoztam, mert valamiből meg kellett élni, meg hát ez a hobbim volt sokáig, de aztán utána meg bérkiképzés is vállaltam, és a kutyaiskola, amit volt olyan, amit én vezettem, volt, amiben csak belekapcsolódtam, de kiképző voltam világéletemben, az mindig vasárnap délelőtt volt. Tehát én nem tudtam...
0: Tényleg? Vasárnap délelőtt vannak a kutyakiképzések?
1: Viszont olyasmi történt, ott meghalt az iskolavezető, és aztán én abba hagytam a kutyázást, én léptem ki, én hagytam abba, de nyilván ez is onnan föntről jött a jelzés, hogy ezt most már ne csináld, és akkor ezáltal felszabadult a vasárnap délelőtt, de akkor mentem volna máskor, hogyha kutyáztam volna.
0: De várjál, így időrendben ez a keresztelésed után volt?
1: Az a keresztelésem előtt volt.
0: Akkor a keresztelésed után még kutyáztál?
1: Kezelszerzésem után még jártam Gégel, mert az iskola vezető, amiután meghalt, kellett akkor vinni a dolgokat. Úgyhogy hát aztán azt befejeztem, nagy sajnálatomra azt is 50 évig csináltam, azért az szép volt nagyon. Meg volt saját kutyám is, de most már nincs. Viszont írtam egy könyvet is erről, majd ezt adok is egyet neked belőle. A lényeg az, hogy abba hagytam, és akkor azóta járok ebbe a gyülekezetbe, ahova nagyon szeretek járni, meg tényleg nagyon, nagyon jó istentiszteleteket tartanak a lelkészek, a református lelkészek. Na de Isten megjelent az én életemben többször, ha szabad most ezt így mondani.
0: Hát sőt, nagyon, nagyon érdekel.
1: Hogy az egyik az, hogy én vezettem egy ifjúsági klubot. Ez még az ifjú fiatal koromban volt. Most amit elmondok, az lehet a szerencsének tulajdonítani, de szerintem olyan, hogy szerencse olyan nincs, mert irányítják az ember életét. Van, aki ebben hisz, van, aki nem hisz. Én úgy hiszem, hogy irányítják. Lényeg az, hogy ifjúsági klubnak az első foglalkozása volt, egy ilyen kutyás klub volt amúgy, a Kutya Egyesületek a székházában, Fadrusz utcában, egy pinceklubba összehívtam egy 30 fiatalt, és természetfilmet akartam vetíteni. Az iskolának volt egy özönvíz előtt itt nagyon-nagyon régi 16 mm-es vetítője, azt oda elvittem, kivettem az Erdei tó, soha nem fogom elfelejteni, című természetfilmet, beharangoztam ez gyerekek, kipróbáltam a vetítőt, kiment a lámpája. Ott volt 30 gyerek, na mondom, ezek soha többet nem fognak idejönni, ha nem nézhetik meg az Erdei tót. Ó, most mit csináljak? Nem ismertem az épületet, és az egyik ajtót ott benyitottam, egy raktár volt, és mit ad Isten? Ide most illik ez a mondás, ott láttam egy ugyanolyan vetítőt, mint ami nekem volt ott. Most az országban nem volt kettő, szerintem. Kivettem belőle a lámpát, vetettem az enyémbe, és levetítettem az Erdei tó című filmet. Na most ebben nem az az érdekes, hogy ott volt az a vetítő, hanem az érdekes, hogy valaki nekem a tudomásomra hozta, hogy azt az ajtót nyisd ki, és ott lesz a segítség. Na, például. Azt aztán egy másik ilyen történet, hogy az Áldás utcai iskolában kicsit később történt, de ez is Isten segítsége lesz, amit most előre bocsátok.
0: Oké.
1: Okay. Hogy csináltam a kollégáimmal egy színjátszó csoportot, és nagyon jó darabokat adtunk elő. Ez volt az első, amire készültünk, Arany Jánosnak a Pázmán lovak című vígballadája. Nem tudom, ismered-e? Nem baj.
0: Szégyenem.
1: Olvasd el, de nagyon
0: tanár
1: jó.
0: Tanár úr, kérem, senki, nem készültem.
1: Senki nem ismeri, pedig nagyon jó. Okay. Aranynak nagyon sok tragikus balladája volt. A balladának az a lényege, hogy tragikus hát történetet mond el. Ez viszont nem. Ez egy vicces történetet mond el. Készültünk is minden, hát én állítottam színpadra, egy kicsit lekoppintottam a Kerényi Gábornak az előadását, de a tudtával megengedte. Viszont nem volt. Tessék?
0: Nem soha rosszabbat.
1: Igen. Soha nem, Kerényi Gábor Miklósnál egész pontosan. Viszont nem volt király. Nem volt Mátyás király a darabhoz. Hú, most mit csinálják? Nem lesz bemutató, pedig be van harangozva, mindenki tudta az ő szövegét, most azt mondom, hogy szövegét. Igen. Valaki mindig más bemondta, hát mondom, ez valahonnan kell szereznem, és elmentünk a Mártirok útjai Ferences templomba. És az atya fölhívott minket, mert egy iskolai rendezvényt volt, az mindegy. Aha. Fölmentünk az ő fogadószobájába, egy kis bort inni, mondta, hogy egy pohár borra meghívja az iskola a tantestületnek a tagjait, és ott beszélgetünk, borozgatunk, egyszer csak, mit ad Isten, nyílik az ajtó, és belép a király, aki nekem pont kellett. Egy teljesen ismeretlen korunkbeli fiatalember, mondja a többieknek, ez ki? Hát mondják, hogy az egyik kolléganőnek a férje. És oda megyek a kolléganőhöz, mondom, te hát férjed, színjátszás, meg valami, ó, nagy színjátszó, azt mondja. Sőt, kiderült, hogy az öcsémmel együtt játszotta a színt. És mondom, te még egyet mondjál már, de még a sráccal nem beszéltem.
0: Igen,
1: engedi
0: igen.
1: Magát rendezni? Vagy átveszi az uralmat? Azt mondja, persze, engedi magát rendezni. És beszéltem vele, és egy olyan jó előadást hoztunk össze, aztán kiderült, hogy sokkal tehetségesebb annál, hogy a királynak a négy mondatos szerepét adjam neki, úgyhogy a főszerepet kapta meg. és a Sean Connery kinézetű egyébként, csak kicsit fiatalabb kiadásban, és hát nagy sikerre, és akkor én lettem a király végül, aztán jobb híján, de nagyon jó, tehát ezt is, ezt az embert is oda küldte valaki fentről. Mert ő nem is volt meghívva, csak jött a feleségéhez. Uh-huh. Tehát ilyen eset, ja, és mondhatok még egyet?
0: Persze.
1: Ott, amit most elmondok, ja, azt elfejtettem az elmondani, hogy minden, amit mondok, az igaz.
0: Hát
1: semmit nem
0: szép.
1: Tettem hozzá, és
0: remélem
1: nem is színeztem
0: is.
1: Ki. És ezt most előre bocsájtom, vagy előre szólok, hogy az életemet mentette meg valaki onnan föntről. És ehhez azt kell tudni, hogy télen sítáborokat szerveztünk a nejemmel, ő is ott tanított abban az iskolában, és elmentünk Bádislőbe sítáborba, és a síjelés végén mentünk haza, és lefagyott az út. Egy emelkedőn kellett fölmenni a szállodához, nem volt nagyon hosszú az út, de tiszta jég volt, glatt ejsz, ahogy a magyar ember mondja, és megállt a busz ott a feljáró közepén, még kellett volna menni, de mondta, hogy nem tud fölmenni, egy fiatal srác sofőr volt, nem tud fölmenni, na mondom, akkor álljunk meg, ajtó ki, gyerekek szálljanak ki, és majd valamit kitalálunk. Jó, gyerekek kiszálltak, fölmentek, és akkor azt mondta a fiatal ember, a sofőr, hogy ad nekem egy ilyen éket, lassan elkezdi engedni, hogy visszaguruljon a busz, kellett, mit tudom én, egy ilyen 50-60 métert gurul neki hátra, a jégen, és azt mondja, nagyon csúszik, akkor nyomjam a kerék alá ezt az éket. Jó. Odaálltam a busz mellé, kötésig a hóba, mert ott egy lejtő volt, a hátam mögött volt egy nagy völgy, hát nem szakadék, de egy völgy, ott autók parkoltak. És én az autóbusz oldalánál álltam a kerék magasságában, amikor elkezdte a srác engedni a féket, akkor autóbusz el is indult, de nem hátra, hanem oldalt, felém csúszott, semmit nem tudtam csinálni, semmit. Ott lepergett előttem az életem, mert ha ez ott lebukfencöl oldalra, akkor egy az, hogy engem agyonnyom, az az első, utána a sofőrnek is lesz baja, meg az autókat, amik lent parkolnak legalább 15 méter mélyen, hát egy óriási nagy baleset lett volna. És képzeld el, hogy az busz csúszott vagy másfél métert, és megállt. Nem csúszott tovább. Ott megállt. Nem bukfencölt le, nem nyomott agyon, nem volt nagy tragédia, megállt. Aztán mondtam, hogy nem vacakolunk itt tovább, kihívtam a tűzoltókat, akik ilyen vastag drótkötelekkel rögzítették, és ők engedték le szépen lassan. Úgyhogy másnap megnéztem azt a helyet, hogy mitől állt meg az autóbusz.
0: És mitől?
1: Semmitől. Nem volt ott semmi.

0: bemegy, hogy Isten, akinek a számára nincs se tér, se idő, mert az ő számára az teljesen megfog, csak nekünk van tér és idő, ezért nem tudjuk elképzelni őt. Viszont sok mindent tud, csinál, lát, de ez hagy egy szabadságot az embernek. Nekem az az érzésem. És ebben a szabadságban, amiben én döntök, én csinálok valamit, én lépek tovább, vagy vissza, ebbe lehet nekünk dönteni és cselekedni, és ha olyan, akkor jóvá hagyja, ha nem olyan, akkor megváltoztatja, de ez, az ő akarata az mindenképpen érvényesül.
1: Már csak 2 percünk van hátra, de azért még szeretném megkérdezni, hogy szolgálatot is válasz?
0: Nem. Még eddig nem kérdezték ezt, megmondom őszintén.
1: De még ezt talán kérdezhetik.
0: Nem. Még kérdezhetik, igen.
1: És ha vállalnál, akkor mi az, amiben szívesen részt vennél?
0: Nekem nagy gyakorlatom a táborvezetésben. A gyerekekkel.
1: Aha.
0: Tudunk tábort vezetni. De hát én nem vagyok olyan képzett, hogy én előadást, képzést tudjak tartani, vagy mesélni tudjak róla. De egyébként most, hogy eljöttem az iskolából, még most is a Jóisten odahatott, hogy menjek el, mert Baci, látom, hogy menjek, nem menjek, nem megyek el, gondoltam, hogy magamban, és értekezett az egyik kollégám, olyan csúnyán beszólt, na mondom, akkor itt felejtős, és ez is föntről jött.
1: Aha.
0: Megbántott, én megmondtam, hogy akkor viszont egyedül maradtok, nélkülem szevasztok. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, nem így sértetten jöttem el, hogy figyel, Isten.
1: Aha.
0: Az ember kicsit kalandozik, akkor mindig helyreigazítja.
1: Tehát a következő tanévet már nem kezded el a tanításba, és mi lesz helyette?
0: Hát vannak magántanítványaim.
1: Aha.
0: Meg van ez a bójai anyanyelvi csapatverseny, abban benne vagyok, annak vagyok szakértője. Az egy évben 4-szer van. Meg hát majd elfoglalom magam, olvasok meg ilyeneket.
1: Az is egy jó dolog. Hát nagyon sajnálom, de kedves hallgatóink, a mai adásunk végéhez értünk, lejárt az időm sajnos, de 4 hét múlva találkozunk itt, a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Köszönöm, hogy eljöttél, András. Önöket meg arra bíztatom, hogy addig is írjanak nekünk az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
2: Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap, s a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélek testvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat tudsz meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy, egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bétalt olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet Márk, mert az rövid, és akkor gondoltam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam. És ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem, ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Ha igazi és örök életet akarsz, fordulj el a rossztól, és tedd a jót.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, te szelíd és jóságos vagy, nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak téged. Hallgass meg, Uram, imádságom, figyelj könyörgésem szavára.
1: Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, imádva borulnak le előtted, Uram, és nevedet áldják. Mert nagy vagy, és csodákat művelsz, egyedül te vagy az Isten.
0: Uram, Istenem, te irgalmas és jóságos vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges. Tekints rám, és szállj meg engem, hagyj erőt szolgádnak.
3: Részlet Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
2: Részlet Faustina naplójából. Midőn Jézust a szívembe fogadtam a szent áldozásban, szívem minden erejével így kiáltottam hozzá. Ó Jézusom, szeretnék fenséget színed előtt élő ostya lenni. Ó Jézusom, értem, hogy mit jelent az ostya, értem, hogy mit jelent az áldozat, amely naponta dicsőségedre lángol. Amen.
1: Mária béke királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Mária magyarok nagyasszonya.
0: Könyörög érettünk.
1: Mária világ győzedelmes királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

tudatosítsd, mit kaptál. Megkaptad a szent lelket, szívedben él. A világosság gyermeke vagy tőle. Talán nem vagy bűneidnek eléggé tudatában. Az viszont biztos, hogy nem tudatosított kellőképpen szentségedet, vagyis a lényed legmélyén rejlő isteni életet. Kétségtelenül gyakran érezzük magunkat üresnek, erőtlennek. Semmiben nem találunk örömet, nem tapasztaljuk meg azt a békét, amelyet Jézus megígért a tanítványainak. De az elképzelhetetlen, hogy Jézus nem tartja meg az ígéretét, tévedésünknek az lehet az alapja, hogy érzelmeinkre és nem az ő ígéreteire hagyatkozunk. Ha valóban hiszel Jézus szavaiban, fel fogod ismerni a sötétség, a tehetetlenség, a hitványság érzései, képzeletet csalók a termékei. A féle lidérc nyomás, ami ébredésed után összeomlik, eltűnik. A valóságot tudatosítsd. Számításaidból ne hagyd ki Isten ajándékait, amelyekkel már elhalmozott. Elsősorban erre van szükséged. Gyakran halljuk az imádkozók panaszát, mintha valami fal volna Isten és közöttem. Mit kell tennem? A legjobb, ha észszerűen tudatosítod, hogy ilyen fal egyáltalán nem létezhet. Értsd meg, hogy ez a fal csak látszat, képzeletedbeli fal. És akkor azonnal össze is omlik. Ez alkalommal azt is felfedezheted, hogy az Isten felé vezető út soha nem zárul el. Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem azt a lelket, amely Istentől van, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Olvassuk az első korintusi levélben. Légy tökéletesen meggyőződve arról, hogy világosságban fürdesz, védelmezve maga Isten ölel körül, és tudatosíts magadban, hogy az ő életét hordozod lényed legmélyén.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat félóráját hallják.
1: Mindannyian tapasztaljuk, hogy a munkahely nem csak a kibontakozás és az alkotás tere, hanem sokszor a feszültségek, félreértések és konfliktusok helyszíne is. A határidők, az elvárások és az emberi különbözőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy időnként stresszt élünk meg, vagy nehéz helyzetekbe kerülünk egymással. A munkahelyi stressz és konfliktus szinte mindenki életében jelen van. Kérdés, hogy hogyan reagálunk rá. Sodródunk vele, vagy van egy mélyebb kapcsolódásunk? Mai vendégem dr. Tóth Tamás atya, akivel a munkahelyi stresszről és konfliktus kezelésről beszélgetünk a Szentírás fényében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Tamás atya, nagy szeretettel köszöntöm Önt a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Mindörökké amen, nekem megtiszteltetés.
1: Mit jelent az Ön számára keresztényként jelen lenni a munkahelyen?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, főleg ha a saját életemre tekintek, mert papként nyilvánvaló egy olyan hivatást választottam, ahol tulajdonképpen kötetlen munkaidőben dolgozom. Ez azt jelenti, hogy papként vagyok jelen életemnek minden pillanatában, és a legkülönbözőbb helyeken vagyok, az egyetemen, templomi közösségben, vagy gyóntatópapként. Nekem különösképpen is, ha úgy tetszik, hivatásbeli kötelességem kereszténységről tanulságot tenni, ami nem is olyan egyszerű ám. Főleg azért, mert tőlünk papuktól mindig egy picit többet várnak jogosan, de végül is mi is ugyanúgy emberek vagyunk, részesei a közösségnek, a társadalomnak, mint bárki más, és keresztényként kötelességünk az, hogy valamiképp azt a Krisztust tükrözzük vissza, akinek a szolgálatába szegődtünk, független attól, hogy ezt milyen hivatásban végezzük. A megkeresztelkedésünk révén és a tudatos Krisztushoz tartozásunk révén, ugye, aki gyermekkorában keresztelnek meg, ő nyilván másként ismerkedik meg a kereszténységgel, de előbb-utóbb ennek egy tudatos döntéssé kell válnia az életünkben, ha komolyan gondoljuk, akkor tulajdonképpen mi elköteleződünk azon, hogy a keresztény értékrendről teszünk tanúságot az életünkben. Na most ez azt jelenti, hogy egy adott élethelyzetben, egy adott döntéshelyzetben nekünk meg kell próbálnunk a keresztény értékrend szerint dönteni. Azt is el szoktam mondani, hogy a keresztséggel nem lettünk tökéletesek. Milyen jó lenne, ha így lenne. De nem ez a feladatunk. Tehát az igazi kihívás az az, hogy a gyengeségeinkkel, a hibáinkkal, a tévedéseinkkel együtt, azokra folyamatosan reflektálva, legyünk tanúi Jézus Krisztusnak. Na ez a mindennapi feladat.
1: Említette, hogy a döntéseiben fontos ez a keresztény hit. Van esetleg olyan szentírási rész, ami vezeti ezen az úton Önt?
2: Az egyetemen is meg szokták tőlem kérdezni, hogy melyik a kedvenc szentírási részem, vagy van-e valami, amit így abszolút igazságnak gondolok. Ha személyes életemre tekintek, azt kell, hogy mondjam, hogy különböző életkorokban, különböző saját személyes élethelyzeteimben mindig más és más szentírási idézet adott valamit. Ugye az ember halad előre az élettapasztalatnak az útján, akkor egyre többször rácsodálkozik a szentírási történetek igazságára. Akár Saul és Dávid története, akár a nagy hétnak a története, akár a tékozló fiú története, és egy csomó jézusi példabeszéd, amely egy adott élethelyzetben, egy adott időpillanatban meg tud érinteni. Ha így a kispapi életemtől kezdődően az ívet nézem, van egy szentírási idézet Szent Pál apostoltól, ami újra és újra visszatér az életemben. Ottlik Géza iskola határon című könyve kötelező olvasmány volt a szemináriumnak az első évében, a propedeutikum idején, És ugye ott ugye a Kőszegi Hadapról iskolához csatolva van az a jelmondat, hogy non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei. Egy Szent Páltól vett idézet, amit úgy szoktunk fordítani, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, egyedül a könyörülő istené. És hogy a különböző élettapasztalatainkban a saját törekvéseinket

0: történelmi helyzetek szimpatikusabbak számomra, esetleg idealizálom is őket, mert ugye ez mindig benne van, ez az emberi tényező. De azt gondolom, objektív módon is megállapítható az, hogy sokkal inkább fölpörgött az életünk az utóbbi évtizedekben, mint ahogy ezt a korábbi évszázadokban megszoktuk, vagy ahogyan arra egyébként pszichailag és fizikailag be vagyunk állítva. Szokták mondani, hogy a középkori embernek helyből volt a legkevesebb. Tehát ugye más volt a közbiztonság, mások voltak a szokások. A középkori ember a várfalak meg a bárosfalak mögé húzódott leginkább. Ugye ennek az emlékeit ma is csodáljuk szerte az országban és a világban is, főleg európai kultúrkörben, a régi nagy várak, városok falait nézegetve. A mai embernek időből van a legkevesebb. Helyünk az van, utazgathatunk, jövünk, megyünk, de teljesen felpörgött az életünk. És érdekes módon ezt a megnyugvást, vagy ezt a célt, hogy az életünk könnyebb és egyszerűbb legyen, a technikai áttörésem hozta el. Ugye az ember írógép helyett már számítógépet használ, hogy könnyebb legyen az élete. Az ember internetet használ, e-mailezik, különböző digitális eszközöket használ, hogy könnyebb legyen az élete. De a végén mindannyian azzal szembesülünk, hogy gyakorlatilag elveszünk az információk között. Biztos nem én vagyok az egyetlen, akinek van olyan tapasztalata, lehet, hogy az én gyengeségem és hívám az egész, nem tudom, hogy mivel annyiféle inputon keresztül kapom az információkat, hogy ez most e-mail jött, melyik e-mail címen, melyik telefonos összekötetés, vagy közösségi oldal, vagy szóban, vagy telefonon, vagy milyen módon érkezett hozzám az üzenet, lehet, hogy egy fontos üzenet elveszik, mert lehet, hogy elolvastam, csak aztán a többi üzenet felülírta, és mivel több platformot kell folyamatosan kezelnem, ezért egy idő után, mint hogyha kicsúszna a kezemből az irányítás. Sokan mondják, hogy már titkárnőknek is titkárnőkre van szükségük, tehát hogy nagyon-nagyon megnövekedett a feldolgozandó információknak az aránya is, és egyelőre egy újabb bizonytalanság az életünkben a mesterséges intelligenciának a megjelenése, amikor 14. Leó pápát pápává választották, akkor mindjárt a megválasztása után, azt hiszem a következő nap elmondta, hogy az ő névválasztásának egy nagyon fontos oka volt az, hogy ahogyan 13. Leó pápa idején, 19. század végén az ipari forradalom jelentett egy nagyon nagy kihívást az emberiség számára, egzisztenciális szempontból, úgy most ugyanezt hozza a mesterséges intelligencia. Tehát el vagyunk bizonytalansággal még ráadásul, és ez kétségtelenül azzal jár, hogy mintha az utolsó fogóckodók is kicsúsznának a kezeink közül. És ez úgy gondolom mindenképpen egy nagyon nagy stressz helyzet, egzisztenciálisan.
1: Az időhiány miatt sokan szorongunk, aggodalmaskodunk, és hogyha a Bibliát fölcsapjuk, Jézus a búcsú beszédében azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjék szívetek. Hogyan lehet ezt a mindennapokban megélni, és jól megélni?
0: Egyre többen hívják föl arra a figyelmet, hogy a boldogság faktorunk az előbb felsorolt platformok, kapcsolattípusok mennyiségétől független. De hát nyilván, ha ezt józan ésszel átgondoljuk, ez nyilvánvalóan így van. A mennyiség helyett a minőséget helyezni előtérbe. És ez egyébként ez egy nagyon nagy probléma is, mert nyilván van egy társadalmi elvárás, van egy ideális kép, amely valahogy nem nagyon enged bennünket kiszakadni bizonyos megszokásokból és bizonyos rohanásokból. Nyilvánvaló,

0: nem is kell, de az egyensúlyt meg kell találni. És én keresztény emberként azt mondom, hogy amikor Jézus azzal bíztat bennünket, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem és Istenben higgyetek, akkor tulajdonképpen nem mond más, mint hogy a sok bizonytalanság között legyen egy biztos fogóckodónk, és az pedig a kereszténység. Kapaszkodjunk Istenbe. Ezt kéri tőlünk Isten. Tehát, hogy úgy, sokszor úgy érezzük magunkat, mintha egy versenyautóban száguldanánk, és nem vagyunk bekötve. És össze-vissza dobál bennünket a sebesség, a húzat, a kanyarok, és így tovább. És Jézus arra kér bennünket, és arra hív meg bennünket, hogy legyen ő a kapaszkodónk. Ennyi. És ha ez a biztos tengely megvan az életünkben, akkor az összes többit ehhez hozzá tudjuk alakítani. Nyilván ezt mondani könnyen, mint megtenni, meg ez egy hosszú feladat, de én azt hiszem, erről szól ez a szentírási idézet most a 21. században.
1: Az ima, vagy az Istennel való kapcsolat hogyan segíthet át minket stresszes helyzeteken?
0: Sokan mondják, hogy a kommunizmusban nagyon ügyeltek arra, hogy az emberek ne legyenek csendben, ne tudjanak elcsendesedni, és lehetőség szerint se Istennel, se egymással ne tudjanak beszélni. Ha belegondolunk az ekkor épült házaknak a struktúrájára, sokszor a legkisebb helyiség a panelházakban a konyha és az ebédlő. Pedig ugye az a természetes szintere sokszor a társasági életnek. Vagy fontos volt az, hogy mindig a háttérben szóljon valami. Ezzel ma is szerintem gyakran szembesülünk, hogy a televíziónak, a rádiónak, valaminek, zenének a háttérben szólnia kell. Amikor először mentem egy lelki gyakorlatra, akkor most öt napig csendben leszel. Nyilván, aki volt lelki gyakorlaton, tudja, hogy itt van egy párbeszéd a lelki gyakorlat vezetővel, tehát azért kinyitjuk a szánkat, meg ugye van ima, liturgia, stb. Sőt, én annak idején a papszentelésre készülve elvégeztem a 30 napos Szent Ignáci lelki gyakorlatot is. Hát azt meg végig nem tudták elképzelni, hogy az mit jelent, de életemnek egy nagy élménye volt. Ne féljünk a csendtől. A csendben tud Isten hozzánk szólni. Tehát ahhoz, hogy imádkozni tudjunk, hogy a szívünkben kicsit forgatni tudjuk azokat a gondolatokat, amiket Isten a szívünkbe ültet, ahhoz egy pici csendre van szükség. Hát én azt gondolom, az ilyen személyes életemben is azt gondolom, hogy szükség van olyan időszakokra, napszakokra is, amikor egy picit önmagunkkal vagyunk Isten jelenlétében. Ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván mindenki megtalálhatja magának a saját imamódot, hál' Istennek nagyon gazdag a katolikus egyház ebből a szempontból, de erre szükség van, és a legőszintébben mondom, hogy közel negyed százados papságom alatt igazán egyedül sohasem éreztem magam. Volt olyan időszak az életemben, amikor olyan, láttam, hogy most olyan helyzet következik, amikor lehet, hogy én nagyon egyedül maradok. És érdekes módon pont ebben az élethelyzetben, amikor egyfajta magamra hagyottságot éreztem meg, ebben a helyzetben éreztem talán legkevésbé magam egyedül, mert valahogy az isteni kegyelem ott volt velem. Magam sem értem, hogy egy kicsit én is rácsodálkoztam egyébként erre, de ez az kell, hogy legyen bennem egyfajta nyitottság arra, hogy Isten meghalljam, mert hogy nyilván, mint minden kapcsolat, az Isten kapcsolat is olyan, hogy Isten jönni akar, de nekem nyitva kell lenni rá. Tehát, hogy ez is egy kölcsönösségen alapuló viszony.
1: Mit gondol, mi áll a legtöbb munkahelyi konfliktus hátterében?
0: Bennünk emberekben, bennünk van az a belénk ültetett bizonyosság, hogy nekünk igazunk van, és ezt az igazunkat nekünk mindig el is kell mondanunk. Jézus ezzel szemben, és most nem az igazságot szeretném tagadni, mert ez egy fontos dolog, ugye Jézus az út, az igazság és az élet, ő maga mondja, de Jézus ezzel szemben az utolsó vacsora után nagyon hosszan imádkozott az egységért. Ahogy egy püspök atya mondta nekem, a 8 boldogságban nincs olyan, hogy boldogok azok, akiknek igazuk van. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb munkai konfliktus hátterében gyakran az áll, hogy mi nagyon meg vagyunk győződve a saját igazunkról, és egyébként lehet, hogy objektív módon igazunk is van, és ezt minden áron keresztül akarjuk vinni. És nehezen tudjuk egységben, közösségben nézni a saját igazságunknak az értékét. Hát egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, hogy az a fontos, hogy te jól érezd magad, neked jó legyen, a te akaratod érvényesüljön. Az individuumnak a fontosság az nagyon fontos így a 21. században. Nyilván ez a felvilágosodásnak egy lassan kibontakozott öröksége, és nyilván fontosak is vagyunk, de keresztény emberként az individuumot a közösségben, a kommunióban tudjuk megélni. Tehát, hogy mi egy társadalomnak a részei vagyunk. Tehát hiába verjük a mellünket, hogy én milyen fontos vagyok, nyilván fontos vagyok, de a saját individuumunk minden felett állása az legkésőbb akkor meg szokott bukni, amikor egyenlőnk kellene fölcipelnünk az emeletre egy bútort. Mert az már az sem megy. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy orvos és ügyvéd, stb. Újra meg kell tanulnunk közösségben megélni önmagunkat, a saját énünket. Én azt gondolom, hogy azt, hogy erről egy kicsit elfeledkeztünk, ez nagyon sok konfliktusnak a forrása. Házas emberek nagyon sokat tudnak erről mesélni, hiszen a családi élet az gyakorlatilag erről szól nap, mint nap, hogy újra tanuljuk egymást, újra megbocsátunk egymásnak, újra szeretünk egymást, és ehhez bizony alázat kell, türelem kell, és így tovább.
1: A megbocsájtás központi keresztény tanítás. Ugye Jézus is azt mondja, hogy hányszor bocsássunk meg, 70-szer, 7-szer. De ugye tapasztalataink alapján ez a mindennapi munkahelyi kapcsolatunkban nem olyan egyszerű. Ön hogy látja ezt?
0: Hát egyáltalán nem, mert ugye többféle kapcsolatban állunk. Egyrészt van egyfajta hierarchia nyilván egy munkahelyen belül, tehát, hogy kinek mi a dolga, ez teljesen világos, ezt a munkaszerződés leírja, és annak a mellékletei, ez általában világos. Ezt számon kell kérni, és így tovább. De ez egy része a történetnek. Ennek egy másik része az egésznek az emberi tényezője, ami független attól, hogy hierarchikusan milyen viszonyban állunk. Ugyanis Isten gyermekeként mindannyian egyenlő méltósággal bírunk. Vagyis mindannyiunkban ott van az, hogy Isten embernek teremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára, ahogy már az Ószövetség fogalmaz, és ez azt jelenti, hogy a másik emberben, független attól, hogy milyen szerepet tölt be az adott munkai környezetben, ezzel a tisztelettel kell beszélnem. Az aranyszabály egyébként itt is érvényes, hogy úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Hát ilyen szempontból az egyenlő méltóság szem előtt tartása nagyon fontos, és itt szerintem nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ez az egyenlő méltóság, ez az egyenlőség, ez nem egyformaságot jelent. Ezt nagyon gyakran összekeverjük így a 21. században, például a férfinő kapcsolatban is. Nekünk nem egyformának kell lennünk, mert biológiailag sem vagyunk egyformák. Szentírási példával élve különbözőek a talentumaink. De mindenkinek a saját talentumairól, a saját képességeiről kell számot adnia. Tehát ne várjuk el azt egymástól, hogy mindenki ugyanolyan legyen. Sőt, azt sem kell elvárnunk, hogy mindenkivel ugyanolyan minőségű kapcsolatot tartsunk. Már Jézus az apostolaival különböző típusú kapcsolatokat ápolt. más volt a kapcsolata Jánossal, más volt a kapcsolata Péterrel, vagy Mátéval. És különböző feladatokat is kaptak tőle a saját talentumaiknak megfelelően. Tehát egyfajta személyre szabott szeretetre van szükség, de ennek az alapja az, hogy az emberi méltóságot tiszteljük egymásban. Ehhez azért sokszor alázatra is szükség van, meg türelmre is szükség van, mert az, hogy én így próbálok a másikhoz állni, az egyáltalán nem biztos az, hogy a másik is így fog hozzám állni. És akkor meg szokták kérdezni, hogy na de. Igen, de téged azért fognak odafönt számon kérni, hogy te mit tettél. Tehát mi a saját tetteinkért, a saját döntéseinkért vagyunk felelősek, és nyilván egy emberi kapcsolatban is eljön az az idő, hogy egy picit nagyobb távolságot tarthatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne tisztelnénk, vagy ne tiszteljük továbbra is a másik emberben Isten képmását.
1: Hogyan lehet egy nagyobb konfliktus után újra bizalmat építeni a másikkal?
0: Azt hiszem, nagyon nehéz. Tehát aki volt igazi nehéz helyzetben, hogy amikor úgy érezte, hogy méltatlanul megalázták, méltatlanul meghurcolták, egy olyan helyzetben, ahol akár a tények nem is számítottak. Ugye ez még rosszabb, mert mi emberek szeretjük ugye a tényekhez kötni a dolgokat, de még tényszerű alapot se találtunk, akkor a legnehezebb az egész. Tehát nagyon nehéz. De megint ott van a Szentírásnak a példája. Hát Jézus mindig fájdalmak, méltósággal teli viselését mutatta és tűzte ki számunkra itt célul. Ugye őt például egy koncepciós perben ítélték el, ahol az igazság ugyancsak nem számított semmit. És mert látta, hogy ugye az ítélet már megvan, tehát igazából számára csak egy dolog maradt, az, hogy ezt méltósággal viselje. Megtette. Akik őt elítélték, ugye a föltámadás után, ugye ismerjük a húsvéti történetet, még inkább zavarba jöttek. És ugye itt jön a bűnnek a logikája, hogy akkor ők tulajdonképpen nem helyre akarták hozni a történetet, hanem újabb bűnöket követtek el, hogy akkor lefizetik az őröket, és így tovább, csak hogy ne derüljön ki, hogy Jézus föltámadt. Holott a megtérés lehetősége akkor is megvolt a főpapok számára is. Tehát én el szoktam mondani gyóntatószékben is, hogy a kereszténységben nem az a szép, hogy elesünk, hanem az, hogy mindig van lehetőségünk fölállni és tovább menni. Ennek a gyóntatószék például, a megbocsátásnak a szentsége az egy hatalmas dolog. Megbocsátás, kiengesztelődés. Most ez nem könnyű, főleg súlyosabb esetén. El szoktam mondani azt is, hogy nyilván amikor valaki nekünk fájdalmat okoz, akkor egy sebet okoz. Ha nagy fájdalmat okoz, nagy sebet okoz. Nem kell megijednünk attól, hogy a seb az fáj. A sebnek az a dolga, hogy fájjon. Tehát az, hogy valaki megbántott bennünket, ez természetes jelenség. A kérdés az, hogy mi ezzel a helyzettel mit kezdünk. Ha egy életen keresztül ezt a sebet kapargatjuk, soha nem fog begyógyulni. És attól, hogy mi egy életen keresztül haragszunk valakire, nekünk nem lesz jobb. Tovább lépésnek a lehetőségét csak akkor tudjuk megadni magunknak, ha hagyjuk, hogy a seb begyújuljon. Ehhez pedig a kapargatást abba kell hagyni. És ez minduntalan egy tudatos döntés is. Tehát, amikor én megbocsátok valakinek, lehet, hogy ez egy folyamat lesz. De ez minden esetben egy tudatos és újra megismételt döntést is kell, hogy magában hozzon, tehát nekem el kell határoznom, hogy én meg akarok bocsátani. Ez a gyógyuláshoz kell. És ez sokszor nehéz, főleg ha a seb nehéz, ha a seb mély vagy nagy, de én azt hiszem, hogy ezt újra és újra meg kell próbálnunk, mert ez a keresztény válasz, és egyébként ez a jó válasz is, mert az előbbi példánál maradva a nagy hétnél. Most Jézus elkezd vadalkozni attól mi lett volna jobb? Rosszabb lett volna. Ha Jézus nem bocsát meg Péter apostolnak, aki ott és akkor megtagadta őt, akkor most nem járnánk a Szentpéter bazilikába az ő sírjához. Tehát a megbocsátás az egy teremtő erő, egy isteni cselekedet. Mondani nyilván könnyebb, mint megtenni, főleg, hogyha mély a seb, de ez az az út, amire Jézus nekünk példát adott.
1: És mit tehetünk olyan esetben, hogyha a másik fél nem nyitott a békességre?
0: Ezzel is szoktunk találkozni. Szerintem sokunknak volt olyan tapasztalata már, hogy valaki nagyon súlyos igazságtalanságot követett el. Tehát mindannyiunknak volt ilyen tapasztalata. És oda megy hozzá az ember mosolyogva, és különböző reakciók lehetségesek. Vagy elszégyeli magát, vagy nagyon zavarba jön tőle, vagy megrántja a vállát, hogy ez a gyengeség jele, és egyébként is, na akkor én nyertem. Na, de a gyöngességemben van az erőm, mondja Szent Pál apostol is. Azt hiszem, hogy Jézus esetében is az igazi tragédia az volt az őt elítélők számára, hogy Jézus nem vette fel a kesztyűt. Mert akkor legalább még azért haragudhattak volna rá, mert az egy kézzelfogható ok lett volna. Hogy erőszak erőszakot szül, figyelmeztet bennünket az új szövetség. És tulajdonképpen lezárni a történetet akkor tudjuk, ha bennünk megvan a nyitottság. A másik fél tetteiért e tekintetben nem vagyunk felelősek. Tehát, ha mi megtettük azt a gesztust, hogy megbocsátunk, hogy ő ezzel mit kezd, befogadja a szívébe, vagy nem fogadja be, az már az ő dolga. Egyébként meg kell mondanom, hogy azért ez se fekete és fehér, meg nem mindig a látszat szerint van. Nekem volt káplánkoromban egy hittanos srác az ifjúsági csoportomban, akivel nagyon sokat veszekedtünk, egy nagyon rakoncátlan csikó volt, a szabad így fogalmazni, tehát hogy időnként, mint a közösséget is így bomlasztotta volna, és én azért sokszor rendre utasítottam őt, aminek látszólag nem volt semmi foganatja. És a végén megkért, hogy legyek a bélmapja. Tehát, hogy azért ez nem egész így van, tehát mi emberek azért nagyon hajlamosak vagyunk azonnal meg látszat alapján ítélni, de hogy az ember szívében mi játszódik le, rövid vagy hosszú távon, adjunk egy kis teret az isteni gondviselésnek.
1: Mit üzenne annak, aki most éppen egy nehéz munkahelyi helyzetben van?
0: Nyilván mindannyiunk életében ott van a bizonytalanság. Még a legbiztosabbnak tűnő pozíciók is időnként egy pillanat alatt szerte tudnak foszlani. Nem véletlen figyelmeztet Jézus is, hogy nem lenne hatalmad, hogyha onnan felülről nem kaptad volna. Ugye mondja Pilátusnak, ha jól emlékszem. És ez a hatalom egy pillanat alatt szerte tud foszlani. A biztonságos egzisztenciás egy pillanat alatt szerte tud foszlani. Még a legbiztonságosabbnak tűnő is. Hát igazából nekünk olyan fogockodó pontot kell keresnünk, és úgy gondolom ez a kereszténység, amely az élet különböző bizonytalanságain átívelő módon iránymutató és fogockodó tud lenni. Én azt gondolom, hogy a nehézségeinket, és ezt tudom megint mondani könnyebb, Isten tenyerébe kell helyeznünk egyszerűen. Tehát ha Isten velünk, ellenünk szokták mondani, de aki már ért meg hullámenyeket és hullámvölgyeket, az tudja, hogy egyébként ez tényleg így van. Tehát ha a belső értékrendünk a helyén van, akkor a külső bizonytalanságok nehezebben tudnak hatni ránk. És igen, ezek gyakran lehetnek egzisztenciális bizonytalanságok is, tehát nyilván aki elveszíti a munkáját és családja van, vagy van egy ilyen valami, ami lebeg a feje fölött, nyilván annak nehéz azt mondani, hogy imádkozzál, és akkor majd kapsz 1 milliót hirtelenjében. De én azt gondolom, hogy az ember, amíg él, remél. Nem véletlen szoktuk ezt mondani. És a mi reményünk az Istenben van. Tehát, hogy, hogyha van valami, ami tud bennünket előre vinni, amiben tudunk kapaszkodni az egzisztenciális nehézségek idején is, az meg tud bennünket óvni attól, hogy beessünk egy szakadékba. Tehát nagyon sok múlik, ami akar önkön, ezt nagyon sokszor látom az anyáknál. Tehát egy gyermekének jót akaró anyában gyakran olyan hatalmas akaraterő van. És akkor is rá tud mosolyogni a gyermekére, amikor épp az utolsó dolgát adja oda neki, és a gyerek ezt még akkor föl se fogja. Tehát ez óriási energiák vannak az emberben. Isten adta energiák. És ha ezekkel tudunk jól élni, akkor azt hiszem, hogy jó úton vagyunk.
1: Mi az az egy szentírási gondolat, amit jó lenne minden nap magunkkal vinni?
0: Én azt hiszem, minden élethelyzetet tudunk saját szentírási gondolatot találni. Én magam is hol ezt, hol azt találom. Szokták kérdezni tőlem például azt is, hogy hogyan olvassák a Szentírást. Egyetemisták kérdezik tőlem, amikor így hitről beszélgetünk, és akkor mindig szoktam ajánlani a napi evangéliumot, ugye, ami a katolikus egyház perikópáit követi, ahhoz van kis elmélkedés is, és akkor minden nap tudunk egy kis útravalót találni az adott naphoz. Szerintem ez nagyon hasznos. Ha egyetlen egy idézetet kellene kapaszkodóul adni, akkor tulajdonképpen János apostol azt mondja, hogy Isten a szeretet. És ha azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, ezzel mindent elmondtunk. A főparancs ennek a szeretet fogalomnak a kibontása. A 10 parancs meg ennek a továbbbontása. Jó, egy kicsit ókori módon van megfogalmazva, hogy ne ölj mondjuk. Ugye a mai ember ezektől a tiltásoktól kicsit óvakodik. Nyilván meg lehetne ezt úgy is fogalmazni, hogy tiszteld az életet, így már azért egész másként hangozna, de ugyanerről van szó. Tehát a szeretet az egymás méltóságának a tiszteletben tartása. Tehát ha ezt a szeretet parancsot, meg ezt a fogalmat, hogy Isten a szeretet, János első levele, szemünk előtt tartjuk, az úgy gondolom, hogy a mindennapi konfliktusainkat is meg tudja könnyíteni. Meg azt is, hogyha elhibáztuk, akkor legyen bennünk bátorság bocsánatot kérni, akkor is, ha tudjuk, hogy egyébként nekünk van igazunk, amely még amúgy objektív igaz is lehet. Tehát, hogy Isten a szeretet. És a szeretet nem méricskél, a szeretet az nem keresi a magáét, a szeretet azt szeretné, hogyha ki tudná áradni. És ehhez kell. Tehát úgy az ember nem tud szeretni, hogy egyedül van. Ez a szeretet definíció ellen van. Egyébként ez a Szent Háromságnak is a lényege. Isten a szeretet. Ha ezt szemünk előtt tartjuk, az a mindennapi döntéseinket, kicsiket és nagyokat meg határozhatja. Nyilván nem sikerül mindig jól szeretnünk. De ezt is lehet tanulni. Lehet bátorság.
1: Kedves Tamás, hogyha köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és segített közelebb kerülni ahhoz, hogyan lehet a mindennapi munkahelyi helyzeteket hitünk fényében szemlélni és megélni. Talán mindannyian viszünk magunkkal ebből a beszélgetésből egy-egy gondolatot, egy új nézőpontot, vagy akár egy konkrét lépést, amit a saját életünkben is megpróbálhatunk megvalósítani. A jó Isten áldását kérjük a munkájára és a szolgálatára. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk legközelebb is!
2: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat.

áldás gondolatok. Áldja meg Isten a talpalatnyi földet, amelyet otthonodnak hívsz. Áldja meg Isten a kertet, amit művelsz és őrzöl. Áldja meg Isten a levegőt, ami átjárja a tüdődet, és éltet pillanatról pillanatra. Áldja meg Isten a vizet, amely szomjodat oltja és felüdít. Áldja meg Isten a jó ízű gyümölcsöket, az ételeket, amelyek táplálnak. Áldja meg Isten a könyveket, gondolatokat, amelyek rád találnak. Áldja meg Isten szeretteidet, amiért gondoskodnak rólad. Áldja meg Isten tanítóidat, mestereidet, neked adott bölcsességükért. Áldja meg Isten utitársaidat a megélt hit zarándok útján. Áldja meg Isten dolgos kezedet, értelmedet és figyelmedet. Áldja meg Isten a párnádat, amelyre éjjelente lehajtod a fejedet. Áldja meg Isten a földi életednek emlékül állított sírkövet. Áldja meg Isten életre születésedet és otthonra találásodat ő nála. Áldjon meg Isten, hogy áldhasd és magasztalhasd őt mindörökké.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis pálos atyákkal.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk, ez a sorozatunk címe. Szeretnénk hitünk igazságaival találkozni, azokkal egyre bensőségesebben megismerkedni. És olyan fogalmakat használunk, olyan kifejezéseket, amelyek visszatérőek az életünkben, de talán mai nap is alkalmas lesz arra, hogy mélyebben elgondolkodjunk rajtuk, illetve a legközebb használjuk, akkor még mélyebb lesz a tartalmuk, és segítünk másoknak is a tanúságtételünkben. A fejezet címe Jézus Krisztus az egyházban. Megkérdeztük az elmúlt hetekben, hogyan maradt közöttünk az Úr Jézus, hogy míg földi életében ígéretet tett Péter apostolnak az Úr, hogy egyházat alapít, amelyet sziklára épít, vagyis elpusztíthatatlan lesz. Péternek azt mondta, hogy te, Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Következő leckénk, ha szabad így mondani, rákérdezett, hogy mi az egyház? Krisztus titokzatos testének nevezzük ezt a közösséget, az Úr Jézus híveinek a közössége, azok alkotják, akik hisznek Jézusban, akik részesülnek a keresztség szentségében, és engedelmeskednek az egyháznak, illetve az egyház látható fejének, a pápának, aki az Úr Jézus helytartója. És nagyon fontos, hangsúlyoztuk, hogy ennek a közösségnek az Úr Jézus lelke, a Szentlélek, az éltető ereje, aki az egyházat Krisztus titokzatos testévé teszi. A mai témánk pedig egy kérdés tulajdonképpen, hogy mi az egyház küldetése elsősorban. Valóban, hogyha föltesszük magunknak a kérdést, hogy gondolunk a saját egyház községünkre, az egyházi közösségünkre, magunk helyére, szerepére az Anyaszent Egyházban, akkor vajon mi lehet a mi küldetésünk? És nyilvánvalóan a válasz többek között azért legfontosabb talán éppen az, hogy Krisztust tanúsítsuk a világon, hogy az egyház Krisztus tanúja az egész világon. Péternek sziklahatalmat adott, s állhat az egész világ vele szemben, ő itt van övéivel. Műve egyre nagyobb, és ez a történelemben a jel. Milyen érdekes, sokszor úgy érezzük, hogy gyengül, vagy gyenge egy egyházközség, válságok nehezítik az életét, vagy valamit érezzük, hogy nem mennek úgy a dolgok, és mégis elfeledkezünk arról, hogy nem csak, hogy ki az isteni mester, aki létrehozta, nem egy közösséget alapított, hanem tulajdonképpen ő él tovább az egyházban, és aki ránk bízta azt, hogy tanúsítsuk az ő üzenetét a világ határáig eljutva, hogy elmenjünk valóban a világ végezetéig, és isteni lelkének erejében hirdessük azt, amit ő ránk hagyott. Ezért nagyon fontos, hogy egy távlatban, a világ távlatában gondolkodjunk. Jézus végső utasítása ez volt tanítványai számára, amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ezt. Isteni lelkét ígéri nekünk. Nagyon fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy amikor az egyházról gondolkodunk, akkor nem csak azt mondjuk, hogy Krisztus titokzatos teste, az élő templomok, a lelki templomok, mint kövek épülnek egybe, és látható közösséget alkotnak, hanem valóban, hogy ez a mi küldetésünk. Jézus nem azt mondta, hogy érdegéljetek, és legyetek csak jelek, jelecskék, és ahogy lehet, majd úgy valahogy adjátok tovább a lángot, meg az üzenetet, hanem egyszerűen az isteni lelket ígéri nekünk, amely leszáll ránk, a hét ajándékú lelket, aki által, akiben megélhetjük az önazonosságunkat, a vele való közösségünket, és aki által hatékony lesz a mi tanúságunk. Anyaszent Egyházunk azt tanítja, hogy az egyház célja, hogy a Krisztus által szerzett üdvösséget és annak összes javait minden idők emberéhez eljuttassa. És ennek a fényében azt is mondhatjuk, hogy ezek szerint akkor ezeket a javakat kötelességünk továbbadni. Vajon bezárkózhatunk-e, vajon lehetünk-e vasárnapi keresztények, valami amatőr, magán imádók, vagy pedig tényleg komolyan vesszük azt, hogy Jézus egy olyan közösségbe hív bennünket, ahol egymást látva, egymást ölelve, egymás kezét fogva, az ő lelke által megélünk egy közösséget, ahol ő a fő, amelyben az Isten jelen van, és az ő lelke éltet bennünket. Az elmúlt alkalommal Origenész imáját idéztem, az egyházért most is hagyd tegyem ezt. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Igen, ez az egyház célja, hogy amit Krisztus szerzett nekünk üdvösséget, és annak a javait minden indők emberéhez eljuttassa. És különösképpen feladata az egyháznak, hogy az élő és az autentikus tanítóhivatala Krisztus tanítását csorbítatlanul és romlatlanul őrizze és továbbadja. Máté evangéliumát nyissuk ki, a 28. fejezet 16. verstől. Ezt olvassuk. A 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: én kaptam minden hatalmat, égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus ezt parancsolja nekünk. Tanítsuk meg őket mindarra, amit tőle tanultunk, és tegyük ezt a vele való közösségben, a lélek erejében.

Az első kérdésünk így hangzik, amikor vizsgáljuk a témánkat, mi az egyház küldetése valójában és elsősorban, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról. És azt válaszoljuk, hogy a világnak Krisztus igazságát igyekszik megmutatni. A tanúnak az a feladat, hogy elmondja az igazságot, amiről meg van győződve. Az apostolok egyháza hallotta az Úr Jézus tanítását és látta az ő életét. És az ő tanítását és életét kell megmutatni a világnak, hogy felismerhesse a világ. Krisztus valóban az Istentől jött, ő a megváltó és üdvözítő. A mai egyház azonban az apostolok egyházával azonos, Krisztus hiteles örököse. Tízlelgessük talán ezeket a mondatokat, hogy mi is a tanú feladata. Kimondani az igazságot, tanúsítani, nem hamis tanú, hanem az igazságot tanúsítja, és azt mondja, hogy amiről meg van győződve. És érezzük sokszor, hogy a kimondott szó, a tanúságunk egy kicsit, mint a távol járna attól, sikerülne meggyőződéssel és teljes átélve az egész életünk mélységével megélni azt, amit kimondunk. És sokkal könnyebben teszünk tanúságot. Milyen könnyen elképzelhető a kép, hogy valaki megkérdezi tőlünk, miben hiszünk, mi a hitünk tárgya. Hiszel-e Istenben? Milyen furcsa ez a kérdés. És ilyenkor el lehet játszadozni, mert komoly játék ez, de ilyenkor visszakérdezhetünk, hogy mit értesz az Isten név mögött. Elemezhetjük a kérdést. De vajon ez az alkalom, ez a beszélgetés, ez vajon alkalmas lesz-e valóban arról is, hogy a meggyőződésünket, a hitünket, a reménységünket ki tudjuk mondani. És méghozzá úgy, hogy igazságként mondjuk ki. És van benne tapasztalás is. Hogyan tudnánk azt mondani, hogy jó az Isten, hogyha ezt nem tapasztaljuk meg? Jézus elmondja, hogy mit tegyünk, hogy közösségben legyünk vele. Például azt mondja, hogy tartsuk meg az Atya szándékát és az Atya parancsait. Vajon megkérdezzük-e az Úr Jézustól, hogy mi ez? Jézus, mondd el nekünk. Taníts meg arra, hogyan követhetem az Atya szándékát. Mit fog erre mondani Jézus? Azt fogja mondani valaki, hogy Jézus nem szokott így beszélgetni. Jó, hát ha nem fog nekünk közvetlenül üzenni, akkor vajon mi módon, például, melyik a legegyszerűbb mód? Vajon kezünkbe veszük az írást? Veszük a fáradtságot, hogy fölnyissuk az evangélium szavait? Mit mondott és mit beszélt Jézus? Mit tanított? Mit hirdetett? Kedves testvérek, kedves hallgatók, legyünk őszinték, hogy ebben az összefüggésben nem olvassuk elég figyelmesen, mélyen, nyitottan, odaadóan az írást, a szent írást. Kettő zárójelben mondanám, hogy mennyi vackot összeolvasunk, talán még sokszor a metrón ülve, a villamoson, a hirdetőtáblán is, a hirdetőújságokat, a bulvárokat, nem mintha bántani akarnám ezeket, de mennyi minden ér bennünket. De olyan ténylegesen elére hozzánk az, hogy Jézus mit mondott. És tovább tudok elépni és azt mondani, hogy mit mond nekem. Hogy ez valóban nekem szánja. Hiszen pontosan akikre utalunk, hogy akik látták és hallották őt, azok a mi bátyáink, testvéreink, elődeink és tanítványtársaink. Nekünk másfajta látás adatik meg, és Jézus ezt még többre is értékeli. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem vonja meg az ő kegyelmét azoktól, akik a hitben járnak, és akik olvasva az ő szavát igyekeznek azt megszívlelni és életté váltani. A kérdésünk tehát így hangzik, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról? Megmutatja a világnak Krisztus igazságát. És mit jelent ez számomra? Hogyan tanúskodhatom az Úr Krisztus létéről, az ő lényegéről, róla? Úgyhogy igyekszem az életemmel, az én szerepemmel, szolgálatommal, jelenlétemmel róla a tanúságot tenni a környezetemnek, a világnak. Ez ijesztően nehéz feladatnak tűnik, de ehhez adja Isteni lelkét, ebben segít meg bennünket, és bennem nem fogunk csalatkozni, ha valóban bizalommal ráhagyatkozunk. Próbáljuk ki!

Tettem egy kísérletet, élve a technika modern eszközeivel, az internet keresőbe beírtam, hogy az egyház küldetése. Mi az egyház küldetése? És ha valaki ezt kipróbálja, ugyanezt fogja tapasztalni elsőként, az elsők között többszörösen is. A következő bukkant föl. Mi az egyház küldetése? Az egyház lényege abban áll, hogy Krisztus művének a folytatója itt a földön. Egyszerre látható intézmény, egyúttal láthatatlan lelki, kegyelmi közösség is. Az egyházon keresztül különleges kapcsolatba kerülhetünk Istennel, amire önerőből képtelenek lennénk. Az egyház arra hivatott, hogy minden embert elsegítsen az üdvösségre. Az egyházban megtapasztalható, hogy Isten története az emberrel kézzelfoghatóvá lesz. Isten közel van, megmutatkozik az ember számára. Vagyis Istennek története van velünk, minden emberrel, és az a célja, hogy ez a közös történetünk az egyházban bontakozzon ki. Mivel az egyház él, ezért változik, fejlődik. Lényegileg azonban ugyanaz marad, a változás soha nem érinti a lényegét. Elképzelhető, hogy el lehet jutni az egyház nélkül is Istenhez, de az egyház az Isten felé vezető úton nem csak iránytű és térkép számunkra, hanem céllátást, úti eledelt, úti társaságot és bátorítást is ad ahhoz, hogy Istenhez érkezhessünk. Az egyház, mint egy jó édesanya, gondoskodni kíván gyermekeiről, hogy meg tudják valósítani azokat a terveket, amelyeket Isten kigondolt rólunk. Ehhez minden eszközt meg tud adni, és meg is ad. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez hibátlan összefoglaló. Úgyhogy, ha valaki szeretné ezt újra olvasni, újra megtapasztalni, ezeket a gondolatokat újra átelmélkedni, akkor csak ennyit kell beírnunk, ez nem nagy munka. Az egyház küldetése. Google, régi barátunk segíteni fog. Második kérdésünk az így hangzik, hogy mit örökölt az Úr Jézustól az egyház? És a válaszunk nagyon furcsa hangzik, hogy tulajdonképpen az egész életét. Mert földi élete folyamán mindent átruházott az Úr Jézus apostolainak közösségére, vagyis az egyházra. Átruházott, milyen furcsa szó. Mindenek előtt ránk bízta tanítását. Máté evangéliumának 10. fejezetében olvassuk 7. vers, hogy menjetek és hirdessétek, közel van az Isten országa. Jézus megmutatta nekik az üdvösség útját és a szeretet életét, és átadta önmagát nekik, titokzatos módon, bár rejtetten, de mégis nyilvánvalóan, testét és vérét átadta nekik,

háznak. Egy ígéretet tett valóban nekünk, méghozzá nem más, mint hogy velünk marad a világ végezetéig. Gondoljunk arra, hogy valaki búcsúzik. Vajon mit tud mondani? Mi az, amit mondhat? Azt nem mondhatja, hogy veletek maradok. Azt kérheti, hogy hadd maradjak valamiképpen veletek és közöttetek, és ez úgy hangzik, hogy ne felejtsetek el, hogy gondoljatok rám. Jézus nem ezt kéri a tanítványaitól az utolsó vacsorán, hogy majd néha gondoljatok rám, itt egy kis kavics, tedd a zsebedben, néha szorongasd meg a tenyeredben, és akkor majd eszedbe fogok jutni. Tegyél egy feszületet a nyakadba, ha érinted este, vagy megcsókolod, akkor majd eszembe jutsz, és akkor az imádsághoz egy fogódzó pontot kapsz. Jézus valóságosan közöttünk marad, és az ő közösségét úgy adja meg nekünk, hogy ez isteni lelkét adja, majdnem azt mondtam, garanciául. Mennybe menetele előtt az Úr Jézus megadta végső utasításait a tanítványainak, méghozzá azt mondta, hogy folytassák az ő munkáját, szolgálatba küldi őket, minket, hogy tanítsanak minden népet és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, de hozzátette biztatásul és bátorításul, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Kedves testvérek, kedves hallgatók, vajon ezt a mondatot nem szeretnénk úgy mélyen fölírni valahova, például a homlokunkra, a mögé, az értelmünk mélyébe, a szívünkbe, hogy el ne felejtsük. Jézus megígérte nekünk, hogy velünk van a világ végezetéig. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy most is velünk van. Nem leszek, meg valahogy, ahogy ti majd tudjátok ezt felidézni, vagy ahogy majd nektek megadatik magatok erejéből és tehetségéből, hanem alapként mondja, hogy velünk marad. És ez az ígéret biztosíték arra, hogy az egyház is fennmarad. Bizonyos, hogy hamarosan elpusztult volna, hogyha az Úr Jézus nem tartotta volna ezt fenn, nem tartotta volna meg ezt az ígéretet. Ma is hatalmas ellenségei vannak az egyház közösségének, hogyha valaki merészel a hírekbe belehallgatni, óvatosan csak óvatosan, akkor ezt bőségesen látja majd illusztrálva. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben ez növekedni fog. Az Úr Jézus megmondta. Nem én mondom, ő mondta. Az írásban ez benne van. És semmiképpen nem menekülne meg a pusztulástól, és legfőképpen feladatát sem tudná teljesíteni, hogyha az Úr Jézus nem maradna vele. De biztosak lehetünk benne, hogy éppen ezért sohasem fogják legyőzni az egyházat. Azért pontosan, mert Jézus velünk marad mindvégig, vagyis az egyház végső teljes győzelméig. Nem vertsereg vagyunk tehát, nem valami szerencsétlen társaság, ahol látjuk az egyházközségünkben az emberi gyarlóságot, a bűnöket, a félreértéseket, a botladozásainkat, és így tovább. Néha azért vannak szép dolgok is, ugye, azt meg nem győzzük eléggé hangsúlyozni, főleg amit magunkon látunk. Nem. Jézus velünk van, és ő az, aki élteti és megszentel az egyházát, hogy el ne vesszen, hanem valóban a végső teljes beteljesülésig, a győzelemig eljusson.

Következő kérdésünk úgy hangzik, hogy van-e az egyházhoz hasonló intézmény a világtörténelemben? Egy összehasonlítással, egy szembesítéssel fogunk találkozni, amit nem kéne elkerülnünk, és nagyon fontos kimondanunk a szeliden is, de határozottan egy-két apró szempontot, nem is apró, nagyon fontos szempontot, amikor az úgynevezett pogányvallásokat hasonlítjuk össze Krisztus egyházával. Tehát van hasonló intézmény az egyházhoz a világtörténelemben? És azt mondjuk, hogy az egyház valóság a páratlan, természet fölötti jelenség az emberiség életében. Ez egy bátor kijelentésnek tetszik, de éppen ezért haladjunk csak tovább egy kicsit és gondolkodjunk. Keresztények gyakran azzal bizonyítják az egyház krisztusi eredetét, hogy minden nehézség ellenére is fennáll, immár 20. évszázada. Ha elmélyedünk az egyház történetében, belelapozunk át, akkor nem kell messzire menni. Látunk ott sok furcsaságot, és azt mondjuk, hogy hát ha mindezt túlélte ez a közösség, hát akkor ott valami lehet. Ez a legegyszerűbb megközelítés talán. És azt olvashatjuk Ágostontól, hogy már ő az 5. században is megilletődve elmélkedett ezen, és ő is elcsodálkozott. És azt gondolom, minden korban mindenki látva az egyháznak a közösségnek és az embernek a bűnös arculatát elcsodálkozik és megállapítja ezt a tényt. De mi az, amit ebből következtet? És olyan tud-e tovább lépni? Sokan nincsenek azonban arról meggyőződve, hogy ez a puszta tény egy bizonyítékul szolgálhat. Mert sokan arra hivatkoznak, hogy vannak vallások, amelyek jóval öregebbek a keresztény egyháznál, gondoljunk csak a buddhizmusra, a sintoizmusra, a konfucianizmusra, még tudnánk sorolni. A mohamedánizmus például azt mondjuk, hogy nem sokkal fiatalabb a kereszténységnél. És ezek a vallások pedig nem állítják önmagukról, hogy isteni alapításúak. Következésképpen a kereszténység 2000 évéből sem kell szükségképpen erre következtetni. Most tisztázzuk először is azt, hogy az imént említett vallások és a katolikus egyház, mint önmagával folytonosan azonos, egységes szervezet nem ugyanazon természetű dolgok. Ugyanis a jelzett pogány vallások a vallásnak, mint örök emberi törekvésnek a szüleménye és formái, amelyek egyes népeknél jellegzetesek, állandó karaktert vesznek föl. Szó sincs azonban ezeknek az esetekben olyan egységes, szellemi, lelki, erkölcsi tartalmú közösségekről beszélni, mint az egyház. És mint ilyen, a világtörténelemben teljesen páratlan jelenség az egyház. Az emberi alkotmányok, szervezetek ugyanis nem bírják ki az olyan próbatételeket, mint az egyház 2000 éve. És ezért újból jó tanulmányoznunk az egyház történelmét és a történelem menetét. Emberi alkotmányok és szervezetek nem bírják ki ezeket a próbatételeket. Gondoljunk Gamaliel, az egykori zsidó bölcs szavaira, aki így intette társait, akik olyan vadul üldözték az őskeresztény egyházat, hogyha emberi mű, akkor úgyis elpusztul hamarosan. Másként viszont nem csak a puszta léte bizonyít, hanem egész valósága, amint a történelemben megnyilatkozik. És valóban isteni jel a népek számára. Én magam, mi magunk, ebben a korban vajon meg tudunk-e felelni ennek a küldetésünknek, isteni jel legyünk a környezetünk, a népek számára.

Edward Elgar Ave Mariáját hallottuk, a csoda szép darabot, és nyilván azért is választottam ezt a zenei betétet, mert el ne feledkezzünk, ha már külön ma nem említjük, az egyház édesanyját, aki segít bennünket ebben a törekvésünkben és az utunkon, és az ő példája kísér bennünket, hogy teljesítsük az Úr szándékát. És az utolsó kérdésünk tulajdonképpen az, hogy mi képesíti az egyházat küldetése teljesítésére a segítség mellett. Természetesen, és még előtte az isteni lélek, az éltető lélek, a Szentlélek Isten. És akkor lett az egyház élő, eleven, egyetlen, közösségi, amikor Krisztus lelke, a Szentlélek Isten eljött, és Krisztus híveit az ő titokzatos testének egységébe forrasztotta. Ár az Úr Jézus még földi életében kialakította az egyház szervezetét, megalapította a szervek funkcióit, megszabta rendeltetésüket, és megfelelő hatalommal felruházta azokat, de nyilvánvaló volt a szervezet erőtlensége, tehetetlensége egészen pünkös napjáig. Gondolj csak a félve bezárkózó tanítványokra. Az Úr Jézus nehéz óráiban mindenki megbotránkozott, és senki nem állt a helyén. Emberfelettiek voltak a feladatok, és oly megrokkantak az emberi erők. Semmiképpen nem tölthette volna be az egyház teste, szervezete hivatását az éltető, elevenítő, erősítő lélek nélkül. A Szentlélek vétele után viszont csodálatos bölcsesség és erő költözött az egyházba. Az apostolok, a hívek megértették hivatásukat, és félelem nélkül határtalan buzgósággal álltak az evangélium és az Úr Jézus szolgálatába. Éppen ezért, ha gondolkodunk az egyház küldetéséről, akkor azt kezdjük a lélekre hagyatkozással, hogy ne csak mi itt gondolkodjunk ezen, vagy mondjunk ki bármit, még akár igazságot is, hanem a lélek legyen az, aki elevenít, megerősít bennünket tanúságunkban, hogy ez a természet fölötti páratlan jelenség, akik vagyunk az egyház, valóban jelek lehessünk a világ számára. Origenész imádsága pedig így hangzik: az egyház egységért, ezzel fejezzük be mai közös gondolkodásunkat. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd meg szentelve országodba, amelyet számára készítettél. Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm az imádságot magunkért, lelki családunkért, az egyházért, amelyben kérjük azt, hogy álhatatosak legyünk, hűségesek, és valamiféleképpen méltók isteni mesterünkhöz, betölthessük hivatásunkat, küldetésünket. Isten ebben segítsen meg bennünket, úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicséretessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké,
5: amen! A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk
6: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket. Jóságos atyánk, Mária szeplőtlen szíve által Felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmatára.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen véretek ontásáim. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg minket minden bűnünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőten szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megustoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
9: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
11: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, szégy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak a saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
9: imádkozzál
11: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
11: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszthalála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsáss meg bűneinket és szenteld meg halálunkat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
10: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
11: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 22-e. Nincs kijelentés. Jeremiásnál a második fejezet 9. versében olvasjuk ezt. Nincs kijelentés. Az Úr haragra lobbant engedetlen népe iránt. Egészen összetörte őket az Úr. Visszavont a segítő jobbját. A szent hajlékot és népe hajlékait is összedöntötte. Nem csak ellenséget küldött rájuk, hanem az Úr maga lett nép ellenségévé. Egy szóval az Úr porig alázta a népét. Ez a nyomorúság azonban eltörpül ahhoz képest, amit a szent hely elvesztése jelent. Nincs ünnep, nincs kijelentés. Ettől szenved igazán a fogságba hurcoltak sokasága. Fáj, hogy hallgat az Úr, hogy nincs ige, nincs szent ünneplés, nincs Isten tisztelet. Ma nem fáj ugyanez? Ma nem számít az ige, még a nép körében sem. Hát még azon túl? Annyi minden okoskodással van tele az egyház is. De az nem fáj, hogy alig van kijelentés, alig van élő ige, alig van élő üzenet. Üdvösséges evangélium, a bűnbánatra hívó prófétai beszéd. Hogy ez nincs, ez nem fáj.

0: éppen ezért nem félünk az Isten haragjától. A nyomorúságból pedig menekülni akarunk, azok elhordozása helyett. Sőt, gyakran nem is látjuk, hogy milyen nyomorúságban vagyunk valójában. Két dolgot tanácsol az ige. Könyörögjünk a prófétákért, hogy ne hiába való látomásokkal, üres fecsegésekkel terheljenek bennünket, hanem életre hívó igét mondjanak nekünk. Továbbá öntsük ki a szívünket, mint a vizet az Úr előtt. Mert aki leplezetlenül áll az Úr elé, és minden fájdalmát, gondját, bűnét elpanaszolja az Úrnak, az már Isten által kézbe vett ember. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a Szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírpercek.
1: Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyés püspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kóruspadló burkolata, továbbá a villamoshálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régészprofesszora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!

0: Istenünk, a te egyszülött fiad, Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közben járására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt a dicsőségben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fővédőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által.

0: amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a Bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassino-nak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a Bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói Bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Falika apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét, a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
1: of your peace. Leó pápa, nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző. A béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangélium

Jumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan eskütecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket.
Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek, legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babes-Bólyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzér csapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások élnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bőtalat olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet már, mert az rövid, és akkor megmondtam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam, és ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem. Ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.
1: Benkő Csaba, cserkész csapatparancsnok gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot! Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt atya. Ma 2026. július 22-e van, Szent Mária Magdolna ünnepe. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent János könyvéből, a 20. fejezetből, az elsőt, a 11. és a 18. versig. A hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a szikla sírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztas, felelte Jézus, én nem mentem föl az atyához, de most ment testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent.

0: Aki igazán szeret, az nem tud és nem is akar a szeretett személy nélkül élni. Ez mutatkozik meg Mária Magdolna életében is. Milyen a szeretetem családom tagjai és a munkatársaim iránt? Szeretem-e a templomot? Szívesen hallgatom-e a Jézusról szóló tanítást? Szívesen beszélek-e másoknak vallási élményeimről, egyházközösségünk dolgairól? Szeretettel ölelme magamhoz Krisztust a szent áldozásban. Ahol a keresztény szeretet átszövi a mindennapi életet, ott jobb a családi légkör, és kevesebb a társadalmi konfliktus.
1: Csodálatra érdemes Mária Magdolna, aki az emberi érzelmek ösztönös mélységéből az Isten szeretet magaslatára jutott. Ahogyan ő Jézus lábainál tanult meg igazán szeretni, a mi szeretetünk is akkor lesz hiteles, ha Jézusban gyökerezik. Ilyen szeretetet kérjünk ma a feltámadt Krisztustól.
0: Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink a hozzád való ragaszkodás igazi példaképei legyenek. Add, hogy a gyermekek már egészen kicsikorukban megtapasztalhassák a hozzád fűző szeretet boldogságát. Hogy a serdülőkor viharában szereteted mentse meg az elbukástól keresztény ifjúságunkat. Hogy a házasságra készülőknek a tőled kapott áldozat szeretete adjon erőt a sírig tartó hűségre. Add, Urunk, hogy életünk nagy megpróbáltatásaiban legyen velünk a te megtartó és vigasztaló kegyelmed.
1: Jézusunk, te a könnyeket hullató és téged epedve kereső Mária Magdolna vergődésében megmutattad, hogy nélküled csak bukdácsoló és kétségbejtően semmit sem ér emberi életünk. Add meg ajándékul mindazoknak a veled való találkozás és boldog célba érés nagy ajándékát, aki élsz és uralkodol most és mindörökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, ma július 22-e van, ez az év 203. napja. Ma a Magdolnák ünneplik névnapjukat. A Magdolna női név, héber eredetű, Magdaléna magyar alakváltozata. Jelentése Magdala városából származó. A megszokottakhoz híven most következik három rövid válogatás, július 22-éhez kapcsolódó eseményekből a múltból. Első körben pillantjunk rá, milyen fontosabb események is történtek ezen a napon az elmúlt 500 évben. 1456-ban Hunyadi János nándorfehérvári diadala a második Mehmed szultán vezette török hadelől felett Nándorfehérvárnál, mint említettük, ez a magyar hadtörténet egy fontos eseménye. 1866-ban a porosz-osztrák háború utolsó csatája Lamacsnál, a pozsonyi város része. 1946-ban Menahem Begin által vezetett Irgun terrorszervezet Jeruzsálemben felrobbantja a Dávid király szállodát, 91 tisztviselő és katona veszti életét. 1972-ben a szovjet Venyera 8 szonda eléri a Vénusz felszínét és mérési adatokat közvetít. Következőkben arra pillantunk rá, kik is látták meg a napvilágot július 22-én. 1559-ben Brindisi Szent Lőrinc, olasz kapucinus szerzetes, pap, egyháztanító, a trienti zsinat utáni katolikus megújulás jelentős alakja. 1895-ben látta meg a napvilágot Pavel Osipovics Szuhoj, szovjet mérnök, repülőgép tervező. 1946-ban született, július 22-én Markos György, karinti gyűrűs magyar humorista. 1982-ben látta meg a napvilágot Vértes Orsolya, magyar kézilabdázó, 1992-ben pedig Selena Gomez, amerikai színész, énekesnő. Végezetül pedig következik egy válogatás, arról kik is hunytak el ezen a napon. 1540-ben Szapolyai János, erdélyi vajda, első János magyar király. 1676-ban 10. Kelemen pápa. 1870-ben József Strauss, osztrák építész, zeneszerző, karmester, idősebb Johann Strauss fia. 1897-ben Jakab Elek, történész, művelődéstörténész, levéltáros, akadémikus. 1967-ben hunyt el Kassák Lajos, magyar író, költő, képzőművész, a magyar avantgárd vezér alakja. 1979-ben Kocsis Sándor, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1982-ben Verbőci Antal, magyar költő. Végezetül pedig 2025-ben hunyt el Ozzy Osbourne, Grammy-díjas angol énekes, a Black Sabbath front embere. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő főbb eseményeink. Természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

Kedves hallgatóink, most következik a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. Lázár Ervint idézi az Irodalmi sarok, a Nagypapa meg a Csillagok című írása a lap 30. számában. A 6. alkalommal megtartott július végi világnapra kiadott ima magyar szövegét a 8. oldalon találják az érdeklődők, 16. Benedek pápa nagyszülőkért megfogalmazott fohásza, a július 26-ai dátummal megjelenő szám 11. oldalán várja az olvasókat. A nagyszülők és idősek világnapján megtartásra kerülő nagymagyari orgona koncertre is invitálják az érdeklődőket a lap hasábjain a programajánlók közt. A csodálkozás fontosságáról ír vezércikket a friss lapszámban a Nyitrai Egyházmegye magyar ügyekért felelős helynöke Gyurcsó Zoltán atya. A magyarázkodásról fejti ki gondolatait jegyzetében a lap főszerkesztő helyettese Molnár Tamás atya. A szokásos interjú ez alkalommal az Ipolyság melletti Pereszlényből származó Karcsik Gabriella testvérrel készült, aki a Jézus Szíve Társaság tagjaiként a közelmúltban új szolgálati helyére költözött át. A beszélgetésben szóba került többek közt a lányok hivatás tisztázása is. A Régi kincsek új felismerése címmel Jakubec Márta írta, a homíliát Albán József atya tollából származik, Pál Erik egy jelenések könyvéből vett idézet felett elmélkedik, Juhász Attila atya pedig folytatja a Rozsnói Egyházmegye történetének bemutatását. Nagy András atya rovata az elköteleződésről szól. Az elkötelezett ember tudja, mi a fontos a számára. Olvassuk az értékalapú életvezetésre buzdító összeállításban. A fiatalok a jelen. Ebben a hónapban a test és a lélek összhangban történő felüdüléséről ír az ifjú olvasóknak Olgyai Csaba állandó diakónus. Ivkovics Krisztina ifjúsági rovata pedig a Balakatról és a félben tartott katolikus gyerektáborról számol be. Motorozza rándoklatról, engesztelő ima találkozóról, ökumenikus focitornáról, valamint további történetekről is tudósít a heti lap legfrissebb száma, melyből most sem hiányzik a liturgikus naptár, a keresztrejtvény, a versek, a gondosan összeválogatott illusztrációs képek és a lélekemelő gondolatok. Olvasható a héten megjelenő Remény heti lap friss lapszámának ajánlójában. Kedves hallgatóink, folytatódik műsorunk, maradjanak velünk!

0: Javában tart a nyár, és ezzel együtt az egyházközségi táborok időszaka is. Nagymegyeren ezekben a hetekben egymást követik a programok. A minisztráns tábor után most mintegy 70 alsó tagozatos gyermek vesz részt az egyházközségi nyári táborban. A mai nap különleges lesz számukra, hiszen Komáromba látogatnak, Szent Misén vesznek részt a Szent András Bazilikában, majd ellátogatnak hozzánk a Mária Rádióba is. A táborról és a mai napról Gál Péter oratóriánus atyával, a nagymegyeri plébánossal és a tábor szervezőjével beszélget, hogy dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Péter atya, alig ért véget a minisztráns tábor, már is itt az egyházközségi nyári tábor. Miben más ez a hét? Hogyan sikerült ennyi gyermeket megszólítani?
1: Hát valóban ez egy aktív hónap. A júliusból két hét minisztráns tábor után rögtön kezdtük a plébániai tábort. Ami a különbség a plébániai hittantábor és a minisztráns tábor között, hogy a plébániai hittantábor fiúk és lányok előtt is nyitott napközis táborról van szó. Hál' Istennek az évek során sikerült úgymond feltornáznunk magunkat, most már ugye közel 70 gyermeket sikerült megszólítani három plébániáról, amelyeket vezetünk Nagymegyerről, Ekecsről és Nyárosból is.
0: Van-e az idei tábornak központi témája vagy vezérgondolata?
1: Igen, a tábor központi témája Boldogbódi Mária Magdolna élete, életpéldája. Az ő személyével, az ő erényeivel és áldozatával próbálunk megismerkedni, és azt egy kicsit közelebb hozni a mai gyerekekkel.
0: Hogyan telik egy átlagos tábori nap? Milyen programok váltják egymást?
1: Reggel 8 órakor kezdjünk, akkor van a tábor nyitója, a csoportvezetők fogadják a gyerekeket, csoportjaikat. Először ilyen kis csoportos foglalkozásokkal kezdjük, ez ilyen napindító. Utána, mivel elég sok gyermekről van szó, megpróbáljuk az egész tábor két csoportra osztani. Az egyik csoportnak foglalkozása van Magdi életével kapcsolatban, mindig hallanak valamilyen kis előadást, vagy egy kis történetet, ahhoz kötődő feladatlapokat oldanak meg, vagy különböző kézműves feladatokat. És a tábor másik fele, ez az idő alatt sportol, vagy valamilyen aktív játékban vesz részt. Ezt próbáljuk így felosztva váltogatni. Természetesen van mindig idő a szabad foglalkozásra, van közös reggeli, közös 10 órai, és a tábort azt mindig közös szentmisével zárjuk a plébánia templomban. Ugye mai nap kivételnek ma azzal fogjuk kezdeni a napot a Szent Misével Komáromban.
0: Igen, említette, tehát Komáromot mit szeretnétek, hogy a gyermekek magukkal vigyenek ebből a komáromi kirándulásból?
1: Elsősorban szeretnénk azt, hogy egy kicsit megtapasztalják, ha nem is valamilyen nagy mértékben, de a zarándoklatot. De tudjuk Magdiról, hogy ő állandóan mozgásban volt, apostoli utat ment.
0: Nagyon sokat biciklin ugye utazott.
1: Igen, a bicikli az a táborban is egy ilyen központi téma. Ezért is megyünk Komáromba, hogy egy kicsit mi is mozogjunk, ugyan autóbuszokkal fogunk utazni, nem biciklivel, de szeretnénk, hogyha a gyerekek is megtapasztalnak ezt, hogy néha ki is kell mozdulni, hogy ezt az evangéliumot hirdessük. És másik oldalon pedig szeretnénk azt is, hogy valamennyire megtapasztalják akár azt a vonalát is, Komáromnak, hogy valamilyen szinten a magyar központja az egyházmegyénknek, ismerjék meg a Szent András Bazilikát, lássák a Mária Rádiót, hogy ilyen dolgok is vannak az egyházban.
0: Ugye egy ilyen nagy tábornak a megszervezése az nem kis feladat. Mekkora segítséget jelent a, gondolom, az önkéntesek, animátorok, segítők, kik állnak a tábor mögött?
1: Hál' Istennek nagyon sokan, 15 felnőtt vezetőnk van, és 12 animátor segít nekünk, akik volt bérmálkozók, tehát mondhatnánk azt, hogy 30 ember, több mint 30 ember áll a tábor megszervezése mögött, akiknek nagyon hálásak vagyunk, mert a szabad idejüket, a szabadságukat áldozzák fel arra, hogy jönnek, itt vannak a gyerekekkel, készítik a feladatokat nekik, készítik az ételeket, mindent, amit csak el lehet képzelni. Tényleg áldozatos munkát végeznek.
0: Múlt héten, amikor a minisztráns táborban látogattam, akkor említették, hogy a helyiek is törődnek a fiatalokkal, gyakran süteménnyel, pogácsába, gondolom, hogy ez erre a hitre is igaz.
1: Hát hál' Istennek hiányt nem szenvedünk, tényleg a hívek bőségesen hozzák naponta, sőt már olyan mértékben hozzák az adományokat, hogy aztán már csak a fejünket fogjuk, hogy még egy hetet itt kellene lennünk, hogy ezt mindent megegyünk. Hál' Istennek tényleg besegítenek az emberek.
0: Mit látsz, mire van ma leginkább szükségük az alsó tagozatos gyerekeknek egy ilyen táborban?
1: Mondom, hogy elsősorban a foglalkozás, hogy ez a vezető, ez a csoportvezető ott van a számukra, és amit talán saját tapasztalatból mondhatok, vagy amit látok, hogy tényleg minőséges programokat kínálni nekik, akár a hitterén is. Nem félni lehet, hogy éppen igényesebb témától, mert Bódi Magdinak az élete sem nem egy egyszerű téma, de az őszintjükön bevezetni őket ezekbe komolyabb témába valóban a hitéletbe.
0: Mai napon, ugye, ahogy említettük, megtelik a Mária Rádió is, a stúdiója is, a Szent Anna kápolna is gyermekekkel. Mit gondolsz, miért lehet érdemes gyerekeknek bepillantani egy keresztény rádió működésébe?
1: Azt gondolom, hogy a gyerekek sokszor nem is tudnak arról, hogy létezik olyan, hogy keresztény rádió. Szerintem a rádiót is nagyon keveset hallgatnak. Lehet, hogy még a nagyszülőknél, a papánál, mamánál hallanak arról, hogy van valami rádió, vagy valami szól a konyhába. És azt gondolom, hogy ez érdekes lehet ezeknek a gyermekeknek, hogy mikor közvetlenül találkoznak egy ilyen stúdióval, látják, hogy megy az a munka, miként megy a munka, és hogy vallási műsorokat is haladunk a rádióban.
0: A Nagymegyeri Egyházközségi Nyári Tábor résztvevői tehát a mai napon Komáromban készülnek, a Szent András Bazilikában, tehát 9 órakon közösen ünneplik a Szent Misét, tehát akik hallják ezt a beszélgetést, és szeretnének, gondolom, a lehetőség bekapcsolni a Szent Misébe, azután majd ellátogatnak a Mária Rádió Miriam stúdiójába is Gál Péter oratóriánus atyának. Köszönöm a beszélgetést, a táborozóknak pedig további élményekben gazdagáldott együttlétet kívánunk. És szeretettel tehát várunk benneteket Komáromba.
1: Én is köszönöm, köszönjük szépen.
0: Minden jót, Isten áldjon, atya.
1: Isten áldjon, szervusz.

Krisztus előtti 4. században Hiaszon élt egy görög tanító, aki neves iskolát vezetett, az íratok szerint Avanatusz városában. Jelenlegi tudásunk szerint Tatiosznak hívták.

Tatius görög filozófus bölcseleteiből, a szeretetről. Amikor szeretsz, magad vagy a szeretet. Amikor gyűlölsz, magad vagy a bánat. Az igazi szeretet ajándék. Nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod, és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette. A szívek összetartoznak, és talán éppen ettől törékenyek. Ha egy cserépvázát a vízbe dobsz, millió darabra hullik, és lesüllyed a tenger mélyére. Az életben másként történik velünk. A tegnapi cserepek a tegnapi maradnak, hogy a ma élni tudjon. Minden nap van valaki, aki a megnyugtatásodra vár. Sokszor elég egy kézfogás, egy mosoly, vagy egy szó. Igen. Egyetlen mosoly messzebbre hat a napsugaránál. Egyetlen könycsepp is képes tengerré duzzadni. Állj meg egy simogatásra, amikor szenvedő embert látsz. Kezeddel és szemeddel letörölheted könnyeit. A világot az emberek építik apró kavicsokból, kövekből. Kezük, fejük és szívük erejével. A szó csupán homok, amit könnyen a vállára kap a szél. Szeresd a tenger hullámait,

0: hiszen olyanok, mint maga az élet.
1: Semmi sem fontosabb a pillanatnál. Mindig új kezdet előtt állsz, íme a pillanat. Feltárul előtted az élet ezernyi útja, és nyitott könyv lesz számodra az emberi szív. Bárhonnan jöttél, mindig hozd magaddal, és bárhová mégy. Mindig vidd magaddal a szívedet. Szeresd önmagadat, hiszen minden kicsiben kezdődik, és a kicsitől indul. Szeresd a hozzád tartozókat, és tiszteld bennük, ami emberré teszi őket. Másmilyenek ugyan, ahogy te is különbözöl tőlük. Szeresd mindazokat, akiket néhány percre, napra vagy hosszabb időre melléd rendel az élet. Mindenki ugyanazzal az emberi céllal tér a földre, amit te is magaddal hoztál érkezésedkor. Aki kedves neked, szeretheted emberi szeretettel. Ám akit nehéz becsülnöd, sosem fogod emberi érzékekkel szeretni. Akit a földi szíveddel nem tudsz elfogadni, azt szeresd a lelkeddel. Ha szeretsz valakit, szeresd még akkor is, ha fellegek takarják a napfényben kéklő égboltot, és a partra vetődő hullámok sziklának csapódnak az éj sötétjében. Emlékezz a szeretetre. Az összes többit elfelejtheted. Az idő Isten türelme és emlékezete. Isten türelme mérhetetlen, és emlékezete végtelen. Az idő múlás azt jelenti élni. Ha az idő mindannyiunk számára maga az élet, legyen a te időd csupa élet. Hunyd le a szemed és gondolj arra, hogy szeretlek. Most hunyd le a szemed ismét, és érezd az időt szeretet nélkül. Csak az időre figyelj. Nincs más, csupán az idő. Percek nélkül lehet szeretni, hisz amíg szeretsz, nem számít az idő. De mit kezdesz az időddel szeretet nélkül? Az emberek többsége nem embert, hanem helyzeteket szeret. Az édes pillanatokat könnyű szeretni. Ám ahogy jön a boldogság perce, rögvest tovaszáll a múló idővel, és a bódító öröm illatával kiég a szeretet. Minden, de minden hatalmas égbolt, a ragyogó nap, a tündöklő hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelen beringó erdők és mezők, az égigérő fák, valamennyi pompázó virág és tengerek, a folyók, a hegyi patakok és a csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre. Higgy az életben, annak minden édes vagy keserű pillanatában, hisz a hullámzó folyó vízcseppjei is békésen fogadják a vihart és a napsütést. Higgy a lehetőségekben, tudván az idő nem más, mint Isten türelme. Higgy a hitben, mely nélkül minden, az ember, a világ, az élet, vak és hamis.

Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét, úgy ajándékozta anyassága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudta őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE kémiai intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarában határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra. A Nap Szentje című műsor következik.
1: Szent Mária Magdolna bűnbánó. Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetekben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriájéval, Márta és Lázár húgájéval, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. S bár az új szövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt misekönyveink sajnos még mindig nem tükrözik. Mária Magdolna kettős neve igazában annyit jelent, Magdalai Mária. Az evangéliumok nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márktól, annak egy megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. Mária Magdolna tehát a démonok hatalmában állt. Egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek kötelékei alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen követője és szolgálja. Mária Magdolna az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, és gondoskodhattak a kis csapatról, magáról, az emberfiáról is, akinek nem volt hová fejét lehajtania. Ezek az asszonyok haláláig hülyek maradtak mesterükhöz, aki őket emberszámba vette és becsülte, befogadta. S ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna. A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje közelében, s jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről, gyolcsba göngyölte, és sziklába vájt sírboltba helyezte. Szent János beszéli el azt is, hogy Mária Magdolna találkozott a föltámadt Jézussal. Ő küldt el őt az apostolokhoz. Menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a Betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lukács a 7. fejezetben szól, hanem csak erről a Mária Magdolnáról. A legenda szerint az Úr mennybe menetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akar többé embert látni. Elment Dél-Franciaországba, és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül vezekelve. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett. Imádkozzunk! Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közben járására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben.
0: A Nap Szentje című műsort hallották.

0: 9 nap, közel 280 kilométer gyaloglás, 3 ország, 3 nyelv, de egy hit és egy közös cél eljutni krakkói Istenirgalmasság bazilikába. Július 10 és 18-a között immár 14. alkalommal rendezték meg a nemzetközi gyalogos zarándoklatot a magyarországi Hidas Németiből Szlovákián keresztül Krakkó Lágyévnyikibe. Amint egy 70 zarándok között ott volt a Mária Rádió Miriam munkatársa, Péter is, aki most mellettem itt ül, és együtt vezetjük a műsort, és akivel most a megtett útra lelki élményekről és az isteni irgalmasság üzenetéről beszélgetünk. Péter, mi indított téged arra, hogy idén is te is végigjárd ezt a zarándoklatot?
1: Először is köszöntöm én is a hallgatókat, így most riportalanként is, most szerepet cseréltünk. Másrészt innen is köszöntöm azokat az zarándoktársaimat, akik valószínűleg hallgatják most ezt a beszélgetést. Tudni kell, hogy ezt a zarándoklatot a Szalvatóriánus rend szervezte, egészen konkrétan a Magyarországon működő Szalvatóriánus atyáktól indult az ötlet, és én az előző év nyarán részt vettem egy hasonló zarándoklaton, amit szintén a magyar szalvatóriánusok szerveztek. Akkor becsatlakoztunk a Bielsko-Bialai lengyel püspökségi ifjúsági zarándoklatába, és így mentünk el Csesztohovába a Fekete Madonnához. Az egy hatnapos, kicsit rövidebb, kb. Fele ekkora zarándoklat volt, és ez indította arra, hogy idén nyáron megpróbáljam a krakkói zarándoklatot is, valamint az is közrejátszott, hogy egy állandó nyári program egy másik közösséggel idén elmaradt, és pont felszabadult ez a hely, én ezt jelnek vettem, meg kihívásnak is éreztem, hogy részt vegyek rajta, és körülbelül ez indított arra, hogy részt vegyek ezen a zarándoklaton.
0: Ugye számodra ez a gyalogos zarándoklás azért nem egy új megtapasztalás, hiszen az előző években akár közösséggel, de úgy tudom, néhányszor magad is elindultál egy-egy ilyen többnapos gyalogos zarándoklatra egyedül is.
1: Igen, itt most hallgatók nem látják, de nagyon mosolyogok, hiszen Lórent atyával is zarándokoltunk már közösen 2 napon keresztül néhány évvel ezelőtt. Igen, én ezt a műfajt már kóstolgatom néhány éve. A magyarországi Szent Jakab út Camino Benedictus verziója volt talán az első, amit még egyedül végeztem. Tehát itt a felvidéken is voltak férfi zarándoklatok, amin részt vettem, vagy az extrém keresztúton is tavaly, ami egy 40 kilométeres éjszakai menet. Az idei évben ez volt az első nagyobb vállalásom, ennek részben meg is lett a böjtje. Megtanultam, hogy azért a szervezetnek meg a lábnak azért jót tesz az, hogyha az ember egyszer-kétszer sokkolja mielőtt egy nagyobb vállalásba. Tehát idén ez kimaradt, ezt kicsit ittam ennek a levét, még a lábamon néhány a bőrkeményedés, meg vízholyag maradék valami útközben jött elő, de ez az én saram is volt, hogy így most kvázi készülettel mentem neki ennek az útnak, de valóban kóstolgatom ezt a műfajt. Nem mondom, hogy még teljesen értem, de még a jövőben is szerintem kóstolgatni fogom tovább ezeket az a gyalogos zarándoklatokat.
0: Hogy nézett ki egy átlagos zarándok napotok, mikor Krakkó felé haladtatok?
1: A napi menetrendünk az meglepően hasonló volt. Igazából egy olyan elem volt, ami változott ezen, hogy milyen volt az éjszakai szállásunk. Alap esetben iskolában vagy tornateremben töltöttük az éjszakát, és akkor a menetrend az nagyon hasonló volt. Kollektív ébredés reggel 6-kor, majd 7-ig bepakoltunk az autóban, ami a cuccaink nagyobb részét vitte magával, majd akkor elindultunk, és akkor útközben imádkozva, elmélkedve, beszélgetve haladtunk, és az adott nap folyamán 4-5-6 útszakaszt teljesítettünk. Egy-egy szakasz az egyénileg változott, a 4,5-5 kilométertől a 10-11 kilométerig lehetett egy szakasz. Az adott szakasz végén megálltunk valahol, ahol általában jó esetben templom volt, vagy valami közösségi helység. Ott imádkoztunk egyet a templomban, majd a helyiek egy vendéglátással fogadtak minket. és ebből volt az adott nap folyamán 5. A nap közepén általában volt egy szent misénk, amit aztán egy kicsit hosszabb szünet, meg egy ebédszünet követett, ahol valami meleg étellel is fogadtak minket. Kicsit viccesen azt szoktuk mondani, hogy úgy nézett ki ez a séta a vendéglátás tekintetében, mint egy keményebb húsvéti locsoló túra férfiként, csak éppen nem öntöttek, ami nem is volt baj, de tényleg rengeteg süteményt, szendvicset, meg mindenfélét kaptunk, a helyiek mindenhol igyekeztek kitenni magukért, tehát mentünk, megálltunk, ettünk, mentünk, megálltunk, ettünk, és a nap végén megérkeztünk a következő szálláshelyünkre, ami iskola vagy tornaterem volt. Néhány esetben viszont volt egy olyan opció is, hogy a helybéliek befogadtak néhány embert a saját házukba, a saját családjukba. Ez este történt, és akkor hazavittek minket. Itt szintén nyilván megvendégeltek minket, meg át tudtunk aludni, és akkor reggel 7-kor közösen csatlakoztunk, és indultunk tovább a következő napra. Nekem, ha jól számolom, akkor 4 olyan éjszakám volt, mikor különböző családoknál voltam, egyszer Szlovákiában, és 3-szor pedig Lengyelországban. Nagyon szíven ütött az a szívélyesség, ahogy fogadtak minket, és tényleg befogadtak minket az életükbe egy éjszakára, így ismeretlenül is. És hát körülbelül így nézett ki egy napunk, így állt össze a napi menetrend. Ja, és persze, ha együtt voltunk, akkor este 9-kor volt egy közös imádságunk, egy irgalmasság litániát mondtunk el együtt, meg közösen énekeltünk, és akkor 10-kor már lámpaoltás volt és szilencium reggel 6-ig.
0: Idézzük még kicsit a nemzetközi közösségnél. Ugye az arándoklat különlegessége, hogy magyarok, szlovákok és lengyelek együtt imádkoznak, a szervezésben pedig a szlovákiai és magyarországi résztvevők mellett lengyel vendéglátók is fontos szerepet vállalnak. Milyen volt ezt a sokszínűséget megtapasztalni?
1: Valóban egy érdekes kombináció. A dolognak a nyitja talán az, hogy ugye mondtam, hogy Magyarországon működő Szalvatór János atyák indították ezt, viszont ezek a Szalvatór János atyák Lengyelországból érkeztek Magyarországra a 90-es években, tehát így a magyar-lengyel szármál megvolt, és a végcél is Lengyelország volt, és valóban a magyar zarándokok mellett voltak Szlovákiából is csatlakozó szlovák zarándoktársaink. Egyébként jellemző módon ők az általunk érintett vidékről, főleg Sáros megyéből származtak. Érdekes volt sárosi szlovák emberekkel találkozni. Eddig nem nagyon volt rá módom meg beszélgetni velük, ugye nekem meg volt az a helyzeti előnyöm, hogy valamennyire bírom a szlovák nyelvet is. És aztán Lengyelországba is érkezett egy nagyszámú zarándok, tényleg 40-en voltak körülbelül, és rájöttünk, hogy a szlovák és a lengyel nyelv között sincs akkora különbség, bár azért néha nem mondom, hogy résmentesen tudtam beszélgetni velük, de azért át tudtuk adni, amit át akartunk. És érdekes volt a sárosi résztvevő zarándoktársakkal is beszélgetni, néhányan így rácsodálkoztak őszintén, hogy még nem nagyon láttak felvidéki magyart, meg nem nagyon beszélgettek, és akkor néhány dolgot tisztáztunk, ilyen nagyon aranyos helyzetek voltak. Az egyik úriemberrel beszélgettem, mondta, hogy 10 éve jár erre a zarándoklatra, de hogy azon kívül, hogy szia meg jó reggelt, nem nagyon tudott beszélni azokkal a magyar részvevőkkel, akiket már ismert 10 éve, meg arcol ismeri őket, csak nem volt közös nyelv, és akkor megörült, hogy valakivel lehet végre beszélgetni, és volt sok ilyen mókás helyzet még, de tényleg így egymás dalait is próbáltuk tanulgatni, meg egymás kifejezését oda-vissza így mentek, meg nyilván de tényleg jó volt a hangulat, meg jó volt a kapcsolat. Mi ketten voltunk a felvidékről, és hát mi meg tényleg a szlovák csapattal is próbáltunk azért kicsit többet beszélgetni, meg folyamatosan viccelődtünk. Állandó téma volt az, hogy ugye ők szlovákok voltak, de Sárosnak van egy elég erős jellegzetes nyelvjárása, és mondták, hogy a hétvégére mi már sárosi nyelven is megtanulunk, nem csak szlovákul. Voltak ilyen nagyon kedves momentumok, és tényleg jól sült el abszolút, meg a vendéglátókkal is jó volt a viszony. Még talán annyit mondanék, hogy ez ugye egy nagy fizikai igénybevétel, és engem is meglepett, hogy hát az egész 70 fős csapatban én voltam a 3. legfiatalabb a magam 37 évével, és a legidősebb, azt hiszem a magyar csapatban volt egy részvevőnk, aki 82 évesen is végigcsinálta az egészet, tehát hogy először egy kicsit vissza is hőkeltem, hogy hol kerültem, és kiderült, nagyon jó fej, nagyon nyitott csapatnak voltam a része.
0: Az út célja az Isten irgalmasság kegyhelye Krakó Legievnyikiben. Mit jelentett számodra megérkezni a bazilikába vagy a kápolnába, részt venni az irgalmasság óráján és a szent misén?
1: Igen, ez már egy nehezebb kérdés. Mint általában a lelki dolgoknál könnyű a körülményekről beszélni, és az igazán fontos dolgokra nagyon nincsenek is szavaink. Kicsit én is így vagyok ezzel, meg tudatosan próbálok figyelni, hogy ne a másod vagy a harmadlagos, meg a gyakorlati dolgokról beszéljek. Az egész zarándoklatnak a lelki töltete számomra az még ilyen rendezés alatt áll. Tehát vannak esetek, mikor úgy valami direktben megérinti az embert, és látványosan, szélesvásznú módon így berobban az ember lelkébe. Szóval vannak olyanok, mikor csendben történik a változás. Na, ez az utóbbi eset áll fönt nálam. Én se tudom pontosan összeszedni, hogy mi volt számomra ennek a gyümölcse, vagy mi volt az, ami sokat változtatott. Apró lelki morzsák értek az út közben is azért.
0: Azért nem első alkalommal jártál Krakkóban, tehát lehet, hogy
1: igen.
0: Játszik ilyenkor.
1: Nyilván. Meg azért az úgy erős élmény volt például, amikor megérkeztünk, és akkor becsatlakoztunk 3 órakor az irgalmasság órájában szombaton, ott a közös imában, a Faustina nővér sírjánál történt közös imában, és azért a lengyelek is nagyszámban ott voltak. Tehát ott volt egy közösség ennek. Meg számomra ez az egész isteni irgalmasság, lelkiség is egy relatíve új dolog. Ismertem, meg tudtam, de nem volt a saját lelkiségemnek ez a homlok terében. Itt mi most végeztük az imád közben, meg hallgattunk Faustina nővértől is útközben gondolatokat, és egy kicsit megérkeztem ebbe talán, de hogy ez egy újdonság volt számomra, nem volt egy ilyen katartikus pillanat, még az, de viszont az nem azt jelenti, hogy a jó Isten nem dolgozik, én most azt látom, hogy valamit úgy csendben és titokban működik bennem, hogy majd mi lesz ennek a gyümölcse, azt még majd a később látom kibontakozni, én nagyon így látom most.
0: Kinek ajánlanád ezt a zarándoklatot a jövőben? Ezek szerint ugye minden évben megrendezik, vagy ha valaki azt mondja, hogy én ezt biztosan nem bírnám, mit válaszolnál neki? Említetted, hogy azért nem egy egyszerű vállalkozás, de teljesíthető.
1: Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Első körben azt mondanám, hogy azoknak ajánlanám, akik meghívást kaptak erre. Akár személyesen, akár valamilyen módon. Az, hogy mi a fizikai felkészültség, az relatív, tehát, hogy én azt hittem, hogy relatíve készültem, mentem neki, és értek meglepetések, viszont voltak emberek, akik meg, tehát azt gondolnád, hogy azért úgy jobb állapotban, és olyan csont nélkül lenyomták, a lengyel csapatban is voltak idősebbek, tehát igazából minden zarándoklat úgy történik, hogy az ember az egyik lábát rakja a másik mellé, és előbb-utóbb elfogy az út. Tehát nyilván egy alap fizikai dolog, aki mondjuk le tud sétálni egy nap egy 20-25 kilométert, az már azért jó alappal indul, szerintem, hogy meg tudja csinálni az zarándoklatot, és nem csak fizikai módon dől ez el. Nyilván nem árt, hogyha az illető már mondjuk kóstolta a gyalogos zarándoklat műfaját, meg azért van némi rutinja a földön alvásban, de nem kell hozzá egy atlétai szintű fizikum szerintem. És igazából az, aki tényleg meghívást kap erre, valamilyen módon megszólítja, ez az egész érez egy hívást, az készüljön és menjen.
0: 9 nap, közel 280 kilométer, számtalan találkozás, közös imádság és lelki élmény, ilyen volt az idei nemzetközi gyalogos zarándoklat Hidas-Németiből Krakkó lábjévnyikibe. Berta Péter, a Mária Rádió Mirja munkatársa személyesen is átélhette mindezt. Köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk is, a tapasztalataidat. Kívánjuk, hogy az úton kapott kegyelmek és megerősítések a hétköznapokban is elkísérjék mindazokat, akik idén együtt zarándokoltak az isteni irgalmasság kegyhelyére. Köszönöm szépen a megosztásodat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és innen is szeretném megköszönni a szervezőknek, az atyáknak, akik kísértek minket, és a vendéglátóknak, mindenhol a szíves vendéglátást, a szállásadóinknak, és leginkább pedig zarándoktársaimnak, hogy együtt, egy csapatként, egy közösségként tudtuk ezt teljesíteni, hát valamint a jó Istennek, hogy lehetőséget adott ezt átélni, és a kegyelmeivel támogatott minket. Áldott szép napot kívánok a hallgatóknak!

0: köszönjük a hallgatói családnak, hogy a mai szerdai napot a Mária Rádióval indították, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Megköszönjük Budapesten a szolgálattechnikusnak az együttműködését. További áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vette rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét, úgy ajándékozta anyassága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a kövek.

0: Rádió.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és Csordás Tamarát is, illetve mellettem Könnyid Júliát, a kislányomat, én Könnyid Zsoldos Andrea vagyok, és a mai beszélgetésünk a fenntarthatóság jegyében fog telni. Ugye a júliusi hónap itt a Mária Rádióban nagyon kapcsolódik a környezetvédelemhez, a teremtésvédelemhez, és úgy gondoltam, hogy meghívok most ebbe a műsorba egy szakértőt, és ő lesz Tamara, aki a Corvinus Egyetem doktori jelöltje, ezen kívül pedig zöld politikai kormányzati kommunikációval foglalkozik, úgyhogy szerintem nagyon jó helyen vagyunk, hogyha vele tudunk beszélgetni, illetve még a doktori témájának, a kutatási témájának egy fontos célpontja az Z-generáció, akit, hogyha esetleg a hallgatók nem tudnák, ez az 1995 után születetteket hívja így a szociológiai fogalom, ez a generációs tagozódás. Úgyhogy 1995 és 2010 közötti fiatalokról beszélünk, amit pedig mondjuk engem élet, és amit érdekel, és amiért a Jócsi kislányom itt van velem, ő pedig az alfa generációhoz tartozik, tehát őket is szerintem fontos bevonni ebbe a szemléletbe. Tamara, akkor elsőként, amiről így beszélgettünk, amikor ugye mi találkoztunk a Közszolgálati Egyetemen, én ott végeztem a mesterkurzuson, egy konferencián, és akkor nagyon jó előadásokat és ilyen poszter előadásokat is hallhattunk, és az te egyik poszter előadásod volt ez a greenwashing tevékenység, a vállalatok greenwashing tevékenysége. Kezdhetnénk esetleg ezzel a témával? Ez egy jó kapcsolódási pontunk.
2: Persze, természetesen. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igen, hát már kicsit több, mint egy éve volt, hogy találkoztunk ezen a konferencián, de nagyon örülök neki, hogy végül sikerült megszerveznünk ezt a beszélgetést. Ugye, ahogy említetted a rövid bevezetőben, én alapjáraton nekem a fő kutatási fókuszom az a kormányzati vagy politikai kommunikáció, azonban is a zöld kommunikáció, és ennek az ilyen szemléletformáló hatása a fiatalokra, egészen pontosan a Z-generációra, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezekről a témákról fogunk tudni ma egy kicsit beszélgetni. És ugye említetted ezt a greenwashingot. Én alapjáraton, ahogy igazából azon a konferencián is ezt prezentáltam, én a greenwashinggal olyan környezetben foglalkoztam, hogy a vállalatok által végzett úgymond greenwashing tevékenység az hogyan jelenik meg a kommunikációban, vagyis hogy milyen hatással van ez tulajdonképpen a társadalomra, illetve a befogadó közönségre. Szerintem hasznos, hogyha elmondom, hogy mi is ez a greenwashing. Ez gyakorlatilag magyarul úgy szoktuk fordítani a tükörfordítás használva, hogy zöldre mosás, vagy zöldre festés. Ez gyakorlatilag egy olyan ilyen megtévesztő, hát nevezzük marketing stratégiának, ami igazából arra fókuszál, hogy egy adott vállalat, vagy szervezet egy adott termékét, vagy több termékét, vagy mondjuk szolgáltatását környezetbarátnak, vagy környezetbarátabbnak mutassa be, mint amilyen az a valóságban. Tehát, hogy egy fenntartató, és ezzel ugye egy fenntartatóbb vállalat szerepébe tetszelegjen az adott vállalat. Ugye gyakran lehet látni ilyen nagyon jól csengő kifejezéseket, vagy különböző ilyen szlogeneket, vagy mondjuk valami, nem tudom, eco, meg pure, meg csomagolásokon mondjuk ilyen levelek jelennek meg, vagy zöld színű a csomagolása, de viszont most nem szeretnék cégneveket mondani, de egyébként ebből így az elmúlt évtizedek során egyébként több ilyen nagyobb botrány is úgymond keveredett, vagy kikerekedett, hogy gyakorlatilag mindenféle tanúsítvány, vagy bizonyíték nélkül használták ezeket a fenntartatóságra utaló jelzőket, hogy ez a valóságban egyébként tényleg egy fenntartató attitűdöt mutatott volna.
1: Igen, és ezzel gondolom így megtévesztették azokat a vásárlókat, vagy fogyasztókat, akik próbáltak kicsit környezettudatosabban hozzáállni a termékek beszerzéséhez, vagy a szolgáltatások igénybevételéhez. Hát ez rendkívül etikátlan, azt gondolom. És jó,
2: Persze,
1: hogyha
2: abszolút.
1: erre odafigyelnek azok a szervek, akiknek ez feladata, és azok a hivatalok, akiknek ez feladata, hogy ne fussunk bele ebbe a csapdába. Értem, hát ez egy nagyon fontos momentum, hogy ne tévesszenek meg ezek a... Ami nagyon furcsa, az nekem ez a zöld csomagolás, hogy tényleg már maga a zöld szín is ezt üzeni a vevőnek, hogy akár az például egy környezettudatos termék, akár a csomagolása lebomló, vagy nem tudom, és közben meg egyáltalán nem erről van szó.
2: Abszolút, abszolút, igen.
1: Ez fontos.
2: Egyébként én ezeket a színeket még nem is tartom igazából feltétlenül megtévesztőnek, vagy rosszak, mert ugye ez szerintem biztos te is tudnál erre példát mondani, hogy vannak mondjuk különböző színek, amiket így akarva akaratlanul is bizonyos dolgokhoz társítunk. Tehát mondjuk ugye ez a zöld, hogyha valamit látunk, hogy zöld, akkor ugye azt gondoljuk, hogy na igen, ez környezetbarát. Vagy de mondjuk ilyenek, hogyha nem tudom, valami mondjuk pirossal van jelölve, akkor arra ott abból gyakran mondjuk például a melegségre asszociálunk. Tehát hogy igazából itt nem is feltétlenül így ezekkel van probléma, amikor tényleg ilyen színekkel, vagy mondjuk különböző ilyen képi elemekkel játszanak. Itt tényleg azzal, amit ugye mondtál is, hogy valótlanságot állítanak, és ezzel gyakorlatilag átverik a vevőket.
1: Igen, jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogy ez is egy létező probléma, de ugyanakkor a másik oldal is fontos, hogy ezt kezelik azon a szinten azok a szakemberek, akiknek ez feladata. Amiről még így fontosnak tartok beszélgetni veled, és szerintem ez talán így a most itt Júcsit is ránéztem, és így megszólítom, ez a digitális karbonlábnyom. Ugye a digitális generációnak hívjuk az alfa generációt már egyértelműen, tehát ők azok, akik okostelefonnal, illetve a mesterséges intelligenciát okosan használják,

0: na neked mekkora a karbonlábnyomod, ennek meg ennek a vállalatnak ekkora a karbonlábnyoma, de ez, hogy van egy ilyen is, hogy digitális karbonlábnyom, ez viszonylag egy új dolog, vagy egy új jelenség gyakorlatilag, mivel ugye a digitális karbonlábnyom az online tevékenységeinkhez köthető, tehát gyakorlatilag ez az úgynevezett online tevékenységeink során kibocsátott üvegházhatású gázoknak a mennyisége, ez lehet, hogy sokkolóan hathat, és egyébként szerintem az ember nem is gondolna rá, hogy miközben mondjuk internetezik, a közben is gyakorlatilag rombolja a környezetet, úgymond, mert hogy akkor növekszik ez a digitális karbonlábnyom.
1: Igen, tulajdonképpen a felhasználókról beszélünk, mert ugyanakkor ott van a másik, a gyártói oldal, tehát a gyártók is ugyanúgy gázkibocsátással készítik ezt, tehát ez ugye az üvegházhatást eredményezi, tehát ezek a káros gázok, és az, ami felhasználó oldalról pedig ezeknek a meglévő szervereknek, meg rendszereknek, adatközpontoknak a tárolása, irtózatos mennyiségű vizet használnak a hűtéséhez, amit én hallottam. Laikusként szembe jött velem az, hogy például, hogyha valaki mesterséges intelligenciát használ, az, hogy megköszöni a végén egy beszélgetésben,
0: igen.
1: Az egy pohár vizet jelent, amit elhasználunk egy ilyen alkalommal. Tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy ezt tudják a fiatalok is.
0: Abszolút, tehát konkrétan a Google keresések nem csak a mesterséges intelligencia, hanem egy bármilyen hétköznapi internetes keresés is ezt eredményezi. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az internet, meg a digitalizáció az egyszerre áldás, meg átok is, mert ugye tök jó eszköz lenne arra, hogy egy nagyon széles réteg számára elérhető, lehetne akár a fenntartatóságról, akár szemléletformálással kapcsolatban bármilyen üzenetet terjeszteni, aminek ugye nyilván pozitív hatása lenne, viszont ott van az is, hogy igazából a fogyasztói társadalom, nem is azt mondom, hogy kialakulásának, de hogy a fogyasztói társadalomnak az erősödéséhez gyakorlatilag egy olyan eszköz, ami hozzájárul, hiszen ugye bármit megnyitunk, mindenhol hirdetések vannak, gyakorlatilag pár kattintással bárhonnan tudunk bármit rendelni, és ugye így szintén a túlfogyasztáshoz köthetően ugye rengeteg felesleges termék, előfordulhat, hogy rengeteg felesleges terméket vásárol valaki, amiről egyébként, hogyha nem lenne az internet, egyébként nem is tudna, de mondjuk annyiszor szemben jön vele különböző hirdetések formájában, hogy egy idő után már úgy érzi, hogy igen, neki erre szüksége van, és megveszi.
1: Igen, ez a túlfogyasztás témaköre. Rákerestem erre a fogalomra, mert szerintem itt nagyon jól tesszük, ahogy te is említetted ezt, hogy tisztázzuk a fogalmakat. A túlfogyasztás jelenti azt a jelenséget, amikor a társadalom vagy egy egyén több természeti erőforrást és energiát használ fel, mint amennyit a Föld vagy az adott környezet egy év alatt képes újra termelni. És ezt csináljuk szerintem így többen, talán a fiatalok is, amikor így elkezdték az online kereskedelmet felpörgetni azáltal, hogy folyamatosan rendelték a különböző kínai, meg távol-keleti dolgokat.
0: Abszolút, igen.
1: Online is. Hát én belegondolok, hogy nekem van olyan kollégám, aki folyamatosan rendel ilyen holmikat, és ilyen pici kis csöpnyi dolgokat óriási csomagolásba, és mondja nekem, hogy ez most jött Kínából, ment csehekhez, mert ott van valami központ, és a csehektől jött nem tudom én hova, és onnan jött Magyarországra. Tehát ez egy olyan terhelés, a maga a szállítás is, meg a csomagolás is, és minden. És ezt fillérekért, tehát én nem tudom, ez megint egy rossz irány, azt gondolom.
0: Hát igen, még erre rákapcsolódva, hogy pláne, hogyha tényleg egyenként rendel mindent, külön szállítatja ki, ez nem egy igazán átgondolt döntés. Nyilván egyébként ezt szoktam fiataloknak workshopot tartani, és ezt ott mindig így kiemelni.

0: hogy nem arról szól a fenntartatóság, hogy tökéletesen kell élni, és mindenről le kell mondani, és mindenkinek aktivistává kell válnia, hogy megmentsük a földet, vagy hogy elmondhassuk magunkról, hogy igen, mi fenntartatóan élünk. Inkább arról, hogy, és nyilván ezt senki nem is várja el, de kicsit talán arról szól, hogy próbáljunk meg tudatosabban döntéseket hozni, igazából fogyasztóként, most ez olyan értelemben is fogyasztóként, vagy akár akik a tartalmakat fogyasztják, tehát ha már ugye digitális karbonlábnyomról beszéltünk, vagy akik nyilván a különböző termékeket, szolgáltatásokat. Tehát, hogy mondjuk vegyük példának ezt a rendelést, hogy eleve már ezt, hogy nem biztos, hogy szükséged van minden kis műtyűre, de ha már úgy gondolod, hogy szükséged van, akkor például próbáld meg azt, hogy összeválogatsz több terméket, és egyszerre szállítatod ki, vagy mondjuk itt én akár mondhatnám a, nem tudom, élelmiszerpazarlást is, bár ez egy másik téma, nem évente új telefont venni, amikor kijön a legújabb modell, hanem tényleg csak amikor szükséges, vagy akár egyébként az is igazából a tudatosságnak az egyik eleme, hogy mondjuk a különböző márkák állításainak, ha már ugye itt a greenwashingot is említettük, hogy egy kicsit jobban utána nézzünk, hogy ez a vállalat egyébként tényleg egyébként fenntartató, vagy ez csak egyfajta ilyen marketing fogás, amit azért használ, hogy jobb színben tüntesse fel magát. Egyébként így, ha már így a vásárlás és online rendeléseknél vagyunk, egyébként a textilipar az egy remek példa. Lehet ilyeneket látni, hogy különböző divatmárkák bemutatnak mondjuk ilyen fenntartató kollekciót, amin akkor rajta van, hogy eco, meg eco-friendly, meg sustainable collection, meg ilyesmi. És akkor van egy ilyen kollekció, de egyébként emellett meg évente több ezer új ruhát gyártanak, aminek nem tudom, nagy százalékát el sem adják, és a helyet, hogy mondjuk nem tudom, ezeket újrahasznosítanák, és más terméket állítanának elő belőle, vagy mondjuk nem tudom, eljutatnák olyan régiókban, ahol mondjuk erre valakinek szüksége lehet, a helyet inkább mondjuk elégetik, megsemmisítik őket. Meg egyébként ugye azt is fontos itt kiemelni, hogy vannak márkák, vagy vállalatok, akik tényleg piacra dobnak egy-egy ilyen kollekciót, de hogy általában ez egy kollekció, tehát hogy nem feltétlenül, ez az egész kínálatnak igazából csak egy nagyon, nagyon kis részét jelenti.
1: Volt egy jó kis kiállítás, Júcsival voltunk, Júcsi, mi volt ez a kiállítás, emlékszel, amikor Planet Budapest, igen, ez erről szólt a környezetvédelemről, és hát remélem, hogy fogják ismételni, a vasúttörténeti parkban volt. Nagyon sok fiatal volt, és osztályok is voltak, úgyhogy szerintem így jól összehangolták a célcsoportot, meg a kommunikációs csatornát, hogy eljusson a hír erről a kiállításról. És itt sok jó tanáccsal látták el a fiatalokat, és most itt például itt ehhez kapcsolódva nekem nagyon tetszett és szimpatikus volt ez, hogy ezek az online rendelések helyett inkább próbáljunk meg elmenni second hand ilyen irányba, amikor már valaki hordott valamit, viselt valami textíliát, és még hasznos lehet másnak akkor azt eladni, vagy adományba odaadni, és akkor így mi ezt a lányaimmal nagyon szeretjük. Ez is egy ilyen jó kis kapcsolódási pont, hogy elmegyünk különböző ilyen, úgymond, hát nem akarom lealacsonyítani, de turkálónak is szokták mondani.
0: Semmi degradáló nincsen ebben.
1: Igen, és akkor ott választunk jó minőségű és használható divatos darabokat, inkább mint rendelünk a Kínából, meg különböző földrészekről. Úgyhogy ezt mi szeretjük. És hogyha már itt tartunk, akkor szerintem Júcsit is megszólítva, most már te is valamit esetleg hozzáfűzhetnél, hogy te hogy látod ezt a túlfogyasztást, amiről beszéltünk, a digitális körülményeket, vagy mit tanácsolnál így a korosztályodnak, az osztálytársaknak, hogy érdemes ezt használni, vásárolni. Most sok ilyet látunk az elmúlt időszakban, ilyen kiállítást.
2: Hát én a legtöbb példát a háztartásban tudom, meg most angol órán is ez volt a téma, amit vettünk, és az volt az, hogy minél több olyan dolgot ír, hogy hol lehet így újra hasznosítani meg, hogy minél fenntarthatóbban élj, és akkor nagyon sok példát összeszedtünk, és ugye a legegyszerűbbek, hogy otthon a mindennapokban például amikor csak tudod, vagy amikor nem kell már a lámpa kapcsolod le, vagy a fogmosáshoz, mikor fogat mosol, akkor ne folyasd addig a csapot, meg mert ezek is nagyon sok energiát fogyasztanak. Aztán, hogy újra hasznosítsd újra a műanyagot, ugye ezek az 50 forintos üvegek, ez is azért lett, hogy védjük a bolygót.
0: Persze. Erre kapcsolatban lenne igazából egy kérdésem, hogy Jócsi, egyébként ezek tök szuper példák voltak, amiket elmondtál, és öröm hallani, hogy ennyire érdekelt téged ez a téma. De te egyébként hogy látod, hogy neked így a korosztályod, vagy osztálytársaid, barátaid, őket is érdekli egyébként így ez a téma? Tehát őket is foglalkoztatja, hogy tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
2: Igen, vannak páran, szoktam tőlük hallani, hogy ezeket ők is így megcsinálják, de azért látom másokon is, akit így ez hidegen hagy. És hát ezt így, ha megyek az utcán, vagy ilyesmi. De az ismerőseim, akiről így jobban tudok, azok igen, ők is szoktak így ezeket alkalmazni.
0: De jó, szuper. Ezt öröm hallani.
1: Igen, és most itt fontos lenne az ilyen szemléletformáló környezetet, workshopokat megteremteni iskolákba is, amit említettél, Tamara. Kérdezem, hogy ez hogy szokott zajlani? Ez tényleg érdekes lehet egy ilyen workshop a fiataloknak?
0: Alapból egyébként én egyetemen szoktam tartani, tehát ott inkább ez a 18, főleg alapszakosok szoktak egyébként ezeken részt venni, tehát ilyen 18 és ilyen 21-22 év közötti korosztály. Általában ez egyébként nem így egy tantárgy keretein belül szokott zajlani. Ez egyébként fontos olyan szempontból, hogy tehát ezen teljesen önkéntes a részvétel, és tényleg azok jelentkeznek, vagy azok vesznek részt rajta, akiket tényleg igazán érdekel a téma. És egyébként ez mindig örömmel tölt el, hogy sokan szoktak lenni. Tehát, hogy általában egy ilyen maximum 30 fő a létszám, mert hogy ez egy ilyen gyakorlat orientált a workshop, tehát ugye nyilván nem annyira optimális, hogyha nagyon sokan vannak rajta, de nagy szokott lenni igazából az érdeklődés. Mivel ugye különböző háttérrel jönnek a résztvevők, van, aki tényleg nagyon sok mindent tud a témáról, és mondjuk azért jelentkezik, de van olyan is, aki mondjuk csak érdeklődik a téma után, és pont azért szeretne részt venni, mert hogy nem tud róla semmit, tehát az eleje, az általában mindig egy ilyen, hát így az alapokkal kezdődik, átbeszéljük az ilyen alapfogalmakat, megbeszéljük a workshopnak a célját, és akkor igazából így feladatonként úgymond megyünk bele egyre jobban a témába, viszont ami fontos, hogy ez tényleg ilyen nagyon interaktív. Tehát, hogy ne úgy éljék meg, hogy beülnek egy egyetemi órára, és akkor másfél órán keresztül valaki állott elől és magyaráz nekik, hanem hogy tényleg megértsék ennek a gyakorlati alkalmazhatóságát is. Meg tényleg ez is igazából nekem így ez a legfontosabb üzenetem ezzel, amit át szeretnék adni, amit itt már így felületesen említettem is a beszélgetés során, hogy tényleg nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindent megvonni magunktól, csak tényleg, hogy figyeljünk oda, hogy mit, miért csinálunk, és akkor egy mindenki számára fenntarthatóbb jövőt tudunk alkotni együtt.
1: Hát ennél szebb gondolatot itt a végére nem is tudok elképzelni. Nagyon köszönöm, hogy tudtunk erről pár gondolatot megosztani, Tamara. Tényleg nagyon sok sikert kívánok az egyetem elvégzéséhez, a doktori diplomád megszerzéséhez, és tényleg ehhez a misziódhoz is, amit itt képviselsz itt a zöld politikával kapcsolatban. Köszönjük szépen, kedves rádióhallgatók, megtisztelő figyelmét. Önök Csordás Tamarát hallották, én Könnyi Csordos Andrea vagyok. Még egyszer nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre álltál. Sok szeretettel kívánok minden jót neked.
0: Köszönöm, viszont kívánom.
3: Hírek. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kórus padló burkolata. Továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régész professzora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Így szólt az Úr Mária Magdolnához, menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Egyházunk a mai napon ünnepli Szent Mária Magdolna ünnepét, szentmisénken elhunyt Magdolna és Róbertért imádkozunk. Szentmise elején imádkozunk együtt kalkuttai Szent Teréz szavaival a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közbenjárására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány az énekek énekéből. Ezt mondja a mennyasszony. Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem, de hiába kerestem, nem találtam. Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken, az utcákon, keresem, akit szeret a lelkem. Keresem őt, de nem találom. Találkoztam az őrökkel, akik a városban várost járták. Nem láttátok, akit szeret a lelkem? Alig mentem tovább, ott hagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Uram Istenem, virrasztva kereslek, az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz a lelkem, testem utána deped, mint a puszta tikkat kiaszott földje. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért ajkam dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram, Istenem. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te neveden tárom imámra kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjong, szám dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram, Istenem. Te lettél védelmezőm, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdabb tart fent engem. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Alleluja, alleluja. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, a föltámadt nagy diadalát. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. 27 vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária fölkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztasd, felelte Jézus, még nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, 10 éves az ünnep. 2016-ban rendelkezik Ferenc pápa, hogy az istentiszteleti kongregáció ünnepi rangra emelje a mai emléknapot, és ezzel mintegy külön hangsúlyozva Mária Magdolna szerepét, aki Magdala városából a mostani ismereteink szerint származott, ahol most rengeteg nagy föltárás folyik, keresik mindazokat a keresztény zsidó emlékeket, amelyek valamiképpen az evangéliumot, a zsidó történelmet tudja bizonyítani. Aztán arról is kell beszélnünk, hogy ott van Mária Magdolna Jézus mellett, hiszen szolgál, hiszen vele van, hiszen hallgatja tanítását. És azt is el tudjuk mondani, hogy megjegyzi az evangélium, hogy Jézus 7 ördököt űz ki belőle. Aztán elkísérhetjük a Szent Sír Bazilikába, Jeruzsálembe, ahol a Szent Kereszt alatt ott van Mária Magdolna is. Elsőként tekint be a sírba, hiszen meg akarta Jézusnak a testét olajjal kenni, ahogy a zsidó előírások szerint mind a mai napig ez elő van írva. A Szent Sír Bazilikában van egy kisebb kápolna, ebben a kisebb kápolnában, annak felső részén van ez a föltámadt Krisztusnak a képe, és ide mennek el az zarándokok sokasága a pápákkal együtt, hogy arról a hitvallásról, amelyet Mária elmond az apostoloknak, ő találkozott vele, és a sír pedig üres. Egy másik evangéliumban még csak arról tudunk, hogy elmegy Mária Magdolna és szól Péternek és Jánosnak, És elmondja, hogy a sír üres, valaki elvitte az urat, mint ahogy a mai evangéliumban is hallottuk. Azonban, amikor találkozik Jézussal, akkor már úgy adja át, hogy a föltámadottnak a hitében ott van Mária Magdolna hite is. Itt vagyunk a Mária Magdolna torony mellett, és ezzel mintegy kifejeződik az a tisztelet, az a szeretet, amely Mária Magdolna felé megnyilvánult őseink hitében, őseink építkezésében. Az a Mária Magdolna, aki ott van a betániai vacsoránál, és megkeni Jézusnak a lábát, mind a mai napig nem egészen világos, hogy ez az a Mária Magdolna, hogy egy másik asszonyról van szó, hiszen Nagy Szent Gergely már úgy értelmezi, hogy ez nem lehet Mária Magdolna. Számtalan művészeti alkotás született Mária Magdolnáról, amint Jézussal találkozik, amint ott van a kereszt alatt, amint Jézusnak viszi ki azt a kenetet, amellyel mintegy azt szeretné kifejezni, amit szeret, amit Jézus felé meg akar, Jézus felé érez. Mária Magdolnáról egyes történeti dokumentumok azt mondják, hogy Efezusban van a halálának a helye. Egy másik vélemény szerint Provence, Franciaországban, Saint Maximilien Le Bon városa, illetve hegye mellett egy barlangban van az a tisztelet, amely kialakult az emberek körében, ahol is Mária Magdolna elvonul és több évtizeden keresztül imádkozik, és ebben az imádságban nagyon sok támogatóra, segítségre talál. Ebben a városban aztán kialakul Mária Magdolnának a tisztelete, és megtalálják azt a erekét, amely mind a mai napig ott van a városnak a székesegyházában, és zarándokok sokasága megy Mária Magdolna nyomában, és mint ahogy nálunk kialakult a Mária útja, Szent Jakab útja, úgy megvan Franciaországban is ez a Mária Magdolna út. Igazából nem az fontos, hogy most ott van-e az erekéje, hanem az a fontos, hogy az a hit, amellyel Mária Magdolna rendelkezett, az ott legyen a mi szívünkben is. Az a vágyakozás Krisztus után, az a találkozás Jézussal, amely Mária Magdolna szívében megvalósult, és szinte meg is akarja érinteni az Urat, és ezzel a hittel megy el az apostolokhoz, és az apostolokat is erre a hitvallásra, erre a találkozásra biztatja. Így mennek el a sírhoz, és bár nem találkoznak még ekkor Jézussal, a későbbiek folyamán a találkozás megtörténik az utolsó vacsora termében, Genezareti tavánál, az Emmauszi tanítványoknál, és erre a föltámadott hitére épül kereszténységünk, épül a mi hitünk. Ennek alapján mondjuk, nevezi a pápa az apostolok apostolának Mária Magdolnát, és ez a hit segítse a bennünket minden lehetetlen körülmény ellenére is, akkor, amikor nehézségeink vannak, akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy bizony szinte értelmetlen elindulni, mert az Úr mindig megajándékoz bennünket a találkozás örömével, a találkozásban, az ő szavával, az ő szeretetével. Amen. Kedves testvéreim, csodáljuk Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Addurunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek. Hallgass meg, Urunk! Mentsd meg a világ ifjúságát az élvezett vágy és a könnyelmű élet igézetétől. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét. Hallgass meg, Urunk! Önts a mi szívünkbe is lánguló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel, és új életet kezdjünk a te szent szíved szándéka szerint. Hallgass meg, Urunk! Védd meg híveid életét a gonosz lelkek minden ártó befolyásától. Hallgass meg, Urunk!
0: Jóságos és irgalmas Istenünk, te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsájtó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bemutattunk előtted. Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged mindenható Atyánk, akinek irgalma nem kisebb hatalmánál, mindenkor dicsérni Krisztus a mi Urunk által. Ő megmutatva önmagát megjelent a kertben Mária Magdolnának, aki szerette őt életében, látta meghalni a kereszten, kereste őt a sírban, és elsőként imádta a halálból való föltámadása után. A te fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt, az apostolok előtt, hogy az új élet jó híre eljusson a világ végéig. Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel téged dicsérünk, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Magdolna és Róbert szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a kerességben titokzatos módon részesültek fiad halálában, részesüljenek fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engeszteljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárány, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárány, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog elvatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja Ervin Gábor katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőtt a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés, azzal az álhatatos szeretettel, amellyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
2: Szent misét közvetítettünk a budavári Nagy Boldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.

ország és önfelajánlás Mária szeplőtelen szívének. Legszentebb szűz Mária, Istennek szent anyja és a mi anyánk. Első szent királyunk, Szent István példájára, szeplőtelen szívednek ajánljuk magunkat, országunkat, és benne a Magyar Mária Rádiót, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a te egyszülött fiadhoz, és Isten egyszülött fiához. Általa és vele pedig az örök atyához. Így járunk a hit, a remény és a szeretet fényében, hogy a világ felismerje, hogy Krisztust az Atya küldötte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az ő követei, hirdetjük őt és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig. Szeplőtelen szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és feltámadásának tanúiként az Atyához megyünk, a legszentebb Szent Háromság tiszteletére, akit imádunk, dicsérünk és magasztalunk mindörökkön örökké. Amen.

Mindenkitől elhagyatva, a magyar püspöki karimája a trianoni döntés után. Mindenható örökisten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el, és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porigaláztak, minden szabadságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk, hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok csapás a te büntetésed, amelyeket bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekints gyöngeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a haza javára használják. Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges, és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökséged, pártfogoly

0: encyklikák.
1: Hatodik fejezet. A remény evangéliuma egy új Európának. Láttam egy új várost, az új Jeruzsálemet leszállni az égből. 106. szakasz, Isten újdonsága a történelemben. A reménynek a jelenések könyvében visszhangzó evangéliuma megnyitja a szívünket az Istentől alkotott újdonság szemlélésére. Ezután új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És maga Isten adja a magyarázatát az imént leírt látomásnak, íme én újjá alkotok mindent. Isten újdonsága, ami teljességgel csak az elmúlt dolgok, a könny, a gyász, a síralom, a gyötrelem és a halál hátterében érthető meg, abban áll, hogy megszabadulunk a bűn és a bűn következményeinek állapotából, melyben az emberiség él. Új ég és új föld, az új Jeruzsálem ellentéte a régi égnek és a régi földnek, a dolgok elévült rendjének és az ősi versengéstől gyötört új Jeruzsálemnek. Az ember városának építése szempontjából nem közömbös az új Jeruzsálem képe, amely az égből szállt alá Istentől, és olyan szép, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Ez közvetlenül az egyház titkának a képe. Eszkatológikus valóságról beszél ez a kép. Felülmúl mindent, amit az ember alkotni képes. Isten ajándéka, mely az idők végén teljesedik be. De nem utópia, hanem már jelenlévő valóság. Ezt jelenti az Isten által használt jelenidő. Íme én újjá alkotok mindent. Egy további pontosító megjegyzéssel. Íme megtetettek. Isten ugyanis már műveli a világ megújítását. Jézus húsvétja már Isten újdonsága. Húsvétból születik az egyház, mely belőle él, megújul és átalakítja a történelmet. 107. szakasz. Ez az újdonság elsősorban a keresztény közösségben kezd formát ölteni, mely már most Isten hajléka az emberek között, melyben Isten már működik azáltal, hogy megújítja azok életét, akik engedelmeskednek a Szentlélek sugallatának. Az egyház a világ számára annak az országnak a jele és eszköze, amely elsősorban az emberi szívekben valósul meg. Ennek az újdonságnak a fénye tükröződik az emberi együttélés minden olyan formájában, mely az evangéliumhoz igazodik. Ez az újdonság a társadalmat a történelem minden órájában és föld minden szögletében megszólítja, különösen az európai társadalmat, mely már oly régóta hallja a Jézus által megnyitott Isten ország evangéliumát. Első rész, Európa spirituális hivatása. Európa az egyetemes értékek szolgálója. Az európai földrész történelmére meghatározó volt az evangélium éltető hatása. Ha az elmúlt évszázadokra fordítjuk a tekintetünket, föltétlenül hálát kell adnunk az Úrnak azért, hogy földrészünkön a kereszténység, a népek és a kultúrák közötti egység és a teljes értékű ember és jogai előmozdításának elsődleges tényezője volt. Nem lehet kétségbe vonni, hogy a keresztény hit meghatározó és mellőzhetetlen módon hozzátartozik az európai kultúra alapjaihoz. Európának ugyanis a kereszténység adott formát, beleoltva néhány alapvető értéket. A modern Európa, mely megajándékozta a világot a demokratikus eszmével és az emberi jogokkal, sajátos értékeit keresztény örökségbe merítette. Európa nem annyira földrajzi hely, mint inkább főként kulturális és történeti fogalom, mely azt a valóságos földrészt jelenti, mely a kereszténység egységesítő erejének köszönhetően különböző népeket és kultúrákat tudott egységessé tenni, és szorosan kapcsolódik az egész európai kultúrához. A mai Európa azonban, abban az órában, amikor erősíti és bővíti a maga gazdasági és politikai egységét, úgy tűnik, az értékek komoly válságát éli át. Bár több eszköz áll rendelkezésére, azt a benyomást kelti, hogy hiányzik belőle egy közös terv, egy közös elszántság és egy képesség, hogy minden polgárának vissza tudja adni a reménységét.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Sok előítélet lakozik bennünk, talán természetes. De hogyha alaposan a dolgok mélyére nézünk, akkor lehet, hogy sokszor kellemesen csalódunk. Ilyenek a motorosok is. Sokan azt gondolják, hogy aki motorkerékpára ül, az mind vadorzó, másokat bántani akaró ember. Pedig nem így van. Motorosok amúgy is mindig összetartanak, akárhová is tartoznak bármelyik motoros társasághoz. De vannak, akik különösképpen is odafigyelnek arra, hogy másokat segítség szolgálják. Jótékonysági alkalmakat szerveznek. Gyermekeket, sérülteket motoroztatnak, hogy egyfajta örömöt okozzanak nekik. És vannak bizony olyan motorosok is, akik a motorozás közben imádkoznak a bukós isak alatt. Sőt, amikor megállnak, egy-egy csapat együtt imádkozik. Ilyen a motorkerékpálosok közössége is. Ezen a héten, július 18-án, szombaton, Pálos Szentkúton, Petőfi szállás mellett, Kiskunfélegyháza közelében lesz egy motoros búcsú. 10 órakor már dicsőítéssel, imádsággal, elmérkedéssel kezdjük a közös együttlétünket. Aztán utána lesz egy megemlékezés a motoros emlékműnél, 10 óra 45-kor és 11 órakor lesz a szentmise. És ezt követően lesz egy felvonulás a motorokkal Kiskunfélegyházára, az Ótemplomhoz, ahol a Kiskunfélegyházán szolgáló atyák közül valamelyik megáldja a motorokat. Így térünk vissza Pálos Szentkútra, meghívunk mindenkit egy ebédre, aki eljön 14 óra 30-kor, utána pedig lesz egy játékos előadás 16 órakor. A címe Egér Parádé. Apró léptékű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, bábokkal és csindrattattával. Gulyás László vándor muzsikus fogja előadni, hogy legyen egy ilyen kis kedves együttlét is a közös programban. 17 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát, és aztán utána még, akinek van kedve, közös beszélgetés, lesz egy kis zenés est. Ezek az emberek, akik oda eljönnek, nem csak kikapcsolódnak, hanem imádkoznak is. Mária kegyhelyen a búcsújárás fontosságát is szem előtt tartva. Bizony, vannak, akik így is motoroznak. Akit érdekel ez a program, azokat szeretettel hívjuk és várjuk, hogy együtt dicsőítsük Istenünket a boldogságos Szűz Mária, a Pálos Szentkúti Szűzanya közbenjárásával.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babes-Bólyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzér csapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mári Rádió hallgatóit. Az elmúlt alkalommal befejeztük a gyónás szentségéről szóló gondolatainkat, emlékedéseinket. Most a betegek kenete következik a sorban. Hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben? Ez az első kérdés itt a kompendiumban, ez a 313. pont. Tehát hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben? Az ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlátait, és ugyanakkor fölfogta, hogy a betegség titokzatos módon a bűnhöz kötődik. A próféták látták meg ezt, azt, hogy a betegségnek megváltó értéke lehet saját és mások bűneiért. Így a betegséget Isten szín előtt élték meg, és tőle kérték a gyógyulást. Na, mindenek előtt tehát az első gondolat. Tehát a betegségben megtapasztalja az ember a saját korlátait. Hát ez valóban így van, és nem lehet eléggé elmondani, hogy a betegség az ősbűn következménye. Az ember nem vágyik beteg lenni, és a betegség mindig azt jelenti, hogy mondjuk filozófiai szempontból, hogy a lélek, a szellemi lélek nem ura a testnek. Nem tudja a testtől távol tartani a kórokozókat, a problémákat, a bajokat, nem vesz észre dolgokat az ember, és azok azért ártanak neki, mert nem vette észre, beleütközik, azok beleütköznek. Tehát nem vagyunk ura saját testünk, nem tudjuk kontrollálni, és nem tudjuk kontrollálni azt sem, ami körülvesz bennünket. De mindez az ősbűn következménye. Az ősbűn előtti állapotban, a paradicsomi életállapotban az ember teljességgel ura volt önmagának, valóban Isten megadta a képességet, hogy a szellemi lélek tökéletesen uralkodott a test fölött, és ilyen módon ez nem csak azt jelentett, hogy a testnek azt kellett csinálni, amit a szellemi lélek mond, hanem egyben azt is, hogy a szellemi lélek tökéletesen meg tudta védeni a testet. Tehát a test azt tette, amit a lélek akart. Még valamit nagyon fontos. Visszautalva a paradicsomi életállapotra. A test az Isten eredeti terve szerint az felnőtt volna, tehát Ádámnak és Évának a paradicsomban, ha születtek volna gyermekei, akkor azok felnőttek volna egész odáig, hogy a testük érett teljes emberi test lesz, vagyis olyan test, amely mindenben tudja szolgálni a szellemi léleknek a képességeit, tehát mindazt, ami az ember képessége, azt tökéletesen éretten tudja szolgálni, de semmiféle rútság, fogyatkozás, betegség nem fért volna hozzá, és nem fért volna hozzá az öregedés. Hiszen az öregedés is azt jelenti, hogy az ember szellemi lelke egyre kevésbé uralkodik a testen, és a végén a test alkalmatlanná válik arra, hogy a szellemi lélek bármilyen értelemben benne legyen. Tehát összeegyeztethetetlenné válik a test az élettel, és ez az a pillanat, ahol a szellemi lélek kiszakad a testből, hogy eltávozik, az ember meghal, és hát ilyenkor történik meg az, hogy elmegy az örök ítéletre, és elfoglalja helyét a pokolban, vagy egy darabig a tisztó tűzben, utána mennyországban, vagy rögtön üdvözül szerencsés esetben, hogyha a pap odaért és feladta neki a beteg kenetét időben jól a halál óráján. A pápai búcsúval majd erről lesz szó. Tehát itt nagyon fontos dolog, hogy a paradicsomi életállapotban egy természet fölötti életállapotban voltunk. Isten az embert úgy teremtette meg, hogy nem pusztán természetes módon, hanem természet fölötti módon megajándékozott, tehát a természetes léte is az embernek ajándék, hiszen a semmiből lettünk teremtve, de egyben egy természet fölötti ajándékot kaptunk, megszentelő kegyelmet, ami által képesek voltunk arra, vagy lettünk volna arra, hogy tökéletesen Isten szerint éljünk, viselkedjünk, mint egy megadva neki, megadva Istennek az egyetlen adót, amit meg kellett adni a paradicsomkertben, az állandó, mélységes elismerését annak, hogy köszönöm, Uram, hogy mindezt tőled kaptam. Tehát a hála. A hálának a legmélyebb, legteljesebb, benső érzése és tudata mindenféle akadály és zavar nélkül töltötte el Ádámot és Évát. Egész addig, amíg el nem kezdtek kételkedni abban, hogy Isten mégiscsak teljes jóságával teremtette meg őket, sőt, minden, de minden elképzelésen fölül, hiszen az ember természeténél fogva nem képes olyan dolgokra, amelyekre az ember képes volt a paradicsomban természet fölötti megajándékozottsággal. Tehát még egyszer, ezek a megajándékozottságok, Isten az embert nem egyszerűen Isten megismerésére és látására, hanem a Szent Háromságos Isten. Tehát Istennek az egyetlen Isten legbensőbb életének a színelátására rendelte, hogy az ember azt megismeresse, láthassa. Ez természetünket meghaladja. Erre rendelte, és ezért az ember megkapta a keresztségben, bocsánat, már a teremtésben a megszentelő kegyelmet. Ez egy természet fölötti ajándék, ami által képesek vagyunk Istent akarni, vágyni, szemlélni, befogadni, de enélkül nem. Enélkül az ember természetes képességeiben csak az egyetlen Istent tudja vágyni, szemlélni, akarni, neki engedelmeskedni, de a Szent Háromság az számára lényegénél fogva megismerhetetlen. Hát oda csak a természet fölötti megszentelő kegyelem állapotában juthat el az ember, és ezért is van a teológiában a limbusnak a tanítása, hogy azok a kisgyermekek, akik nem követtek el semmi olyan bűnt, amely miatt ő nekik a kárhozatra kéne menniük, azok a kisgyermekek is azonban szenvedőlegesen, és csak is szenvedőlegesen örökölték az áteredő bűnt. Az áteredő bűn miatt meg vannak fosztva a megszentelő kegyelemtől. Ádám és Iva bűne miatt, amely átered. És éppen ezért nem juthatnak el a mennyek országába, olyan értelemben, hogy a Szent Háromság színelátására, hanem csak az egyetlen Isten színelátására juthatnak. Amelyben, mivel nem kapták meg a megszentelő kegyelmet, ezért nincs is vágyuk, képességük, semmiféle törekvésük a háromságos Isten színelátására, csak természetüknél fogva, mely megszentelő kegyelemtől meg van fosztva, de a bűnben nem vett részt, tehát aktív bűnben, személyes bűnben nem vett részt, csak elszenvedi az áteredő bűnnek a következményeit, tehát ezért ők természetüknél fogva igenis képesek megismerni az egyetlen Istent, képesek vágyni az egyetlen Istent, és egy természetes életállapotban vannak mindörökké, ahol ők az emberi természet szerint boldogok. Tökéletesen boldogok. Éppen ezért a limbust azt semmiképpen nem szabad a pokol állapotának bemutatni. Erről természetesen ki az, aki legszebben és a legrészletesebben és a legszintetikusabban ír? Aquinoi Szent Tamás, illetve a tomista hagyomány fejtegeti a teológiának az egészében. Tehát mindig visszaérkezünk Szent Tamáshoz egyszerűen, mert én csak azt szoktam mondani itt a kedves testvéreknek, hogy Szent Tamás nem megszületett, nem őt a Jóisten elküldte nekünk. Tehát úgy gondolta, hogy akkor küldünk nekik egy olyan embert, aki szintetizálja a dolgokat, és ha engedelmeskednek neki, akkor meg is értik, miről van szó, ha nem, akkor baj van. De hát nem csak engedelmeskedni, hanem egyszerűen meg lehet érteni azt, amit Szent Tamás mond. Tehát bámulatos. Mindig azt szoktam mondani, hogy hogy Szent Tamást olvasni megalázó dolog, mert az ember mindig azzal szembesül, hogy mennyire oktalan, mennyire ostoba, hogy mennyi mindent nem tud, hogy ilyen szinten átlátni dolgokat, ahogy ő átlátta. Tehát ez isteni adomány, ez nem is kérdés. Visszatérve. Tehát az ember megkapta a paradicsomban a megszentelő kegyelmet, hogy Isten szent háromságos életében részt tudjon venni, és ezt elvesztette az áteredő bűnnel. Természetesen a megszentelő kegyelemmel együtt a szent háromság színelátására rendeltséget is megkapja, de a paradicsomban a szent háromság még nem volt kinyilatkoztatva. Ez egy fontos különbség. Nem volt kinyilatkoztatva. És az ember megkapott három természeten kívüli ajándékot. Nem természet fölötti, hanem természeten kívüli. Az első, a legfontosabb, hogy az Istennel tökéletes harmóniában élt. Ezt a hármat úgy is szokták emlegetni, hogy a három harmónia. Az első harmónia az Istennel való tökéletes, harmonikus együttlét. Mit jelent ez? Hogy teljességgel, spontán tudta élvezni Istennek a jelenlétét, tapasztalni, élvezni, tudni, ismerni, nem volt semmilyen akadálya, semmi nem szórta szét úgy a figyelmét, hogy megszűnt volna az Isten jelenlétében való élet. Ez természet fölötti, vagy természetben kívüli adomány, mert az ember természetéhez hozzátartozhat, de nem természet fölötti. Tehát ettől még az emberi természetnek a létmódja nem változik meg. Nem lesz természet fölötti, a létmódja megváltozik, mert harmonikus lesz, de nem lesz természetét meghaladó. A megszentelő kegyelem az mindenestül természet fölötti. Ez természetesen kívüli adomány. A második adomány az ember számára, amit megkapott természetesen kívüli adomány, a test és a szellemi lélek tökéletes harmóniája. A tökéletes harmóniának köszönhetően az embernek a szellemi lelke, ahogy már az elején mondtam, de mindegy, ismételni kell, tökéletesen ura volt a testnek. Ez azt jelenti, hogy az emberi lélek, az ugye felnövelte, az emberi lélek szerint felnő a test, de nem öregszik meg. Mert a szellemi lélek, mivel ura, ezért nem engedi, hogy bármilyen értelemben a test elveszítse azon képességeit, amelyekre a léleknek szüksége van. Ahhoz, hogy valóban a teljes szellemi lelki valóját, emberi lelki valóját megélje, megvalósítsa. Tehát éppen ezért ezzel együtt ott van a romolhatatlansága. Halhatatlanság, szenvedhetetlenség. Az ember nem tud megromlani, megöregedni, nem tud meghalni, nem kell meghaljon, mert ez egy természeten kívüli adomány, és szenvedhetetlen. Tehát semmilyen szenvedés nem lesz a részre. Itt fontos dolog az, hogy meg kellett kérdezni, és akkor nem is aludt volna. A fáradtság ez nem szenvedés. Az ember elfáradt, és oka és joga is lehetősége van lefeküdni, az egy jó dolog. Egyszerűen az a természetünkhöz tartozik, az ember alszik, kialudja magát, a paradicsomi életállapotban nincsenek alvási zavarok, tegyük hozzá. Semmi a világon nem zavar bennünket, még egy szúnyog sem, hiszen az ember Isten jelenlétét hordozta, Isten szentségét hordozta, és ilyen módon Isten barátságát hordozta, és ilyen módon az állatok Isten méltóságát tisztelték benne, semmi a világon nem ártott neki. Tehát ezért úgy a teljes környezetünk, úgy az állatok is, és minden, de minden az emberrel úgy viselkedett, mint Istennek a barátja, barátjával. Ezt én tudom, hogy nehéz, nem is olyan nehéz elképzelni, csak manapság ezt másképp szokták magyarázni, de megint a probléma az új teológiával van, hogy, 2000 év után nem lehet új teológiát alkotni. Tehát sőt, hát Ábrahám óta nyilatkoztatja ki magát a Jóisten, az a mély úrunk Jézus Krisztusig egyre fokozottabban. Tehát nekünk van egy megszabott hagyományunk a teológiában, ez a tanítás. Tehát miért kéne ezt megváltoztatni? Azért, mert racionalista Jóska ezt rosszalja, mert ez neki nem fér bele a buksiába? Miért? Tehát kinek fér bele a buksiába a Szentháromság színelátása? Tehát senkinek a világon. De Isten azt mondta, hip-hip, hurrá. Tehát hitünkben felfogjuk, reményünkben akarjuk magunknak, és küzdünk érte, és aztán pedig a szeretetünkkel így irányulunk vissza a jó Istenhez, és az egész világra Isten szeretetével. Tehát adjunk hát az Úr Istennek, és ne pedig elkezdünk mindenféle ostoba új teológiát játszani. A harmadik pedig, tehát amit lényegben ki is fejtettem, hogy a harmónia az ember és a világ között. Tehát tökéletes harmónia. Semmi nem zavarta az ember tökéletes uralmát a világ fölött. Isten mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és vonjátok uralmatok alá a földet. És ő ehhez, még mielőtt bármit adott volna, kapát, kasszát, kombányt, vagy valami ilyesmit, előtte megadta az ember józanparaszti eszét, törekvését, szeretetét, férfi és nő harmóniáját, és benső harmóniáját a testnek és a szellemi léleknek. Na, tehát, amikor ez megbomlik az ősbűnben, akkor megtapasztalja Ádám és Éva mindenek előtt a benső rendezetlenségét, hogy a szellemi lélek többé nem ura a testnek. Ez egy zseniális szentírás, hiába a Jóisten nyilatkoztatta ki, és nem Pista bácsi a fatelepről. Tehát mit mond számunkra? Az ember a paradicsom élet állapotban mesztelenek voltak, és mégsem szégyelték magukat egymás előtt. Bűnbe esnek, megnyílt a szemük, és látták, hogy mesztelenek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy többé nincsenek biztonságban egymás színe látásában. Tehát a férfi és a nő tökéletesen láthatja egymást, látja egymást, akár csak eddig, de nem látták azt, hogy mezetelen, hogy valami hiányzik róla, valami takarás hiányzik róla. Tehát a férfi és a nő tökéletesen tudta értelmezni egymást, mesztelenségét, a teljes személyi voltának megfelelően. Azonban abban a pillanatban, hogy bűnbe esnek, abban a pillanatban jön az, hogy elkezdik tárgyiasítani a másiknak a testét. A testi vágy és a személyes értelmezése a másiknak elszakad egymástól. És a test előtérbe nyomul. Ezért rögtön fel kell, hogy öltözködjenek. Hogy nem láthatsz. Csak annyiban láthatsz teljesen, amennyiben a látás és a funkció, tehát maga a gyermekáldás, az egybeesnek. Egyébként nem járkálunk mesztelen az utcán, és nem mesztelenkedünk otthon a családban sem, mert nem vagyunk urai az érzelmeinknek. Nem tudjuk a látás, az érzékelés által indukált, felkeltett érzelmeket nem tudjuk uralni. Egyszerűen ez gyenge az ember. És Isten maga is ruhát készített nekik ezek után. Tehát nagyon érdekes a Szentírás, végtelenül mély, de hangsúlyozott, ez egy teológiai írás, és éppen ezért ne próbáljuk hozzáigazítani a modern racionalistáknak, meg posztmodernnek a gondolkodásához. Tehát a bűnbeesés után az ember legbensejében érzi azt, hogy nem vagyok ura önmagamnak. Igen, és azért, mert nem ura önmagának, ezért meg kell halnia, mert a szellemi lélek többé nem ura a testnek úgy, mint addig volt, ezért szenvednie kell úgy a munkájában, mint a betegségekben, tehát a külső küzdelemben és a természet ellene van, ha nem vigyáz, akkor az oroszlán nem fog neki dorombolni, hanem hát nagyon durva dolgokat tesz, amivel pillanatokat megszabadítja testétnek épségétől. tehát más a viszony ebben a pillanatban az egész teremtett környezethez, de hangsúlyozott innen származik a halál és a szenvedés. És ebben a pillanatban megérkeztünk a nagy teológiai háttér fölvázolása után, visszaérkeztünk a betegek kenetéhez. Tehát az ember fölfogta, hogy megvannak a korlátai, méghozzá igen durva korlátai vannak, mert főleg a régi ember azt se tudta, mi az, hogy vírus, mi az, hogy baktérium, vagy ilyen dolgok, rengeteg mindent nem ismert. De hogy a határait megismerte, az egészen bizonyos. Az állatok hogyan fordultak ellene, ahogy a Szentírás mondja, hogy arcod verejtékével fogod művelni a földet, és ez gyomot terem neked. Tehát megalázóvá válik a munka. És igen, és elfárad, és lefekszik, de nem tud aludni. Mert ott is mindenféle bajok gyötrik, a fájdalom, a testnek a benső rendellenessége. Tehát így találkozik az ember az ősbűn után, és azóta a testnek a tönkremenésével. Elkezd tönkremenni. Tehát a betegség titokzatos módon a bűnhöz kötődik. Így van, a titokzatos módon, itt ez a misztikus módon, a bűnhöz kötődik. Tehát egyrészt az ősbűnhöz, másrészt tegyünk hozzá még valamit. Hogy ezt apu sokszor hangsúlyozta, hogy fiam, a Jóisten azért találta ki a betegséget, hogy az embert alázatosságra tanítsa, és bizony, hogyha nem akar megalázkodni, akkor a józan észre, akkor a fájdalom miatt fogja. Tehát hogy Szent Tomás valahol mondja, hogy nagyon sok ember nem azért gyakorolja az önmegtartóztatást, tehát ételben, italban, mindenek előtt, mert az erényt elsajátította, hanem mert fél a fájdalomtól. Ugye? Tehát eddig ezt megehettem, most már nem ehetem meg. Az már rossz a gyomromnak. Eddig azt megihattam, most már nem ihatom meg. Az rossz a gyomromnak, stb. Tehát ez így van. Szépen az ember elveszti a világot. Ahogy öregszik, a világ eltávolodik tőle, és ő eltávolodik a világtól, mert már nem tudja élvezni. Tehát ahogy sokszor az embernek ugye eszébe jut, hogy barátom, hiába vagy milliárdos, és hiába van neked, mit tudom, 12 autó a garázsban, egyrészt csak egyetlen popsid van, hogy belerakd a kocsiba, másrészt már nem tudsz beleülni. És mire mentél vele? Hogy neked 12 van, meg óriási vagyon és rengeteg bűn. Tehát éppen ezért a halálra, a szenvedésre, a végső dolgokra mindig tekintettel kell lenni, hogy értelmes életet éljünk. Ha a végső értelemnek, az üdvösségnek nem felelünk meg, akkor teljesen mindegy, hogy ebben a világban egyébként hogyan magasztalnak bennünket, hogy fú, hát micsoda sikeres üzletember, és micsoda ravasz dolgokat tud tenni, így megkerült a törvényt, és úgy kiátszotta, és lám, tényleg tiszteletre méltó. De jó Isten, mit szól hozzá? A kérdés ez. Visszatérve, tehát egyszerűen a betegség, az öregség, az bizony eltávolítja az embert, és tegyük hozzá még valamit. Igen, a beteg keretét, hogyha nézzük, nem kell ahhoz öregnek lenni, hogy az ember megkapja a betegek kenetét. Van fiatal ember, aki halálos beteg, és rákja van, vagy valami, bármi más, vagy súlyos szívműtét előtt áll. Tehát föladjuk neki a betegek kenetét, mint a parancsolat. Nem is kérdés, mert hiszen ő nem biztos, hogy föl kell arra a kórházi, a műtőasztalról. Tehát éppen ezért, mivel néz szembe? Szembenéz a halállal. Szembenéz egy óriási, a legvégső küzdelemmel. Igen, még akkor valamit fele elevenítünk. Miért olyan nagy küzdelem szembenézni a halállal? De azért, mert az embernek rengeteg rossz lehetséges. Mit tudom én, amit az előbb mondtam, hogy oda már nem tudok elmenni, ez túl messze van. Azt már nem ehetem meg, mert az túlságosan árt a gyomromnak. Azt nem ihatom meg, mert az már túlságosan rossz a gyomromnak, a fejemnek, a lábomnak, bárminek. Szóval egyszerűen a világ eltávolodik tőlünk, és mi a világtól. De ez megtörténhet a fiatalkorban is, és az embernek a képességeit, hogy elveszíti, úgy hát szembe kell nézni vele, és el kell tudni fogadni. Ez lelki erő kell. De a legnagyobb dolog, amit elveszít az ember, az a természetének egysége. A természet egysége pedig azt jelenti, hogy a test és szellemi lélek. Az ember az nem test, és nem vagy szellemi lélek, hanem test és szellemi lélek együtt. És ezt vagy együtt van, vagy szétválik, de az a legrosszabb dolog, ami történhet az emberi természet szerint. Ezt nevezzük halálnak. Mi tudjuk, hogy a szellemi lélek az olyan létező, ami a testen kívül is életben marad, de vágyik arra, hogy a testtel ismét egyesüljön, ami majd az utolsó ítélete megtörténik. De a legeslegfélelmetesebb dolog, a legjobban az emberi természettel a legeslegjobban nem az áll szemben, hogy az ember elveszíti a fél lábát, a fél kezét, a fél szemét, kihullik a haja, stb. Nem. Hanem az, hogy az ember szellemi lelke elveszíti a testét. És tulajdonképpen visszatérve a szenvedésre, és a betegségre. A betegségben mindig erről van szó. Hogy bizonyos értelemben elvesztettem a testemet, mert elvesztettem fölötte az uralmamat. És éppen ezért már nem szolgál, úgy, ahogy szolgált. És ha valaki fiatal korában néz szembe egy halálos betegséggel, akkor fiatal korában néz szembe azzal, hogy a természetemnek az egysége felbomlik, és meghalhatok a műtőasztalon. Éppen ezért megkenjük. Feladjuk neki a beteg kenetét, feladjuk neki a pápai búcsút, hiszen a szószoros értelmében a halál órájával néz szembe. És ahogyan valaki időskorban is, a beteg kenete után még feléledhet, tehát Isten meggyógyítja, és még éveket élhet, ugyanúgy a fiatalember is még meggyógyulhat, és még rengeteget élhet, de ott és akkor ő neki az egzisztenciája, a figyelme, az esélyei, a lehetőségei valóban az volt, hogy meghal. Tehát ezért fontos az, hogy a beteg kenetét kinek adjuk föl? Bárkinek, aki szembenéz a halállal. Ja, miért nem szoktuk csecsemőknek föladni? Egyrészt, mert egyrészt nem tudjuk, hogy egy csecsemő meghal-e vagy se. Másrészt nem szoktak annyira beszélni, meg valahogy sokkal rejtettebb az egész életük. Másrészt, ha meg vannak keresztelve, nem tudnak elkövetni halálos bűnt. Egyáltalán bűnt nem tudnak elkövetni a csecsemők. Tehát éppen ezért igazából nincs mitől megtisztítani őket. Ő nem tud tudatosan szembenézni se az élettel, se a halállal. Ezért csecsemőknek igazából nem adjuk fel a betegek kenetét. Tehát ad abszurdum elméletileg, hát, talán föl lehet adni, tehát, de praktikusan én még nem hallottam ilyenről, és én magam sem gyakoroltam. Na, menjünk tovább akkor a kompendiumban. A proféták látták meg azt, hogy a betegségnek megváltó értéke lehet saját és mások bűneiért. Megváltó értéke, vagyis az ember szenved, és miközben szenved, és ezt elfogadja, mint valamiféle Istennek adott beletörődést, mint a bűn következményt, hiszen az ősbűn következménye a szenvedés, amikor ezt elfogadja és fölajánlja Istennek, akár a saját, akár mások bűneiért, akkor ő egyszerűen Krisztusnak a szenvedéséhez társul, és a szenvedés közben egyre inkább egyesül Krisztussal. Tehát úgy értem ezt, hogy mindenek előtt, hogy át tudja érezni azt, hogy Krisztus ezeket a fájdalmokat megélte, önként elvállalta értünk, az megtestesült Isten fia, a második isteni személy, emberi természetében megélte a tökéletes testi-lelki megaláztatást. Miértünk emberekért, a mi üdvösségünkért. És mi ezért nem reménytelenül szenvedünk, hanem valóban a szenvedésünk tele van reménységgel. Ez nagyon fontos dolog. Éppen ezért megöregedni és betegségben lenni, az mindig ezt jelenti, elfogadni az emberi életállapot megalázó voltát. Tehát igen, megalázza az embert a betegség, és az, hogy közeledik a halál. De ezért nagyon fontos dolog, hogy ha alázatosan, még alázatosabb leszel, az nagyon jó. Ha gőgös voltál, és elkezdesz alázatosabb lenni, az csodálatos. Isten végtelen kegyelméből. De hogyha valaki elkezdi önmagát valamiképpen itt is kihúzni a megalázkodás alól, hát az Úr legyen hozzá irgalmas. Tehát, hogy én akkor is így meg úgy, vagy amikor valaki azt mondja, hogy ha én nem tudok magamról gondoskodni, akkor majd öngyilkos leszek. Tehát ezek borzasztó dolgok, pontosan azért, mert a jó Istennek az ajándéka a szenvedés, illetve a betegség, amivel előkészít arra, hogy meg kell halni. Lásd meg, az ősbűn, áteredő bűn után ez az élet. Ezen nem tudsz változtatni. De készülj föl arra, hogy meg kell halnod. És ha felkészültél, az örök élet vár te rád. Isten végtelen kegyelméből. Szóval ez drága testvérek, ez nagyon fontos dolog. Így a betegséget Isten szín előtt élték meg, és tőle kérték a gyógyulást. Igen, Isten meg tud gyógyítani, hiszen Isten a tökéletes ura a természetnek. És nem egyszer lehet látni, hogy a betegek kenete után a beteg felépül. Csodálatos módon felépül. A szónak a látványos értelmében. Nem is értjük a dolgot. Isten úgy akarta. Isten példát akar statuálni, hogy a betegek kenete az a betegek kenete. Tehát az nem a haldoklók kenete. Ha egyszer föladták, akkor meg kell halnod. De ez nem erről szól. Arról szól, hogy meg is halhatsz, mert a szentség abban erősít meg, hogy szembenézzél az elkerülhetetlennel, hogy egyszer meg fogsz halni. Hogy most fogsz meghalni a kórházi ágyon, itt olyan 24 éves korodban, vagy pedig majd később 84 éves korodban, hát ezt tényleg a jó Isten látja, és hát rengeteg minden emberi tényezőtől függ, amit mi úgy láthatunk, de teljességgel nem tudjuk kiszámolni. Azt látjuk, hogy ez miért jó. Miért jó nekünk, erről az oldalról emberileg tudjuk méregetni, és hát a Szentírás is elmélkedik ezen, hogy miért van az, hogy valaki fiatal korában meghal. És azt mondja a Szentírás, hogy azért, mert Isten elvette, nehogy a gonoszság megrontsa őt. Ez nagyon, nagyon szép gondolat. Isten látja, hogy milyen veszélyek leselkednek valakire, aki itt és most készen áll arra, hogy üdvözüljön. És valahogy úgy gondolja a jó Isten, na akkor gyere fiam, most a legjobb állapotban vagy. Vagy nem, még menjél tovább, még lesznek bűneidbe, lesz ez az amaz, de gyűjtsél még érdemeket. És segítsél Isten szőlőjében üdvözíteni lelkeket. A jó Isten látja. Ez már a gondviselésnek a misztériuma, hogy Isten hogyan dönt. Tehát Isten szín előtt éljük meg a betegséget, kérjük tőle a gyógyulást, és fogadjuk el azt, hogy hát Ádám és Éva bűne miatt, az áteredő bűn miatt szenvedés az ember élete. Tehát ezen nem tudunk változtatni, hanem hát enyhítjük a szenvedést, látjuk az orvoslást, kitalálta az ember józan paraszti ésszel. És az jó Istenhez megadta nekünk a kegyelmeket. 314. pont. Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei annak, hogy ővele elérkezett az Isten országa, és benne a bűn, a szenvedés és a halál fölötti győzelem. Tehát Jézus együtt érez a betegekkel. Ő az Isten fia. Ő az ő személye az, aki által az Atya megteremtett mindent, és íme éppen akkor mindent megváltott. Tehát ő aztán végtelenül tudja istenségében és emberségében, hogy mit jelent az ember megalázott életmódja, kiszolgáltatottsága, elképesztő gonoszságokat kell elviselnie, borzasztó szenvedéseket, akár embertársaitól, akár a betegségektől. Akár az ősbűn által okozott gonoszság miatt, akár az ősbűn által okozott sebzettség miatt. És számos gyógyítása, tehát világos jelei az ő győzelmének. Látjuk, hogy meggyógyítja az embereket, föltámaszt halottakat, de az nem azt jelenti, hogy őnekik nem kell, hogy meghalniuk. Tehát a gyógyítás itt ebben a világban is, a csodás gyógyítás akár, az azért jó, mert akkor az embernek van még lehetősége érdemeket szerezni. Van még lehetősége arra, hogy a szeretteit Isten felé taszigálja. Megjegyzem, bárki bárminek értékeli az úgynevezett halál közeli élményeket. Akik ezt átélték, és visszajönnek, és tényleg azt a mélységes tapasztalatot élik át, hogy találkoztak valamiképpen valakivel, valakikkel, akiket ők hát akár Krisztusnak, vagy szeretteiknek, vagy angyaloknak azonosítanak, most nem akarok ebben mélyen belemenni, megváltozik az életük, az egész életük. Jó nekik visszajönni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy elkároztam volna, de Isten adott nekem egy újabb lehetőséget, és 180 fokban megtérnek, teljesen új életet élnek, a szeretet és az imádság és a tanulás az nagyon fontos, amit mindig hangsúlyoznak. Első a szeretet, aztán pedig tehát ember és Isten és ember iránti szeretet és a tanulás. Tanulni, de Istenről. Tehát nagyon fontos dolog, hogy nem a atommechanikában vagy atomtechnikában elmélyedni, hanem az Isten szeretetében elmélyedni, ehhez pedig tanulni kell teológiát. Tehát a hittant meg kell tanulni, és ők elkezdik tanulni. Tehát Krisztus világos jele a gyógyítás, ővel elérkezett az Isten országa, és benne a bűn, a szenvedés, a halál fölötti győzelem, hiszen a mennyországban ott már nincsen szenvedés, ott semmilyen az elvehetősége hiányzik a tökéletes boldogságnak. De az ember abban az állapotban, abban a teljes tudatban és érzelemben van, hogy ez mindörökkön örökké tart elvehetetlenül. Ezért is tökéletes, hiszen nem lenne tökéletes, hogyha elvehető lenne ez a mennyek országának a boldogsága. Na, legközelebb akkor itt folytatjuk majd. Dicsértessége Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. A világ békéjéért könyörgött hétfőn Leó pápa Monte Cassinóban. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. 14. Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án hétfőn délelőtt felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének a sírjánál. A szentatya a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, mely a világvérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt. Olvasható a Vatikán hírében. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsis György helyi plébános elmondta, hogy elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső, belső festése, a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is. De hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek is.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabócki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy D'Antonio Strommer Sárával és osztálytársával Markovics Benedekkel ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e-havi címlap témánkról, a teremtésvédelemről. Sára írta a címlapcikket a teremtésvédelemről, hogy miért fontos ez fiataloknak, hogy élik meg ezt a kérdést a fiatalok, hát sokat ugye egy címlapcikkben ismerik az olvasók az újságot. Nem sokat lehet írni, csak röviden, gondolatokat lehet ébreszteni, és elkísérte erre a beszélgetésre osztálytársa Markovics Benedek, hogy hármasban beszélgessünk a teremtésvédelem témakörében, teljes szélességében, mert sokszor nekem az a tapasztalatom, hogy a teremtésvédelmet azt leszokták szűkíteni. Szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük talán az elején, hogy, és ez most nem ilyen iskolai feleltetés, tényleg csak a gondolataitokra vagyunk kíváncsiak, hogy felnőttek se, idősek se, az én korosztályom se tudja sokszor azt, hogy pontosan mi is az a teremtésvédelem. Sokan úgy gondolják, hogy a teremtésvédelem az az, amit a nem hívők, az ateisták környezetvédelemnek hívjuknak. Azonos ez a kettő?
3: Nem, mert a teremtett világnak a része vagyunk mi is emberek, míg a természetvédelemben az embereket nem védjük, de a teremtésvédelemben az egész teremtett világot védjük, és ennek része az emberek is.
2: Hát én is ezzel egyetértek, de kiegészíteném, hogy ugye ez gyakorlatilag Isten alkotó munkáját védjük meg, ugye az egészet, amit megalkotott, azt szeretnénk megvédeni.
1: És abban mi is beletartozunk.
2: Igen.
1: Na most ezt azért nem örülök, hogy rögtön itt az elején kimondtátok, mert nekem erre épült volna a következő gondolataim, tehát ti lelőttétek a poén, de nagyon örülök, hogy igazából valójában ez viccnek szántam, valójában nagyon örülök annak, hogy ezt mondtátok, mert akkor a fiatalok jól látják, hogy bizony, sokan mondják azt, hogy hát igen, mi azt mondjuk, hogy teremtésvédelem az a hitetlen meg környe, de ugyanarról szól a dolog. Nem ugyanarról szól a dolog, hiszen a teremtésnek a egyik legszebb dolga az ember, ugye az a csúcs, a korona, a teremtésvédelme. Mondjuk, hogy elmosolyunk rajta, mert úgy gondoljuk, hogy ez szerénytelenség, pedig nem szerénytelenség, hát Isten tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az emberért teremtette az egész világot, így is megközelíthetjük a kérdést, és sajnos nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy az embert védjük. Elkoborott kismacskát lelkesen mentünk, eltaposott gyíkok miatt a pokolba kívánjuk az autókat, meg mit tudom én, de a szegény Mari néni, aki télen nem tud befűteni, azon nem gondolok, hát szegény, így járt kész kategória, pedig hát Mari néni is a teremtett világ része. Jól látom én ezt a dolgot?
3: Igen, nekünk az iskolában volt idén egy Laudato Si év, ami erről a teremtésvédelemről szólt, és ott is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak a természetet, hanem a kapcsolatainkat is védjük.
1: Ez nagyon jó. Mondjuk meg akkor az iskola nevét is, hogy melyik iskoláról van szó.
2: Hát ugye ez az a Patrona Hungári Általános és Gimnázium.
1: Általános iskola és gimnázium, és ti most végeztétek a 8.
2: Igen.
1: A teremtésvédelemnél az, hogy az embert is védenünk kell, ez honnan jön tulajdonképpen? Ez miért? Mi így gondoljuk, ugye, hogy része a teremtésnek, ugye a Bibliát olvastuk, akkor ez egyértelmű. De miért tudtad te rögtön rávágni ezt, hogy ez kell? Tehát benned van már, beléd van oltva, nevelve, tanítva, hogy a teremtésnek része az ember és aznak a védelme, és ezért nem azonos a természetvédelemmel, aki nem azonos a környezetvédelemmel, mert ha belegondolunk, a természetvédelem és a környezetvédelem se azonos teljesen, ugye? Melyik a szűkebb?
3: Talán a környezet.
1: Környezet, ugye? Az a szűkebb környezet, mert csak az, hogy a levegő, víz folyó, nem gondoljuk bele a környezetbe se az, hogy a biodiverzitás meg, de hát, hogy az állatok sokféle, növények sokfélesége, ez is ugye részese a környezetnek. És hát ugye az embernek a védelmét azt nem gondoljuk bele. A cikkben van egy mondatod itt az emberrel kapcsolatban, próbálok itt a cikkeret megtalálni a sok felesleges papírom között, és meg is találtam. Itt van egy ilyen mondat, hogy az én nagymamám 1700 kilométerre lakik tőlem. Hetente felhívom és beszélgetek vele, ez az apró cselekedet is nagyon boldoggá teszi.
3: Igen, az én nagymamám Olaszországnak a déli részén lakik. Jó messze tőlünk, és ritkán tudjuk meglátogatni. És ezért minden hétvégén, vagy amikor a hét során időt találunk rá. Én és a testvéreim közösen felhívjuk, és beszélgetnénk vele, hogy hogy telt a hetünk, ő mit csinált éppen azon a héten, és ez mindig nagyon boldoggá teszi, és mindig nagyon köszöni, hogy jaj, hát ő annyira örül, hogy felhívtuk őt.
1: És ez neked is okoz örömet?
3: Igen, én nagyon szeretek vele beszélgetni, ő olaszul beszél, és nagyon szépen beszél olaszul, és mindig nagyon inspiráló dolgokat tud mondani.
1: Te olaszul beszélsz vele?
3: Igen.
1: Mert az egyik szülői ágon olasz.
3: Igen, az édesapám olasz.
1: Édesapám, és le tudnál magyarul?
3: Nem.
1: Nem?
3: Nem nagyon.
1: És akkor otthon hogy beszéltek?
3: Otthon is olaszul beszélünk vele.
1: Vele olaszul, de igen. Édesanyáddal magyarul?
3: Anyával magyarul és olaszul is tudunk.
1: Magyarul és olaszul is beszéltek. Érdekes, ez nagyon jó, amikor olyan több nyelvűség van. Meg kell tanulni a családban mindenkinek angolul, és akkor nincs ilyen
3: probléma.
1: Vagy tudtok is?
3: Hát tanulunk az iskolába.
1: Tanultok az iskolába, igen, ez egy diplomatikus válasz, igen. Hát annak idején ti erről nem tudtok, mert nem emlékeztek, csak az én korosztályom, hogy mi annak idején oroszul tanultunk az iskolába, de szomjan halnánk, hogyha egy pohár vizet kéne oroszul kérni, mert mennyi évet tanultam? Én 8 évet, hát 8 év alatt nem tudtak megtanítani erről, hogy egy pohár vizet. De térjünk vissza a témánkhoz, a teremtés védelemhez. Gyakorlatilag az lenne a következő gondolatom, hogy amikor megkérdezték Jézust, hogy Mester, mi a legfőbb parancs, és akkor Jézus azt mondta, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből. Benne van ebbe a parancsban, és ugye a parancsot mindig úgy szoktuk érdemelni, hogy parancs kötelező előírás, stb. Pedig azért, ha úgy belegondolunk, ezek az isteni parancsok, ezek nem annyira kötelezők, ezek jó dolgok számunkra, hiszen jó iránymutatást adnak számunkra, és segítenek, ezek segítő szándékú. Nem véletlen, hogy Jézus máshol azt mondja, hogy az én igám könnyű az én, vagy az én igám jó könnyű, én terhem könnyű. Tehát nem véletlen, hogy Jézus is így fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag ezeket a parancsokat követni nem egy kényszer vagy valami, hanem ez tulajdonképpen egy jó dolog. De ebben, hogy szeresd Istenet, benne van a teremtésvédelem?
2: Szerintem benne van, mert hogyha őt szeretjük, akkor szerintem ugye, ha valakit szeretünk, akkor ugye a kedvében is szeretnénk járni. És én valahogy ezt úgy fogom föl, hogy ha az ő kedvében szeretnénk járni, akkor amit ő ugye alkotott, azt ugye azért teszünk, hogy jobb legyen, vagy megvédjük, és hogy így szerintem, ha őt ugye szeretjük, akkor így a kedvében ezzel tudunk járni.
1: Hát mondjuk például hazamégy, ugye az édesanyádat nyilvánvalóan szereted, ugye ez nem kérdés, hogyha hazamégy, és édesanyád éppen felmosta a követ, akkor hát leveszed a cipőt, és lábújjegyen zokniba, vagy zokni nélkül kikerülöd mégy, mert hát becsülöd azt, amit adott neked, igen. Hiszen azt a tiszta követ a családnak adta, és a munkáját, vagy ugyanígy a uzsonnát, ha nem ízlik, akkor nem kidobod, hanem legfeljebb odaadod egy másik osztálytársadnak, vagy valami, mert megbecsülöd azt, és nagyon jól gondolod, szóval én is ezzel egyetértek, hogy Isten alkotásait szeretjük, akkor azzal Isten szeretjük. Megbecsüljük a körülöttünk lévő világot, megbecsüljük a természetet, leginkább megbecsüljük a másik embertársunkat, meglátjuk a másik embertársban Jézus arcát, akkor ezzel az Isten szeretjük, és ez ezért nagyon fontos. De folytatódik ez a párbeszéd itt Jézus részéről, mert utána hozzáteszi, hogy a második egyenértékű ezzel, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Na most erről már ugye sokat beszéltünk most, hogy a másik embert szeretni kell, ő a fele barátunk, bár ezt is érdemes lenne tisztázni, de hát most nem biblia elméleti órát tartunk, hogy kit tekintünk fele barátunknak, ugye ez, erről is van egy kérdés a Biblia, hogy ki a fele barátom, tulajdonképpen is van már a példabeszéd is. Szeres fele barátodat, mint önmagadat. Itt általában azt szoktuk kihangsúlyozni, meg arra gondolnak az emberek, amikor ez elhangzik, hogy szeretni kell a másik embert. Na de ebbe a idézetbe ott van valami más is, hogy mint önmagadat. Tehát önmagunkat is szeretni kell. Ez Jézus parancsa, az Isten parancsa. Szeretjük önmagunkat? Ti szeretitek önmagatokat?
3: Hát én szeretem önmagamat, már mint minden nap élek, és próbálok úgy cselekedni, hogy ez nekem is, és a többi embernek is jó legyen, és e szerint élni. És így a fele barátaimat is szeretem, ezáltal is önmagamat is.
1: Azt szokták mondani, okosak, mert a felnőttek olyan okosak tudnak lenni, hú, ez egy külön műsort, nagy műsort megérne. Szóval azt szokták mondani, hogy ebben a korban, a ti korotokban. Nem használom azt a szót, hogy kamasz, mert én, amikor a fiam kamasz volt, azt mondta, hogy hát nagyon nem szeretik ezt a szót. Nem ezt a szót használta, hanem más kifejezésre hozta a tudomásomra, hogy nagyon nem szeretik a kamasz megnevezést, a kamasznak szól, volt fiatal, úgyhogy akkor ezt elkerüljük, de hogy ezzel a korosztályban különösen lányoknál most sztereotípiákkal megyek, ami nem szép dolog, de hát emberek vagyunk, gyarló emberek. Azt szokták mondani, hogy nem elégedettek önmagukkal, nem elégedettek a külsejükkel, ilyen bajok vannak, bár ez fiúknál is megvan, mert én a saját gyermekemen is, aki fiú, ugye láttam, hogy hát tud szépítkezni a haját, meg mit tudod a tükör előtt. Tehát ugye a fiúk se maradnak el ilyen téren a tükör előtt a lányok előtt, de hogy nem elégedettek ebben a korban a fiatalok, amikor kezdenek felnőtté válni magukkal, mindenféle lelkiválságuk van. Nektek is szokott ilyen gondotok lenni?
2: Hát néha előfordulhat, de szerintem ugye ez önmagunktól is függ, hogy állunk ugye magunkhoz, és attól is, hogy a külvilág az hogy áll hozzánk, és akár egy megjegyzés, vagy beszélgetések. Szóval szerintem egy fiatalok lelkére, még így belső harmóniájára ezek is nagy hatással tudnak lenni. Hogyha mondjuk egy számunkra fontos ember valami olyat mond, ami így nekünk rosszul esik, akkor az is így szerintem eléggé romboló hatású tud lenni.
1: Szokott ilyen gyakran előfordulni?
2: Nem,
3: szerencsére nem, de igen, én is ehhez tudok csatlakozni, hogy a fiatalok számára nagyon fontos az, hogy még ha ez nem is feltétlenül egy pozitív dolog, de nagyon fontos az, hogy a többiek mit mondanak, és akár hogyha a szüleink tesznek egy rosszabb megjegyzést, néha egyszer véletlenül, az is nagyon bele tud ivódni valakibe. És hát itt is oda kell ilyenkor figyelni arra, hogy szeressük a másikat, és figyeljünk arra, hogy önmagát is tudja szeretni, mert szerintem ez is fontos, hogy arra is odafigyeljünk, hogy a másik magát is tudja szeretni, és ne csak engem szerethessen.
1: Igen, amikor ez nagyon jó, hogy igen, mert ugye az önmagunkat szeretés, akkor őnek is megvan az a joga, hogy önmagát szeresse. Amikor ilyen szituációba kerültök, akkor esetleg elmondjátok az illetőnek, aki ezt a megjegyzést tette, és lehet, hogy ő bocsánatot is kér, visszaszívja, úgymond a dolgot, de elmondjátok ezt, hogy ez rosszul esett, de fölmerül ilyenkor az is, hogy jó szándékom mutat a barátodnak, és nem vagy a felnőttnek, hogy nem bánta, hogy hát most Isten parancsa ellen vétettél tulajdonképpen. Nem szemrehányóan, meg nem felelősen volna mondod, de tulajdonképpen, hogyha engem szítsz, akkor jogtalanul, alaptalanul, mert bírálni lehet, elmondani azt, hogy hibáztál, vétkeztél, akkor azt el lehet mondani, de hogyha csak ilyen megjegyzést tesz, és az általában ilyen alap nélkül ilyen gúnyolódás jellegűt szoktunk rajta érteni, akkor tulajdonképpen az illető a Isten ellen véd, mert Isten parancsa ellen, és a teremtett világ ellen véd. Hiszen mint ő saját magával szemben is vétkezik, mint te, vagy akire tette a megjegyzés, az is a teremtett világ része, mind a ketten a teremtett világ koronái vagytok, és véd önmaga, és az ellen is, akire teszi ezt a megjegyzést. Ez így fölmerült már ilyen szituációban, ilyen beszélgetésben?
2: Hát úgy beszélgetésben nekem még nem merült föl, de így magamban már így ugye ez felmerült. És hogyha vagy én bántok meg véletlenül valakit, vagy engem, akkor ugye ugyanúgy elő szokott bennem az is kerülni, hogy olyat mondjak, amit ha visszahallok, ugye az nekem jó lesne, vagy hogy végig gondolom, hogy én hogy reagálnék arra, amit, hogyha én mondok valamit. Szóval, hogy ugye ez, hogy szeressük fel a barátunkat annyira, mint önmagunkat, ez szerintem ezen is alapszik, hogy olyat mondjunk, meg olyat tegyünk, amit magunknak is jó lesne, hogyha visszakapjuk, vagy ezt kapnánk.
1: Most már nagyon sokat beszélgetünk itt a teremtésvédelem kapcsán az emberről, saját magunkról. Egy kicsit menjünk vissza a környezet részére, tehát a teremtett világ többi részére, az emberen kívüli részére is. Ugye hát a teremtett világ védelmének akár azt mondanám, hogy van egy himnusza, és a naphimnusz ugye az Ezi Szent Ferenctől, hiszen azt mindenki ismeri, és mindenkinek nagyon fontos. Én ebből egy részt emelnék ki, amikor ugye Ferenc mindenért hálát ad az Úrnak, ami teremtett, és ugye ez a helyes és számunkra követendő példa, de valamikor a szélről, a felhőkről beszél, és azt mondja, hogy áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, akik által élteted minden alkotásod. A rút időkért is hálát ad. Fölmerült bennetek ez, mint tudom, egy novemberi esős, szeles, amikor suliba kellett menni reggel, félig még, vagy teljesen sötét, szembefúj a szél, csapja az esőt, havas esőt, stb. Fölmerült bennetek az, hogy hálát adjunk ezért?
3: Hát őszintén én mondom, hogy nem. Ja, nem nagyon jutott eszembe, én nem szeretem az esőt, de ahogy így végig gondolom, és főleg most, hogy nagy szárazság van, ilyenkor viszont tudok hálát adni azért, hogy jaj, de jó, most esik az eső, akkor most kevesebb lesz a szárazság, és hát ilyenkor fontos felismerni, hogy igen, ez jó, és meg kell tanulni, hogy nem kell mindig panaszkodni, és hogy fontos, hogy a nehezebb pillanatokban is tudjunk hálát adni.
1: Lehet, hogy ez a novemberi eső, ami kellemetlen volt, hogy a szemedbe fújta a szél, de lehet, hogy ez a novemberi eső elraktározott a földbe, és milyen jó az ilyen táj. Nagyon panaszkodtunk idén, hogy milyen hideg volt, hogy elszoktunk már ezektől a hidegektől, és most igazi tél volt, hóval minden.
2: Pedig nagyon szép volt.
1: Igen, szép volt, de nem panaszkodtál?
2: Hát néha egy kicsit, hogy azért most már tényleg hideg van, de amikor így osztályszinten, vagy családdal is kimentünk hógolyózni, vagy csak sétáltam reggel a hóba, az nekem ilyen nagy örömöt okozott, hogy még nem nagyon láttam ilyet, és hogy ilyen nagyon szép volt.
3: Igen, ezzel én is egyetértek, hogy akár amikor reggel fel tudta dobni teljesen a napomat, hogy jaj, de szép idő van pedig, vagy hát szép a táj, ahogy megyek, minden tiszta havas, ropog a hó a lábam alatt, és még ha 3 dolgozatot is írtam aznap, az fel tudott nagyon vidítani, hogy ilyen szép környezetben mehetek be iskolába.
1: Ti, mint fiatalok, még a hidegbe is megláttátok a szépet, és a jó szerencsések vagytok, az öregek ezt már kevésbé érzékelték így, nem mondom azt, hogy nem. Tehát ők is a szépségre ugyanúgy érzékenyek, de azért fázósabbak, és hát ugye nekik fűtésszámla, meg ilyen gondjaik is lehetnek, pláne a nyugdíjas korosztálynak. Viszont én most gondolkodtam el, ugye én egy kertes házban lakom, viszonylag nagy a kert, vannak kisebb gyümölcsfák. Tavaly szó szerint semmilyen gyümölcsöm egy szem se volt. Ugye tavaly elfagytak, a gyümölcsök, rossz év volt, zárasság, előtte nem volt tél gyakorlatilag. Ez semmilyen gyümölcsöm nem volt. Most a kismegyfán rekordtermés több mint 5 kiló megy volt, ami azon a kismegyfán még soha nem volt. Almánk az mindig volt, minden évben, akármilyen időjárás volt, vagy nagyon sok volt, vagy sok, vagy nagyon sok volt, tavaly egy darab nem volt, alma se, semmi nem volt, körte is szokott lenni, az se volt, semmi nem. Most szépen mutatkozik a körte, az egres bokorfák, nem tudom, minek kell mondani, ilyen bokor és fa közötti átmenet, tele vannak, mondom, a megy rekordtermésre hozott, a szilván is látom, hogy mennyi van, és az almafa szokásos egyik csúcsévét fogja teljesíteni, ahogy most látom, és úgy bennem is ez fölmerült, hogy tulajdonképpen ezért a hitegért, hiszen mindennek oka van. Semmi nincs véletlenül.
3: Igen.
1: Úgyhogy amit te szépnek láttál, hógolyózás, egyebeket, én meg most látom szépnek a kertbe annak a hatását. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a negatív dolgok az előző hónapban egy missziós atyával, egy verbita missziós atyával beszélgettem, itt ő írta az előző számnak a címlapját, és ott fölmerült, hogy minden rosszba van valami jó. Amikor náluk a kormányzat föllépett az ellen, hogy Indonéziában nem lehet fogadni tovább missziós papokat, akkor mindenki arra gondolt, hogy jaj, mi lesz most velünk, pap nélkül maradunk meg, minden gondunk meg, problémánk lesz. Holott Istennek ez is benne volt a tervében, nem rosszat akart ott az indonéz keresztényeknek, hanem hirtelen ennek hatására megindultak ott a papnövendéknek a fiatalok, és rengeteg új indonéz pap lett, olyannyira, hogy most már ők jönnek ide hozzánk. Tehát ez, hogy a rossz dolgokból, a negatív dolgokból is lehet jó dolgot csinálni. Hogy csináljuk ezt a környezetvédelembe, teremtésre? Maradjunk most akkor a szűkebb teremtésvédelemre, a környezetre, a körülöttünk lévő tájba, természetbe, levegő, víz, mert a mi korosztályunk ugye elég szépen tönkretette ezt a földgolyóvist is, rátok vár a feladat, hogy ezt most rendet egyétek. Sikerülni fog?
2: Hát reméljük.
3: Igen, reménykedünk.
1: Hogy tudtok tenni a környezetjavításáért?
2: Hát mondjuk az iskolában is volt ilyen, hogy szemetet szedtünk így osztályszinten, vagy most évvégén jelentettük be, hogy szelektív hulladékgyűjtés lesz az iskolában, és ugye akkor papír és műanyag szemetet szét tudjuk válogatni. Volt, hogy növényeket is ültettünk, így az iskolán belül.
3: Meg hát figyelünk a tereinknek a tisztaságára, hogy így a, ugye ez a mindennapokat is megkönnyíti, és ugye a műanyag szemetelés ez egyre nagyobb és egyre nagyobb probléma. És például figyelünk arra is, hogy az uzsonnánkat is olyan kendőbe csomagoljuk, amit utána otthon ki lehet mosni, és ezzel is kevesebb lesz a műanyag szemét, meg olyan flakonokba viszünk vizet, amit újra lehet tölteni. És így sem kell minden nap után kidobni egy palackot, hanem ezt újra lehet tölteni, és több évig is lehet használni.
1: Ugyan a palackokat már nagyrészt vissza lehet váltani, a visszaváltató palackokat, de ha többször használod, akkor esetleg kevesebbet kell gyártani belőle, mert hát a gyártás során is keletkezik hulladék. Most zajlik a foci világbajnokság, nem tudom, követitek-e, nézitek, nem?
3: Nem nagyon.
1: Mai korosztályban nem, én sem nagyon követem, na. Viszont a sajtóhírekben ott van, hogy a japán szurkolók, azok minden meccs után összeszedik, és sokszor nem csak a saját szektorukba, összeszedik a szemetet. Mert ugye Japánban nincsenek kint szemetes kukák, köztereken se egyebeken, megszokott dolog az, hogy amit vittél, azt ne dobd el, ne másra bízd annak az eltakarítását, vidd haza is, és takarítsd el. Én horgászni járok, horgászemberke vagyok, és egyszer egy tóra, kikerültem egy horgásztóra, és kérdeztem ott, hogy hol van itt a szemetes, ahol kidobhatom ezeket a csalis zacskókat, meg egyebeket, mert ugye egy rendes horgász nem dobálja szét a parton maga után, tényleg nem, hanem bedobálja a szemetes, hol van szemetes. Nálunk nincs szemetes, mondták, amit hozott, vigye haza. És teljesen rendben volt az egész tópart, és teljes volt a tisztaság. Mert akik oda jártak már hosszabb ideje, azok megszokták ezt, az újaknak meg, ahogy rákérdeznek, elmondták, és meg tudtam oldani, hogy hazavittem ezeket a műanyag zacskókat, és otthon a szelektívbe, meg a kommunális szemétbe beraktam. Itt a cikkedből az is kiderül, a címlap cikkedből, hogy tulajdonképpen két dolog, ez amiket mondtál, hogy a környezetvédelmi teremtésvédelemét teszünk, ez tulajdonképpen a cselekedet, a tett. De van még egy dolog, amivel nagyon sokat tudunk tenni, ami hosszú távra szól, és formálja az egészet. Hát ez benne van abban, amiket csináltok, meg amit a japán turisták csinálnak. Na jól, nem vizsgázunk, most elő volt nektek az iskolából, szemléletváltás. Hogy ugye megpróbáljuk megváltoztatni a saját szemléletünket, és megpróbáljuk megváltoztatni a körünkben lévő embereknek a szemléletét. Ahogy Jézus is ugye mondta, hogy arról ismerjenek bennetek, meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, arról ismerjenek, hogy tanítványaim vagytok, hát gyakorlatilag arról ismerjenek meg a többiek, hogy én példát mutatok nekik azzal, hogy szelektíven gyűjtök, növényt ültetek, én például példát mutatok most azzal, hogy csatlakoztam az új környezeti felvíváshoz, hogy vágatlan május, nem kaszáltam a füvet a nagy kertembe, 1500 néves kertembe, és hát ugye ezzel én környezetvédő lettem, asszony szerint csak lusta, de most ez mindegy, a környezetnek jót tett, mert annyi bogár, madár, meg minden van ott a kertben, mindig csiripel, cilipel valami jót, tehát tényleg jót tett. Hát nekem is jót tett, hogy nem kellett annyit fűbeszállni a dologba. Néha így találkoznak a gyarló emberi dolgok a tényleges környezetvédelme, de valóban egy kicsit a szemléletet kell meg, hogy ahol nem zavar, ott miért kell arra levágni, amikor sokkal melegebb lesz. Azt a munkával például meglátogathatok valakit, felhívhatom a nagymamámat, Olaszországban tudok másik embernek örömet adni, örömet szerezni. Mi az, ami szerintetek a jelenleg a teremtett világ védelmében a legnagyobb kihívás, ami most előttünk áll a hátralévő időszakban?
2: Hát még szerintem még most is az, hogy nagyon sokat szemetel ugye ez az egész világ, és ehhez még az párosul, hogy sok ember ugye ezt még mindig nem vette észre, hogy ez van, hogy nagyon sokat szemetelünk, és hogy még mindig sokan arra hajtanak, hogy kizsigereljék, ami van ugye a földben energia, és hogy csak maguk javára használják föl, és arra nem figyelnek, hogy ebből mi lesz, és mi fog ebből következni.
3: Igen, és hogy ugye itt a nézőpontváltás ide is kapcsolódik, hogy oda kell figyelnünk arra nekünk, akik már észrevettük, hogy ezzel probléma van, hogy felhívjuk az ő figyelmüket is, és nekünk most a tanév végén volt egy kifejezetten egy nap, ami erre a teremtésvédelemre alapult, és utána az iskola írt is a honlapjáról egy kisebb beszámolót, és a tanévet is összefoglaltuk azzal, hogy mi mindent csináltunk, hogy megmutassuk a diákoknak, hogy igenis van értelme annak, amit csináltok, és nem csak az, hogy lóghatsz óráról, és nem kell beülni egy matek órára, hanem hogy tényleg véded a világot, és van értelme annak, amit csinálsz.
1: Ennek ellenére a cikked végén, és most nem bántani akarlak, egy kis pessimista hang is benne van, ami úgy elgondolkodtatott engem, hogy ez miért van benne, hogy jó lenne megváltani a világot, de ez jelenleg nem lehetséges. Ez alatt mit értettél, hogy nem lehetséges? Tehát ez egy kicsit olyan beletörődés jellegű. Tudom, hogy a világ megváltása meg egy hatalmas feladat, és nem is a mi dolgunk.
3: Én bevallom, én nagyon fel tudok lelkesülni dolgokon, és amikor jött ez a Laudato Si év, akkor is volt egy-két ilyen világ megváltó ötletem, hogy na mi most akkor itt megváltjuk az egész világot, de fontos észrevenni azt, hogy tényleg mit tudunk tenni, és hogy az apró cselekedeteinkre odafigyeljünk, hogy azokat megtegyük, és szerintem sokan leragadnak annál, hogy ők most kitalálják, hogy ők összeszedik az összes szemetet az utcákon, ami nyilván egy pozitív dolog, de mire kitalálod, és megvalósítjuk azt, hogy fogom összeszedni az összes szemetet, addigra az az idő alatt, és ez az energiát, amit ebbe belefektettünk, sokkal kisebb és lényegesebb dolgokat is meg tudtunk volna csinálni szerintem, vagy meg tudunk csinálni, és hogy erre is oda kéne figyelni, hogy azért ne repüljünk el a világűrbe az ötleteinkkel, hanem maradjunk a földön, és figyeljünk arra oda, hogy tényleg mit tudunk csinálni, mert utána, ha nem jön össze ez a nagy terv, amit akartunk, akkor ez egy rossz élmény maradhat, és így akár valakinek elismert a kedve attól, hogy hát jó, akkor nekem most még sincsen kedvem természetet meg teremtést védeni.
1: Szabó Tamás a rádió elnöke, ő a kezdeményezés és a motorja egy olyan projektnek, ahol Afrika egyik legszegényebb, sőt a világ egyik legszegényebb országában, Malawiba, most már 200 gyermek táplálását tudjuk minden hónapban megoldani. Körülbelül 6000 forintból kijön egy gyermek egy havi táplálásra, nevetséges összeg, és mégis egy gyereket megment. És ez egy komplex projekt, nem csak ételt juttat oda, hanem munkalehetőséget egyébként, tehát egy nagyobb projektnek a része. És hát ugye valaki visszamondta egyszer azt, hogy hát 200 gyereket megment, az a nem érünk el sem megmentünk, az amit érünk, hát hányan éheznek ott, 10-20 milliók éheznek, 100 milliók éheznek Afrikába, és ugye Tamás mindig erre azt mondja, hogy senki nem tud megtenni mindent, de mindenki tehet valamit. Tehát ha mindenki egy picit megtesz, és mindenki csak egy gyereknek az ellátását fedezi, akkor az a 200 az már is sok száz lehet, és aztán sok ezer, és így tovább. Tehát neki ez a mondásával, amit te elmondtál, ez nagyon egybevág, hogy senki nem tehet meg mindent, de mindenki tehet valamit. És itt a teremtésvédelem is az van, hogy nézzünk körül, hogy mi az, amit mi megtehetünk. Itt nagyon bólogattok. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a hallgatóknak a türelmet. További jó rádió hallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Dicsértessék.
1: Mindörökké.

segíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Magdala fénye, boldogságos asszony, fordulunk hozzád igaz tisztelettel. Szívedet Krisztus szeretetnek láncán fűzte magához. Roppant hatalmát hamar megismerted, isteni szóval ördögöd elűzted. Majd meg is tisztelt ritka bizalmával, szent szabadítód. Már ez időtől szeretett hatalmad,

Yar sanyum ağam, ta öz kerestini hullat çürükünye.

0: Istva, Abba temessék. Isten szerelme adta életünket, hadd legyen részünk fia győzelmében. Kettejük mellett áltassuk a lelket, himnuszainkkal. Amen.
1: Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás árad a nyelvéről. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újjongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás árad a nyelvéről. Az istenfélő asszonyok reméltek az Úrban, és szívükben éneket zengtek. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban aras diadalt. Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod. Nyilvesszőt halálos éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál. Trónod, Isten, áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az örömolajával társait közül. Ruhát fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfazendül. Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, Ofír aranyával ékesítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az istenfélő asszonyok reméltek az Úrban, és szívükben éneket zengtek. Hangos örömújongás között bevonulnak az Úrhoz. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra. Felejtsd el népedet és atyád házát. Elbűvölte a király szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte. Írusz leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcot fényét keresik. Belül a királylány csupa szépség. Arannyal van átszűve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is. Századokon át, örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hangos örömújongás között bevonulnak az Úrhoz. Szívem gondolata legyen kedves előtted. Én Uram segítőm és megváltom.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek, senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki előjáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, írtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhíjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért, rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Újuljatok meg lélekben és érzületben, és öltsétek magatokra az új embert, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.
3: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szent beszédeiből. Miután Mária Magdolna Jézus sírjánál járt, és nem találta ott az Úr testét, úgy vélte, hogy elvitték azt a sírból, és jelentette a tanítványoknak. Ezek elmentek vele a sírhoz, megnézték azt, és ők is arra gondoltak, hogy úgy áll a dolog, amint az asszony mondta. Rögtön hozzáteszi az evangélium, a tanítványok aztán visszatértek az övéikhez, és így folytatja. Mária pedig ott állt a sír előtt, és sírt. El kell gondolkoznunk azon, hogy ennek az asszonynak a lelkében milyen nagy szeretet lángolt. A tanítványok ugyanis hazamentek, ő azonban el nem mozdult az Úr sírjától. Mivel nem találta, kérdezősködött utána, sírva kereste. Izzott benne a szeretet, és lángolóan vágyódott az elvittnek hit Krisztus után. Ezért volt az, hogy egyedül ő látta meg akkor az Urat, mert ott maradt, hogy keresse. Ebből láthatjuk, hogy az álhatatosság adja meg a jó cselekedetnek az igazi értékét. Az igazság szava is megerősíti ezt, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mária tehát előbb kereste Jézust, és nem találta. Álhatatos maradt a keresésben, így végül is elérte, hogy megtalálta. Az történt tehát, hogy sokáig nem terjedtek vágyai, de ezáltal csak fokozódtak azok, és így érte el, hogy megtalálta az Urat. A szent vágyakat ugyanis a késedelem csak növeli. De ha késedelemben azok megszűnnek, akkor nem is voltak igazi vágyak. Ilyen szeretet lángolt mindazokban, akik találkozhattak az igazsággal. Ezért énekli Dávid is. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre, mikor mehetek, hogy lássam az Isten arcát. Ezért van így az énekek énekében az egyház. Szeretetet betege vagyok, és így majd elalélt a lelkem. Asszony, miért sírsz, kit keresel? E kérdés azért kutatja fájdalma okát, hogy még jobban növekedjék a vágyakozása. Ha ugyanis megnevezi azt, akit keres, még hevesebb lesz iránta a szeretete. Jézus néven szólította, Mária. Az előbb, amikor azt mondta, asszony, csak általános megszólítást használt, ekkor Mária még nem ismerte fel. Most nevén szólítja, mintha csak ezt mondaná, ismert fel végre azt, aki téged ismer. Nem úgy általánosságban, ahogy a többieket. Téged különösképpen is ismerlek. Mária tehát, minthogy az Úr nevén szólította, felismeri teremtőjét, és rögtön így kiált fel. Rabbóni, azaz mester. Jézus ugyanis egy személyben volt az, akit Mária a sírnál keresett, és az is, aki a lelkét keresésre indította. Mária Magdolna visszatért az Úr sírjától, és hírul adta a tanítványoknak. Láttam az Urat. Boldog, aki méltó volt arra, hogy Krisztus feltámadását először hírul adja. Sírva kereste azt, akit oly nagyon szeretett, meglátta, és a tanítványoknak hírul adta. Boldog, aki méltó volt arra, hogy Krisztus feltámadását először hírul adja.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szerávkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt.

0: mentésünkre közénk szálltál. Szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Úrunk, felséges Istenünk,

és délben tűzőr a gyogát. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztaló,

0: Én is futok, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom és rabságba vetem testemet. Megtaláltam, akit szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem el. Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Felfoghatatlan. Kiara Lubik elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szeretetet sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja. Szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel, a szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobog hasson.

0: Hírpercek.
1: Varga László püspök megáldotta az amárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kórus padló burkolata. Továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régészprofesszora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő ígéret fogadák, Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígészed.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrzselkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Július 22-én, szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szigler Lózi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. A tematikus nap keretében a fenntarthatatlan fogyasztói társadalom Kocsis Kamilla napsugár beszélgetése hangzik el Beller Barnabással 16 órától. Bozók Ferenc meditációja 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. A Naphimnusz Egyesület műsora kezdődik 16 óra 35 perckor. Kereszténysége a Kárpát-medencében címmel Borsovszky Tibor műsora hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért Kecskemétről 20 órakor. A 100 évvel ezelőtti templom építészetről Bodó Péter művészettörténésszel Bodnár Anita beszélget 20 óra 16 perckor. Az esztergomi Szent Anna templom híveinek imádsága 21 óra 5 perckor. 22 órától folytatódik a tematikus nap, azt követően Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Boton pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Székely János, püspökatya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az Emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét, és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítői közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízz rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
4: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antalima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér elsötétka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmat férfi a többé, hanem átszelemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közön, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közön, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat. Égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
3: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a szent háromság harmadik személyét, a szent lelket. A szent lélek érkezését várva az apostolok a szűzanyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsatüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de a Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az

0: anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőséges Szent Szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezd bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhe.

0: szívednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engeszted meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűz anya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Mély bizalommal sietek hozzád, ó Szűzek, Szűzek, jóságos anyánk, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem fordítsd rá a figyelmedet, és hallgass meg kérésemet. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a gúnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekének nem kell soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és falsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikértem én segítségedet hasztalanul, kitávozott tőle meghallgatatlanul. Azért viszont mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsosban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és balsosban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esetezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent Gábor arkangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent Raffael főangyal,
1: könyörög érettünk.
2: Szent őrző angyalaink,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Magyarország őrző angyala,
1: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babesbólyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzér csapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2. A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Leó pápáról szóló elmélkedésünkben. Ott hagytuk abba az elmúlt szerdán, hogy az ő számára is igen fontossá vált az a gondolat, hogy felkarolni a szegényeket, a társadalom kirekesztettjeit. Míg a felszabadítási teológia felhívása a szegények támogatására és az igazságtalan társadalmi struktúrákról való elszakadásra sok latin-amerikai katolikus számára különös üzenetet hordozott átpolitizálása, különösen a marxista ideológiával szimpatizáló körében, és ez vezetett ahhoz, hogy II. János Pál pápasága idején felléptek az irányzattal szemben. Az 1990-es években az akkori hittani kongregáció, amelyet a későbbi 16. Benedek pápa vezetett, aggodalmát fejezte ki a felszabadítási teológia egyes áramlatai miatt, amelyek szinte marxista eszmékre és elemzésekre támaszkodtak. Ugyanakkor dicsérte a felszabadítási teológia társadalmi igazságosság és a szegények iránti buzgalmát. A latin-amerikai katolikusok számára üdítően hatott, hogy Ferenc megválasztása után már egészen más hangnemben beszélt a felszabadítás teológiájáról. Prevost egy évtizedet töltött a trujillói ágostonrendi szeminárium élén, kánonjogot tanított az egyházmegyei szemináriumban. Tanulmányi prefektusként szolgált, bíróként tevékenykedett a regionális egyházi bíróságon, és plébániai szolgálatban dolgozott a város szélén. Sikeres missziós tevékenységet is folytatott, többen csatlakoztak a rendhez, megszervezte a venezuelai menekültek támogatását Peruban a venezuelaiak elleni diszkrimináció ellenére. Antoni Pizzo ágoston rendi atya még a konklávé kezdete előtt egy telefonos interjúban a következőket mondta: Peruba küldték, az ország felső északnyugati részébe. Itt a rend középnyugati tartományának, a jó tanács anyja tartománynak a missziói voltak. Ezeket Kulluhukanász misszióknak nevezték, és a II. Vatikáni zsinat után kezdtük létrehozni őket. Prevost a későbbi püspökkel, illetve a püspökkel dolgozott együtt, aki a prelatúrát vezette. Ma már ezen missziók mindegyik vezetője perui születésű ágoston rendi szerzetes, tehát nem külföldi misszionárius. 14. Leó pápát, akárcsak Ferencet, az 1962-65-ös II. Vatikáni zsinat fogadtatása formálta Latin-Amerikában, jegyezte meg találóan az egyházi ügyekkel foglalkozó honlap, és a püspökök felkarolták azt a szinódusi stílust, amelyet Ferenc az egyetemes egyházba hozott. Az 1955-ben megalakult Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák Tanácsa zsinat utáni ülései olyan fokú kollegiális együttműködést és döntéshozatalt fejlesztettek ki, amely egyedülálló volt a világon. Ferenc ezt a kollegiálisabb stílust hozta el az egyetemes egyházba 2023-ban és 24-ben tartott szinódusokkal. A latin-amerikai püspökök fókusza is teljesen egyértelmű volt. Párbeszédet kezdeményeztek, és a szegények felkarolását tartották fő feladatuknak. Nyilvánvaló, hogy perui tartózkodása során irányult a későbbi 14. Leó pápa figyelme is ezekre az értékekre. A széles körben elterjedt kínzó szegénységgel szemben az evangélium igazságos társadalomra vonatkozó következményei többé-kevésbé koherens teológiává finújították. Elhagytak néhány baloldalibbnak minősített elméletet, amelyeket egykor a felszabadítási teológia címszó alá csoportosítottak. Amikor Prevost püspök lett, a felszabadítási teológiai körüli harcok
már kevésbé dominálták a világegyházat, de továbbra is időszerű volt a kérdés, hogyan tud az egyház segíteni a szegényeknek. Prevost latin-amerikai tartózkodása idején szembesült a párbeszéd fontosságával, amelynek alapját a szinodalitás, a zsinatiság, a részvételiség képezi. Nyilvánvalóan ennek is fontos szerepe volt pápává választásában. 14. Leót az emberi jogok iránt elkötelezett egyházfőnek is nevezhetjük. Az Alberto Fujimori perui diktátor által fémjelzett vészterhes korszakban Prevost bírálta az akkori elnök antidemokratikus intézkedéseit, és különös hangsúllyal állította pellengérre a perui hadseregnek a túlkapásait. Kiállt az áldozatok mellett. Elítélte az úgynevezett Grupo Colimát, amit Lima különítménynek is neveztek. Egy perui katonai antikommunista halálosztagról van szó, amely 1991. októberétől 92. novemberéig terrorizálta a társadalmat Fujimori elnök adminisztrációja alatt. A csoport számos emberi, jogi visszaélést követett el 8 hónapon át. Milicistái ez idő alatt 34 embert öltek meg több mészárlás során. Mivel valójában a Grupo Colina hírszerző egység volt, nem is rendelkezett hivatalos elnevezéssel. Ezt a nevet a csoport egyik tagja adta José Colina gég gyalogsági kapitány tiszteletére, akit egy katonai járőr lőtt le 1984-ben, amikor beszivárgott a fényes ösvény marxista terrorcsoportba. Hogy jobban megértsük, politikailag milyen vészterhes időszak volt ez Peru történelmében, kis, hogy vissza kell mennünk az időben. 1980-ban a perui maoista Abimán Guzmán gerilla háborút indított a fényes ösvény nevű csoportjával. A szélső baloldali fegyveres csoport ezzel a támadással akarta megdönteni a kormány hatalmát. A fényes ösvény úgy vélte, a proletár diktatúrával, a kulturális forradalom, majd a világforradalom kirobbantásával jöhet létre a tökéletes kommunizmus. Tagjai a szovjet típusú kommunizmust sem kedvelték. Azt állították, hogy az akkori szocialista országok revizionisták, és valójában a fényes ösvény képezi a kommunista világmozgalom élcsapatát. Az erőszakra erőszak volt mindig a válasz, és ennek nyomán jött létre a Lima különítmény, amely a fényes ösvényhez hasonló brutalitásáról volt szintén ismert. A Prevost tehát közvetlen közelről élhette át a milicistáknak a brutalitását, amit következetesen elítélt, és bátran állt az áldozatok oldalára. Többször felhívta a figyelmet a politikai korrupcióra is. 2017-ben bírálta Pedro Pablo Kuczynski elnök döntését, hogy kegyelmet ad Fujimorinak, és felszólította a volt elnököt, személyesen kérjen bocsánatot az elkövetett nagy igazságtalanságokért. Prevostot különösen dühítette, hogy Fujimori nem ismerte el az öldöklésben játszott szerepét, sosem tanúsított őszinte megbánást. Alberto Fujimori volt elnök általánosságban kért bocsánatot, és szintén általánosságban ismerte el bűnösségét, de néhányan sértve érezték magukat. Talán hatékonyabb lenne az ő részéről személyesen bocsánatot kérni néhány nagy igazságtalanságért, azokért az ügyekért, amelyek miatt elítélték, mondta Prevost. Peruban töltött évei alatt személyesen is megtapasztalhatta a diktatórikus állam működését, politikai erőszakot, a súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket. Sokszor lóháton közlekedett, misszionáriusi elkötelezettséget vállalt a Lambayek völgyeiben, elszigeteltségben élő közösségek iránt. Az itteni útak azonban gépkocsik számára járhatatlanok voltak. Már évtizedekkel később helytelenítette azt is, ahogyan Dina Boluarte elnök, aki 2022. december 7-én Pedro Castillo volt elnök csalódott puccsa után lépett hivatalba,
terrorizálta a kinevezését elutasító tüntetőket. Az Amnesty International szerint a hadsereg és a rendőrség 49 polgárt ölt meg, akik 2022. decemberre és 2023. márciusa között tiltakoztak az államfővel szemben. Prevost le akart mondani az érsekség irányításáról, végül azonban Ferenc pápa engedélyével még egy ideig maradt. Sok szomorúságot és fájdalmat érzek. Még azt is mondtam a Szentatyának, nincs itt az ideje, hogy elhagyjuk az országot. Továbbra is kísérni akarom az embereket. A legtöbben a megbékélést és a békét keresik. A lakosságnak vannak olyan rétegei, amelyek úgy érzik, elfelejtik, figyelmen kívül hagyják őket. És jogos követeléseik vannak, magyarázta Prevost. A politikai igazságtalanságok mellett a perui szegénység határozta meg Prevost gondolkodását. Lelki pásztori munkát végzett az Andoki, Apurímac régió és az amazoniai Iquitos régió közösségeiben, ahol a lakosság körében igen magas a szegények aránya. De ugyanez elmondható egy másik fontos perui fellegvárról, a Chiclayo tartományról is, amely 20 városi és vidéki körzetet foglal magába. Egyes régióiban a lakosság mintegy negyede él mély szegénységben. A régióban sok venezuelai bevándorló lelt menedékre. Ferenc pápa 2014. november 3-án nevezte ki Prevostot a perui Chiclayo apostoli kormányzójává és Szufár címzetes püspökévé. Hivatalát november 7-én vette át James Patrick Green apostoli nuncius jelenlétében. December 12-én szentelték püspökké Szűz Mária székesegyházban. Püspöki jelmondata: ő benne, az egyben egyek. Az idézet Szent Ágostontól származik. Jelmondatát komolyan is vette, és ennek szellemében élt. Ez kölcsönözte számára a bátorságot ahhoz, hogy szembeszálljon a hatalmasokkal. Egyúttal azt a meggyőződését mutatja, hogy a Krisztusban való egységnek az emberi méltóság és a társadalmi igazságosság védelmében kell megnyilvánulnia. 2015. november 26-tól Ferenc Chiclayo egyház megyés püspökévé nevezte ki. 2018. márciusában a perui püspöki konferencia második elnök helyettesévé választották. A tisztséget 23-ig töltötte be. A Szentszék és Peru állam közötti 1980-ban megkötött és a katolikus egyház számára számos előjogot biztosító konkordátum értelmében Prevost honosított perui állampolgár lett, mielőtt püspökké szentelték volna, így szerezte meg a latin-amerikai ország állampolgárságát, emiatt is tekinthetik saját egyházfőjüknek a peruiak. Perúban ma sem ideális a helyzet. Búrjánzó erőszak, mély korrupciós problémák okozta válságon megy keresztül, és alig több mint 8 év alatt már 6 elnöke volt. Chiclayo az ország 5. legfontosabb városa, a lakosság és a gazdasági súly szerint. Értékes prehispán romokkal rendelkezik, évről évre sok belföldi turista látogat el ide. Ugyanakkor a régió kulturális központ is. 87-ben itt fedezték fel az úgynevezett Sipán urának, a Kolumbusz előtti Moche kultúra vezető harcosának a sírját. E kultúra hatalmi központja Chiclayo volt. A régióban azonban nem folyik bányászat, ezért nem is rendelkezik komoly gazdasági bázissal. Egyszerű nép vagyunk, csak úgy, mint a püspökünk mondta már a pápa választás után egy helybéli. Prevostot hamar befogadták a helyiek, bár jámbor személyiségnek ismerték, hamar tekintélyt szerzett magának. Sokan jártak a szentmiseire, kedvelték szentbeszédeit. Szeválosz gyengédnek nevezte Prevostnak a homiliáit. Peru vallásos országnak számít. A 2017-es népszámlálás szerint a katolikusok a lakosság 76%-át tették ki.
2020-ban több mint 3000 pap és több mint 9000 apáca szolgált az 1670 plébánián. Az egyház 136 kórházat, ezen kívül otthonokat működtet az idősek és betegek számára. A perújak két szenttel, Limai Szent Róza és Porri Szent Márton, valamint két boldoggal, Ana de Los Angeles és Antonia Luzmila Rivas López, ezekkel büszkélkedhetnek a perui nemzet. A katolicizmus azonban itt is növekvő problémákkal szembesül. Ha nem is olyan mértékben, mint máshol, a hívők száma évről évre csökken. A népszámlálások szerint 1940-ben a perui lakosság 98,5%-a vallotta katolikusnak magát. 81-ben 94,6, 2007-ben 81, és ez esett vissza 76%-ra. És ezt a problémát Prevost is látta, és ezért hirdette, hogy vissza kell térni a gyökerekre, missziós egyházra van szükség, különben megállíthatatlanná válik az elszivárgás folyamata. Prevost úgy élt, ahogy a helyiek, nem akart kiemelkedni közülük, nem egy gazdag, a hívektől folyamatosan eltávolodó egyház képviselőjeként akart fellépni. Sokan emlékeznek rá Peruban, ahogy a hívekkel együtt fogyasztotta el a reggeliét, és itta a kedvenc narancslevét. A frissen facsart narancsli állítólag különösen finom a világnak ezen a fertáján. Kedvenc vasárnapi menüje a csirkemell vagy a sertés sült volt. A hét folyamán azonban szerényen étkezett és szerényen is élt. Persze, neki is a kedvencei közé tartozott Peru büszkesége és a híres specialitása, ami egy egyszerű és percek alatt elkészíthető étel volt, mondják a helyiek, ezt úgy nevezik, hogy keviche, vagy keviche, már nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni. És mikor megkérdezték tőle, hogy mi fog hiányozni, sok minden, mondta el Perúból való távozásakor. Hát van egy jellegzetes, régió jellegzetes pörkölt, ezt emelte ki. Munkatársa Margarita Flores nővér pedig csirkehúsos rizst és csirkehúsból készült sűrű krémet tett az asztalára. Prevost kedvencei közé persze jellegzetes olasz ételek is tartoztak. A klasszikus római ételektől a nápolyi pizzáig mindent előszeretettel fogyasztott. Mindeközben rendjében is egyre nagyobb befolyása tett szert és araszolt felfelé a ranglétrán. 1998-ban megválasztották a chicagói székhelyű Szent Ágoston tartomány rendjének tartomány főnökévé, a pozíciót 99-től töltötte be. 2000-ben engedélyt adott James Ray-nek, de Ágoston rendi papnak arra, hogy felügyelet mellett a chicagói St. Johnstone kolostorban lakjon. Ugye Ray-t felfüggesztették a papi szolgálatból, mert hiteles vádak szerint bűncselekményeket követett el. Prevostot később azért is érték bírálatok, mert a kolostor közel volt egy gimnáziumhoz. 2002-ben más lakásba költöztették, miután az amerikai püspökök szigorúbb szabályokat vezettek be. 2001-ben Prevostot az Ágoston rend általános perjelévé választották. Mindössze 46 éves volt ekkor. Szokatlanul fiatalnak számított, tekintve, hogy egy világszerte elismert és fontos kongregációt kellett vezetnie. Viszonylag ifjúkor ellenére rendtársai nagyon kedvelték párbeszédre, konszenzusra törekvő vezetési stílusát. Így két egymást követő hat éves ciklust töltetett be 2013-ig. 2007-ben, mikor újra választották, már 16. Benedek vezette az egyházat, akinek államtitkára Tarcisio Bertone táviratában arra buzdította az Ágoston rendieket, hogy karizmájukkal összhangban tartsanak ki az evangéliumról való termékeny tanúságtételükben. Arra is ösztökélte őket, újítsák meg Krisztus iránti odaadásukat, hogy válaszoljanak a mai világ kihívásaira. 13 és 14 között Prevost a chicagói Szent Ágoston kolostor képzési igazgatójaként, valamint a Jó Tanács Anyja tartomány első tanács tagjaként és tartományi helynökeként szolgált.
2019. július 13-án prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává. Egy rövid szünet után folytatjuk, maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát 2019. július 13-án Prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává, 2020. április 15-én pedig Callao városának apostoli adminisztrátora lett. Ferenc Alikanemekon már eldöntötte, hogy a Vatikánba csábítja. Ferenc pápa pozitív visszajelzéseket kapott róla Peruból és az Ágoston rendből is. Ferencnek pedig szüksége volt megbízható emberekre a Szentszéknél, ahol egyes bíborosok nem is leplezték az argentin pápával szembeni mélységes ellenszenvüket. A Vatikánba invitálás egy újabb lépésének tekinthető, hogy 2020. november 21-én Prevost csatlakozott a püspöki kongregációhoz. Közben azonban Peruban is mind több feladatkört kapott. A perui püspöki konferencián belül az állandó tanács tagja volt, 2019-ben az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökévé választották, mindemellett a Caritas Peru munkájában is részt vett. Püspökként létrehozta az Integrált Ökológia Egyházmegyei Bizottságát, és egy nőt nevezett ki annak az élére. 2021. március 1-én magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Mivel sokan látták, hogy Prevost befolyása nőttön nő a katolikus egyházon belül, ezért többen azt találgatták, vajon Chicagóban vagy Peruban kap-e új megbízatást. Ferenc pápa közel állt Prevosthoz, hasonló teológiai elképzeléseik voltak, és a felszabadítási teológiához is hasonlóképpen viszonyultak. Mindketten fontos lelkipásztori és missziós feladatnak tartották a szegények, a peremen élők felzárkóztatását, elítélték a korrupciót és a politikusoknak a gátlástalanságát. Régóta, a 2000-es évek eleje óta ismerték egymást, először még Buenos Airesben találkoztak, amikor Ferenc Argentinában szolgált érsekként. Amikor az Ágoston rend élén álltam, többször volt alkalmam találkozni vele, az argentin testvéreimnél tett látogatások során. Kötetlenül és barátságosan lehetett beszélgetni vele, emlékezett vissza Prevost. Ugyanakkor egy ízben azt is elismerte, nem minden találkozásom zajlott Bergoglio bíborossal teljes egyetértésben. Az évek során azonban Prevost csodálatát is kifejezte Ferenc iránt, közölték a későbbi pápához közel állók. Leo jó barátjaként beszélt Ferenc pápáról. Ferenc már évek óta figyelemmel kísérte Prevost pályafutását. Különös elégedettséggel olvasta azokat a jelentéseket, amelyek szerint barátja közel maradt a nyájához Chiclayóban. Ugyan majdnem két év telt el a magánkihallgatás óta, de Prevost rendkívül fontos megbízatást kapott a kúriában. Ferenc pápa 2023. január 30-án kinevezte a püspöki dikasztérium prefektusává Chiclayó nyugalmazott püspöke címmel. Előzőleg kikért Alejandro Morán Anton atya, az Ágoston rend általános elnöke véleményét is. Ha Prevostot nevezem ki a püspökök hivatala vezetőinek, mit gondol, hogyan fog teljesíteni, kérdezte tőle. Az atya megnyugtató választ adott, mint mondta, Prevost nagyon jól teljesít majd. Annyira azonban ő nem lelkesedett a kinevezésért, ő a szegények környezetében érzi jól magát, számára a missziós munka jelent igazi kihívást. Az új feladatkör azonban gyökeres szakítást jelentett az addigi életével. Vegyes érzelmeim vannak, ismerte el a leendő pápa a 2023-as rendezvényen, amelyet közvetlenül azelőtt tartottak, hogy elhagyta Perut. Szívem szerint inkább Dél-Amerikában, Chiclayóban maradnék, és a pápa is tudja ezt. Mindezek ellenére hálás vagyok a Szentatyának a bizalom e nagy megnyilvánulásáért, nyilatkozta, mielőtt Rómába költözött. Búcsút véve egyházmegyéitől, 2023-ban a Vatikán News lapjain keresztül a következőket üzente: perui misszionáriusként talán adtam valamit, de nagyon sokat kaptam. Ez egy nagyon más küldetés, mint korábban, de egyben új lehetőség is, hogy életemnek egy újfajta dimenzióját éljem meg. Ez azt is jelenti, hogy vállalom az új kihívásokat. Igent mondtam mindig arra, amikor felkértek egy új szolgálatra.
Ezzel a lelkülettel fejeztem be perui missziómat. 8,5 év püspök és majdnem 20 év misszionárius tevékenység után, hogy aztán egy újat kezdjek Rómában. Később már a befolyásos dikasztérium élén sem érezte azt, hogy küldetése jelentős fordulatot vett volna. Még mindig misszionáriusnak tekintem magam. Az én hivatásom, mint minden keresztényé az, hogy misszionárius legyek, hogy hirdessem az evangéliumot bárhol a világban. Rómában Ferenc sokat beszélgetett barátjával, szombatonként találkoztak egymással, prevost prefektusi minőségében. Ferenc nagyon elégedett volt vele, és csodálatát fejezte ki munka morálja iránt. Prevost felkészültsége említi tisztelettel morál antonatja elképesztő volt. Az új prefektus 23. János egykori szálló igéjét idézve friss levegőt engedett a dikasztérium életébe. Elődje a kanadai és a Vatikán konzervatívjai közé sorolt Mark Wellett más vezetési stílust képviselt. A püspöki dikasztérium legfőbb feladata az, hogy kiválassza a legalkalmasabbnak tartott szemét az egyes egyházmegyék élére. A dikasztérium 5 éves időközönként ütemezi a tehát a püspöki dikasztérium legfőbb feladata az, hogy kiválassza a legalkalmasabbnak tartott személyt az egyházmegyék élére. A dikasztérium 5 éves időközönként ütemezi a püspökök látogatásait Rómába, amikor találkoznak a pápával és a kúria különböző hivatalaival, dikasztériumaival, és a püspöki dikasztérium irányítja az új egyházmegyék létrehozásának folyamatát is. Ez az egyik legbefolyásosabb vatikáni minisztérium, mivel világiasan fogalmazva erősen befolyásolja az egyház humán erőforrás politikáját. A dikasztérium Rómában élő tagjai minden második csütörtökön találkoznak egymással, és a fórumon tanácskoznak az egyes püspök jelöltekről. A dikasztérium előtt, tehát a találkozó előtt a dikasztérium tagjai dokumentumot kapnak a kiszemeltekről, de az ülésen az egyik tag előadóként lép fel, áttekinti az egyes jelöltekről továbbított információkat, és saját ajánlást is tesz. Ezt követően minden egyes tag hozzászól és értékel. A dikasztérium ajánlásait beleítve a kétségeket, kérdéseket vagy kisebbségi véleményeket elküldik a pápának. Az egyházfő az esetek túl nyomó többségében jóvá hagyja a dikasztérium döntését, de határozhat úgy is, hogy visszaküldi a jelentést és arra kéri a tagokat, további megbeszéléseket folytassanak az egyes jelöltekről. A prefektus ezután minden szombaton találkozik a pápával, és bemutatja a dikasztérium ajánlásait. Néhány nappal később a pápa tájékoztatja a dikasztériumot a végső döntéséről. Ha ez megtörténik, a hivatal értesíti a nunciust, aki pedig felveszi a kapcsolatot a jelölttel, és megkérdezi, hogy elfogadja-e a kinevezést. Így zajlik a püspöki kinevezések folyamata. Beszámolók szerint Prevost a püspöki dikasztérium élén is a párbeszéd embere volt. Kikérte minden érintett véleményét, figyelmesen meghallgatta az előadókat, és ennek alapján a többiek jóváhagyásával hozta meg a döntését. Sosem egy előre lefutott kinevezésről volt szó prefektusi kinevezése után. Átláthatóbbá is tette a püspöki kinevezéseket. Mindamellett nagy munkabírásának is komoly szerepe lehetett abban, hogy végül őt ültették a pápai trónra. Fontosnak tartotta, hogy olyan személyeket nevezzenek ki a nyáj vezetésére, akiket helyi szinten már ismernek, lelkipásztori szolgálatok miatt. Ha egy jelöltet senki sem ismer a népe közül, akkor nehéz, nem lehetetlen, de nehéz valóban egy közösség, egy helyi gyülekezet pásztorává válnia. Ezért fontos, hogy a folyamat egy kicsit nyitottabb legyen a közösség különböző tagjainak meghallgatására. Ez nem jelenti azt, hogy a helyi egyháznak kell megválasztania a lelki pásztorát, mintha a püspöki
elhívás, demokratikus szavazás szinte politikai folyamat eredménye lenne. Sokkal szélesebb látókörre van szükség, és ebben sokat segítenek az apostoli nunciatúrák. Úgy gondolom, hogy apránként jobban meg kell nyílnunk, egy kicsit jobban meg kell hallgatnunk a híveket, a laikusokat. Ám ha kellett, Prevost határozottan fellépett egy adott püspökkel szemben. Így történt 2023 őszén, amikor azt javasolta, hogy távolítsák el a püspöki tisztségéből. A főpap ügye komoly viharokat idézett elő a Vatikánba, illetve az Egyesült Államokban, de mondhatjuk azt is, hogy a világegyházban. Voltak éppen az ügy az amerikai püspökök közötti évek óta tartó megosztottságra mutatott rá. Az Egyesült Államok püspökeinek egy része Ferenc követője volt ugyan, de a konzervatívok rendre élesen bírálták a pápa irányvonalát. Maga Prevost kimaradt ezekből a csatározásokból, hiszen Peruban teljesített szolgálatot, de nyilván ő is szoros figyelemmel követte az ideológiai harcot, amelynek egy illusztris személyisége volt maga az a püspök, akit kiközösítettek. A Ferenccel szemben kritikus amerikai főpapok legfőképpen a püspöki szinódus folyamatát bírálták, amelynek révén Ferenc pápa egyre jobban be akarta vonni a laikusokat is az egyház vérkeringésébe. Prevost ebben a vizsgálatban fontos szerepet játszott, nem csak amerikai származása miatt, hanem mert a püspöki dikasztérium felügyeli a püspökök kormányzásával kapcsolatos fegyelmi vizsgálatokat és eljárásokat. Prevost még érsekként 2023 áprilisának végén Magyarországon is járt a Ferenc pápa kíséretében. 2025. február 6-án Ferenc pápa Prevostot bíboros püspökké léptette elő, és az albánoi külvárosi egyházmegye címzetes püspökévé nevezte ki. Az amerikai főpap komoly aktivitást fejtett ki a latin-amerikai és karibi püspöki tanácsban, és részt vett a tanács ülésein a Puerto Rico-i 2023. májusában. Leo első beszéde után a hittani dikasztérium székhelyére, a Szent Hivatalba tért vissza, ahol pápává választásáig élt. Köszönetet mondott a jelenlévőknek, akik lelkesen készítettek közös fotókat az új egyházfővel. Egy Michela nevű kislány félénken odament a pápához, hogy áldását és aláírását kérje egy szentírásra. 14. Leo szívesen vállalta a kettős felkérést, majd egy csepp humorral hozzáfűzte, még gyakorolnom kell az aláírásomat, a régire már nincs szükség. Aztán, hogy biztosan ne tévedjen, megkérte a kislányt, hogy betűzze a saját nevét, végül pedig az aláírás mellé írva a dátumot tréfáson megkérdezte, milyen nap is van ma? Május 8-a? És a pápa ezután megáldotta a híveket. Nem sokkal pápává választása után izgatottan hívta fel telefonon testvérét, a Chicagóban élő John Prevostot, hogy beszámoljon a nagy hírről. A fivére azonban addigra már igazi tévésztárrá vált, a médiumok őt kérdezték Robertről. Akkor fedezte csak fel az új pápától érkezett sok nem fogadott hívást, amikor befejezte a hírügynökségnek adott nyilatkozatát is. Nagyon elfoglalt volt azokban a percekben. 14. Leo pedig értetlenül bosszankodott amiatt, hogy a testvére nem vette fel a telefont. Miután a bíborosok is visszatértek a Szent Márta házba, ünnepélyes hangulat uralkodott körükben, de sokan hirtelenjében nem tudták, hogyan közeledjenek az új pápához. És amikor az új pápa bejött a vacsorára csütörtök este a megválasztása után, senki sem mert az asztalához menni. Hát ez így van, az ember megváltozik, fehérben ott állt szegény, és akkor mi hárman, én egy szalézi és egy ferences szerzetessel karültve, azt mondtuk, nem lehet így egyedül hagyni valakit. És kérdeztük tőle, odaülhetünk-e, mire azonnal válaszolta, hogy gyertek, gyertek. Úgyhogy én már vacsoráztam az új pápával, mesélte német László belgrádi érsek
az RTL híradójának, és a vajdasági származású főpapot 2024-ben nevezte ki bíborossá Ferenc pápa. 14. Leó első üzenetének témái között szerepelt Jézus, mint a világ számára szükséges világosság, a párbeszéd és a nyitottság fontossága, a missziós egyházzá válás, az evangéliumhoz való hűség, a szinodalitásban való együttjárás, fellépés az egységes egyházért, továbbá munkálkodás a békéért és az igazságoságért, a szenvedők felkarolása és az imádság a szűzanyához. Kétszer említette, hogy nem kell félnünk, és hangsúlyozta Isten segítségét abban, hogy hídakat építsünk, hogy mindnyájan egy nép legyünk, mindig békében. A bíborosokhoz intézett első pápai beszédében Leó kijelentette, teljességgel elkötelezett a II. Vatikáni zsinat által kijelölt egyházi út mellett. Dicsérte Ferenc pápát amiatt, hogy ő is ezen az úton haladt, ahogy ezt a programját az evangélium öröme apostoli buzdításában is megfogalmazta. Leó 6 pontot emelt ki Ferenc szempontjai közül. Krisztus elsőbségét az ige hirdetésben, az egész keresztény közösség megtérését célzó missziót, kollegialitást és szinodalitást, a figyelmet, vagyis a képességet a hit, különösen a népi jámborság érzékelésére, a szerető gondoskodást a legkisebbekről és az elutasítottakról, és párbeszédet a kortárs világgal. A bíborosok előtt május 9-én elhangzott beszédében hangoztatta, ti hívtatok arra, hogy hordozzam ezt a keresztet, és részesüljek ebben a küldetésben. Én pedig tudom, hogy mindannyiotokra számíthatok, hogy velem együtt jártok, hogy egyházként, Jézus barátainak közösségeként, hívőkként továbbra is hirdessük az örömhírt, hirdessük az evangéliumot. Első homiliájában az ige hirdetés nehézségeiről is szót ejtett. Idézem, a keresztény hitet ma is sok helyütt abszurd dolognak tartják, gyenge és kevésbé értelmes embereknek való dolgoknak. Sokszor előnyben részesítik a technológiákat, a sikert, a hatalmat, az élvezetet. Ilyen közegben, ahol a hívőket kigúnyolják,

helyek, ahol Jézust, bár emberként tisztelik, egyfajta karizmatikus vezetővé vagy felsőbbrendű emberré fokozzák le, és ez nem csak a hívők körében jelentkezik, hanem a megkereszteltek körében is előfordul, akik így valójában tényleges ateizmusban élnek. Ez a ránk bízott világ, amelyben, ahogy Ferenc pápa oly sokszor tanította, arra kaptunk meghívást, hogy tegyünk tanúságot a megváltó Krisztusba vetett örömteli hitünkről. Ezért számukra is elengedhetetlen, hogy megismételjük, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A homilia üzenetét tovább erősítették a pápai jelképek. Május 10-én tették közzé 14. Leó pápai címerét és jelmondatát, valamint a címer egy átlósan két mezőre osztott pajzsot ábrázol, a felső részben kék alapon egy fehér lilium látható, az alsóban pedig egy világos alapon az Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyv, amelyen egy nyíllal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott: szívemet megsebezted az igéddel. Lényegi vonásaiban tehát 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét, valamint a jelmondatát. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Rövidebben fogalmazva, ő benne, az egyben egyek. A két alapon fehér lilium, a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. De ez nem csak a Mária iránti tisztelet jele, hanem egyúttal jelzés arra a központi szerepre, melyet Szűz Mária Jézus anyja az egyházban, melynek szintén anyja, innen az elnevezés Mater Ecclesiae, és ez betült. Szűz Mária az odafigyelés, az alázat és az Istennek való teljes odaadás példaképe. A Vatikáni Rádiónak 2023. júliusában adott interjújában maga prevoszt érsek fejtette ki: amint a püspöki elmondatomból is kitűnik, az egység és a közösség része a Szent Ágoston rend karizmájának, valamint az én saját cselekvés és gondolkodásmódomnak is. Nagyon fontosnak tartom a közösség előmozdítását az egyházban, és jól tudjuk, hogy a közösség, a részvétel és a misszió a szinódus három kulcs szava. Tehát nekem ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú. Szent Ágoston sokat beszél az egyház egységéről és az egység megélésének a szükségességéről. Így aztán érthető, hogy május 10-én délután 14. Leó pápa magánlátogatásra érkezett Genazzanóba, a jó tanács anyja Mária kegyhelyre, amely különösen kedves az ott 1200 óta jelenlévő ágoston rendiek számára. Ráadásul a hely 13. Leó emlékét is hordozza. A pápa összes cselekedete jelentőséggel bír vagy bírhat, főként az első napokban. Így a nemzetközi sajtó nem mulasztotta el beszámolni arról, hogy a pápa egy Volkswagen multivánnal érkezett az első ülésen ülve, a téren és az ablakokban több száz fős éjjenző tömeg fogadta. A környező utcák hamar zsúfolásig teltek érkezésének hírére. Leó üdvözölte az egybegyülteket, majd a templomba belépve a szerzeteseket köszöntötte. Megállt imádkozni először az oltár, majd a szűzanyagkép előtt, ahol egy csokor fehér rózsát tett le. A kegyhelynek egy kelyhet és egy áldoztató tálcát, patinát vitt ajándékba. A jelenlévőkkel együtt elmondta II. János Pál pápa imáját Máriához, a jó tanács anyjához. Május 10-én este 14. Leó pápa hazafelé tartva a Genazzanói kegyhelyről betért a Santa Maria Maggiore-i bazilikába, hogy letérdeljen elődje sírja előtt. Fehér rózsát tett a márványlapra, majd néhány percen át egyedül csendben imádkozott.

másnap, május 11-én délben, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról, az áldások erkélyéről imádkozta, sőt énekelte el a Regina céli imádságot a téren összegyűlt hívekkel és szarándokokkal. Beszédében többek között imád kért a hivatásokért, felemelte szavát a háborúk ellen, és köszöntötte az édesanyákat. Szintén vasárnap a Szent Péter Bazilika altemplomába látogatott, hogy Szent Péter sírja közelében lévő oltárnál misézzen. A jó pásztorra gondolok, különösen ezen a vasárnapon, mely oly jelentős a húsvét időben. Miközben az egyház által rám bízott új küldetés kezdetét ünnepeljük, nincs jobb példakép, mint maga Jézus Krisztus, akinek életünket adjuk, és akire támaszkodunk. Jézus Krisztus, akit követünk. Ő a jó pásztor, ő ad nekünk életet, ő az út, az igazság és az élet. Ezért örömmel ünnepeljük ezt a napot, és hálásan köszönjük, hogy itt vagytok. Ma anyák napja van, folytatta tovább a beszédében. Azt hiszem, nem egy édesanyja van itt. Boldog anyák napját kívánok. Isten szeretetének egyik legcsodálatosabb kifejeződése az anyákból áradó szeretet, különösen gyermekeik és unokáik iránt, hangzott el beszédében. Kedves Mári Rádió hallgatók, következő műsorunkban kifejtjük, hogy hamar világossá tette, hogy ő tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Innen folytatjuk majd. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hiszek az egy Istenben,
1: és a mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,

fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket is holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavába, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és

0: Hírek.
1: Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. A világ békéjéért könyörgött hétfőn Leó pápa Monte Cassinóban. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. 14. Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án hétfőn délelőtt felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének a sírjánál. A Szentatya a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, mely a világvérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt. Olvasható a Vatikán hírében. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsis György helyi plébános elmondta, hogy elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső, belső festése, a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is. De hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a szikla sírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte, nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: uram, ha te vitted, elmondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabboni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat. És elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai evangélium Mária Magdolna emléktapjának az evangéliuma, tehát az a felolvasási sorozat, amely Máté evangéliumát követi, az mára az emléklap miatt megszakad, és ezen a napon Mária Magdolnára emlékezünk. Azzal együtt ez most egy szentírás magyarázat, és nem pedig Mária Magdolna életének a kifejtése, ugyanis ha Mária Magdolna életére koncentrálunk, akkor rögtön ott kezdődik a probléma, hogy egy vagy kettő vagy három Mária Magdolnáról van szó az evangéliumokban. Ezt nem akarom kifejteni, én maradok egyelőre annál, hogy a hagyomány szerint, legalábbis a nyugati hagyomány szerint egyetlen egy Mária Magdolnáról van szó minden esetben, és ő az a Mária Magdolna, akiből Jézus hét ördögöt üzött ki, aki éppen ezért mélységes milyen adósa Jézusnak, ragaszkodik Jézushoz, ismeri őt, szereti őt, az egész nem csak a teremtését köszöni Istennek, hanem már a megváltottságát, a hét ördögtől való megszabadultságát. Tehát ez mind-mind ott van a mai evangéliumnak a hátterében. Amikor én ezt magyarázom, de hangsúlyozom, hogy nem akarok belemenni ebbe a történelmi vitába. Én mindig is azt szerettem, hogy amit a hagyomány tanít, azt tanítja. Én nem akarok 2000 év távlatában okosabb lenni, mint azok, akik leírták valamikor, vagy ránk hagyták, egyházatják, teológusok, maga az imádkozó anyaszent egyház. Én ennél maradok. Nézzük tehát az evangéliumot. Tehát János evangéliumáról van most szó, 20. fejezet. A hét első napján, tehát húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kimant Jézus sírjához. Látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Számára, mit tudunk mondani, a Jézus esemény egyszer csak, tehát eddig úgy tűnt, hogy véget ért. Most pedig elmozdították a követ a sírtól. Mi lesz még itt? Tehát a következőkből is kiderül, hogy ő lemondott Jézus evilági sikeréről, életéről, de de itt még valaminek ki kell bontakoznia, itt valami még történik, valamivel bolygatják még az eseményeknek a lezárását, amit ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, ahol a holttest feküdt, és most ott két fehér ruhába öltözött angyalt látott, a fejnél és a lábnál. Van ebben a képben egy olyan részletes lassúság, egy zavart szomorúság. Mi kell még történjen? Tehát Jézusnak a halála után, borzasztó, kínos kereszt halála után. Mi jön még? Mivel lehet még itt gonoszkodni ebben az egész történetben? Tehát mi lesz még itt? Miért nem lehet lezárni az egészet? Megsiratjuk Jézust, és ahogy eddig, úgy ezután is az ember nyomorult élete megy előre. De mindenestre ebben a zavartságban, vagy maga ez a zavartság tulajdonképpen a belenyugvásnak a teljes, statikus állóvizét nagyon-nagyon felkavarja. Ezek után azt mondja a Szentírás, az angyalok így szóltak, azt, hogy miért sírsz? Ez a feltenni a kérdést, amire neki válaszolnia kell, mint egy tudatosítja verbálisan, tudatosítja, hogy mondd el, mi is az, amiért most itt vagy? És Magdolna mit válaszol rá? Elvitték az Uramot. Azért sírok. És nem tudom, hova tették. Tehát nem gondol a feltámadásra, teljességgel életszerű ez a kérdés felelek, és ráadott felelet, hogy eszem ágában nincs, hogy Jézus feltámadt. Elvitték az Urat, nem tudom, hova tették. Ezért sírok, ezért zavarba vagyok, ezért itt jövök föl le, járkálok. Ezután már Magdolna hátrafordult, ime Jézus állt előtte. De ő nem ismerte meg. Az alapgondol talán azért, mert ahogy másod is előfordul, Jézus feltámadás utáni megjelenéseihez mindig hit kell, hogy társuljon. Hit nélkül egyszerűen az érzéki nyilvánvalóságot sem tudja megragadni az ember. Vagy egyszerűen az alap elgondolással annyira nem fért össze, hogy Jézus él, hogy nem ismeri fel. És innen megy tovább a párbeszéd. Most Jézus megkérdezi megint a tudatosítás, hogy azt, hogy miért sírsz, kit keresel. Magdolna pedig azt mondja, hogy aki azt hitte, hogy a kertésszel beszél, Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Tehát mondd meg, miért, az a célom, hogy magammal vihessem. Miért vinném magammal? Ha nem is ő a messiás, hiszen hát csalódtunk, mert végül is úgy néz ki, a gonoszság le tudta győzni az ő életét, és a messiás királyság nem kezdődött el az ő életével. De akkor is, mint prófétát meg kell őrizni, ahogy az eddigieket is megőriztük, mint személyes hőst, akár az apostoloknak, akár saját magának, Máriának, aki Mária Magdolnának, aki személyesen megtapasztalta a messiási erőt, hét ördögöt űzött ki Mária Magdolnából. Tehát ez a személyes kötődés, ez a személyes történelemhez kötő, történelemmel magyarázható, hogy velem történt valami. És sokszor elmondom, hogy a csodákban lehet kételkedni, és lehet tagadni a csodákat. Az nem tudja tagadni a csodát, akivel megtörtént. Tehát igenis az emberek életében olyan csodálatos dolgok történnek, amit egyetlen egy valaminek tud be, az, hogy az Úristen megmentette, az Úristen segítette, az Úristen irányította. A szent angyalok segítségével látható vagy láthatatlan módon, de egyszerűen csak annyira nyilvánvaló a beavatkozás, hogy lehetetlen tagadni. Hát ez van itt a háttérben, hogy Mária Magdolna egy másodpercig nem akarja tagadni, hogy Isten milyen csodálatosan beavatkozott az ő életébe, és az ördögöt nem tudja más kiűzni, csak az, akinek valóban isteni, az ördögnél nagyobb ereje van. Ugye sokszor elmondjuk, hogy a messiás eljövetelének egyik nagy-nagy képe az, hogy képes az ördögöt kiűzni, és akkor különösen Máté evangéliumában jelenik ez meg, hogy az egész eljövetele és egész munkálkodása egy nagy ördögűzés. Éppen ezért azt mondani, hogy ördögök nincsenek, és hogy ez csak egy kép, megszemélyesített rossz, nincs is sátán, ezek olyan szintű eretnekségek, hogy az ember csodálkozik rajta, a 20.-21. században hogyan létezhetnek még ilyenek, különösen látva azt, hogy a sátán hogyan nyer teret, egyre inkább a társadalomban, magának a társadalomnak a hivatalos vezetésében, törvényi rendszerében, stb. A jót elítélik, a gonoszat felmentik, sőt magasztalják. Ez van. Azzal dicsekszenek, ami a szégyenünk. Na visszatérve, tehát Jézus megszólította erre, hogy Mária. És ez a személyes megszólítás a nevénél, ez visszaidéz egy személyes kapcsolatot. Valami különleges melegséget és ősiséget ad. És erre mondja azt Mária Magdolna, Rabboni, vagyis nem igazán mester, hanem inkább mesterem, drága mesterem. Tehát a becézés van benne. Az egészben egy meleg közelséget árul el, és így mesterem, drága mesterem. Tehát ez a lélekből felszakadó megnevezés és szó, megszólítás, drága mesterem, hát tényleg te vagy az, valóban lehetséges? És nagyon érdekes, ami most jön, hogy Jézus azt mondja, ne tartóztass, ne érincs. A latinban noli tangere. De mit jelent ez? Nos, a legjobb magyarázat, amit erre találunk, az, hogy a görög és a héber ószövetség alapján a legjobb fordítás inkább az, hogy engedj el. És mire utal ez? Az énekek éneke áll a háttérben. Az énekek énekében olvashatjuk azt, hogy a mennyasszony keresi a vőlegényt. És ahogy keresi a vőlegényt, és megtalálja, elhagyja az őröket, akitől kérdezősködik, és megtalálja, azt mondja, hogy beléje kapaszkodtam, el nem engedem, míg csak be nem megyek anyám házába. És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ne tartóztass, vagy ne tartóztass, inkább engedj el. Tehát az énekek énekében azt mondja a mennyasszony, hogy nem engedem el, amíg be nem vezetem anyám házába, itt pedig engedj el, még nem mentem be atyám házába, vagy nem mentem fel atyámhoz. Tehát valahogy az énekek énekének ez a mélységes, intim, benső vágyakozása és ragaszkodása jelenik meg itt Jézussal szemben. Ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy Mária Magdolna jelen pillanatban az Anyaszentegyháznak a képe. Hogy az Anyaszentegyház így ragaszkodik az ő üdvözítőjéhez, megváltójához, hiszen örök életét kapta vissza őtőle, és a legszeretetre méltóbb a mi Urunk Jézus Krisztus, akinek mindent köszönhetünk ebben a világban, és ebben a világban már köszönhetjük neki az örök életet. Tehát ezért ez a legbensőbb, legintimebb szeretet, amit sokszor egyházi énekek is úgy énekelnek, hogy szerelem, szerelmes Jézusom, hogy teljessége a legbensőbben szeretlek téged. Tehát ez jelenik meg ebben a párbeszédben, és Jézusnak ebben nem elutasításában, hanem ebben a mondásában inkább csak, hogy még nem mentem fel az atyámhoz, ezért ne tartóztas, engedj el, tehát ő neki még el kell mennie, de majd aztán találkoznak, és az Anyaszentegyháza mindörökké együtt lesznek. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik, mondja Jézus Mária Magdolnának, fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez, az egész szent hagyományban mindig megvan ez a kettősség. Jézusnak másképpen atya a mennyei atya, mint nekünk. Másképpen Istene a mennyei atya, mint nekünk. Ez egy nagyon fontos dogmatikai viszony és különbözőség, amit a Szent Ilyás különösen is hangsúlyoz, és a Szent Hagyomány természetesen. Mária Magdolna pedig elsietett, és sírül itt a tanítványoknak. Láttam az urat, eddig volt benne egy teljességgel elfogadható és érthető lemondás, és csak meg kéne őrizni az emlékét, most pedig a megtapasztalás örömével megy el, aminek túl nagy jogi értéke nincsen az akkori jog szerint, hiszen egy nőnek a tanúságtétele túl sokat nem számított, de a személyes tanúságtétele, hogy a legteljesebb személyes lerombolódás, reménytelenség, feladás, lemondásból ő eljut oda, hogy elmegy a tanítványnak elmondani, hogy láttam az urat. Tehát él az úr, és ezt üzeni nektek. Hát ez a végtelen bensőséges, a végtelen hihető és kétségbe nem mondható tanúságtételnek az eleje. Így emlékezünk Mária Magdolnára, mint a tanítványoknak, a hírvívőjére, az apostolok apostola, tehát a küldöttekhez küldöttről, aki először látta az urat a feltámadásban, és valóban személyes történelmének és megváltottságának minden szeretetével üdvözölte és tett tanúságot róla.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 22-én szerdán, önök a Jó hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából Várnai Péter atya gondolatai után hitoktatói lelki gyakorlat Egerben, a remény embereiként a küldetésben címmel. 800 év örökségével a fiatalok között. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Szent Ferenc nyomában. Napközistábor az ecseri plébánián. 80 év kegyelme a karantsági Szent Kútnál. Egyházi levéltárosok és múzeológusok közös találkozója, vándorgyűlés Vácon. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Jézusnak számtalan helyzetben kell bizonyítani isteni küldetését és emberi mi voltát. Nincs bizonyíték, nem lehet tetten érni őt. Sem az írások, sem a késő racionalizmus nem ad elegendő alapot a miben lét tisztázására. Egyedül egy személyes állásfoglalás, ami közösséget hoz létre, a hit adja meg azt a szolid fundamentumot, ami állandó reflexióra késztet. Ennek a hitnek a középpontjában a feltámadás áll, mert Jézus ott győzte le a gonoszt a jóval. Ehhez a hithez messze nem ér el sem Délkirálynője, sem Salamon. Az Egri Főegyház megye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János lelki gyakorlatos házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a lélek vezette, Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, Mária lábánál és a kereszt tövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók, a reményben és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Köszönet illeti a kateketikai iroda minden munkatársát a szervezésért. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcs fogalmai, Greccio és a regula, stigmatizáció, naphimnusz, tranzitus köré épült. A sűrű és változatos program a lelkiség, a művészet és a sport mentén szerveződött. Az alsóvárosi ferences kolostor a magyar késő középkor egyik legéppebben megmaradt szerzetesi épület együttese adott otthont az első Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozónak július 16-a és 19-e között. A ferences testvérek megnyitották az otthonukat, a résztvevők belakhatták a teljes teret. Szentmisére, imára, az 1503-ban felszentelt templomban a napba öltözött asszony kegyképek körül gyűltek össze. Számos programnak a kerengő által körül ölelt 4-szögletes udvar a kvadrum adott otthont. A találkozó az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg. Legyél az öröm hordozója, e motto jegyében több mint 200 fiatal érkezett az alsóvárosi ferencesek otthonába. Magyarország mellett Erdélyből, Kárpát-aljáról és délvidékről. Nagy számban közel 50-en voltak jelen ferences testvérek és nővérek, Berhidai Piusz OFM magyarországi és Urbán Erik OFM Erdély tartomány főnökökkel együtt. Az volt a célunk, hogy az itt összetalálkozó fiatalok még inkább otthonra jeljenek a ferences lelkiségen keresztül az egyházban, és Szent Ferenc példája nyomán kedvet kapjanak egy személyesebb, komolyabb, őszintébb Isten kapcsolatra, mutatta be a szervező koncepcióját Pantea Tibor, UFM testvér, a kolozsvári szervező. Ferences testvérek és nővérek, a rend jelöltjei és noviciusai minden helyszínen jelen voltak. Beszélgettek, játszottak, imádkoztak, énekeltek, táncoltak a fiatalokkal, műhelyt, elmélkedést, lelkivezetést, gyóntatást tartottak. Hogy ne csak egy szál ferences képviselje minket, arra nagyon figyelünk, amikor fiataloknak szervezünk programokat. Most is, aki tudott, mozdult, mondja Tibor testvér. Ez a jelenlét, valamint a történelmi terek megnyitása különleges atmoszférát adott a találkozónak. Ahogy Manuel Sandes, OFM, az Indiából származó és a rend bécsi közösségében élő testvér jellemezte. Igazi ferences kolostor, szerethetően kusza, semmi merev rend. Berhidai Piusz OFM személyes tapasztalatairól kifejtette. Hálás Szent Ferencnek, hogy van életében olyan történet is, ami a sebekről szól. Arról, hogy a sebeket felülírja a Jóisten. Semmi és senki nem képes felülírni, értelmessé tenni a szenvedést az ember életében, de a Jóisten Jézus Krisztusban megmutatta azt, hogyan válhat az utunk részévé. A találkozó vasárnap a reggeli zsolozsma és a katekézis után tranzitus szertartással egybekötött, ünnepélyes záró misével fejeződött be. A ferences ifjúsági találkozóról a teljes beszámolót megtalálják a Szeged-Csanádi Egyházmegye internetes oldalán. A nyári vakáció második hetében szokás szerint élettel telt meg az ecseri római katolikus plébánia épülete és udvara. Dr. Csiba Tibor atya vezetésével, pedagógus és egyetemista segítő közreműködésével 30 gyermek vett részt a programokban. Ebben az évben ünnepeljük Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, ezért a szent életének eseményeire fűzték fel a programokat. Először egymással ismerkedtek, majd egy kis film segítségével és Tibor atya moderálásával betekintést nyertek Szent Ferenc életébe és az általa alapított ferences rend kialakulásába. A programok között szerepelt kézműves foglalkozás, varázs, lovarda látogatása. A kapucinus rendházból Anton testvér látogatott el hozzájuk, aki bűvész mutatványaival szó szerint elvarázsolta a gyermekeket. Az Erzsébet-ligeti strandon mindenki nagy örömmel vette birtokba a medencéket és a csúszdákat. Sallós boldogasszony ünnepén ellátogattak a belvárosi ferences templomba, ahol Peregrin atya nem csak Szent Ferencről, hanem a ferences szerzetesrend életéről és minden napjairól is beszélt. A gyönyörű templomot a Karzsától is megtekinthették, majd lehetőség nyílt a szentgyónás elvégzésére, illetve részt vehettek a szentmisén. Délután az állatkertbe látogattak. A tábor lezárásaként pénteken az ecseri templomban szentmisén adtak hálát a sok élményért, kegyelemért, adta hírül a Váci Egyházmegye. 80 évvel ezelőtt épült meg a karantsági Szent Kút lurdi barlangja. A kerek jubileum alkalmából Kapás Attila plébános vezetésével idén is zarándokok gyűltek össze a kegyhelyem, hogy közös imával, Mária énekekkel és a talentumokról szóló tanítással erősítsék meg hitüket és közösségüket. A karantsáktól mintegy 3 kilométerre a fák ölelésében fekvő Szentkút nem csupán a jelen, hanem a múlt megrendítő tanúság helye is. A helyi Mária hódolat írásos gyökerei egészen 1866-ig nyúlnak vissza. A kútvizét a népi emlékezet kezdettől fogva gyógyító hatásúnak tartotta. A zarándokhely jelentőségét pedig Vincenti József bíboros, herceg prímás is elismerte, amikor 1948-ban engedélyezte az itteni nyilvános szentmiséket. A szentmise végén, a kegyelmekkel teli nap lezárásaként a jelenlévők ugyanolyan tiszta, szívből jövő Mária énekekkel búcsúztak a kegyhelytől, mint ahogyan érkezéskor köszöntötték a szűzanyát. Az egyházmegyei levéltárosok és múzeológusok 3 napos találkozójának idén a Váci egyházmegye adott otthont. A programok 2 helyszínen párhuzamosan zajlottak, szétválasztva a levéltárosokat és a múzeológusokat érintő témákat. Az eseményt a Piarista Levéltár és a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény közösen szervezte. Hosszú évek kihagyása után most Vác adott otthont az egyházi és világi múzeológusok és levéltárosok vándorgyűlésének. A szakmai alkalomhoz tanulmányi kirándulás is kapcsolódott, bemutatva a Váci egyházmegye szakrális építészeti kincseit. A konferencia, a kerekasztal beszélgetések erősítik a szakmai fejlődést, illetve lehetőséget teremtenek arra, hogy közösen próbáljanak a problémákra megoldást találni. A szakmai kirándulás pedig alkalmat adott az egyházmegye jelentősebb helyszíneinek bemutatására, valamint lehetőséget kínált a kapcsolatépítésre. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van, évközi 16. hét.

Köszöntelek téged, Istenem, megpróbálom befogadni a tőled jövő szeretetet, a belőled fakadó békét, örömöt. Neked szentelem ezt az imát, ezt az időt. Szeretnék nyitott lenni a veled való találkozásra. Nyitogatom magam, a szívem. Így hallgatom meg a mai evangéliumot.

Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírul adta nekik. Elvitték az urat a sírból, s nem tudni, hova tették. Mária ott állt a sír előtt, és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül. Az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott áll, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította. Mária. Erre megfordult, és csak ennyit mondott. Rabbóni. Ami annyit jelent, mint mester. Jézus ezt mondta neki. Engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez, és védd nekik hírül. Fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz. Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírul adta a tanítványoknak. Láttam az urat, és ezt mondta nekem.

Mária Magdolna megy elsőnek a sírhoz. Szomorúságában, bánatában és a számára halottnak tűnő Jézushoz megy. Nem az fogadja, amire számít, a kő nincs a helyén. Ez talán csak fokozza a zavarát. Visszagondolok most egy történetre, eseményre a közelmúltból vagy korábbról, ami engem is kibillentett a békémből, elvette az örömömöt. Én kihez mentem csalódottságommal, szomorúságommal? Hogyan keresem fel Jézust, amikor gyászolok, amikor meghalt valami a számomra? Élőnek hiszem-e ilyenkor Jézust? Azután Jézus is belép a történetbe. Mária akkor ismeri csak fel mesterét, amikor nevén szólítja. Milyen öröm! Jézus nem hagyja ott Máriát, nem adja fel. Ő is azon munkálkodik, hogy Mária megértse. Higgye, tapasztalja, hogy ő él. Majd lelki füleimmel hallgatom Jézus további szavát, kérését. Vigye el a találkozás hírét. Belső füleimmel én is hallgatom, hogyan szólít Jézus engem nevemen. És mi is az ő kérése hozzám? Majd még egyszer meghallgatom az evangéliumot, és figyelem, mi mozgat meg legjobban. Mire leszek leginkább figyelmes?

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírul adta nekik. Elvitték az urat a sírból, s nem tudni, hova tették. Mária ott állt a sír előtt, és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül. Az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott áll, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította. Mária. Erre megfordult, és csak ennyit mondott. Rabbóni. Ami annyit jelent, mint mester. Jézus ezt mondta neki. Engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül. Fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírul adta a tanítványoknak. Láttam az urat, és ezt mondta nekem.

Az ima végén hálát adott mindazért, amit most kaptam, átéltem. És hálás szívvel indulok további utamra.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Varga László püspök megáldotta az amárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régészprofesszora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiét, a férjem, a nátúram és minden hallottunk emlékébe. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől óvja meg őket a drága jó Isten, kérek, imádtam magam testét és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, és a Mária Rádióért és a dolgozóiért.
4: Imád szeretnék kérni, drága jó fiamért, Tomikámért, és most különösképpen magamért, mert nagyon megy a hasam, és egyelőre nem kaptam még gyógyszert, és hogy kérem a drága Úr Jézust, a drága szüzenyánkat, égi édesanyánkat, hogy minél tudjak rendbe jönni, tudjak gyógyszert szerezni, és jöjjek rendbe, mert Tomikának ígértem, hogy szerdán vagy csütörtökön jövök látogatni, de már szerdából nem lesz semmi, hogy legalább csütörtökön jussak el, vagy legkésőbb pénteken a drága jó fiamhoz. Ó, drága Jézusunk, szüzenyánk, segíts rajtunk, hogy akkor tudjunk találkozni, legkésőbb csütörtök vagy pénteken. És kérnék szépen imád mindazokért, akik jók hozzánk, és önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Közös imád szeretnék kérni a mai napon, hogy sikeres vizsgáztatásáért az az út, amely ki van neki jelölve, azon végig tudjon járni, és az az út az sikeres legyen mostani napon is, és a továbbiakban is. Nagy ez az út, nagy kihívás, sikerülnie kell. Szűzanyám, angyalkák, Úr Jézus kiterjedt karja leje, és védje őt ezen a mai napon, hogy sikerüljön mindenféle vizsgája, és a továbbiakban is az út sikeres indulással legyen. Ne hagyd őt egy pillanatra sem távol magadtól, hanem őrizd és óvd, hogy ez a nap sikerüljön, és utána a továbbiakban is. Nagyon köszönöm.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném kérni a közös imát a Biblia egy év alatt podcast hallgatóiért, olvasóiért, résztvevőiért, Fábri Kornél Püstök atyáért, a segítőkért, szervezőkért, szerkesztőjét, Bas Balázs atyáért, a Napi Ráhangoló szerkesztőjét, segítőjét, szervezőjét, hallgatóiért, olvasóiért, résztvevőjét, és a Napi Ige Levélben íróiért, szerkesztőjét, segítőjét, szervezőjét és olvasóiért. Kérem az irgalmas Jézust, hogy ezek a tanítások erősítsék a hitünket. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a papokért, a szerzetesekért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák és a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért, és a megfogant magzatok megmaradásáért. Köszönöm szépen!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Katalin, Erzsébet és Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Részlet Mikeás próféta könyvéből. Melyik Isten hasonló hozzá, aki megbocsátod a gonoszságot és elengeded néped bűnét? Nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Ismét irgalmas leszel hozzánk, leveszed rólunk gonoszságainkat, minden bűnünket. Te hűséges vagy választott népedhez és irgalmas.
3: Neked mondok áldást, amíg csak élek, és a te nevedben tárom imára kezemet. Te leszél védelmezőm, lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart fenn engem.
1: Az Úr olyan mély békét adott a lelkembe, írja Szent Faustina nővér, amit már semmi sem tud elhomályosítani. A körülöttem zajló események egy pillanatra sem tudják elrabolni ezt a békét. Még ha az egész világ összeomlana is, azt sem tudná megzavarni lelkem mélyét és a csendet, ahol Isten lakik. Minden dolog és esemény az Úr lábai előtt hever. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Rafael arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Magyarország őrző és védangyala,
1: könyörögj érettünk.
2: Magyarországi szentek,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Mária, béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Mária, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
2: Mária, világgyőzelmes királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusban a Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnünk bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miként a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéről, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulommá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lekik az Istenség teljessége. Hódolatból hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némánni csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mint a tapkértű bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária elkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elméked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kezelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te fiadat, Jézus Krisztus.
4: Szent Mária, Atya úr,
3: legyen szentelt az ő neved, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te az asszonyok között, és á

0: asszonyok között, és áldozat-e méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templommal megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldozat-e méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldozat-e méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük majd magukba foglalunk, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenről.

0: Hírpercek.
1: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretett szolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babes-Bólyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretett szolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzércsapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Kocsis Kamilla napsugár beszélgetését hallják Beller Barnabással a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról.
4: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják. Én Kocsis Kamilla napsugár vagyok, mai vendégem pedig Beller Barnabás, akivel a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról fogunk beszélgetni. Szia Barnabás!
5: Szia Kamilla!
4: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Nagyon érdekelne, hogy pontosan mi ez a fenntarthatatlan fogyasztói társadalom, mert szerintem, ahogy én is tudtam az elején, nagyon sokan még nem tudják, úgyhogy kérlek, mesélj nekünk erről.
5: Hát én is néztem azért egy definíciót hozzá, hogy pontosan hogy van ez megfogalmazva, mert ugye benne van ez a fogyasztás szó, és érdekes módon én meglepődtem azon, amikor egy olyasmit olvastam a definícióban, hogy a fogyasztói társadalomban ez egy ilyen általános cél az emberek számára, hogy fogyasszanak, hogy anyagi javakat, hát mondjuk, hogy vásároljanak, vagy felhalmozzanak, vagy kifejezzék magukat benne, vagy stresszt csökkentsenek vele, vagy meghatározzák magukat benne, tehát ez valahogy mind azért hogy ide kapcsolódik ehhez a dologhoz, és a fenntarthatatlan az szerintem úgy kapcsolódik hozzá, hogy nyilván van ennek egy mértéke, hogy mennyi javak, mennyi tárgyak, mennyi vásárlás történik, és ez honnan jön oda, milyen módon van előállítva, ennek milyen ökológiai költségei vannak. És itt azt látjuk, hogy az az életmód például, amiben mi is élünk, annak van egy csomó olyan velejárója, aminél kétséges, hogy ez fenntartható. Mondjuk a fizikai erőforrások, vagy a környezeti erőforrások szempontjából. Mondjuk így.
4: És itt például milyen vásárlásra gondolunk, ugye, hogy te beszélt, vagy te mondtad. Mit jelent itt a vásárlást?
5: Hát szerintem induljunk el egészen onnan, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen fizikai tárgyak vesznek minket körül, és hasonlítsuk össze azt, hogy mondjuk a jelenkorunkban honnan származnak ezek a fizikai tárgyak, meg mondjuk ők szüleinknél, hogy voltak ezek a dolgok. Tehát azért nagyon más az, amikor valaki úgy szerez meg egy zakót, hogy azt a falunak a szabója megszabta, megvarta, és elkészítette saját kezüleg, azokból az alapanyagokból, amihez ő hozzáfért, arról a környékről, tehát nem volt az, hogy egy ilyen, hogy beszállították volna máshonnan, és akkor ő arra vigyázott, hogy az egy ilyen értékes dolog volt, kifizette igazából a munkát is vele, és akkor ott volt az akója, vigyázott rá, és egész életén keresztül, vagy mondjuk, mit tudom én, évtizedeken keresztül azt hordta. Ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogy mondjuk mi egy, most nem akarok reklámot mondani, de bemegyünk egy plázába, és látunk egy üzletet, hogy honnan jön az az akó, kik készítették el, milyen költségekkel, milyen marketinggel, mennyit fizetünk érte, mennyi volt az anyagköltség. Az anyagköltséget azt vajon milyen szempontok alapján számolták ki? Azért, hogy minőségi legyen, hogy hosszú távú legyen, hogy meg lehessen javítani, ha elromlik, vagy úgy, hogy minél olcsóbb legyen, hogy a profitot növelje a cégnek, tehát hogy minél több bevételük legyen. Olyanok is vannak, olyan teóriák, hogy érdemes úgy meggyártani ezeket, hogy azért egy idő után elromoljon, hogy legyen új, mert az nagyobb profit, hogyha többet adhatunk el, nem biztos, hogy megéri olyan minőségi dolgokat csinálni. Ezt most mind pénzügyileg értem, tehát így értékrend szempontjából ez nem egy jó hozzáállás. Stb. De a lényeg az, hogy most csak egy zakóról beszéltünk, de az, hogy készül az el, hogy milyen szellemiségben készül el, akár ilyen profit termelés szempontjából, az nagyon nem mindegy. És szerintem ez lesz itt egy nagy kérdés erről az oldalról, hogy amikor fenntarthatóságról beszélünk, és arról beszélünk, hogy amúgy emberként minek vásárolunk. Tehát igazából mi az az emberi motiváció, mi az az emberi szükséglet, amiben vásárolunk, akkor ebben hogyan gyakorolunk egy olyan tudatosságot, ami a mi életünkben is igazából egy ilyen hosszú távú boldogsághoz visz, tehát itt nagyon fontos ez a hosszú távú, mert nagyon más lehet egy rövid távú boldogság is egy hosszú távú boldogság, de ez az egyén élete, és hát társadalmi szempontból meg az egy nagyon fontos kérdés, hogy mi olyan társadalmat tartunk fönt, ahol majd az ők unokáink is boldogan élhetnek, és nem isszák meg a levét annak, hogy most bizonyos dologban túltermelünk és felelőtlenek vagyunk, És hogy tudunk ebben határt húzni? És tudnak-e mondjuk a nagy cégek ebben határt húzni, akik azt látják belőle, hogy hát igen, megkaptuk a büntetést azért, mert nem fenntartható, ahogy termelünk, de tegyük rá azt a pénzt az árára, az árunak, és akkor majd a vásárló kifizeti szépen a büntetést, mert ilyen is van.
4: Van egy ilyen mondás, hogy a drágább jobb. Vagyis hát ez nem is feltétlenül egy mondás, hanem hogy az emberek általában így gondolják, hogy neked erre mi a véleményed?
5: Hát úgy, tehát egyrésztről, hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk nem tudom, kenyeret akarunk venni, és megveszünk egy kovászos kenyeret valakitől, aki a saját kemencéjében elkészíti azt olyan búzából, olyan eljárással, ami időigényes, ami nem futószalagon termelődik, és ő megkéri ezért az árát, ott tényleg azt gondolom, hogy bizony, ott arról van szó, hogy az egy minőségileg is jobb termék, és valamivel fenntarthatóbb. De hogy közben az árnak nem csak ennyi szerepe van, tehát nem csak a minőségről árulkodik, hanem annak van egy olyan szerepe is, hogy ha én egy drágább dolgot veszek meg, akkor azzal nem csak azt a tárgyat veszem meg, hanem a tárgyal járó, nem biztos, hogy feltétlenül reális, de a tárgyal járó státuszt, a tárgyal járó ilyen vélt megbecsültséget. Mert azért nyilvánvalóan látjuk azt, hogyha mondjuk megnézzük, hogy mit fotóznak például a paparazzik. Azért ők fotózzák azt, hogy ott van valami híresség, és hogy mondjuk milyen óra van a kezén, milyen márkájú a sportáskája. Egyrészt ez nagyon jó a cégnek, de lehet látni, hogy egy csomó embernél nem biztos, hogy tudatosan, de beindul az, hogy valamiféle elérendő vágyam nekem megjelenik azzal a termékkel kapcsolatban. És engem pszichológusként az érdekel, hogy valójában mi az igazi motiváció. Tehát amikor valaki megvesz egy táskát, akkor ő neki a táska fontos, vagy az ilyen érzelmi, státuszbéli velejáró, amit nem biztos, hogy tudatosítunk, de nagyon erősen ott van. És amit azért a reklámok is nagyon erősen fölhasználnak, amit az influencerek nagyon erősen fölhasználnak. Tehát végső soron a marketing, a cégnek a marketingje használja annak érdekében, hogy nagyobb eladást hozzon. Igen, remélem így érthető, hogy miket akarok összeszedni.
4: Akkor te úgy gondolod, hogy ezek a márkák, vagyis hát igazából itt nem is feltétlenül a márkákat fizetik meg, hanem azoknak a nevességét. Te úgy gondolod, hogy ezek a szociális életben magasabb rangot jelentenek?
5: Hát vannak helyzetek, ahol azt látom, hogy igen. Tehát ugye dolgozok iskolapszichológusként is, és nem egy olyan helyzetet láttam, ahol ténylegesen például egy kamaszosztályban, ott, hogyha csak a kamaszkort nézzük, nem csak embernél, hanem állatoknál is, ott nagyon fontos a státusz, hogy a kortárs csoportban, akár egy osztályközösségben, vagy bármilyen kortárs közösségben, az, hogy ki milyen szerepet foglal el, az ott az érzelmek meg az önmegítélés szempontjából egy tök fontos dolog, hogy ne érezzem azt, hogy én egy ilyen, tehát hogy én nem tartozok ide, engem nem vesznek számba, engem nem vesznek komolyan, engem lenéznek, ez kamaszkorban egy ilyen nagyon szorongató dolog tud lenni. És emiatt megjelenik egy igény arra, hogyha én a közösségben vagyok, akkor ott nekem legyen egy olyan státuszom, amiben én mondjuk azt, hogy biztonságban érzem magam, vagy kiegyensúlyozottan érzem magam. És amikor például azt látom, hogy valakinek azt mondják, hogy mi ez a béna cipő, akkor ott nem csak ennyi hangzik el, hanem ott az is elhangzik, hogy téged nem tartunk olyan nagy státuszú valakinek. És ez nem jó. Tehát ez nem egy szerencsés dolog, mert valójában a cipőnek nem kellene, hogy összefüggése legyen ezzel, hanem tök fontos lenne, hogy olyan emberi értékek mentén alakuljon. Hát ez a státusz sem feltétlenül, hanem mondjuk a tisztelet, ahogy a másik emberre tekintünk, ahogy a másik felé fordulunk. De hogy ezeknek a mozgatórugóit látom, hogy sokszor összekapcsolódik márkákkal. És az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinál egy marketing cég, ők ezt nem véletlenül csinálják így, hanem tudatosan. Ők pontosan tudják, hogy mondjuk a kamasz az a korosztály, ahol igenis nagyon jó eredményeket fogunk elérni, hogyha hatunk ezekre a mechanizmusokra, ezekre a társas mechanizmusokra. És nagyon fontos az, hogy mi meg tudatosítsuk, meg aki mondjuk, nem tudom, kamaszokkal foglalkozik, akkor legyen erről beszélgetés, hogy amúgy nézd meg, hogy egy-egy ilyen dolog, mert azért azt látom, hogy ezek nagyon gyorsan jönnek, nagyon automatikusan, hogy mondjuk azt mondják, hogy hú, de béna neked a ruhád. De azért gondold végig, hogy ez sokkal bonyolultabb ez a mondat ennél, hogy mi ezeket megnézzük, mert erre egy iparág épül rá. És hogyha tudatosítani tudod, hogy én a másik embernek az értékét nem a ruhája mentén fogom látni, hanem azokat meg kell találni, hogy mik azok a dolgok, amik mentén tudunk kapcsolódni, amik mentén elismerhetem őt, mik azok a dolgok, amik az én belső elvárásaim. Tehát ezeket nagyon fontos magamnak megfogalmazni, mert a fogyasztói társadalom ezeket kínálja, anélkül, hogy ezeket észrevennéd. És hogyha nem futod le ezeket a felülvizsgáló köröket, akkor nagyon gyorsan, vagy nagyon könnyen be tudnak épülni. Lehet kicsit általánosítok, de azért ez tendenciaként megjelenik.
4: Egyébként említetted, hogy a kamaszkor, ez többször is elhangzott, hogy a kamaszkor, és egyébként régebben, én legalábbis így látom, alapvetően tényleg a kamaszokra volt jellemző, meg most is, viszont én azt látom, hogy minél nagyobb lesz a telefont használó kisebb gyermekek száma, annál nagyobb a kisebb gyermekek körében is ez az ítélkezés. Vagy hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet ítélkezésnek mondani, de tulajdonképpen az igazából, hogy már az ilyen 4-5 éves gyerekek is már megszólják a másikat, hogyha már nem olyan a cipőjük, mert nem csak azért, mert ezt látják otthon, hanem mert azt látják az interneten, hogy minél drágább, minél márkásabb egy ruha, annál jobb. És hogy mit gondolsz, ennek mi az oka?
5: Amúgy csak egy zárója, hogy én azt hittem, hogy idősebb korosztályt fogsz mondani, hogy az idősek is ugyanezt csinálják, nem csak a kamaszok, mert az is tök jó. De hogy igen, hogy miért megy ez lefele? Hát én gyermekpszichológiai szempontból gondolkozok, meg ilyen fejlődés lélektani szempontból, ahol az az egyik kiinduló pont, hogy különböző életkoroknak megvannak azok a sajátosságai, amik mentén a gyerekek úgy tudnak fejlődni, ahogy azt életkorilag várjuk. Nyilván vannak egyéni eltérések, vannak mondjuk atipikus fejlődések, most nem megyek bele, de azt tudjuk, hogy mondjuk nyilván egy 18 karikás film, annak is megvan az oka, hogy az alatta lévő életkor miért ne nézze azt meg, mert még nincs a személyiségfejlődés egy olyan szinten, ahol az ott látott tartalmakat megfelelően tudná keretezni, hanem őt azt még ilyen mikrotrauma-szerűen, tehát valahogy őt azt érzelmileg nem egy szerencsés módon érinti. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy mondjuk a közösségi média, a telefonhasználat, azok nem tartják tiszteletben ezeket az életkori sajátosságokat. Tehát nem úgy tervezik meg ezeket, hogy mondjuk aki 12-3 éves, az olyan tartalmakkal találkozzon, ami ténylegesen ezeket veszi figyelembe, hanem össze-vissza van. Sőt, nem is ez nem igaz, hogy össze-vissza, hanem az szerint működik, hogy az algoritmus, ami működteti ezt a közösség média felületet, az annak az a célja, hogy növelje a képernyő időt, tehát növelje az ott töltött időt és a figyelmet, amit rászentelünk. És amúgy, hogyha ezt a képletet nézzük, akkor oda igenis, tehát a növekedés szempontjából sajnos az egy előnyös dolog, hogyha olyan tartalmakat adunk a fiataloknak, amitől ők ott ragadnak, ami őket érzelmileg befolyásolja. Mert hogyha téged valami érzelmileg befolyásolt, mert mondjuk megnéztél egy olyan videót, ami felkavart, akkor tudattalanul vissza akarsz menni ahhoz a tartalomhoz, hogy valahogy helyre tedd. De ez egy manipuláció. Tehát itt ez a durva, hogy a profit oltárán feláldozzuk az életkori sajátosságoknak a működését. És a lényeg az, hogy egy kisebb korosztálynál, tehát ott ahhoz, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ott igazából határokra van szükség. Arra van szükség, hogy neki ne kelljen az egész világról gondolkoznia. Ő jár mondjuk alsó tagozatba, általános iskolába, ismeri azt az osztályát, vannak otthon barátai, van otthon a saját háza, néha átmegy a másikékhoz, néha a mamáékhoz, mondjuk nem tudom, de ez a világ. Ebben a világban határozza meg magát, ebben a világban van 40-50 ember, és ő ebben a 40-50 emberben keresi az összehasonlításokat, velük alakít viszonyokat, és hogyha ez meg tud történni, akkor a személyiség az tud a maga természete szerint nyugodtan fejlődni. Na most, hogyha gyerek kezében adunk valami olyan eszközt, ami mondjuk a közösségi médián keresztül teljesen eltörli ezeket a határokat, mert összehasonlíthatod magadat Észak-Amerikában valakivel, vagy Dél-Afrikában, vagy nem tudom, És ráadásul ezek nagyon erős ingerek, viszont nem a valóságban éled meg őket. Tehát, hogy hatnak rád, de nem tudsz vele mit kezdeni. Most gondoljuk azt el, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy nem tudom, valakit mondjuk bántalmaznak egy osztályban egy videón keresztül. Hogyha ezt a valóságban látnánk, akkor vagy elmenekülnénk onnan, vagy odaszólnánk, hogy na jó, ezt most fejezd be. Tehát valahogy közbeavatkoznánk, de amikor nézel egy videót, tehát ott nem tudsz közbeavatkozni. De közben, ha érzelmileg megérint, akkor mégiscsak megérintett, de nem vagy benne cselekvőképes. És ez okoz egy nagyon erős frusztrációt, és egy olyan társas összehasonlítást, aminek még nem kellene akkor abban az életkorban ott lennie. Ezzel az a gond, hogy egyrészt ezt nagyon jó lenne ellensúlyozni valós, személyes és reális kapcsolatokkal és kapcsolati történésekkel, tehát nem tudom, ami régen volt, hogy kimegyünk játszani együtt, és akkor az egyik megsértődik, akkor ők rosszban vannak fél óráig, de utána megbeszélik, mert ebből a dologból megtanulják azt, hogy működik egy kapcsolat. De hogyha ez online térben zajlik le, ott nem adottak ezek a lehetőségek, hogy te így cselekvőképes maradjál ebben. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ebben nehéz ma határokat húzni, mert ez egy általános tendencia, hogy miért ne kapjon a gyerek telefont, és szülők mondják is, hogy hát de hát hadd kapjon, mert akkor így fog tudni majd fejlődni, így fogja ismerni ezeket a technológiákat. Igen, csak ez nem egy egyszerű használati eszköz a telefon, ez egy végtelenül okos valami, ami folyamatosan gyűjti rólad az adatokat, és nagyon is használja azokat. Az a lényeg, hogy... Most egy kicsit elfelejtettem, hogy mit, mert jó konklúzióm volt, de mindjárt eszembe jut, vagy nem fog eszembe jutni, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy ezeket tényleg érdemes tiszteletben tartani, mert akkor tud megtörténni ez a reális személyiségfejlődés.
4: És egyébként az előbb mondtad, hogy azt hittem, hogy az idősebb korosztályt fogom mondani, akkor az idősebb korosztályra kiterve, én egyébként azt látom, hogy már az idősebb korosztálynak, akiknek ilyen hát akik ilyen 30-35 éveseknek most lesz még csak gyerekük, vagy már esetleg pici gyerekük van, náluk is már elindult ez a kiskorban telefon, csak adjuk a gyereknek a telefont, és akkor addig is csöndben van, meg ilyenek, hogy te hogy látsz, hogy ez azért van, mert már nekik is odaadták a telefont, hogy annyira teszik nekik, hogy meg akarják osztani ezt ők is a gyerekeikkel.
5: Nem vagyok ebben biztos, mert nagyon sokat látom azt is, hogy nagyon, tehát hogy szülőket nagyon sok olyan tartalom éri, hogy tessék ebben tudatos lenni, mert ez egy nagyon komoly veszélyforrás a gyerek fejlődésére, és sokan vannak, akik ebben tudatosak akarnak lenni hosszú távon, de ez nagyon nehéz, mert nagyon sok olyan tényező van, amit így nagyon nehéz kizárni ebből a dologból. Tehát tegyük föl, hogyha mondjuk mindenkinek van okos telefonja az osztályban, csak a te gyerekednek nincsen, akkor a gyerek folyamatosan azt fogja megélni, hogy ebből a dologból ő kimarad, és emiatt lesz köztetek egy feszültségforrás. És akkor ezzel neked szülőként valamit kezdened kell. Korábban ott azt látom például, hogy mondjuk az, hogy te egy ilyen újszülött csecsemőt végig kíséri az első két életévén, az egy annyira ilyen elemi élmény, mert a gyerek az első két életévben tanulja meg, hogy egyszerűen mi az, hogy világ, mi az, hogy kapcsolat, mi az, hogy anya, mi az, hogy apa, mi az, hogy én. Hogyha most itt van egy pohár a kezembe, egy pici csecsemőnek az sem egyértelmű, hogy ez a pohár, ez nem a kezének a folytatása, hanem ez egy külön tárgy, és ez fizikailag elkülönül egymástól, ezt is meg kell tanulnia. És azt is meg kell tanulnia például, hogy anya figyelni fog rám, bízhatok benne, bízhatok abba, hogyha nekem valami bajom van, feszültségem van, akkor oda fog jönni, és engem megvigasztal. Na most ez nagyon fárasztó, hogyha ez 0-24-ben van, és szülőként te benne vagy egy olyan folyamatos leterhelésben, hogy a gyerek mindig jön utána, nem tudom lerázni magamról, és közben meg alig találkozok emberekkel, mert amióta szülő vagyok, azóta mindig itthon vagyok, előtte ide jártam, ezt csináltam, azt csináltam, és most ezt nem tudom megtenni, nem akarom nézni a telefonomat, mert akkor a gyerek nem látja a szemkontaktus, és múltkor olvastam a Facebookon, hogyha nem látja a szemkontaktus, az kötődési zavart okoz, de közben én nézném a telefonomat, mert ott tudnék csak kapcsolatot tartani a szociális világgal, és akkor adjunk egy mesét a gyereknek, mert az egy órára lefoglalja, és én végre megnyugodhatok. Tehát ez a szülőnek az élményvilága, csak közben kérdés, igen, hogy akkor erre mondjuk, hogy digitális cumi, hogy valami, ami a gyereket arra az időre leköti, csak arra vigyázni kell, hogy egy ennyire intenzív eszköz, mint a telefon, ami ennyi ingert ad, egy ilyen nagyon formálódó agynak, ami még egy-két éves korban van, ez akkora löket, hogy az agy szerkezete is máshogy fog alakulni, hogyha ebből ő sokat kap, sőt nem is olyan sokat kapjon, hanem egy napi egy óra például is már így hat. Úgyhogy azt nagyon megértem, hogyha például nincsenek ott nagyszülők, nincsenek olyan erőforrások, akkor nagyon nehéz szülőként ott lenni, és ebben a nehézségben egy megváltásnak tűnhet ez a telefon és a digitális cumi. Csak sajnos nagyon nagy az ára. És én például mindig azt mondom, hogy mondjuk a mazsola és tádétól még senki nem kapott dopaminfüggést, mondjuk így. mert hogy egy olyan szórakoztató tartalom volt, aminek a ritmusa, a kidolgozása, a tartalma az sokkal követhetőbb volt idegrendszerileg. Mert azok a mesék, amik ma vannak, azok nem követhetők idegrendszerileg. Úgyhogy itt is azt gondolom, hogy érdemes tudni, hogy milyen eszköz van a kezünkben, érdemes tudni, hogy a gyereknek ebben az életkorban mire van szüksége, és ezekben határt kell húzni, és segítséget kérni, hogyha ez nehéz, mert ez egy nehéz dolog. Ez a technológiai eszköztár, ez nem arra van kitalálva, hogy mi emberként egészséges legyünk, hanem arra, hogy mi emberként fogyasztók legyünk, és itt jutunk vissza a fogyasztói társadalomhoz, hogy ennyire betüremkedik az életünkbe.
4: Az elején említetted, mikor a kérdésemre választottál, hogy a gyerek kirekesztett lehet azért, mert neki nincsen telefonja, és emiatt létrejöhet közte, meg a szülő között egy feszültség. Hogy gondolod szülőként, melyik a jobb döntés? Bevállalni ezt a feszültséget a gyerek jó léte érdekében, vagy inkább a kezébe adni a telefont, ami hát valljuk be, hogy azért nem a legártalmatlanabb eszköz. Hogy szerinted melyik a jobb választás?
5: Most az jutott közben eszembe, hogy melyik országban beszélünk erről, mert mondjuk Ausztráliában 16 év alatt betiltották a közösségi médiát, és egész nagy szerepük volt az ottani diákparlamenteknek is ebben, mert meg tudták fogalmazni, hogy bizony amúgy ez egy probléma, és valami legyen valami nagyobb szabályozás ebből, mert nagyon nehéz ezt összetartani, de mindegy, ez csak egy kitérő. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogy egy ilyen helyzet kialakul, akkor ott a legfontosabb dolog először is az, hogy megértsük, hogy valójában mi az igazi szükséglet emögött a dolog mögött. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy engem akkor fogadnak el, hogyha nekem van ilyen eszközöm, akkor ott vissza kell menni, és nem látni kell, hogy nem az eszköz a lényeg, hanem annak az élménye, hogy én egyenértékű tagja vagyok a közösségnek. Annak az élménye, hogy én nem maradok ki helyzetekből, vagy legalábbis nem olyan nagy mértékben. Azért az nagyon fontos, hogy a mai világban biztos, hogy kimaradunk dolgokból, tehát azt így tudni kell, meg ezt így le kell szögezni, hogy vannak dolgok, amiből kimaradunk, de az igaz, hogy mondjuk 13 vagy 14 vagy nem tudom hány évesen, így kamaszkor közepén, ott ez még nagyon erős élmény ilyenkor. De hogy érdemes végig gondolni alternatívákat, hogy például ha nem lennének osztálycsoportok, ahol mondjuk vége a sulinak és este is folyik a beszélgetés teljesen korlátlanul, ha ez nem lenne, akkor nem kellene, hogy ott legyen ez az igény, mert akkor nincs valami, amiről lemaradhatnék. Mégis ott van. Oké, akkor ezzel mi legyen? Beszéljünk arról is, hogy de mi lenne, hogyha mondjuk, nem tudom én, elmennétek együtt, csinálnátok valamit közösen, és utána hazamenne mindenki, és lezárná ezt a dolgot. Szoktatok-e amúgy erről beszélgetni? Vannak olyan emberek az osztályban, akik szintén amúgy ezt érzik, hogy igazából nem szeretjük ezt a telefonos életünket, de hogy muszáj. És akkor, hogyha mondjuk vagytok öten, akkor találjátok ki öten azt, hogy ezt hogy veszitek a kezetekbe. Nem lesz könnyű, mert először mindenki furcsán fog rátok nézni. De így lehet kontrollt venni valami dolgon. Esetleg segítene az, hogyha barátaidat meghívnánk, hogy szerveznék nekik közös programot. Vagy inkább, jó, akkor szervezte, mert arra azt mondja rá, hogy nem, ide hozzánk ne jöjjenek, mert a szülők itt vagytok, és a szülők éppen nem menők ebben az életkorban. Oké, jó, de akkor mi kell hozzá? És akkor visszaépíteni azt a természetes kapcsolódást, ami nem a telefonon keresztül történik. Erre kellene törekedni. De ez nagyon nehéz. És tényleg lesznek olyan helyzetek, ahol azt mondja, hogy a gyerek, hogy de ezek az idők már elmúltak, már minden itt történik, hát ezt nem lehet megállítani, akkor keresni kell, hogy hol lehet valamit mégis visszahozni belőle, mi az, amit nem. Hogyha azt döntünk, hogy oké, akkor mégis kap okos telefont, akkor viszont ott nagyon az elején le kell fektetni, hogy tényleg mik lesznek a korlátok, mi ennek az értelme, és ezeket tak-tak-tak így tartani kell. Mert amikor már ilyen 22-3 éves korodban jönnek az első élmények, hogy amúgy mi az, hogy én nekem naponta 6 óra a képernyő időm, amúgy minek, meg nem tudom, és hogy akkor ott azért már tudod azt, hogy leülsz és elkezded ezeket beszabályozni, de én azt tapasztalom, hogy ameddig mondjuk 14 éves vagy, addig tényleg kell legyen valaki, aki azt mondja, hogy bocs, itt a határ, nem ellenet teszem, hanem azért, mert ez a telefon, ez egy ilyen eszköz. Az nem fogja őt érdekelni, hogy neked mennyi a képernyő időd, meg hogy belőled mi lesz majd hosszú távon, nem az a célja. Lehet kicsit tágan fogalmaztam, de valahogy így.
4: Nem, abszolút értető volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és hogy ma itt voltál velem. Remélem, hogy majd még tudunk erről beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos téma, és abszolút érdekes is. Igen. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, majd még beszélgetünk erről.
5: Örülök, én is köszönöm.
3: Kocsis Kamilla napsugár beszélgetését hallották Beller Barnabással a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról.
0: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
6: Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. A világ békéjéért könyörgött hétfőn Leó pápa Monte Cassinóban. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. 14. Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án hétfőn délelőtt felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének a sírjánál. A szentatya a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, mely a világvérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt. Olvasható a Vatikán hírében. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket, majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsis György helyi plébános elmondta, hogy elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső, belső festése, a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is. De hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Csorba Győző Csörög a fagyos föld című verséhez. Csorba Győző remek versét először a Szélkiáltó együttes kiváló, keserédes megzenésítésében hallottam. A költő gyönyörű magányverse a 20. századi karácsony vagy advent versek egyik csúcs teljesítménye. A Csörög a fagyos föld magával ragadó hangulatát árasztja a szomorúságnak, az egyedüllétnek, a szeretet dermesztő hiányának. Ha akarom, karácsonyt váró adventi versnek is értelmezhetem, bár igen pessimista adventi várakozás ez, tele otthontalansággal, didergéssel. A gondok varjú serege kerjeg a fagyott föld felett. Másik olvasatban tekinthetem egy élettől lassan napról napra elköszönő idős ember versének. Nem sokat vár az örökléttől, mert csírátlan, öröktélnek nevezi. Szívében azonban ott a fuldokló remény és vágy, a régi karácsonyok meghitt gyengét hangulata, a Jézuska jászol ólmeleg, megtartó családiassága iránt. A roppanós, jeges utcán a fejben reménytelen, kusza gondolatok. A szívben család, szülők, testvérek, letűnt karácsonyok kalácsillatú, biztonságos melege. Csorba Győző, Csörög a fagyos föld. Csörög a fagyos föld, hideg van, hópihe fészkel a hajadban, gyűlnek a varjok az egekben, gyűlnek a gondok a szívedben. Hópihe fészkel a hajadban, járod a világot magadban. Ó, mitől annyira remektél, itt a csírátlan öröktél? Járod a világot magadban, melegednél régi zugokban, angyalokat várnál karácsonyt, karácsonyi Jézuska jászolt. Melegednél régi zugokban, talpad alá jégnős beroppan, szemeden gyönge jég virágzik, sehogyan sem érsz el hazáig.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

راديو. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsora a teremtett világ védelméről.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Valószínűleg mindannyiunkban mély nyomot hagyott június végén a Magyarország fölé is boruló hőkupola következtében kialakuló, 40 fok körüli hőmérsékleti csúcsokat döntögető hőhullám. Most pedig patakjaink kiszáradásáról, folyóink rekord alacsony vízszintjéről hallhatjuk a híreket. A klímaváltozás beavatkozik a hétköznapi és gazdasági életünkbe is, ahogy mondani szokás, a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg. Mai beszélgetésünkben a készülő új klímatörvényt járjuk körbe a tudomány és a jogalkotás oldaláról, mivel a törvénytervezetet benyújtó civil szervezetek között egyesületünk is ott szerepelt. Lesz szó még a Veszprémben megtartott teremtésvédelmi háromnapos nyári egyetemről, a klímatörvénytervezet átadásának eseményéről, a megyaszalás különleges formájáról, és egy nagy boldogasszony ünnepéhez kötődő szép szokásról, a gyógynövénycsokor szentelésről. Mi történt rovatunkban, két közelmúltban zajlott eseményről számolunk be röviden. Július 1-e és 3-a között közös szív cselekvő remény címmel teremtésvédelmi nyári egyetemet tartottak Veszprémben a Katolikus Pedagógiai Intézet és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága közös szervezésében. Több mint 80 pedagógus jött össze Veszprémben, hogy közösséget alkotva 3 napon át közös szívvel és cselekvő reménnyel még több tudást szerezzen, jézusi mértékletességet, jó példákat adjon át egymásnak a teremtésvédelemben, a fenntarthatóságban. Több inspiráló előadás, workshop, beszélgetési lehetőség segítették őket ebben. Két külső helyszínen pedig, a Bakony-Béli Szent Mauritius Monostorban és Ugodon, a teremtésvédelmi kertben belefeledkezhettek a teremtett világ és teremtőjének egységébe. Az egyesületünkből résztvevő pedagógusok mindnyájan feltöltődésről, élményekben való gazdagodásról, a közösségi hálózat épüléséről számoltak be. A másik esemény a július 9-én 200 civil szervezet és több mint 40 szakértő közreműködésével elkészült klímatörvénytervezet benyújtása az élő környezetért felelős minisztérium számára. A törvénytervezet meghatározza az állam, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok éghajlatvédelemmel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, rögzíti az éghajlatpolitika alapelveit, valamint rendelkezik a stratégiai tervezés, a karbonköltségvetések, az alkalmazkodási intézkedések és a nyomonkövetési rendszer szabályairól. Másnap pedig július 10-én a fiatalok kezdeményezésére és szervezésében tartották meg a Nyissunk Ernyőt a Jövőért új klímatörvényt, jelmondatú közösségi akciót a Városligetben. Az esemény csúcspontján a résztvevők 250 esernyőből formálták meg a klímatörvényt feliratot, így hívták fel a figyelmet arra, hogy Magyarországnak átfogó, hatékony és számon kérhető klímatörvényre van szüksége. Éppen ez a klímatörvény tervezet adja Hegyi Kevin most következő riportjának témáját. Beszélgető társai Nemes Csaba, meteorológus, környezetvédelmi szakemberként a tudomány területe felől, dr. Kis Károly jogász pedig a jogalkotás folyamata a kodifikáció felől közelíti meg a témát. Kérjük a Szentlélek bölcsességét, hogy a klímatörvény megszülethessen időben, hogy a magyar emberek közösségileg tudjanak felkészülni a klímaváltozás hatásaira, természetesen minden lehetséges megtéve a megelőzésért is.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Hegyi Kevin vagyok, a Naphimus Egyesület kommunikációs önkéntese, ez itt pedig a Teremtésvédelmi Magazin. A mai adásunkban azt a kérdést tesszük fel, miért fontos az új klímatörvény. Erről fogok beszélgetni ma két vendégemmel, dr. Kis Károllyal, jogásszal, kodifikációhoz értő szakemberrel, valamint Nemes Csabával, meteorológussal, a Naphimus Egyesület elnökével. Sziasztok, köszöntelek benneteket a műsorban. Egy rövid bemutatkozás, hogyha ejtetek bővebb körökben szavakban a kedves hallgatóknak. Csaba, van kedved elkezdeni?
3: Igen, gyors leszek. Nagyon jól mondtad, Kevin, hogy meteorológus vagyok. Az LTTTK-n végeztem annak idején, még ott is doktoráltam. És hát egy jó, talán 7-8 évig dolgoztam közvetlenül az akkor még úgynevezett országos meteorológia szolgálatnál. Ugye most már Hungaromet ZRT-nek hívják néhány éve. Ott voltam osztályvezető, amikor átcsábítottak a akkori környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumban, hát ez már több mint 30 évvel ezelőtt volt, és onnantól kezdve különböző szakpolitikai kérdésekkel foglalkoztam, klímaváltozási szakpolitikai kérdésekkel is, de általános környezetvédelmi kérdésekkel, a környezeti hatásvizsgálattól kezdve egészen a különböző fejlesztési programokig. Az első éghajlatváltozás stratégiának a megalkotása az a HOTA főosztályhoz tartozott, amit én vezettem, és klímaváltozással kapcsolatban a kezdeti jogszabályok megalkotásánál is ott voltam, később már mással foglalkoztam.
2: Köszönöm szépen. Károly, hogyha mondanál te is magadról pár szót a kedves hallgatóknak.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nekem is hosszú lenne elmondani, hogy mi minden helyen dolgoztam. A kodifikáció szempontból a lényeges az talán, hogy én a központi közigazgatásban, tehát minisztériumi szinten közel egy évtizedig gyakoroltam ezt a szakmát. Mondhatni, hogy ez egy szakma, amit meg lehet tanulni. Egyetemen is van szakjogász képző, de az, hogyha valaki tudja csinálni mondjuk egy évtizedig, azért az egy nagyobb hozzáértést tud biztosítani. Illetve önkormányzatnál is gyakoroltam ezt, tehát a helyi közigazgatásban is átlátom, hogy területileg hogy születnek az önkormányzatnál a jogszabályok, meg fönt hogy születnek a jogszabályok. Nagyjából tudom, hogy kéne születniük, dolgoztam bíróságon, ügyvédként, tehát nagyon sok oldalról foglalkoztam a jogszabályokkal, ezért talán jó, ha tudok ezekről is mondani valamit.
2: Biztosan sor kerül, sok ilyen jellegű kérdés a mai adásban. Nagyon sokan hallhattak már klímatörvényről, klímatörvényekről ezt a kifejezést is akár, de valójában nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent ez, és ezért gondoltunk arra, hogy egy ilyen átfogó ismeretet megpróbálunk ma átadni a hallgatóknak. Első kérdésemet Csabához intézném, mint meteorológushoz, hogy mit is jelent pontosan ez a klímaváltozás? Ugye évtizedek óta hallhatjuk a tévében, az interneten olvashatjuk, rádióműsorokban, akár ugye majd mi is erről fogunk beszélni. Mit tartasz te ma a legnagyobb kihívásnak napjainkban?
3: Hát ugye, ha azt kérdezed, mi a klímaváltozás, akkor majd arról nem fog sokat mondani, mert hetekig lehetne erről beszélni. De ugye, amikor azt mondjuk, hogy klíma, akkor a szakember, amikor ezt kimondja, hogy klíma vagy éghajlat, ugye mind a kétféleképpen nevezhetjük azt az állapotot, ami egy átlagos állapot. Azt mondjuk, hogy

0: Tudják, hallották, tanulták, hogy sokszor jégkorszakok voltak a Földön, és utána meg nem voltak, melegebb, meg hűvösebb, szárazabb, rendesebb időszakok is, akár jöttek Kárpát-medencébe. De amiről most beszéltünk, az az úgynevezett ember által okozott éghajlatváltozás, tehát az emberi tevékenység által okozott, és nem feltételezett, hanem okozott, tehát ezt már nyugodtan ki lehet mondani, nem egy, nem kettő, hanem több száz tudományos értekezés bizonyítani tudta azt, hogy a például az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a kibocsátásának a növekedése, és más egyéb emberi tevékenység, például a Föld felszínének a megváltoztatása is, az bizony hozzájárul egy a természetestől eltérő, sokkal gyorsabb és intenzívebb változáshoz. Régen azt mondtuk, hogy a felmelegedéshez, tehát ez egy a légkörnek a felmelegedését is jelenti, és sok minden más is jelent, tehát van egy ember által okozott, detektált, bizonyított klímaváltozás, azt még hozzá kell tennem, és ezt talán már most az emberek is az utcán is érzik, az elmúlt néhány évben, vagy az elmúlt 10-15-20 évben is érezhetik, hogy hogy változott meg Magyarországon az éghajlat ebben a tekintetben, mennyivel több lett az úgynevezett olyan hőségnapok, kánikulai szakaszoknak a száma, mint amit például most június végén átéltünk, túléltünk, és még valószínűleg a nyár folyamán többször is túl fogunk érni, hogy változott meg a csapadékviszonyok, hogy változtak meg azok, hogy mennyi hó van az országban, és ez mind-mind annak az eredője, amit előbb elmondtam, tehát van egy ember által okozott éghajlatváltozás.
1: Köszönöm. És ezt tapasztaljuk a mindennapi szinten is, és ebből talán következik az a kérdés, amit nem vagy Kármánhoz szeretnek intézni, hogy ha van egy probléma, akkor általában arra kell valami törvényi választ is adni. De miért van szükség rá, és mit tud egy törvény hozzáadni ahhoz, amit az emberek vagy a vállalatok maguktól is megtehetnének? Miben mások, hogy egy törvény mondja ki, hogy mit kell csinálnom a klímavédelem, vagy környezetvédelem, vagy teremtésvédelemért?
2: Hát ugye először is szögezzük le tényleg, hogy mikor történik ez a felvétel, mert ugye a jog is egy folyamat, tehát hogy...
1: Ma június 25-e van, ekkor veszük fel ezt a rádióbeszélgetést.
2: Igen. Igen, a jogszabály, tehát a múltban felgyülemlett problémákra, jelzésekre tud reagálni, tehát hogyha a jogalkotó felé jönnek igények, és ő maga is adott esetben látja, hogy valami nem tiszta a társadalom, hogy milyen irányba kéne menni, akkor alkothat egy magatartási szabályt. Ugye a jog, az egy magatartási szabály, mondhatjuk, mit kell tennem, mit kell eltűrnöm, mit nem szabad tennem, és e tekintetben a tudományos alapokon, jó esetben, tehát ideális esetben tudományos alapokon nyugvó jogszabály az emberek számára egyértelművé teszi, hogy körülbelül mi az, amit kellene csinálniuk. Nyilván a törvénynek a végrehajtási rendeletei azok majd pontosítják azt, különböző célzotti köröknek, hogy a hatóságoknak mit kell tenni, a bíróságoknak, az ügyészségnek, rendőrségnek, a levegővédelem tekintetében, a vízvédelem tekintetében, hogy nem mindenki maga találja ki, hogy körülbelül mit kéne csinálnom, megteszem vagy nem teszem meg, és akkor ha nem teszem meg, annak nincsen következménye, van következménye a világban is, illetve van jog következménye is, tehát azért tudunk rá egy jó jogszabályt írni, vagy igyekszünk egy jó jogszabályt írni, hogy legyen következménye, ha valaki nem tartja be ezeket az egyébként profi szinten, jó esetben megfogalmazott magatartási szabályokat, amiket lehet indokolni. Ott van egy jogszabály mögött, ott van az indoklás, ott van a tudományos alátámasztás, hogy már pedig nem kéne úgy égetni az avart, már pedig mennyivel lehet szennyezni, már elnézést, hogy mennyivel lehet szennyezni, mennyi kibocsátása lehet egy-egy cégnek. A cég az persze azon túl, hogy betartja a jogszabályokat, mondhatja, hogy én kevesebbet szeretnék kibocsátani. Az ember is mondhatja azt, hogy én kevesebbet szeretnék mondjuk húst fogyasztani, ezáltal mondjuk valamilyen szinten egyénileg hozzá tudok járulni, hogy ne legyen akkora ökológiai lábnyomom, kevesebb repülőjegyet veszek, stb. De hogyha a jogszabály azt mondja, hogy már pedig ezt be kell tartani, akkor mást nem tehetek, vagy hogyha teszek, akkor

0: van a végrehajtói rendszer, ami azt mondja, hogy én kikényszerítem ezt a magatartást, illetve megbüntetem azt, aki nem így jár el.
1: Említetted az ökológiai lábnyomot, csak egy ilyen idetűzésként, hogy pont tegnap volt a túlfogyasztás napja 2026-ban Magyarország részéről, tehát a mai naptól kezdve már a következő évi forrásokat használjuk el. Ha egy laikus az utcán megkérdezni tőled, Károly, hogy mi az a klímatörvény? Két szóban, mivel tudnád egy teljesen hétköznapi embernek elmondani, aki még lehet soha nem hallott erről, vagy valami nagyon drasztikus dologra gondol?
0: Hát egy jogász nem beszélhet két szóban, de valami
1: szinten.
0: Nagyon sok félreértésre ad okot, bár tény, hogy a jogszabály is viszonylag absztrakt, így egy olyan sűrítménye a szabályoknak, és aztán ezeket adott esetben könyvekben, joggyakorlatban fejtik ki, de ha két szót kellene mondanom, az egyik a van, a másik a legyen. Tehát, hogy van egy klímatörvénynek nevezett törvényünk, amivel voltak problémák már a megalkotásakor is, lettek később is vele problémák, ezt a bíróság is kimondta, az Alkotmánybíróság, és többek között azt is kimondta, hogy újra kell alkotni bizonyos feltételek mentén, mégpedig 2026. június 30-áig, ez igen közel van a mostani felvételi időpontjához, és ugye még hát nem látjuk nagyon a jogalkotót, hogy ebben az elmúlt évben, ugye tavaly nyáron született az Alkotmánybíróságnak az elmarasztaló határozata, hogy mi lesz ebből, és ami pedig ugye a jelenlegi helyzet az az, hogy sok civil szervezet, az MTV-hez és a Green Policy Centernek a vezetésével összeállt, hogy hát ha jogalkotó nem is, de mi azért csináljunk valamit, milyen legyen a majdani klímatörvény, és ezért csináltak egy koncepciót tavaly, ezt márciusban véleményeztették, és most norma szöveg alkotás folyik civil oldalon, tehát ha egy kodifikátor nézi ezt a helyzetet, akkor nem csak fordítva ülünk a lovon, de kb. Fejjel lefelé is, és reméljük, hogy születik majd egy olyan klímatörvényünk, majd egyszer a parlamentben, és annak végrehajtási rendeletei, ami tényleg kodifikációs szempontból rendben van, a tudomány aktuális álláspontját tartalmazza, és be fogjuk tudni tartani állampolgárként is, bírói szinten is tudnak alapján ítéletet hozni, a közigazgatás és minden célzott csoport tud olyan magatartást kifejteni, ami ebben a törvényben, illetve végrehajtási rendeleteiben megfogalmazódik, annak érdekében, hogy hát röviden mondjuk, a klíma ne legyen annyira rossz, mint enélkül a jogszabály nélkül.
1: És akkor áttevezünk a tudomány területére Csabához. Ugye azt mondtad, hogy a tudomány is fontos, hogy képviseltesse magát a jogalkotási folyamatban. Hogyan tudja képviseltetni magát a tudomány ebben a jogalkotási folyamatban?
2: Igen. Hadd folytassam ott, ahol Károly is abba hagyta, csatlakozzak hozzá. És nekem is van két szavam, de ezt a Károly talán jobban ismeri, mint én, a jogok és kötelezettségek. Ugye általában egy jogszabály, legyen az kormányrendelet, de leginkább ugye magasabb rendű a törvény, az jogokat és kötelezettségeket alapít meg. Ha nem teszi, akkor az nem jogszabály, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Ennek a klímatörvénynek a tudomány által már nagyon régen megalapított és azonnal frissített adatokon alapuló megalapításokon keresztül jogokat és kötelezettségeket kell megalapítani a kormány, az állam, tehát kormány és az állami önkormányzatok, állami szervek, a gazdálkodói szervezetek, tehát az egész gazdaság és annak a résztvevői, és az állampolgárok számára. Milyen kérdésben? Mik ezek a tudományos kérdések, amit a nemzetközi egyezmények, az Európai Uniós különböző jogszabályok, illetve stratégiák és a hazaiak is tartalmaznak. Ez egy háromágú tudományos tér, tehát jogokat és kötelezettséget kell megállapítani a mitigációra, vagy magyarul mondva, hogyan tudjuk mérsékelni, lassítani az éghajlatváltozást, leginkább az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésével, vagy inkább azt mondom, radikális csökkentésével. A másik, amit úgy nevezünk, hogy adaptáció, vagy magyarul alkalmazkodás, hogy fel kell készíteni az egész országot, ideértve az államot, a gazdálkodó szervezeteket és a állampolgárokat is arra, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni a már bekövetkezett éghajlatváltozáshoz, minél jobban tudják eltűrni a szárazságot a mezőgazdaságban és a kánikulát a városokban. És a harmadik, ami egy új elem, és eddig ez nem volt benne, és ezt szintén kifejezetten kért, amire utalt Károly az alkotmánybírósági határozatban, legyen benne a rezilienciára, ami egy nagyjából a környezetpolitikában egy 15-20 éves új fogalom, ami gyakorlatilag a rugalmas éghajlati ellenálló képességet jelenti, illetve a megújulás képességét. Tehát nem csak alkalmazkodunk és ellenállunk, hanem olyan intézkedéseket kell tudnunk megvalósítani, ami a megújulást is hozhatja, megújítást is hozhatja a gazdasági, társadalmi és természeti rendszerekben. Erre készül a jogszabály is. Azt fedezte fel az Alkotmánybírósága döntésében, hogy a klímatörvény, ami ott a 20-as évek elején hoztak létre az akkori kormány és az országgyűlés, hogy az egy rendkívül rövid, és sem az alkalmazkodással, sem ezzel az új fogalommal, rezilienciával nem foglalkozott, tehát ez benne van az alkotmánybírósági döntésben, hogy ezekkel is kell foglalkozni. És akkor még valamit gyorsan, csak azt fejezem be, hogy értsék a drága hallgatóink, hogy arra utalt Károly, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezésére a Green Policy Magyar Elemző Intézettel együtt, és néhány feketőbes szakemberrel együtt elindult egy koncepcióalkotási, és utána később egy kodifikálási folyamat, egy nagyon-nagyon sűrű, nagyon hosszú egyeztetési folyamat, hiszen 200 szervezet csatlakozott, civil zöld szervezet csatlakozott ehhez a folyamathoz, és mindenkit meg kell hallgatni, mindenkinek a kérését valamilyen módon kezelni kell, még azokat is, amik esetleg nem törvénybe tartozók, még nem is jogszabályban, de el kell tudni magyarázni, hogy azok rendben vannak, tudjuk őket kezelni így vagy úgy, csak lehet, hogy nem ebben a jogszabályban. Ebben a folyamatban én is részt vettem, és részt veszek magába a törvényalkotási folyamatba. Először úgy volt, hogy május végére a zöld országos találkozóra készül el, tehát június 30-ára gondoltunk, és ott talán június közepéig el fog készülni egy olyan változat, amit már merünk kiadni a kezünkből, egyeztetett a civil szervezetekkel, és átmerjük adni a kormánynak. Köszönöm szépen.
1: Jegyzeteltem, és akartam is kérdezni ezekre, hogy hol tart a társadalom ebben a folyamatban. Mert hogy a jogalkotást azt látom, látjuk, a hallgatók is talán tudják követni, de hogy a társadalom erre mennyire van felkészülve klímatörvényre? Ezt akár mindkettőtöktől kérdezem, hogy hogyan tudja ezt a társadalom majd befogadni, amikor már majd jogerőre emelkedik, megszavazza a parlament, eljut odáig ez az alkotási folyamat, hogy a másik oldal, akinek ugye alkalmazni kell, be kell tartanunk, ez szerint a törvények szerint is kell élnünk, készen állunk-e ezekre? Készen áll-e a magyar társadalom egy ilyen klímatörvény alkalmazására a mindennapokban? És ez közös kérdés mindkettőtöknek.
2: Jó.
0: Én annyit tennék hozzá, hogy egy jó jogszabály felől van egy nevezett felkészülési idő is, tehát hogyha nagyon nagy lépést követel meg a társadalomtól a betartás, tehát a mindennapi gyakorlatunk nagyon távol áll attól, amit a klímatörvény szeretne, és valóban itt egy drasztikus változást vár el a tudomány, vagy bárki, aki ezzel a területtel foglalkozik, tehát nagyon komoly lépéseket. Ugye vita van arról is, hogy egyáltalán még lehet-e lépéseket tenni, mert annyira elkéstünk, tehát komoly lépéseket vár minden országtól a saját ehhez értő társadalma, de nem feltétlenül csinálja tényleg a gazdaság meg a társadalom, tehát ha jogot alkotunk, és szigorú szabályokat hozunk, akkor van egy felkészülési idő, illetve hogy lehet az, hogy ezt úgymond leoktatjuk a hatályba lépés előtt a társadalom felé, tehát komolyan kommunikálja a jogalkotó, hogy igen, ezt hoztam, készülj fel, én a kezedbe adom a tudást, amivel még eddig nem rendelkeztél, kezedbe adom az eszközöket, amivel eddig még nem rendelkeztél, és mondjuk akkor 2-3 hónap múlva, fél év múlva már komolyabb lépéseket fogsz tudni megtenni, 1 év múlva még komolyabb lépéseket, tehát a hatály, lépcsőzetes hatályba léptetéssel akár, vagy ténylegesen a célzott körnek az oktatásával, ez nem áll távol a jogalkotótól, tehát vannak ilyen jogszabályi lehetőségek, hogy szép lassan lépcsőzetesen léptessünk életbe egy magatartási szabályt, illetve hogy a célzott kört arra konkrétan fel is készítsük, nem csak azt mondjuk, hogy olvasd el a magyar közlönyben, hanem mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a tudás eljusson hozzá.
1: Csaba, te hogy látod?
2: Igen, tehát azért nem elég egy politikai akarat, nem elég egy törvény, egy jogszabály, hogy úgy is viselkedjenek az állampolgárok. Ugye nyilván a gazdálkodó szervezetek, állami szervezeteknek sokkal idézőjelben egyszerűbb, mert kötelező úgy működnie, mint egy jogszabály. Állampolgároknál, hogyha azt mondanám, hogy ez a jogszabály olyan lenne, mint egy klímaváltozási kressz, ugye tudják, hogy mi a kressz, ugye, hogy előírja nekünk, hogy hogy viselkedjünk, hol álljunk meg, hogy viselkedjünk a zebrán, hogy viselkedjenek a motorosok, stb. A közlekedők, akkor ez egy nagyon jó dolog lenne, és azt én is tudom, tehát én olvasgattam ilyen közvélemény kutatásokat, hogy tulajdonképpen az Európai Unión belül szoktak csinálni ilyen euróbarométeres felméréseket. A válaszadóknak az több mint a háromnegyede tartja az éghajlatváltozást a világ egyik súlyos problémájának a néhány közül, és tulajdonképpen szinte minden tagállamban talán benne van a legfontosabb három aggodalomra okot adó gondok között. Amennyire tudom, hogy a válaszadók legalább 80%-a támogatja az EU azon célkitűzését, hogy 2050-re érjük el a klímasemlegességet. Ugye ez a törvény abban is segít nekünk, hogy a klímasemlegességet, ami azt jelenti, hogy csak annyi üvegházhatású gázt bocsátsunk ki az országunk, a gazdaságunk és mi, amennyit el is tudunk nyelni, ezt támogatják az embereknek a 4/5-e. Igaz, lehet, hogy azért, mert nagyon messzi van még, és nem tudják, miben jár ez. Tehát azt mondom, hogy kell legyen egy erős állampolgári támogatottság is, én úgy láttam, hogy ez megvan.
1: Ezt a kutatást én is követtem, és meg tudlak erősíteni, meg akár a fiatal generáció nevében is tudom mondani, hogy ez egy állandó téma a fiatal társaságokban, ahol én mozgok, hogy mi lesz a klímánk, mi lesz a jövőnk Magyarországon, milyen természeti adottságok között kell majd élnünk, honnan lesz ivóvízünk. Ugye most ez egy elég aktuális kérdés itt a szárazság, aszár környékén, pont itt az Alában most másodfokú helyzet van a vízhiány miatt. És ez nagyon örök, hogy ezt a klímaszorongást mondtad, meg ez a klímasemlegességet említetted, és ki is fejtetted, hogy mi már sokan nem tudják, mit jelent az, hogy semleges, tehát a klímasemlegesség. És ez fontos volt, hogy megemlítetted. Nem tudom, szeretnél még ide mondani.
2: Igen, tehát ugye nagyon fontos, amit mondtál akár a fiatalokról is, csak éppen amikor a fiataloknak azt mondjuk, hogy hát jobb lenne, hogyha letenni a telefonját, és mondjuk 2 napig nem használná, mert az micsoda óriási üvegházhatású gáz kibocsátással jár, hogyha beindítunk egy keresést, ha megnézzünk egy filmet a neten keresztül, stb.
1: De ezt szerintem nem is tudják.
2: De hogy ez ezzel jár? Nem nagyon jól tudják. Hát hogyha van baj, hogyha nem tudja, vagy lehet, hogy én élek burokban, abban igazad van, hogy én tanítok is több egyetemen, amikor ezeket el szoktam mondani, akkor tényleg néha van olyan,
1: meglepődnének, hogyha egy társaságnak mondanád, biztos vagyok benne, hogy igen. Mert ezt nem
2: én amikor mondtam, akkor hát elég sokat beszélünk róla, de lehet, hogy még többet kéne.
1: Igen.
0: Szabadna nekem is az időseket behoznom ebbe a témába?
1: Kérlek, szerintem bátran, igen.
0: kedves hallgató, talán több az idősebb.
1: Biztos.
0: Klíma Seniorinnen ügy. Ez egy 2024-es ítélet az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Idős hölgyek, svájci idős hölgyek támadták meg a svájci állam intézkedéseit, és nyertek a bíróságon, mert az idős hölgyek sokkal, de sokkal kitettebbek a klímaváltozásnak. Ők a legkitettebb csoport, tehát ha rádióban hallgatja egy idős hölgy, akkor érezze magát egyrészt kitettnek, másrészt pedig a bíróság által svájci állam el lett marasztalva, az ítélet pedig mintegy 260 oldalban. A Magyar Alkotmánybíróság is egyébként 25-ben hivatkozik, tehát megjelenik benne ez az ítélet. 260 oldalban, mint emberi jogi bíróság marasztalta a svájci államot, a Magyar Alkotmánybíróság meg a magyar államot, hogy igenis tessék tenni, mert az emberek, különösen az idős hölgyek, olyannyira kitettek, hogy az élet és családi élet és a magánéletüket erősen korlátozza ez a klímaváltozás, és nem javít rajta az, hogyha az állam nem tesz eleget. Tehát minden korosztály érintett, de különösen az idősek, a fiatalok is nyilvánvalóan.
2: Ehhez hadd tegyek valamit hozzá, hogy annyit elárulhatok a készülődő klímatörvényről is, hogy mi igyekszünk beletenni egy olyan szakaszt, ami a pontosan erre reagál, tehát nem csak az idős hölgyekre, nem csak a fiatalokra, hanem az idős hölgyek unokájára, vagy az idős férfiak unokáira is. Tehát a generációk közötti egyenlőség értelmében mi fontosnak tartunk, hogy a többi civil szervezetre együtt, hogy legyen egy úgynevezett generációs hatásvizsgálat, tehát hogy megvizsgálni azokat a tetteket, intézkedéseket, cselekedeteket, amiket a kormány, állam, illetve amit kötelez a gazdálkodó szervezeteket tesz, az mennyire befolyásolja majd a jövő generációink, gyermekeink, unokáink, dédunokáinknak a létét abban a tekintetben, hogy mennyire tudja még erősebben megváltoztatni az éghajlatot. Tehát, hogyha van egy ilyen úgynevezett hatásvizsgálat, vagy valamilyen becslés, és az belekerül a törvénybe, ami persze nem biztos, hogyha beleírja az a 200 szervezet, átadjuk a kormánynak, hogy sok minden benne marad, vagy nem, miért reméljük, hogy sok minden benne marad, de néhány dolog belőle kiesett, mert ennek egy nagyon bonyolult társadalmi egyeztetési folyamata van, a kormánynak el kell dönteni, aztán a parlamentnek, és vélhetőleg nem lesz olyannyira erős, mint a gondoljuk, de remélem, hogy például ez a passzus, ez a kötelezettség benne marad.
1: Hoznátok, még ez lett volna a következő kérdés, ami közösen mind a kettőtökhöz, hogy a tervezet legfontosabb elemeiből egyet Csaba említettél, hogy milyen ilyen kiemelendő részek vannak, amiket most itt a hallgatóknak röviden meg tudnátok említeni, mi az, ami így benne van a tervezetben. Károly esetleg, nem tudom.
0: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, mint kodifikátor, hogy amint mondtam, fordítva ülünk a lovon, én egyrészt nem olvastam a norma szöveget, én még a koncepcióhoz tettem egy észrevételt.
2: Nem is olvashattam, mert nem nyilvános, szóval...
0: Hogy ez egy olyan állapot, hogy a kormány vagy erről a szintről kezdi el tovább kodifikálni a jogszabályt, vagy ténylegesen vesz egy üres lapot, tabularáza, és belepakolgatja azokat a részeket, amik a civil javaslatból neki is megfelelnek. És a kodifikáció nem csak arról szól, hogy van egy törvényünk, hanem meg kell vizsgálni jó esetben a végrehajtási rendeleteket mellette. Ugye ez egy kerettörvény lesz a klímatörvény, tehát a különböző ágazatokban is kell különböző törvényi szabályokat hozni, gazdasági, mezőgazdasági, ipari és egyéb dolgok. Ez nagy valószínűséggel nem lesz minden benne ebben a klímatörvényben, tehát nem lesz ez a csoda gyógyszer mindenre, hanem még nagyon sok egyéb kormányrendelet, végrehajtási miniszteri rendeletet, akár önkormányzati rendeletet is meg kell hozni ennek mentén, és azt a szervezetet létrehozni, aki ezt majd ki fogja kényszeríteni, mert hiába van benne mondjuk a környezetvédelemről szóló törvényben már 30 éve, hogy a szennyező fizet, hogy a klímatörvényben is benne lesz, de nem lesz az a hatóság, amelyik ezt kikényszeríti, nem lesz az a bíróság, aki ezeket az ügyeket megítéli, és viszonylag gyorsan, tehát ugye nincs nagyon sok időnk, tehát nem lehet azt mondani, hogy majd 10 év múlva megmondja a bíróság, hogy neked volt igazad. hanem ezeket is, ezeket a szabályokat is jó lenne látni a klímatörvényben, hogy hogyan fogja felgyorsítani a jogérvényesítést mellette a bírósági ítélethozatalt.
1: Csaba, akkor visszatérünk hozzád, igen.
2: Én mondok, igen, akkor egy talán különlegességet, amire először azt gondolnák, hogy nem is ebbe a törvényben lenne a helye, de nem ugye elmondom, hogy miért van helye. Létre kell előírni a törvény, és ami nem majd benn marad, majd meglátjuk, egy úgynevezett nemzeti természeti vagyontárat. Ez a vagyontár arról szólna, ami naprakészen egy kötelező nyilvántartás lenne mindenről, ami a természethez tartozik, természetről, a talajtól, a vízkészleteken keresztül, egészen a biológiai sokféleségig, illetve annak a mennyiségi és minőségi állapotáról, biztosítva azt, hogy hogy áll a természeti tőkénk. Miért fontos ez? Mert az élővilág maga is, az élővilág sokfélesége és annak a gazdagsága, azt szoktuk mondani, hogy az az immunrendszere a földi életünknek is, minél gazdagabb, minél jobb állapotban van, annál inkább hozzá tud járulni egyrészt az úgynevezett mitigációhoz, tehát hogy mérsékeljük az éghajlatváltozást, az alkalmazkodáshoz is, meg a rezilienciához is, hát hogy tudunk majd megújulni emberek, a társadalom és a természet együtt. Ha ezt a vagyontár megvan, és elkezd egységesen bemutatni azt, hogy hogy állunk ezzel, és milyen egymásra hatások vannak, sokkal jobban fogjuk tudni majd megítélni, hogy mi a teendőnk, akár a természetvédelmi ügyek kapcsán is, de éghajlatvédelmi szempontból.
1: Egyébként igazad van, mert így elsőre, mikor meghallottam én is, nem gondoltam volna fontos beleírni, de ahogyan kifejtetted, logikussá válik, hogy miért fontos ennek a tárnak a létrehozása. Károlyhoz visszacsatlakozni, mert nagyon kevés időm van, pár kérdést tudunk csak átbeszélni, hogy mire kell figyelni ahhoz, hogy ne csak szép célokat fogalmazzon meg. Ugye te a jogalkotást nyomon követő szakemberként, mik azok, amiket így javasolnál esetleg a civil szervezetek számára, hogy ne csak célok, hanem valóban mérhető dolgok kerüljenek abba a törvényben, hogy mi az, amivel tudjuk nyomon követni a megvalósulását.
0: Hát, mint kodifikátor azt gondolom, hogy a jogszabály megalkotásáért való felelősség az nem a civil szervezeteké, tehát hogy igen, az, hogy ők ezt a felelősséget magukra vették, az gyakorlatilag annak a jelzése, hogy mintha a jogalkotó nem érezné ezt a felelősséget, nem úgy cselekszik, legalábbis a gazdasági iparpolitika nem úgy alakul, hogy megfelelő prioritást kapna ez a szempont. Tehát itt a civil szervezeteknek én azt tudom mondani, hogy minél jobban a jogalkotó felé járjanak el, próbáljanak társadalmi támogatottságot szerezni ahhoz, hogy tényleg ezek a paragrafusok benne legyenek a jogszabályba, illetve hogy a jogérvényesítési folyamatban nekik, tehát a számonkérésben legyen lehetőségük minél könnyebben szerepet vállalni. Tehát hogyha a hatóságok adott esetben vagy nem járnak el olyan körültekintően, mert mondjuk nincsen meg a megfelelő szaktudás, akkor ki tudják segíteni őket. Tudjanak jelezni minden egyes helyi ügyben, tehát hogy amikor mondjuk egy levegőszennyezés van, és itt 50 kilométerről kellene kimenni egy hatósági ügyintézőnek, és nincsen neki mérőműszere, azért lehet helyben adott esetben biztosítani azokat a feltételeket, közösségben, helyi közösségben, amivel a helyi ügyeknek a nyomonkövetése, illetve az adott esetben a szennyezés vagy a klímatörvénye szembeni viselkedést lehet rögzíteni, majd a megfelelő felelősségre vonó eljárásokat megindítani. Tehát, hogy nem ülhetünk, valóban civilként sem ülhetünk a saját székünkben, és várjuk, hogy majd az állam megalkotja a jogszabályt, majd az állam mindent megtesz, bár ténylegesen az alaptörvény azt mondja, hogy elsősorban az állam, de mindenki felelőssége is, hogy betartsuk ezt, és javítsunk a klímánkon, megtartsuk a nemzeti természeti vagyont.
1: És ha csak Ferenc pápa nyomán is tudjuk, jól mindjárt közös felelősséggel teremtett világnak a megőrzése és gondozása, ez érvényes egy jogalkotóra is, meg érvényes az egyszerű hétköznapi állampolgárokra is. Tudósként, tudományos szakemberként, Csaba, neked mi okozhat reményt a klímaváltozás ügyében, akár ez a törvény, vagy látsz-e egy olyan szebb jövőt így a klíma tekintetében, a törvény segítségével, amivel megváltoztatható, vagy mérsékelhető, talán te ezt a szót használtad, hogy mérsékelhető, lassítható, ezeket a szavakat használtad.
2: Igen, a mérsékléshez mi csak egy cseppet tudunk hozzáadni, hiszen a kibocsátásunk nagyjából 1,5%-a az egész világnak, de miután azért kell ezt megtennünk, mert látjuk, hogy milyen óriási hatás van már az éghajlatváltozásból a Kárpát-medencére és ránk is. Tehát az, hogy elvárjuk másoktól, hogy ugyanilyen lépéseket tegyenek, mint mi, ugyanúgy a mérséklés felé nyomják a különböző gazdasági és társadalmi folyamatokat az Európai Unió és más fejlett országokban, meg a fejlődőkben, nekünk is kell tennünk. Ez egy nagyon lassú folyamat, nagyon régen csináljuk, de remélem most egy felébred a virág, vagy lassan felébredezik, és akkor ezeket komolyabban veszi. A törvényben is valószínűleg létre kell hozni, tudjuk tanácsolni a kormánynak egy olyan új intézményeket, amiben tudnak segíteni egy éghajlatvédelmi tanácsot, amiben nem csak tudósok, nem csak kormányzati szereplők, hanem a civil szervezetek is, és önkormányzatok is képviselhetik magukat. Egyrészt, ha kellően hatáskörrel van felszerelve ez a tanács, akkor egy monitorozó, ellenőrző szerepe is lehet, illetve javaslattevő szerepe is lehet, sőt, olyan szerepe is lehet, amiben el tudja mondani majd a fiataloknak, amiket te azt mondtál kebén, hogy lehet, hogy nem tudják, hogyha több energiát használnak, vagy ha nem biciklivel, hanem autóval mennek, vagy sokat telefonoznak, akkor egy bizony erősen hozzájárul a üvegházhatósú gázok kibocsátásához, akkor ennek a tanácsnak, vagy valamilyen, ő tudja javasolni egy olyan kampánynak a létrejöttét, hogy elérjünk az óvodásoktól egészen az egyetemistákig.
1: És a társadalom egészét elérve, edukálva.
2: Így is van,
1: edukálva, nevelve a tudatosabb életmód kialakításában és megtartásában. Két mondatban, mi várható most, ugye június 25-e van. Mikor beszélhetünk leghamarabb a törvénynek a megszületéséről? Vagy hogyan áll ez a folyamat? Vagy hogyha hallgatók felteszik magukban ezt a kérdést, jó, jó, szép, nagyon sok mindenről beszéltek, de mikor léphet hatályba legelőször? Ezt talán az újságírók is mindig meg szokták kérdezni a jogalkotókat. Ez közös kérdés számotokra mindkettőtöknek.
2: Jó, hát őszintén szólva, én nagyon örülnék, hogyha ez a törvény év végéig el lenne fogadva. De nagyobb az esélye az, hogy inkább a jövő tavaszi ülésszakon, mert úgy látjuk, hogy ez egy nagyon erős célokkal és erős tartalommal megfogalmazott törvénytervezet ez. Nagyon kemény és hosszantartó egyeztetési folyamatok lesz szükség ahhoz, hogy befogadják a gazdasági vezetők, a kormányzatok, és akármik az állampolgárok is, hogy egy hosszú társadalom, mint egyeztetés folyamán, hogy milyen teendőik lennének ezzel kapcsolatban, és a hatályossága az meg nyilván már kodifikációs ügy, azt a Károly, ezt lehet, hogy
1: jobb mondhatja. Károlynak átadjuk, igen.
2: Persze, hogy az megállapítja az igazsági minisztérium, hogy szerinte, ha elfogadunk a törvényt, akkor akár lépcsőzetesen milyen ugyan módon. Igen. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Károly.
0: Nekem egyrészt szakmailag én is azt gondolom, hogy minél később jön ki, annál megalapozottabb lesz egy jogszabály. Tehát minél többet dolgoznak rajta, és még, de nyilván egyszer majd el kell jutni arra a szintre, hogy azt mondják, hogy ez most azon a szinten van, hogy megpróbáljuk először társadalmi véleményezésre bocsájtani, ha már a szakmai szervezetek belül, meg a kormányzat különböző ágazati minisztérium, szakminisztériumai megrágták, megvéleményezték, aztán társadalmi, és aztán fog majd bemenni egy politikai szinten a parlamentbe. Ugye azt tudni kell, vagy hát nyilván mindenki tudja, hogy amellett, hogy egy jogszabály szakmailag nagyon erősen elő van készítve jó esetben, tehát ténylegesen ide-oda, mint egy foci meccsen pattog a labda, hogy mikor, kinél van, ki mit tesz hozzá, és egy nagyon-nagyon nagy közösségi munkának az eredménye. A szakmai munka fölött ott vannak a politikai döntéshozók a parlamentben, illetve hát a kormányban és a minisztériumokban a végrehajtási szabályzat. Tehát, hogyha egy erős politikai szándék van mögötte, akkor ők fogják azért a szakmai oldalt is egyre inkább arra késztetni, hogy írják meg, dolgozzanak ezzel, adnak rendelkezésre álló eszközöket, pénzügyi forrásokat, hogy ki legyen kutatva jól az, ami meg legyen indokolva, legyen elég ember, aki írja, legyen elég ideje és szakértelme hozzá. Tehát a politika az mindig tudja ezt a folyamatot gyorsítani, és egyébként sajnos lassítani is előfordul, hogyha nem annyira prioritás, hogy ez kijöjjön, akkor később fog kijönni, és nem biztos, hogy olyan szakmai, környezetvédelmi, klímavédelmi szakmai szempontból, hanem mert valamelyik ágazat, mondjuk a mezőgazdaság, vagy az energiapolitika nem egyezik azzal, amit mondjuk a civilek kérnek. De lehet, hogy ez a kormányon belül majd szépen egyeztetésre kerül, és akkor összedolgozzák a különböző érdekeket, és akkor ki fog jönni ez annak a következő pár hónapnak a próbája lesz.
1: Nekem pedig az a feladat jutott, hogy lezárjam a beszélgetésünket. Én nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy én készítsem el veletek ezt a beszélgetést, nagyon élveztem, és így előzetesen így a hallgatók előtt szeretném majd benneteket megkérni, hogy egy későbbi szakaszában ennek a folyamatnak találkozzunk újra, és folytassuk ott, ahol most abba hagyjuk. Addigra már lehető sokkal többet fogunk tudni magáról a folyamatról, azt, hogy mi kerül bele ebbe a törvénycsomagba, és hogyan halad szépen az útján. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom a találkozásunkban, akár így a műsor keretein belül is. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, találkozzunk a Napjaművész Egyesület rendezvényein. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: amelyik kutya hamis, annak hamis a gazdája. Sipos Gyula ezt a régi bölcsességet használja arra az állapotra, ami jelenleg teremtett világunkkal zajlik. Milyen gazdájai vagyunk mi a Földnek? De ha a szívünk békés és igaz lesz, akkor a teremtett világ is elindul ezen az úton. Ebben reménykedjünk, tegyünk meg mindent, és ne felejtsünk el ezért imádkozni is.
1: Szép jó napot mindenkinek! Talán sokan emlékeznek rá, vagy még mondják is, gyerekkorunkban, ha ilyen nagyon ugatós kutyával találkoztunk, akkor azt mondták, hogy vigyázz, az a kutya hamis. Ezt mondták az állandóan ugató, mindenkire rátámadó, láncon tartott kutyára. De azt is mondták, hogy hamis kutyának hamis a gazdája, azaz nem magától lett az a kutyka hamis, hanem azért, mert úgy bántak vele. Kitágíthatjuk ezt úgy, hogy amilyen az ember természete, olyan lesz a természet is körülötte. Részen bizonyosan elég csak körülnézni, mit tettünk a környezetünkkel. Eszembe jut Jane Goodall, a világhírű etológus, aki éveken át élt egy afrikai csimpánz kolónia közelében. Sok éve figyelte már őket, amikor először regisztrálta a csimpánzok vadászatát más vajonfajokra. Még később azt is megfigyelték a kutatók, hogy egy nagy csimpánz szakadt így ketté hasat, két külön csoportra, és az egyik csoport hímjei szabadosan levadázták és megölték a tőlük elválókat egészen döbbenetes módon. A kérdés ugye az, hogy vajon ez összefüggésben azzal, hogy az emberi terjeszkedés miatt erősen lecsökkent a csimpánzok élettere, és ettől váltak egyre agresszívabbá, és vajon a közelben dúló emberi háborúk és öldöklések is kihatottak-e a csimpánzoknak a viselkedésére, a lelki alkatára, ha szabad ilyet mondani állatoknál. A Szentírásban legalábbis azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiűzi a légiónyi démont a gerazai megszállottból, és azok bemennek a disznókondába, akkor a mint egy 2000 sertésből álló konda a meredekből a tóba rohan, és akkor belefullad. Tehát mindenképpen azt jelzi, hogy az állati psziché az megrontható, ugyanúgy, mint az emberi psziché, és hogy emögött, a megrontás mögött ott van az emberi természet, de ott van még a gonosz lélek is. És most, amikor látjuk, hogy ilyen állapotban van a világunk, akkor nem meg kellene fordítani a dolgot, hogy úgy gondoskodjunk a körülöttünk lévő világról, hogy közben gondoskodunk az emberekről is, mert hogyha az emberekkel a kiengesztelődés, a megbékélés útjára lépünk, akkor ez a megbékélés, kiengesztelés vissza a teremtett világra is, és ott is valahogyan áldás alá kerül az egész teremtett világ. Lehet, ez most meredeknek tűnik, de két dolgot tudnék még hozzámondani. Az egyik az, hogy a Szentírás az ezt tudja igazolni. Tehát az Ószövetségben is sok ilyen történetet olvasunk, amikor azt mondja az Úr vagy az Isten prófétája, hogyha bűnöket követtek el, és megrontjátok az emberi világot, akkor az egész teremtett világ is megromlik, és akkor jön az aszály, jönnek a háborúk, és minden romlásnak indul. Míg hogyha ti szeretetben és békességben éltek, akkor áldás alá kerül az egész teremtett világ, és akkor felvirágzik. A másik a saját emberi tapasztalatunk, hogy ahogy itt akár a saját kertünkben, akár itt Török Bálinton, hogy ha gondot viselünk a kertjeinkre, hogy egymásra is békességben éljünk, akkor valamilyen módon ez visszahat, mert a kertünk is virul és gazdagodik. Biztos nem hozható föl mindig ilyen egyenes arányú összefüggés, hogy ha én ezt csinálom, akkor biztos minden rögtön ugyanabba az irányba indul, de nem tudok eltekinteni attól, hogy azt látom, hogy minden csapás ellenére, minden poloskajárás vagy bármi ellenére a kertünk az szép tud lenni, nyilván a gondoskodás miatt is, vagy hogy Török Bálint az ilyen szempontból gyarapszik, és nem csak a fáknak a számába, vagy az őket gondozó embereknek a számába, hanem a faluban lévő lelkületben is, és odafigyelésben egymásra. Szóval vigyázzunk, hogy ne hamisodjon meg a lelkünk, és ne hamisodjon meg a teremtett világ se körülöttünk, mert hogyha a mi szívünk igaz és békés, akkor valószínűleg ebbe az irányba indul el az egész teremtett világ is. Legalábbis ebben bizakodunk, ezért imádkozunk, adja Isten, hogy így legyen. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit itt a nyár derekán. Réfi Júlia vagyok, és Barányi Szabó Eszterrel beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi. Ugye elég intenzív nyarat élünk meg. Itt a nyár örömei és bánatairól egyaránt beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy ezekkel az iszonyatos hullámokkal azért eléggé hangsúlyozottan üzen a természet, hogy valami nincsen rendben, tehát talán nem csak a mi buborékunkban látszik az, hogy valamit kéne csinálni, akár a meleggel, akár a vízhiánnyal kapcsolatban azért vannak mostanában megtapasztalásaink, és valahogy a kettőt így megpróbálnám összekötni, mert én nekem ez a friss élményem, hogy a Balaton is ugye jó alacsony, ugye a Velencei tóról ne is beszéljünk, ami szinte már, mintha megszűnt volna, ilyen Facebook csoportokban látom, hogy a szilas patakot keresik nagyítóval az emberek, tehát hogy nagyon-nagyon szembetűnő az, ami történik. És akkor itt van ezzel szemben az, hogy ugyanakkor meg ezt már szerintem valamikor mondtam, hogy a hajnali futáskor is, de a Balatonparton is mindenhol látom, hogy szépen rendre bekapcsol a locsoló, hogy a gyönyörű rövidre vágott füvet nyírja. És hát ami miatt nekem ez így frissen föllángolt ez a dolog, így a műanyagmentes július vége felé járva, az, hogy menet közben, hogy ennek a kiváltására a műfüvet szokták az emberek üdvösnek tartani, ami hát egy kőkemény műanyag. És hát látszólag, hogy a kevesebb gondoskodást igényel, bár azt hiszem, ahhoz is vannak mindenféle gépek, nem vagyok járatos benne, mert tisztán lehet tartani, de hogy eszméletlen műanyagszennyezést jelent, egyáltalán semmit nem párologtat, semmit nem hűt, és hát ugye sorolni lehetne a dolgot. Ami érdekes volt az, hogy tehát ezzel a művővel kapcsolatban, ami érdekes volt az, hogy följött nekem egy ilyen Facebookos hirdetés, és elkezdtem olvasni a kommenteket, mindig olvasom a kommenteket, hogy lássam, hogy ki mit gondol, és megnyugodva tapasztaltam, hogy na ez már nem trendi. Tehát ezeket a dolgokat, amiket elmondtam, ezt mindenki látja. Azt talán kevesebben látják, hogy igazából a fű sem igényelni ezt a gondoskodást. Ha nem nyírnánk, nem kéne annyit locsolni, és sokkal jobban hűtene. Tehát itt ez a minden-mindennel összefügg, ez összeköti a vízkérdést és a melegség kérdést is. Tehát én szerencsés vagyok, mert kertesházban lakom. Borzasztóan értékelem azt, hogyha belépek a kertbe, és megcsap az a hűvös, amit ott a fák adnak. És ezt mindenkinek egyébként javaslom, akárhol lakik, hogy ezt a tulajdonságát a fáknak, ez becsülje meg még akkor is, hogyha ott szemetel a fa, mert jön róla a mindenféle termés, amin megcsúszunk, és meg aztán jön a sok falevél, ami csak szemét, hogy ezt is meg kéne fontolni, meg azt is, hogy ezek nem feltétlenül szemetek, tehát akkor, amikor szárad ki a talaj, akkor állati fontos lenne nem eltakarítani mindent ebből. Az állandó fűnyírásból, locsolásból, zöld hulladék eltakarításból mindig annyi baj van, mert ha szépen ott hagynák, akkor olyan szépen elintézni a természet. Azt is olvastam most, hogy hiába jön az eső, már annyira össze van állva a talaj, hogy nem tud felvizesedni. Ha hagynánk rajta a talajtakaró elhullott növényzetet, akkor ez is megoldódna. Tehát igazából lehetne örömre fordítani ezt a sok bút és gajt, ami nyáron ér minket. De ezt szerintem már eleve örömteli dolgokról akarsz beszélni, szerintem a nyárral kapcsolatban, csak én borongtam itt eddig.
3: De ugyanazzal a kapcsolatban folytatnám a gondolatmenetet, hogy mi minden jön le arról a fáról. Ugye ezekről a fákról sokszor valami gyümölcs is lejön, még akkor is, hogyha nem ezzel a céllal ültettük őket. Ugye van ez a faeper, vagy szederfa, nem tudom, több elnevezése van. Ugye arról a fáról beszélek, tehát nem bokorról, hanem arról a fáról, aminek ilyen 1-2 centis kis, ilyen bibircsókos kis, nagyon édes gyümölcse van. Ebből van fehér és ilyen fekete. És ebből régebben állítólag, tehát ennek hasznosították a gyümölcsét, ugye nagyon hamar tönkre megy, úgyhogy leginkább pálinkának, de gyümölcsként is lehet ezt hasznosítani, és hát ez egy olyan fa, ez nálunk is van a kertben, 2-3 is, ami elképesztő bosszúságot tud okozni az embereknek, mert nagyon a fekete fajtája az nagyon erősen színez. Tehát, hogyha abba egyszer belelép az ember, akkor a környéken minden ilyen sötét lilás lesz. Ellenben eszméletlen finom szörp és dzsem készíthető belőle. Elég macerás az tény, mert hogy én nekem még csak az jött be a leszedésével kapcsolatban, hogyha egyesével leszedem a kis gyümölcsöket. De hogyha egyszer leszedtük, akkor abból nagyon-nagyon finom szörpöt meg dzsemet lehet készíteni. A másik ilyen, ami konkrétan a mi háztartásunkban bosszúságot okoz néhány lakónak, ugye én egy társasházban lakom, hogy néhány cigány megy fa áll a ház előtt, és frankon felmerül időről időre az a gondolat, hogy mivel ennek a gyümölcse úgy lehull, van arca lehullani, és ez mondjuk még az autókra is ráhull, hogyha éppen az autók ott parkolnak alatta, akkor ki kéne már vágni ezt a cigánymegyfát, mert hogy ugye szemetel. Ehhez képest ennek a cigánymegynek nem rossz a gyümölcse, és ezt ugyan nem szoktam leszedni, de hogyha megaszalódik magán a megy a gyümölcsfán, úgyhogy nem szedi le az ember, akkor ha egészséges maga a gyümölcs, akkor összeráncosodik szépen, és ilyen aszalt megyként nagyon finom. És erre ez egy viszonylag újabb találmányom, hogy meg is, tehát viszonylag sokat aszalok. Ilyenkor egyébként, amikor őrülethőség van, akkor ennek általában a hátrányait szoktuk látni, ugye, hogy valahogy el kell menekülni a hőség elől, hogy hőgutát kapunk, hogy nem tudom, az ellátórendszerek is nagyon leterhelődnek, neked kellemetlen is. De én ilyenkor a konyha oldaláról nézve azt látom ebben lehetőségként, hogy hát itt az aszalás ideje. És ez sok munkával is megvalósítható, bár az aszalás az még mindig egy viszonylag maceramentes dolog, és ugye energia igénytelen is, vagy szóval egy kevés az energia igénye, úgyhogy ilyen szempontból nagyon teremtésvédő. De hát azért mégiscsak le kell szedni a gyümölcsöt, ki kell tisztítani, ki kell magozni, egy rétegbe lerakni valami felületre, ugye egy tüllel levédeni, és akkor pár nap alatt lesz nekünk aszalt mondjuk szilvánk. Ellenben, hogyha fönnhagyjuk a fán, és nem eszik le a seregélyek, meg nem eszik le a kukacok se, akkor mondjuk annál finomabb aszalt megy a világon nem létezik, mint amit így a fán fennhagyva nyerthetünk, vagyis ad nekünk a jó Isten. És ez annál is érdekesebb, mert a ilyen magas gasztrokultúrában például a megy lekvárt is úgy szokták csinálni, hogy először kimagozzák a megyet, majd a megy magokat így egy tűlzsákba rakva visszarakják a fővő megy zselébe. Tehát, hogy a megy mag az egy ilyen plusz ízt is visz a lekvárba. És hát ugye valószínűleg ezért érzem én is azt finomabbnak, ami a meggyel együtt aszalódik meg. Akár a fán, akár nem a fán. Idén egyébként csináltam olyat is, hogy csak simán, tehát hogy én magam aszaltam, tehát nem a fán aszaltattam meg a jó Istennel a meggyet, hanem leszedtem a meggyet, és akkor szépen megaszalgattam magam.
4: Na ezt én is ki fogom próbálni, mert szerintem nekem is van még aszalt meggy a fán, bár nagyon igyekeztem elrakni a megylekvárnak a gyümölcsöt. Viszont most a fiam elkezdte igényelni azt, hogy mindenféle recepteket nézeget, és abban mindenféle bogyós gyümölcsöt vegyünk, és hát ugye korlátott vásárlási lehetőségeink között ez mindegyiket egy kis műanyag dobozba kellett volna megvenni, és hát ugye itt van ez a műanyagmentes július, és azt mondtam, hogy még mindig spórolósabb, hogyha veszek egy ilyen mixet nagyobb kiszerelésbe, egy ilyen fagyasztott zacskóba, és ugye azon gondolkoztam, hogy na hát akkor igazából most már ugye nem olyan sok bogyós gyümölcs van, de hát ami még van, a szedernek például még háta van a szezonja, meg nem is tudom, talán még málnát is lehet szerezni, az áfonya is szerintem még sokáig lehet, hogy ezekből mi magunk is fogyaszthatnánk otthonra, és akkor lehetne nem csak a július műanyagmentes, hanem további hónapok is. Úgyhogy ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy hát a nyaralásnál ugye mindenféle helyekre jut az ember. Én most ugye mindig szoktuk ezt csinálni, hogy ha megyünk valahova, akkor vonattal megyünk, ha ott vagyunk, akkor lehet, akkor biciklivel közlekedünk. Aztán a gyerekeim mennek ebbe a viszonylag nomád cserkésztáborba, ott megtapasztalják a saját bőrükön, hogy az a víz van, amit odahoznak, és ez viszont nagyon fontos lenne utána tudatosítani bennünk, hogy ez így van, hogy ez egy közös készletből gazdálkodunk, tehát nagyban is ez van, hogy attól még, hogy jön otthon a csapból, és látszólag korlátlan, ez messze nincs így, és hát ez így Magyarországon is egyre többen megtapasztalják, de hogy Eszter, neked még van más ilyen
3: nyaralós élményed? Hú, nagyon-nagyon van. Ugye a nyaralásban alapvetően nem az az izgalmas, hogy egzotikus tájakra elmegyünk minél több pénzért, meg minél messzebbre, hanem az a legizgalmasabb, hogy egy más életet élhetünk, és más szemmel nézhetünk a dolgokra. És ehhez nekünk már évek óta nagyon bevált módszerünk. Ha elmegyünk valahova, akkor egy más életmód kipróbálása az az, ami számomra igazán izgalmas. És ezt a célt kiválóan elérhetjük akkor, hogyha olyan barátainkkal cserélünk életet ideiglenesen, akik viszonylag közel laknak hozzánk, de tök más életmódot élnek. És egészen közel Budapesthez, Mányon van egy olyan család, akihez mi többször mentünk már az évek során, amikor ők valami miatt nincsenek otthon néhány napra, mert hogy ennek a családnak állatai vannak. Az állatokról pedig gondoskodni kell, és amikor ők elmennek, akkor valakit kénytelenek beköltöztetni magukhoz, hogy gondoskodjanak az állataikról. Mi pedig ugye budapesti fővárosi urbánus családként gyakorlatilag ki vagyunk erre éhezve, erre a természet kapcsolatban, meg erre a mindennapi ilyen egyszerű életre, szóval, hogy ezzel az állatokkal, növényekkel körbevett életre, és boldogan megyünk ki gondoskodni a kecskéikről, kutyáikról, macskáikról, csirkéikről, és hát ez legalább akkora tapasztalat, mint hogyha valami nagyon messzi tájra elmennénk.
4: Tehát ez egy ötlet lehet, ugye nem csak a hasonló budapestieknek, hogy hogyan nyaraljanak, hanem esetleg olyanok számára is, akik ugye pont ilyen állatokat nem tudnak otthagyni, hogy egy ilyen keresletkínálat jegyében van erre is lehetőség. Most már itt az internet az azért minden ilyesmire lehetőséget biztos, hogy keressük azt, hogy ténylegesen legyünk egy ilyen nagy közösség, hogy minden részét meg tudjuk tapasztalni valamennyien a teremtett világnak. Köszönjük szépen a figyelmet, és további élhető nyarat kívánunk mindenkinek, és jó pihenést, értessék be Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.

0: Most hallgassanak meg két pontot Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, az emberiség és környezete közötti szövetségre való nevelés című részből. Figyeljük meg, Ferenc pápa ebben a mondatban micsoda bölcsességgel foglalja össze az iménti riportunkban hallottakat. Ahhoz, hogy a jogi szabályozás tartós és komoly eredményekhez vezessen, szükséges, hogy a társadalom tagjainak többsége megfelelő motiváció alapján elfogadja és személyesen átalakulva kövesse azt. Ehhez az úthoz van szükség a teremtésvédelmi szemléletre pedagógusaink áldozatos nevelő munkájában.
1: 211. pont. Ez a nevelés azonban, mely környezet tudatos polgárságot hivatott létrehozni, nem egyszer a tájékoztatásra szorítkozik, és nem képes beidegződött szokásokat kialakítani. A törvények és szabályok puszta megléte hosszú távon nem elegendő a rossz magatartás formák korlátozására, még ha létezik is tényleges kontroll. Ahhoz, hogy a jogi szabályozás komoly és tartós eredményekhez vezessen, szükséges, hogy a társadalom tagjainak többsége megfelelő motiváció alapján elfogadja és személyében átalakulva kövesse azt. Csak akkor tudjuk odaadóan elkötelezni magunkat az ökológiai elvek mellett, ha szilárd erények kialakításán fáradozunk. Ha valaki, bár anyagi lehetőségei meglennének, hogy többet fogyasszon és költsön, rászokik arra, hogy inkább kicsit jobban betakarózzon ahelyett, hogy bekapcsolná a fűtést, feltehetően a környezetvédelme szempontjából kedvező meggyőződéseket és érzéseket sajátított el. Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által, és csodálatos, hogy a nevelés képes rávenni ezekre olyannyira, hogy életstílussá váljanak. A környezeti felelősségre való nevelés olyan viselkedés formákra ösztönözhet, amelyek közvetlen és jelentős hatással vannak a környezettel való törődésre, ilyenek például a műanyag és a papír használatának kerülése, a vízfogyasztás csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, csak annyit fűzni, amennyit észszerűen meg tudunk enni, a többi élő lénnyel való gondoskodó bánásmód, a tömegközlekedés vagy a közös jármű használat gyakorlata, a faültetés, a felesleges világítás kikapcsolása, és így tovább. Mindez egy olyan nagy lelkű és méltóság teljes kreativitás része, amely az ember legjobb oldalát mutatja meg. Ha mély motivációk által vezetve valamit újra felhasználunk ahelyett, hogy gyorsan kidobnánk, az olyan szeretet cselekedet lehet, amely belső méltóságunkat fejezi ki. 212. pont. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek az erőfeszítések nem változtatják meg a világot. Az ilyen tettek valami olyan jót terjesztenek a társadalomban, amely mindig több gyümölcsöt terem annál, mint amennyit észre lehetünk, mert olyan jót hoznak létre e földön, amely mindig, ha olykor látható,

0: Teremtés ünnepe honlapon. Augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja, Mária mennybevételének ünnepe. Ezen a napon leginkább német nyelvterületen, a középkortól kezdve az asszonyok gyógynövénycsokrokat hoztak a templomba, hogy a szentmise után a pap megáldja őket. Az áldás után hazavitték, felakasztották a szentképek mögé, vagy például beteg ágyába tették, mivel a néphit szerint szentelménnyé válva védelmező és gyógyító erővel bírnak. A tradíció valószínűleg egy legendából eredeztethető, amikor is a tanítványok Mária sírját felnyitották, holtteste helyén azonban csak virágokat és gyógynövényeket találtak. Legtöbbször 9 féle gyógynövényt kötöttek csokorba, néhány ismertebb közülük. Királyné gyertyája, ez az ökörfarkóró ünnepélyes neve, cickafark, fekete üröm, réti legyezőfű, angyalgyökér, mezei katánk, Orbán szű. A magyarországi németség is tartotta ezt a szokást, a különböző tájakon az ottani flórához igazították a csokrok összetételét. A pannonhalmi apátságban is ősi szokás volt ez, nemrég élesztette újjá a hagyományt a bencés közösség. Ha szeretnénk mi is a közösségeinkben feleleveníteni ezt a szép szertartást, beszéljük meg plébánosunkkal, és már napokkal előtte megkezdhetjük a felkészülést, bejárva, akár közösen, a környéket, keresve a bennünket megszólító növényeket, hogy alaposan megismerjük őket, gyógyhatásukat, életformájukat, az elnevezésükhöz kapcsolódó gazdag hagyományukat. Végezetül egy jó hírrel búcsúzunk. Megjelent a Teremtés heti füzet, mely a teremtésünnepe.hu oldalról elektronikusan is letölthető. A magyarországi keresztény egyházak idén a Teremtés hetét szeptember 27 és október 4 között ünneplik. A témánk víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ez Ezekiel könyvéből egy gyönyörű idézet. A mostani aszályhelyzet különösen is aktuálissá teszi ezeket a gondolatokat. Biztatjuk a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása, és a füzetben remek segédanyagokat találunk ezekhez az alkalmakhoz. Kedves hallgatóink, köszönjük kitartó figyelmüket, hogy meghallgatták a Naphimnusz Egyesület közel másfél órás teremtésvédelmi magazin műsorát. Ha bármilyen kérdésük adódna, vagy segítségre lenne szükségük a Teremtés heti programok szervezésében, bátran keressenek minket az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen, de elérhetőek vagyunk Facebook oldalunkon is. Ne feledkezzünk el imádkozni esőért, hogy az apadó folyók, kutak, a szomjas rétek, erdők, szántók és kertek újra vízzel telítődhessenek Teremtőnk áldásával. Aratóné Anna Marit hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szent vérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szent vérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Varga László püspök megáldotta az amárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyés püspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta, elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kóruspadló burkolata, továbbá a villamoshálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régészprofesszora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Évezredes örökségünk. Kereszténység a Kárpát-medencében. Borsovszky Tibor műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsaszki Tibor. Tisztelt hallgatóink! Amikor elhatároztam, hogy egy sorozatot készítek az önök számára, még nem tudtam, hogy a Pannonia provinciában élő keresztények sorsa, amelyet sorozatunk első részében hallhattak, hogyan alakul a Római Birodalom bukása után. Itt, a sorozatunk második részében nézzük meg, hogyan alakult a Kárpát-medencében élő keresztények sorsa a népvándorlások idejében. Így ennek a résznek azt a címet adtam, hogy a Kárpát-medencében élő keresztények élete a Római Birodalom bukása után a népvándorlások idején régészeti és történelmi szempontból. Ehhez a részhez segítségül hívtam dr. Tóth Endre egyetemi tanár urat, aki ennek a korszaknak kiváló tudója. Szervusz, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Kedves tanár úr, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szerintem vágjuk is bele a témába, mert igen érdekes, és sokat fognak megtudni ezekről az időkről hallgatóink tanár úr által. Parancsolj! Tiéd a szó. Én azt javaslom, hogy menjünk időrendi sorrendben. Szeretnék egy kérdést mindjárt az elején föltenni, hogyha megengeded. A kereszténység miképpen alakult a Római Birodalom bukása után itt a volt Pannonia provinciában? Milyen emlékek maradtak fenn?
1: A Római Birodalom bukása, pontosabban fogalmazva, a római fennhatóság megszűnése után Pannoniába, ami nagyjából az 5. század közepén történt, a Kárpát-medence története, lakossága jelentősen megváltozott. Az a korábbi felosztás, amit a Duna folyó jelentett, a Duna volt ugye a birodalom határa, ez egy nagyon fontos elválasztó vonal volt, kulturális, vallási és az ezeket hordozó lakosság tekintetében egyaránt. A birodalom lakossága Pannoniába a 4. század végére lényegében keresztény volt. Pogány hagyományok is tovább éltek, de a lakosság keresztény volt, és az egyházi szervezet is kiépült. A Dunától északra és keletre viszont barbárok éltek, nem latin nyelven, hanem általában germán vagy iráni nyelvet beszéltek. Pannonia lakossága viszont ekkor már mondhatni teljes számba latinul beszélt. A késő római időre az egyházi szervezet kiépült, nem csak Pannoniában, hanem birodalom szerte. Ez azt jelentette, hogy az egyházi közösségek központjai a városokban voltak, és a városokhoz tartozó földterület, amiből éltek, amit műveltek, az is tulajdonképpen az egyházhoz, a püspökséghez tartozott. Ez a rendszer természetesen a római uralom megszűnése után változott. Igen ám, de csak a római hatalom szűnt meg, és az egyházi szervezetek tovább éltek. Ebben a lényeges változást az jelentette, hogy nagyjából a 430-as években, amikor Attila hun birodalma kiterjedt a Kárpát-medencére, ez a terület egységessé vált, megszűnt a szétosztottság, és hát a lakosság egy része elmenekült. Erről talán kisebb pontatlan, de adatokkal rendelkezünk. Itt elsősorban arról van szó, hogy a Kelet-Dunántúl területéről menekült el a lakosság Dél-Itália felé, mindenki arra felé menekült, és beköltöztek nem a hunok, hanem a hunok fennhatóság alatt élő népek. Ezeknek kis százaléka már keresztény volt, itt elsősorban a keleti germánokra kell gondolnunk. A római birodalom megszűnése után a területen kereszténység szempontjából nagyjából három időszakra lehet bontani a korszakot. Egyrészt a hun korszakra, tehát Attila birodalmára, ami nem csak a hunokat értjük, hanem természetesen a hun birodalom alá tartozó germán és más népeket. A második az avar korszak, a harmadik pedig a jó részt a 8. század legvégétől a karoling időszak. A karoling időszak csak a Dunántúlnak a nyugati területére került ki. Miből ismerjük meg a keresztény lakosságot az 5. századból? Ugye azok az emlékek, amik a római korban a kézművesek által készítettek és gyakoriak voltak, keresztény mitológiai jelenetek, keresztény bibliai jelenetekkel ellátott tárgyak, azoknak a készítése megszűnt. A liturgikus használatú tárgyak pedig még formailag nem különültek el annyira a mindennapi használati tárgyaktól, hogy azokat meg lehessen ismerni. Tehát nem tudjuk egy pohárról például azt, hogy azt a misében használták, vagy pedig más célra. Ez tulajdonképpen a későbbi időben alakult ki. Néhány olyan tárgy van, ami látni fogjuk, ami azért már kifejezetten keresztény jellegű volt. Kiknél számolhatunk elsősorban a kereszténység fennmaradásával? Nyilvánvalóan azzal a római maradék lakósággal, pannonokkal, akik a területen itt maradtak. Nos, hát erről keveset tudunk, mert honnan tudnánk. A Nyugat-Dunántúlon biztos, hogy maradtak fenn, mert a késő római temetők azok az 5. század végéig elnyúlnak. A Kelet-Dunántúlon nem, onnan elmenekült a lakosság, és a Kelet-Dunántúlon sok római temetőt tártak fel, és ezek tulajdonképpen az ezekben található leletanyag alapján lehet tudni, hogy ezek a temetők megszűntek. A használati tárgyak tehát eltűnnek, nem kerültek bele a sírokba. Épített létesítmény, templomok vagy kápolnák, ezeknek sem volt még olyan kialakult formája, csak néhány esetben lehet számolni azzal, hogy keresztény templom hol állt Pannoniába, de a lényeg az, hogy ezek elpusztultak. Ezeknek az alapfalai maradtak meg, és ha nem került el olyan díszítés, mozaik vagy faragvány, ami a keresztényekre utalna, akkor hát ezekről nem tudunk semmit igazából. Mégis a 5. század végétől és a 6. században van egy olyan leletcsoport, ami a Balaton nyugati végének a környékén fordul elő, ezt Keszthely kultúrának nevezzük, és Pécsen, Baranya megyébe, ahol egyértelmű keresztény leletek vannak. Nagyon szépek, nagyon látványosak, ezeket nevezzük korongfibulának. A korongfibulákat ezüstből készítették, és tulajdonképpen 5 cm átmérő doboz alakú tárgyak voltak, amelyeknek a közepét figurális domborított minta díszítette. Nos, ezeken a mezőkön, középmezőkön keresztény jelképeket láthatunk, nem is akármit. Bibliai jelenetet és jelképeket és szimbólumokat. A leggyakoribb az a úgynevezett keresztűrző angyalok képe, ahol középen egy kereszt van, két oldalán két angyal áll, és a kereszt tetején pedig Krisztusnak a mellképe látható. Ez egy nagyon jól korhatározható képtípus, mert körülbelül tudjuk azt, ezek mikor keletkeztek. Ugyanis 568-ban a kelet-római császár visszafoglalta a perzsáktól a Szentkereszt ereklyéjét, és nyilván ez az időszakhoz köthető, amikor a kereszt ábrázolások megszaporodnak, és nagyobb számba fordulnak elő. Ami még megmarad hatott, azok a késő-római temetkezések, de ezekből késő-római és utána történt temetkezések, de ezekről kevés feltárás volt a Nyugat-Dunántúlon, tehát biztos megállapításra nem juthatunk. A karofibulákban előfordul még bibliai jelenet, Lázár feltámasztása, arkangyal képek görög felirattal, és ezek mind nagyon fontos emlékek. De az egyházi szervezet is fennmaradt. Ezt onnan tudjuk, hogy 572-ben Gradóban, Észak-Itáliában, Velence közelében, a későbbi, vagy mai Velence közelében egy zsinatot tartottak, ahol tulajdonképpen észak-itáliai és Pannonia déli részéről, tehát a mai Szlovénia és Horvátország területéről származó, vagy ott élő püspökök vettek részt. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a zsinatot aláírták, és a nevük mellé odaírták, hogy ő hol visel tisztséget, hol volt püspök. Nos, ezek között szerepel Vigilius Scarbantia püspöke. Scarbantia ugye a mai Sopron, római város. Tehát ott számolnunk kell azzal, hogy 572-ben, vagy ebbe az időbe, e tájba, tehát a 6. század második felében még létezhettek püspökségek. Lent Dél-Pannoniában a mai Pötovio, Ptúj és Ljubljana, Emona helyén szintén létezett még ekkor püspökség. Ugye oda a népvándorlók és Attila Hun birodalmának az alattvalói nem jutottak el. Mi történt Pannoniában? Ugye a hunok és Attila halála után a birodalom szétesett, és azok a szövetséges népek, akik addig a hunok fennhatósága alatt éltek, azok, hogy úgy mondjam, megjelennek a történelemben, tehát az írásos forrásokban is. Innen tudjuk azt, hogy Nyugat-Pannoniában és Dél-Pannoniában a keleti gótok éltek. Kevés emlékük maradt, keresztény emlékük, de azok nagyon fontosak. Vas megyében Kismákfán egy 12 cm átmérőjű ezüst tálka maradt fenn, olyan tulajdonképpen, mint egy hamutartó, ha profánul fogalmazok, ha már liturgikus tárgynak tekintjük, akkor olyan volt, mint egy kelyhefedő paténa. Ezt onnan tudjuk, hogy olyan ábrázolások vannak rajta, amik egyértelműen a kereszténységhez köthetők és a gótokhoz köthetők. Ez egy rettentesen fontos emlék. Nagyon nemzeti múzeumban megtekinthető. Középen halak vannak.
0: Bocsánat, hogy közbeszakítalak, tanár úr, nagyon érdekes a téma, de szeretném megkérdezni, ha már megemlítetted a hunokat, meg az ide jövő népeket, hogy hogy vették ezek fel a kapcsolatot az itt élő keresztényekkel tulajdonképpen, hogy építették ki, milyen nyelven beszéltek, hogy fogadták el azt, hogy ott itt püspökségek, hogy meg tudták-e magyarázni nekik a kereszténység lényegét, ha egy pár mondatot mondanál erről hallgatóink számára. Parancsolj!
1: A kérdés rendkívül nehéz, mert gyakorlatilag semmilyen adat nincs rá. Ez mindig felmerül az a kérdés, hogy milyen nyelven, és most az előadásban is vége felé szóba fog jönni, hogy milyen nyelven beszéltek a keresztények. Nyilvánvalóan az itteni lakosság nyelve a latin volt, és azért többé-kevésbé az itt élők is egy idő múlva tudtak latinul. De az, hogy milyen volt a kapcsolatuk, és hogyan viszonyultak egymáshoz, nem tudjuk, de vannak azért olyan pontok, amiből következtetni lehet arra, hogy a beköltöző germánok meg a helyi lakosság valamilyen formába érintkezni tudott egymással. A legjobb példa a langobárdok, akik az 530-as évekbe költöztek be Pannoniába. Észak-nyugat felől a Csemedencéből jöttek, vándoroltak le délfelé, és a Dunántúlnak tulajdonképpen ha úgy számítjuk a Fertőtótól a Mecsekig teljedő vonaltól keletre, észak-keletre laktak. Most egy nagyon sajátos dolgot lehet megfigyelni. A Dunától északra még hamvasztással temetkeztek, tehát elégették a halottakat, a Dunától délre pedig eltemették a halottakat, tehát csontvázas temetkezés létezett. Ebből következtetni lehet arra, hogy valamiféle vallási változás történt. Nem mintha a kereszténység akkor tiltotta volna a hamvasztást. Ez egy római, késő-római szokás volt a holttest eltemetése, és a langobárdok áttértek erre a szokásra. Na most érdekes, hogy milyen vallások voltak a langobárdok. Ugye a langobárdok, szó lesz róla, Itáliába költöztek le, ott egyértelműen eleinte katolikusok voltak. Feltételezhető az általam említett skarbanciai püspök is a langobárdokkal hagyta el Pannoniát. A langobárdok 568-ban délre vonultak. Nagyon érdekes feljegyzés van egy görög történetírótól, Prokopiustól, aki a császári udvarba élt, dolgozott. Ő a szájába adja a langobárd vezetőknek, hogy ők bizony már régóta keresztények, katolikusok. De a tárgyi leletanyagban tulajdonképpen sok mindent, mert nem találunk olyan jellemző dolgot ezen a temetkezési rítuson kívül, ami az ő kereszténységükre utalna. A langobárdok tehát elhagyják Pannoniát, délre költöznek. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy összeültek a gepidákkal, akik a Tiszántúlon laktak, szintén germán nép volt, szintén vannak nyomok, hogy keresztények voltak, és a gepidák a szerémség felé, tehát a Dráva, Száva közé próbálták meghódítani, és Szirmiumot elfoglalni. Szirmium ugye bizánci fennhatóság alatt volt, tehát a konstantinápolyi császár fennhatósága alatt volt. A langobárdok is kacsingattak arra a déli terület megszerzésére, és összeközésbe kerültek a gepidákkal. Itt egy többszörös szövetség alakult ki a bizánci császár, a langobárdok, és akiket segítségül hívtak, az avarok között. Avarok beköltöztek, tönkreverték a gepidákat, de ennek az lett a következménye, hogy a langobárdok túl erősnek érezték az avarokat, és jobbnak látták elhagyni a területet. 568. április 2-án, tudjuk a későbbi leírásokból. Ekkor az avar beköltözéssel tulajdonképpen az egész Kárpát-medence egy egységes avar fennhatóság alá került, és eleinte tulajdonképpen a kereszténységükről nem sokat tudunk. Ugye az avar nomád harcias nép volt, félelmetes volt a hírük, és ugyan terbe vették nyugaton, főleg az ír misszionáriusok, szerzetesek, hogy megtérítik az avarokat. Hát csak Bajorországig jutottak el, és ott a bajor uralkodó lebeszélte Szent Emmeránt is, hogy ne menjen tovább, maradjon inkább itt az avarok, úgyse lesznek keresztények. Nem lehetett semmit tulajdonképpen az avar kereszténységről írásban tudni, csak a hatalmuknak a legvégén. Ez az avar fennhatóság ugye 791-ig tartott, amikor a Nagy Károly frank uralkodó hadjáratot vezetett, erről elég részletesen értesülünk, a Duna mellett három hadsereg vonult fel, egy hajóhad és a Duna két oldalán hadsereg, de igazából különösebb eredményre nem jutottak, vagy nem látták célszerűnek a tovább harcolást, a Rábánál visszafordultak, és ahogy a frank történetíró írja, Szavárián keresztül mentek vissza a birodalomba. Na, miért Szavárián keresztül? Ugye a frank birodalom nagy védőszentje volt Szent Márton, túri püspök, aki az életrajzának az első sora szerint Pannoniának Szavária nevű városába született. Valószínűleg Nagy Károly meg akarta látogatni Szent Mártonnak a szülőhelyét. Hát romokat talált nyilvánvalóan. Lehet, hogy volt közösség is, mert a városnév, a szabálya városnév az végig megfennmaradt. A középkorban viszonylag gyakran emlegetik. De azért régészeti leletek is maradtak fent ebből az időszakból, az avar temetőkből, keresztek. Ezeknek több típusa van, egyik részük tulajdonképpen ékszerként használt aranytárgyak, amik bizánci készítésűek, tehát a kelet-római császárságban készültek, és az, hogy ez a viselőiknek a kereszténységét jelentette, vagy csak zsákmány volt, erre választ adni nem tudunk, de minden esetre emellett még kis ólomkeresztek is kerültek elő, amik azért arra mutatnak, hogy a kereszténység valamilyen formában jelen volt az avarkorban. Ugye szöveg nincs semmi, az avarkori történetre vonatkozó források, azok nagyjából 600-as évek után megszűnnek, és igazából csak a frank hódítás után a frank történetírók azokat az eseményeket írják fenn, ami a végét jelenti az avar kaganátusnak, az avar vezetésnek.
0: Tanár úr, hagyj kérdezzem meg, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen részletesen elmondod, és tisztelt hallgatóink, azért is nem teszek föl kérdéseket, mert megmondom őszintén önöknek, hogy iskolai tanulmányunk alapján is, és gondolom önök sem tudnak erről az időszakról nagyon sokat, és nagyon jó lenne, hogyha a tanár úr ezt valamilyen publikációban a későbbiek folyamán tudná prezentálni esetleg, és akit érdekel, el tudná olvasni. Viszont egyet szeretnék megkérdezni, hogy az avaroknak királyságuk volt, vagy fejedelmességük volt, hogy volt nekik a hierarchiájuk?
1: Keveset tudunk, ugye avarok által jegyzett történeti forrás nem maradt fenn, hanem csak a nyugati, vagy a görög történetőkről értesülünk. Általában kagánnak szokták nevezni a vezetőket. Valószínűleg voltak részfejedelmek is, ez már inkább csak a 8. század végén a karolink hadjáratoknál értesülünk, hogy a nagy fejedelem alatt voltak kisebb hadvezérek, akiknek jelentős tisztségük volt. Ennyit tudunk tulajdonképpen a belső szervezetről, és hát mindenféle régészeti tanulmányok készültek arról, hogy mi is volt itt a temetkezési rítusbeli mellékletadási szokásokból lehet-e következtetni, milyen társadalmi viszonyokra lehet következtetni. De erről nagyon keveset tudunk. Meglepő volt, hogy az utóbbi évtizedekben, utóbbi két évtizedben egy nagy avar temetőt tártak fel. Avar temetőkkel jellemző az, hogy több száz vagy több ezer síros temetők. Egy ilyen temetőt tártak fel Zamárdiba, a Balaton déli partján, illetve a temetőnek csak egy részét sikerült mindeddig kikutatni. Ez egy szabályos avar temető, avar leletekkel, és bizony a sírokban fél száz keresztet találtak, ami jelent, nagyon jelentős szám. Ezek lemezből készült, bronzlemezből, vagy ezüstlemezből készült 15-20 cm-es keresztek, minden díszítés nélkül, de ez egyértelműen jelzi azt, hogy ott a zavarság körében a kereszténység jelen van, és éltek keresztények. Írott forrást nem ismerünk, nem tudunk, de ezek a leletek, ezek egyértelműen tanúsítják azt, hogy éltek keresztények. Na most mi történik a frank-karolink hódításkor? Nagy Károly, mint mondtam, a Ráva torkolatig érkezett, aztán visszament, utána két fontos esemény van, egyrészt avar belháború tört ki. Erről is csak a frank háborúkkal értesülünk, pontosan nem tudjuk, hogy mi történt. A másik az, hogy egy rendkívül nagy, száraz, rossz termésű időszak következett be 3-4 éven keresztül, ami alkalmatlan volt arra, hogy hadjáratokba induljanak nyugatról a csapatok kelet felé, viszont a frank források azt írják, hogy az avar fejedelmek közül kettő, akinek a nevét is megemlítik, megkeresztelkedtek, és az avarok keresztényé váltak. Úgy hívják őket, hogy Abraham és Theodor. Ezek bizony keresztény nevek. Na most, hogy ez mit jelentett, és mekkora kereszténységet jelentett a nép számára, arról igazából nem tudunk. De van még egy másik forrás is, ami még fantasztikusabb tulajdonképpen. Néhány évvel később, 796-ban Pipin, itáliai király, Nagy Károly fia, ismét hadjáratot vezetett az avar területre, ennek a célja azonban nem elsősorban hódítás volt. Miért? Azért, mert püspökök érkeztek a hadsereggel, és a területileg az ókortól illetékes pátriárka Paulinus is megérkezett. Ez pedig egy nagyon lényeges írásos forrást eredményezett. A Duna partján ugyanis egy zsinatot tartottak, egy összejövetet tartottak a püspökök, Paulinus vezetésével, és erről Paulinus egy feljegyzést készített, és ez ránk maradt. Na most ez a feljegyzés arról szól, hogy milyen módon kell itt az avarokat téríteni, milyen ünnepnapok alkalmasak a keresztelésükre, nem azonnal, hanem valamiféle oktatásba kell részesíteni őket. Ugye itt már mindjárt felmerül a nyelv kérdése, hogy kik milyen nyelven beszéltek itt akkor az avarok, de biztos az, hogy ilyen hadjáratba tolmácsokat vittek. Tehát voltak olyanok, akik szót tudtak érteni a helyi lakossággal. Na most ennek a feljegyzésnek a legutolsó pontjában az szerepel, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi legyen a sorsuk, mi történjen azokkal a keresztényekkel, akik itt élnek, hogy ezek igazában meg vannak keresztelve, milyen módon keresztelték meg őket, és egyáltalán kik ezek. Ez bizonyára az egész hadjáratnak az egyik legmeglepőbb következménye volt a résztvevő püspökök számára, hogy itt bizony keresztények élnek. És ezek olyan keresztények voltak, akik az egyház szervezettől tulajdonképpen elválasztva, elszakadva éltek, de mégis keresztényként éltek, bizonyos jellegből erre lehetett következtetni. Paulinus számára egyértelműen, hogy ezek bizony keresztény lakosok voltak. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy tulajdonképpen az avarkornak a folyamán a lakosság egy része legalábbis a Dunántúlon keresztényé vált. Na most az említett tárgyakon kívül, a kereszteken, a sírba, nyakba hordott kereszteken kívül más lényeges emlékünk erre vonatkozóan nincsen. Épített emlék nincsen. Az építés a következő időszakban fog bekövetkezni, a karolinkorba, ami viszont tulajdonképpen csak a Nyugat-Dunántúlra érvényes. Ugyanis a grófságra osztott frank keleti birodalom részben ismerjük a grófságok méreteit, és tudjuk azt, hogy a birodalom határa 828 után, már akkor volt egy rendezés, nagyjából a Rába, Marcal, Balaton vonaláig terjedt, tehát Győr, Sopron, Vas, Zala megye, Veszprém megyének a nyugati része tartozhatott a birodalomhoz. A többi része pedig, a Dunántúl többi részén pedig legfeljebb fennhatóságuk volt a frankoknak, a karolink birodalomnak. Ezen a részen azonban, a frank területen azonban építettek templomokat. Ezeknek a nevét, a település nevét is, néha még a szent nevét is feljegyezték, de ezek azonosíthatatlanok. Nagyon kevés van, amelyik névleg, név szerint az egykori említés alapján mai településsel azonosítható. Tulajdonképpen két fontos hely van, ami egyértelmű, az egyik Szavária, a másik pedig Mózabur, Zalavár. Szaváriába minden bizonnyal egy erődítményt, egy kerekvárat, kerek alaprajzú várat építettek a frankok, és a 860-as oklevél, amiben Nagy Károly a salzburgi érsekségnek adományozza Szaváriát, Civitásnak nevezik a várost. Ez egy nagyon fontos megjelölés, mert a Karoling kancellária okleveleibe Civitásnak csak püspökséget neveznek. Én nem mondom azt, hogy Szavária a püspökség volt, de bizonyára terve volt véve, hogy a salzburgi egyháztartomány valamilyen módon Szavária egyház megyéje betagozódik, vagy püspökséget szándékoztak alapítani. Erre azért is lehet következtetni, már a 791-ben Salzburg püspökség volt, aztán Nagy Károly emelte érseki tartománya, ami azt jelentette, hogy az érseki tartomány püspökségeket alapíthatott, tartozhattak hozzá, és valószínűleg egy ilyen püspökség volt betervezve Szaváriába is, 860-ban legalábbis így említik. Működtek természetesen egyházi személyek is a tartományban, néhánynak a nevét is ismerjük, ezek magyarul úgy szoktuk mondani, hogy vándorpüspökök voltak, vagy térítőpüspökök, ami annyit jelentett, hogy felszentett püspökök voltak, de egyházmegyéjük nem volt. Tehát püspöki feladatokat elláthattak. Ilyen volt egy Dominikus nevű, egy Alfred nevű, Richbald nevű személy. A keresztény leletek között tulajdonképpen ebből az időszakból egyetlen egy van, ami viszont nagyon fontos és nagyon jelentős, Soproni Múzeumban megtekinthető. Ez a Petőházán, Sopron megyébe előkerült kisméretű kehely, amelyik aranyozott, egyszerű fonatos díszítés van rajta, minta, vésett minta, és rá van írva nem a használója neve, hanem a gyártója neve. Kundpald. Kundpald készítettek. Kundpald Ficit van ráírva a kehelyre. Na hát ez egy rendkívül fontos lehet, valószínűleg akkor még előfordult az, hogy sírba mellékletként a kehelyet betették, ugye ez később a magyar Árpád-korban is előfordul, jelezve az, hogy itt egy egyházi személy nyugszik. Sajnos ez a lelet régen került elő, és akkor arról feljegyzések, hogy itt milyen volt a sír, arról semmi nyom nem maradt. A másik jelentős hely, ugye Mózaburgban Zalavár, ami jelentős sáncokkal, épületekkel, templomokkal építettek fel, és jelenleg is folynak a feltárások. Tudjuk azt, hogy igen előkelő hely volt, mert Szent Hadrianus, magyarul Adorján vértanú ereklyéit temették el egy nagyméretű templomba. Ez olyan létesítmény volt, amit név szerint nem, de leírásból azért tudjuk azt, történeti forrásból, hogy a 10. század elején, tehát a magyar honfoglalás után is számon tartották, mint búcsújáró helyet, és hát ez természetes is, hogy fennmaradta az egyházi létesítmény, mert hiszen ez az egyetlen olyan biztosan igazolható templom, ami Szent István felújítatott, és Szent Adorján tiszteletére apátságot alapított. Tehát itt egy olyan tovább élésről van szó, ami ebben az időszakban nagyon kevés forrás áll rendelkezésünkre, írott forrás. Ez egy jelentős tény volt, mert mutatja azt, hogy valamilyen formában a honfoglalásig ez a zalavári vagy mózaburgi apátság fennmaradt. Az utoljára egy püspököt emlegetnek, Madalvina neve, akinek hogy úgy mondjam, a végrendelete maradt meg már a magyar honfoglalás utánról. Ez azért érdekes, ő passaui térítő püspök volt, tehát a passaui egyházmegyéhez tartozó felszentelt püspök, aki 903-ban végrendelkezett a saját vagyonáról, egyházi felszereléséről, birtokairól, és ez azért nagyon érdekes, mert mutatja, hogy akiket ide küldtek Pannoniába püspöknek, azok tisztában voltak a hely múltjával. Ugyanis hatalmas könyvtára volt a Madalvin püspöknek, 50 darab könyvről számolt be. Ezek jó része liturgikus és egyházi jellegű könyvek voltak, de két nagyon fontos könyv is a birtokában volt, amit megszerzett. A területre fontos két szentnek az életrajza, az egyik Szent Márton, a másik pedig Szent Severinus. Szent Severinusról nem beszéltem korábban, ő a szomszédos Norikumba és Pannonia nyugati részén működhetett valamikor a hunkorszak után. Megmaradt az életrajza, tanítványa Eugippius adta ki, magyarul is olvasható, és ez a Severinus, ez a mai Ausztria területén fogta össze az ott élő római lakosságot. Ugye oda nem jutott el a népvándorlás, tehát ott egy jó ideig még megmaradt a helyi lakosság, és egyáltalán a életkörülményekről, hogy hogyan éltek, misréztek, templomokat építettek, temetkeztek, egyebek, ebből az életrajzból értesülünk. Tehát a frank püspök erre az két szomszédos területre, Pannoniára és Norikumra illetékes szenteknek az életrajzát is magával hozta, hogy jobban megismerje a területet. Ugye azt még tudni kell, hogy az avar terület, az avar fennhatóság tulajdonképpen nem a középre Magyarország határáig terjedt el, hanem tudjuk azt, hogy az Enszig, tehát Ausztriának a jó része is az avarokhoz tartozott, és nyilván ez a terület aztán a frank hódítás után a frank birodalomhoz került, amit grófságukra osztottak fel. Szó volt arról, hogy Szent Márton Szaváriába született, és ennek a város történetére egészen a honfoglalásig és utána is nagy jelentősége volt, hiszen az első bences apátságot Szent Márton tiszteletére alapították, és Szent Márton tiszteletére rengeteg templom épült, nagyjából olyan 330-340 templom épült az Árpád-korban Magyarországon. De van még egy szentünk, aki szintén, ha nem is jutott ilyen nagy hírnévre, de már, mint Márton, de Szaváriába született. Őt Leoniánusnak hívják, és tulajdonképpen az 5. század végén Dél-Franciaországban, Vienne-be volt apát. Kolostora volt, apát volt, levelezett különféle akkori személyekkel, egyházi és egyéb személyekkel. Honnan tudjuk, neki nem maradt meg az életrajza, de tudjuk azt, hogy Szaváriából származott. Megmaradt a sírköve, egy szarkofág, szépen faragott pávával visett rajzokkal díszített szarkofág, és annak a tetején egy néhány soros szöveg van, ami ugyan nem a halála után készült, hanem egy megújított szöveg, de ebbe következő szerepel. Pannoniában, Szaváriában született, és a barbárok hurcolták magukkal. Most ez olyan adat, amiből elég jól lehet következtetni arra, hogy kik hurcolták magukkal. Hát azok hurcolták, akik Pannoniában élő barbárok, germánok voltak, és valóban Dél-Franciaországba jutottak el. Ilyenek voltak a keleti gótok, akik Nyugat-Pannoniába és Dél-Pannoniába laktak. Három nagy csoportjuk volt, az egyik északon, talán Vas megyétől kezdve Baranyáig nyúltak le. Ők, évre tudjuk, 572-ben elhagyták Pannoniát, és Itálián keresztül Dél-Franciaországba vándoroltak. Tehát nyilván ők vitték magukkal Leoniánust is, rabszolgaként vagy papként, ezt nem tudjuk. Ugye a keleti gótok keresztények voltak, és az ő kereszténységüknek két emléke maradt fenn, az egyik a Vas megyében a kis mákván előkerült ezüstál, amelyik keresztény jelképekkel van díszítve. Ez egy 12-13 cm-es kerek süllyesztett középrészű tál, aminek a közepét halak vannak, halábrázolások vannak, a peremén pedig galambok, ez mind a kettő ugye keresztény jelkép, és a galambok váltakoznak olyan háromszög alakú mintával, amelyek kifejezetten a keleti gótokra és a germánokra jellemző. Tehát nyilvánvaló az, hogy ez valamilyen keleti gót papnak, egyházi személynek lehetett a hagyatéka. A másik jellemző tárgy és fontos tárgy, és teljesen unikális tárgy, ez sajnos szétporlat ólom lemezek voltak, ezek Somogy megyébe egy temetkezésen kerültek elő, az ólom lemez, az ólom táblát szétnyírták, és csak egyes négyzeteket tettek bele a sírba, de ezeken gót betűk, tehát a keleti gótok által használt ABC-vel írt szöveg volt. Na hát ezeken a kis lemezeken persze csak egyes betűket lehetett megalapítani, de a hozzáértők következtetni tudtak arra, hogy gótnyelvű szöveg és minden bizonnyal a gótnyelvű miatyánkot tartalmazza. Tehát ez is a gótoknak a kereszténységére mutat.
0: Kedves hallgatóink, én megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy itt a Kárpát-medencében élt keresztényekről ilyen sok mindent megtudtunk a népvándorlások korában tanár úr által. Azt gondolom, az elhangzottak alapján, hogy a népvándorlások kora nagyon nehéz volt a különböző népek, nevezhetjük őket barbároknak, valamilyen módon kapcsolatba kerültek az itt élő keresztényekkel, és sokuknak meg kellett ismerni a keresztény tanokat, és szívüket meg kellett nyitni az Úr Jézus által hirdetett evangelizációnak. Nem tudjuk, hogy mennyien tértek meg, de vannak régészeti elemek erre utalva. Hála és dicsőség keresztény elődeinknek, hogy ezt a sokféle népet, ha nem is mindig sikeresen, de az Úristen által kijelölt útra terelték. És ezt látom a leglényegesebbnek. Köszönöm dr. Tóth Endre tanár úrnak, Molnár Péternek és a Mária Rádiónak, hogy sorozatunk második része is elkészülhetett. Sorozatunk harmadik részében a kereszténység és a honfoglaló magyarok kapcsolatát fogjuk felidézni. Tisztelettel köszönöm figyelmüket,

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Ezeket azért mondtam, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek majd titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Még 9. koromban azt mondták, nagy bétalt olvassuk el valamelyik evangéliumot. Lehet Márk, mert az rövid, és akkor elmondtam, hát most nem a legrövidebbet fogom választani, hanem János evangéliumát választottam. És ez így szerintem nagy hatással volt így a kezdődő hitemre. Azt érzem, és ez a mondat jól tükrözi, hogy Isten azt szeretné, hogy boldogon és békességben éljünk, és hát vannak megpróbáltatások, de hogy ő mindig erősebb annál. És szerintem nagyon-nagyon jól tükrözi János evangéliuma, hogy mindig ott van egy ilyen nyugalom. És ez az én hitéletemben is azért általában itt van, hogy hiába van bármilyen nehézség, ami legbelül van a lelkemben, azt a külső körülmények azok nem veszélyeztethetik. Csak én magam veszélyeztethetem. Ez sajnos meg is történik sokszor, de hogy ez meg egy másfajta küzdelem. És hogy amit az Isten belém plántált, az erősebb. És nem lehet az, hogy a rossznak legyen végső győzelme, hanem csak a jónak lehet végső győzelme. Tehát minden nehézség átfordul abba, hogy Isten dicsősége nyilvánul meg benne.

0: Hírpercek.
1: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzércsapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Mária Magdolna ünnepén az esti dicséret zsoltárait a Szent Asszonyok közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat megigazultátette. Akiket pedig megigazultátett, azokat meg is dicsőítette.

Istenünk, évről évre örömmel tartjuk a mai napon Szent Mária Magdolna ünnepét. Forduljunk az Úr Jézushoz egy szívvel, lélekkel, és zengjük.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a Te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább taníts meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger méretetlen végtelensége iránt. Köszöntöm Önöket az Interamna Caritas 15. év folyamának 624. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Katolikus Tábori Püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát a Zala vármegyei Karmacson.
1: Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd és is sokat kell mozognunk is. Mi is voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig.
2: Nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik.
0: A honvédségi hírekben a honvédelmi táborozásokról tudósítunk.
3: Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
4: Este Furtwängert hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe.

0: Immár 23. alkalommal rendezte meg a katolikus tábori püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát. A helyszín ismét az Zala vármegyei Karmacs volt. A táborozás első turnusa július 5-én kezdődött a regiment diáktanyán. A második turnus július 19-én kezdődött. A szervezők az első turnushoz hasonló tematikájú programokkal várták a résztvevőket. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Szemán Mihály őrnagy, zászlóai parancsnok helyettes, Krum Péter főtörzsőrmester beosztott zászlós, Kátai Zselyke és Németh Barnabás, valamint Emri Kiara táborozók.
1: A katolikus tábori püspökség tábora zajlik, ami eredetileg Karmacson van. Most éppen Nagyvázsonyban vagyunk, a Nagyvázsonyi Várnál. A helyi idegenvezető megmutatja magát a várat, illetve a történetéről egy nagyon komoly előadást tartott nekik. Vannak katonáink itt a táborban, mind a zászlóajtól, mind az ezredtől, illetve a Láner György második ellátó ezred állományába tartozó katonák segítik még a tábornak a munkáját. Az itt szolgálatot végző katonáink többnyire családos emberek, akik gyereknevelésben azért járatosak. A gyerekek jól viselik, hogy úgy mondjam, a felnőtteket, fegyelmezettek, tudomásul veszik azokat a dolgokat, amiket kell, isznak, esznek rendesen, fegyelmezettek. Ennek a tábornak az értelme a honvédelmi nevelésnek az erősítése a gyerekek körében is, nem csak a felnőttek körében lényeges. Őket már gyakorlatilag el lehet kezdeni ebben az életkorban olyan feladatokkal, vagy olyan kirándulásokkal egy olyan pályára vezetni, ami a később számunkra jelent hasznot, előbb-utóbb megjelenhetnek a Magyar Honvédség kötelékében.
2: 2008-ban szolgálok a honvédségben, és mint csoportvezető vagyok itt a táborban. Ők honvédelmi szülők gyermekei, és 10 éves kortól 16 éves korig jöhetnek a táborba. Hála Istennek, én azt hiszem észre, hogy azért tapasztaltak már a fegyelmet, tehát mégiscsak katonaszülőkről van szó. Persze mindig vannak egy-két olyan gyerek, aki nem úgy viselkedik, de hamar beállnak a sorba. Eléggé szigorúak vagyunk, tehát ahogy beérkeznek a táborba, rögtön minden elektronikai eszközt megvonunk tőlük. Ezt azért csináljuk, hogy egymással törődjenek, kommunikáljanak egymással, és visszaálljon a régi rendszer úgy, ahogy kell. Egy-két gyereknél benne van az, hogy igen, látom benne a jövőt, hogy szeretne csatlakozni a rendszerhez, de az nem azt jelenti, hogy a többieknek esetleg később nem jön meg ez a kedve.
3: Nekem apukám katona.
4: Nekem apukám és anyukám is katona.
5: Én most vagyok először.
6: Nekem ez már a második alkalom.
7: Nekem tavaly, ami legjobban tetszett, az a gyerekzárda volt, idén pedig a barlangozás.
8: Nekem a mostani évben a barlang meg a szajki tavak tetszettek legjobban. Most a bátyámmal vagyok, mert a testvérem már, a nővérem már túl nagy, és nem tud jönni, de ő is volt.
9: Hát én tavaly, meg idén is a nővéremmel vagyok, és valószínűleg jövőre még az öcsém is jön.
10: Most először vagyok itt ebbe a táborba. Nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, sok barátot, és sportos is maradsz közben. Nagyon kedves itt mindenki, és összetartó, mint egy csapat. Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd, és így sokat kell mozognunk is. Mi is voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig. Mi a Bodics Péter misén voltunk, aki most lett pap. Elég kedves, és nagyon jó a prédikációja, és ugye énekeltünk nagyon sokat, és ez nagyon jó volt.
0: Az Zrínyi Katonai Filmstúdió hanganyagában a 23. környezet- és természetvédelmi gyermektáborról tudósítottunk. További híreket is ajánlok figyelmükbe a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu.
11: Boldog gyermekarcokat látni, püspök atya.
12: Valójában ez a mi táborunk, ez nagyon érdekes. Most úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen háló ez a honvédség felé. Tehát azért ebben van egyfajta szociális gondoskodás a katonacsaládokról, ugyanakkor pedig hadd használjam azt a szót, hogy amit itt mind nagy divatja van, hogy érzékenyítés. Hát mi érzékenyítjük a gyerekeket a természetre, a természetvédelemre, a környezetünkre, ugyanakkor pedig hát sok esetben a történelemre, a hagyományainkra, ugyanakkor a kultúrára való érzékenyítés. És hozzátenném azt, hogy a csoportokba szerveződnek ők, vagy ilyen kis rajokba. És hát tehát az az érzékenyítés, hogy egymással kell dolgoznunk, egymással kell kommunikálnunk, egymással kell együtt lennünk. Tehát az érzékenyítésnek ez a formája, hogy itt barátságok születhetnek, lehet, hogy hosszú távra. És én azt gondolom, hogy pont ez a háló, amit kialakítottunk ezzel a táborral, amikor még nem nagyon léteztek valójában katonai vagy honvédelmi táborok, ugye mi azt szeretjük volna, hogy ebben a táborban olyan gyerekek jöjjenek, akiknek az egyik vagy mindkét szülője a honvédségben dolgozik. Tehát, hogy...
11: De ezzel közelebb is hozzátok a katonasághoz, a honvédséghez ezeket a gyerekeket, attól függetlenül, hogy szüleik katonák.
12: Igen, de és pont talán hogyha jól belegondolunk most, hogy aki katona, az elkötelezettség sokkal erősebb, hogyha nemzedékekre visszamenőleg, tehát a szülei, nagyszülei benne voltak a magyar honvédelemben. Természetesen egyetlen, tehát nem mértük azt föl, de azért vannak információk arról, hogy a katonacsaládoknak a gyerekeiből igenis katonák lettek, és most már fiatal katonatisztek, aztán hát természetesen mindenkinek ott van a zsebében a marsalbot, hát ki tudja, hogy kiből mi lesz valójában. A gyerekek egyrészt Kis-Balatonnál, vagy a Kis-Balaton környékén természetvédelem is legyen, környezetvédelem is legyen, de ugyanakkor benne legyen az összetartozásnak, az együttvaló létnek a tudata. Majd a mostani itt levő gyerekek 20-30-40 év múlva az ő gyerekeik is ide jönnek.
11: De szép is lenne.
12: És hát működni fog ez a tábor. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy abban is kell gondolkodni, hogy holnap után mi lesz, meg hogy jövőre, de hogy mondjuk 20-30-40 év múlva, 50 év múlva mi lesz, és nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik. Tehát én azt gondolom, hogy itt nemzedékről nemzedékre adjuk át ezeket a kincseket egymásnak.

0: Honvédségi hírekből válogatok. A Tolna megyei Faddombariban táboroztak gyerekek a vízi sportokra épülő honvédelmi táborban. Az egyik legizgalmasabb nap a Holdunán történő kenuzás volt. A felvételen megszólal majd Podnanicki Tamás őrnagy táborparancsnok, Tóth Márton kajakkenuedző és Orsós Tóth Alíz táborozó.
1: Idei évben is megrendezésre került a honvédelmi tábor programsorozat itt Faddombori gyermektáborban. Három tábort hajt végre a zászlóalj, mind a három tábor sport, illetve kimondottan a Dunai Holták közelsége miatt a vízi sport tematikájú táborok. 12 és 14 éves korosztályt szólítunk meg elsősorban. Célunk az, hogy a mozgás szeretetét ültessük el a gyerekekbe, illetve belecsempészünk katonai elemeket, hogy a gyermekek valóban használható és élménydús programokkal térjenek haza.
2: Nagyon örülünk annak, hogy a katonai tábor is a sportra épül, sőt a vízi sportokra, hiszen mi is azon vagyunk a Atomerősport Egyesület kajakenu szakosztályába, hogy a gyerekeket megismertessük a vízzel. Tehát megmutassuk nekik, hogy a víz az egy olyan közeg, amit meg kell tanulni uralni, amit meg kell tanulni kezelni, és a gyerekek, hogyha minél korábban megtanulják, akkor annál jobb.
3: Sok mindent megismertünk, a kötözéstől kezdve a tűzvédelemtől mindent, nagyon sok dolgot. Igazából nem tudok olyan konkrét dolgot mondani, ami a legjobban tetszett, mert ennek az egész hangulata olyan egyedi, különleges élményt ad, ami nagyon jó. Három éves sárkányhajózom, vagyis már volt némi tapasztalatom, de ez most felért egy kisebb edzésre.
0: A honvédségi hírekből válogatva ismét honvédelmi táborról számolok be. Óriási siker volt a Magyar Honvédség Klemka Kálmán 7. területvédelmi ezred vitorlás tematikájú honvédelmi tábora. Nyaranta 4 alkalommal szervezik különböző korosztályok számára Balatonakaratján a honvéd üdülőben. A bejátszásban megszólal majd Susa Ádám alezredes, zászlóalj parancsnok, Varga Nagy Vilmos Bendegúz, Iván Szilvási Andra táborozók.
4: A Magyar Honvédségnek egyik kiemelt feladata a honvédelmi nevelés, és ennek apropóján a 7-es területvédelmi ezred 31-es zászlója is táboroztat a nyáron. A 31-es zászlója vitorlás tábor megrendezésért és végrehajtásáért felelős. Egész júliusban 4 vitorlás tábort tartunk, 5 nap időtartamban. Azért tartjuk fontosnak ezeknek a táboroknak a megtartását, még közelebb kerülnek a katonákhoz, egy kicsi betekintést nyernek abba, hogy hogyan is zajlik egy katonának az élete, és mi az a tudás, amire nekünk szükségünk van. Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
5: Mégiscsak a Balatonon vagyunk, Magyarország egyik látványossága. És hát elsőnek úgy jöttem ide, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, mert még hajózni sose hajóztam, és aztán megtetszett, és így minden évben jöttem újra.
6: Ez a 3. évem ebben a táborban. Minden évben nagyon jó a társaság, mindig megfordulnak ismertebb arcok is, és nagyon örülök neki, mindig jól érzem magam itt.
0: További honvédségi tudósítások, videóbejátszások a honvédelem.hu oldalon találhatóak. Ajánlom szíves figyelmükbe.

0: Nádas Ildefonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
1: Március 13-a. Német Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdú Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termetőbakán.

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 624. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok valamennyiüknek. Széchenyi István soraival búcsúzom. Sokat kell tanulni az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. A világ békéért könyörgött hétfőn Leó pápa Monte Cassinóban.

0: A László püspök megáldotta az Amárdi Nagyboldogasszony kápolnát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Máltai Szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló, felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. 14. Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án hétfőn délelőtt felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének a sírjánál. A Szent Atya a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, mely a világvérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt. Olvasható a Vatikán hírében. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a Zamárdi Nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket, majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsis György helyi plébános elmondta, hogy elkészült a Nagyboldogasszony kápolna külső, belső festése, a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is. De hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mindenkinek nagynak kell lennie. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, hogy annyi viszontagság után, a most már évtizedek óta szabad hazában meg tudjuk mutatni magunknak és a világnak is, hogy a magyarság szépet tud alkotni az emberiség számára. Nemzetünk felemelkedése azonban mindenek előtt magunktól függ. Minden egyes embernek személy szerint van felelőssége abban, hogy ő milyen, mert ezzel teszi hozzá a magáét a nemzet egészéhez. És nem csak a nemzet szellemi vezetőinek kiválóságát kell elérnünk, nem csak a lelki vezetőknek a kiválóságát elérnünk, hanem mindenkinek erre kell törekedni. Az emberi jellem tökéletességére, a méltóságra, a felelősségre. És mindent úgy kell tennünk személy szerint minden nap, minthogyha az lenne az utolsó napunk. Ezekről a gondolatokról ír Márai Sándor is füves könyvében. Hallgassuk őt. A legérdekesebb tünemény, amellyel az emberi életben találkozhatunk, az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, amelynek során az ember elárulja jellembeli sajátosságait. A világ méltósága aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany. Miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal? Minden bölcskinek gondolatait megismernem sikerült, arra tanított, hogy élni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó lenne az életben. Mintha minden leírott mondatunk után a halál tenne pontot, mondja Márai Sándor.

0: Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Ismételten, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat, a Kassai Főegyház megye Makránci Szent István király filiális templomból, amelynek fő oltárában hálatát szívvel őrizzük az első szent magyar család, Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre, valamint az első és az utolsó apostoli király, Szent István és Boldog IV. Károly csont erekéjét.
0: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A Szentírás azt tanítja, hogy az ember Isten képmása, ezért képes arra, hogy megismerje és megszeresse teremtőjét. Isten viszont nem magányosságra teremtette az embert. Kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette. Másmilyennek teremtette, hogy keressük egymást. Isten a szeretet párbeszédére teremtette az embert, de nem csak másokkal, hanem önmagával is. Személy voltunk következtében, az Istennel is párbeszédet folytathatunk. Imádkozzunk ezen igazságok mélyebb megértéséért.
1: Mennyei jó atyánk! Szabadságunk, Isten képűségünk egyik nagy jele. Döntésükre bíztad, hogy szabadon dicsőítsünk és szolgáljunk téged. Bocsásd meg feledékenységünket és mulasztásainkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei jó atyánk! A sátán sugallatára sokszor visszaéltünk a szabadsággal. Elfordultunk tőled, sőt, veled szembe szállva akartunk boldogulni. Bocsásd meg vétkünket, irgalmazz és könyörülj rajtunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei jó atyánk! A bűnbeesés következtében értelmünk elhomályosult, akaratunk meggyengült, cinkosai lettünk a sátánnak. Add nekünk szent lelked erejét, fényét és világosságát, hogy ismét rátaláljunk a hozzád és az embertársainkhoz vezető útra.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei jó atyánk! Te törvényt írtál minden ember szívébe. A lelkiismeret az ember legszentebb szentélye, ahol egyedül van veled, akinek szava visszhangzik szívében. Add nekünk szent lelked erejét, fényét és világosságát, hogy akiket az igazság őszinte keresésében a lelkiismerethez való hűség köt össze, az egyéni, a nemzeti és a társadalmi élet számtalan kérdése kapcsán felmerülő problémára. Neked tetsző megoldást találjunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Kéréseinket támasszuk alá azzal az imával, amelyre az Úr Jézus parancsára áldott jó szüleink és nagyszüleink tanítottak bennünket imádkozni.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved.

0: dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le önmagunkban, és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot, ha minket bántottak meg, bocsássunk meg. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

0: irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azok hosszabbjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segíts őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony anyám, az örök igének szülő anyja, Mária, jó anyánk, Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörögj érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit Fiad mond nekünk.
2: Urunk és Istenünk, ragyogtasd ránk arcod fényét, add nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
3: Kedves rádió hallgatók, határon innen és határon túl. Történelmünk folyamán egyetlen nemzedék sem volt mentes a harctól. Mi sem. Miért is lennénk kivételek? Nekünk is meg kell harcolni a harcot az igazi szabadságért, az életért, a házasságért, a családért, az iskoláért, a kultúráért, az anyanyelvért, az Istenért, a családért és a nemzetért. Vagyis mindazért, ami szülőföldünket és életünket keresztényé teszi. Lelki egységünk erősödését segítse az Anyaszentegyház áldása.
4: Az

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádión. Most következő műsorunk a Napsugaras tornyok dr. Bodó Péter művészettörténésszel. A sorozatot Szelényi Péter vezette, aki hirtelen bekövetkezett halála előtt még részt vett az első három műsorrész elkészítésében. Nekiállítva emléket, folytatjuk a sorozatot. Köszöntöm a hallgatókat, a nevem Bodnár Anita, építészmérnök, a Mária Rádió önkéntese. Azoknak, akik csak most csatlakoznak be a műsorba, kérlek Péter, röviden mutass be, hogy eddig mi volt terítéken, és hogy milyen tematikával folytatódik tovább a sorozat.
1: Köszöntöm szépen én is a hallgatókat. Örülök, hogy folytatódik a sorozat új kolléganővel, és immár Budapestről azt a kulisszatitkot talán elárulhatom, hogy az első részeket még Cegléden vettük fel. Most viszont Budapesten vagyunk a stúdióban, még mindkettőnk számára új helyszínen, de remélem, hogy ez a műsor színvonalát csak emelni fogja. Napsugaras tornyok a sorozat címe, ugye templomépítészetről szól. Ezt a címet egyébként egy Sándi Gyula nevű építésztől vettem, aki a saját önélet írásában használta, sok templomot tervezett, és akkor ezeket illette így a napsugaras jelzővel. És erről, ezzel az időszakkal foglalkozok, amikor a Sándi Gyula is dolgozott, alkotott a 19. század legvége, 20. század első fele, és ebben a Mária Rádióban elhangzó sorozatban több szakaszra osztom ezt az időszakot. Az első részekben, az első három rész is még az első világháború előtti időszakot, ugye 1896-tól 1914-ig tartó időszakot vesszük górcső alá. Az első három részt folytatva következnének ezek a templomok, amik most majd tárgyalásra kerülnek. És ugye ez az időszak még a historizmus időszaka, illetve már a szecesszió is egyébként kezdett hódítani, viszont egyelőre a templomokat stílusuk alapján mutatnám be, úgyhogy első részekben a historizáló stílusú, magyarul a történelmi stílusokat felelevenítő templomokról lesz szó, és mindegyik, hogy kicsit változatosabb legyen a műsor, ezért nem csak így szigorúan kronológikus sorrendben, hanem különböző történelmi eseményeket is figyelembe véve mutatom be a templomokat.
0: Igen, az előző adásban szó volt a Pest-Erzsébeti Szent Erzsébet templomról, az Zugligeti templomról és az Örök Imádás templomáról. Ez utóbbit Erzsébet király emlékére is emelték. Az első világháború előtti időszakból van-e még olyan templom, aminek az építését valamilyen különleges esemény váltotta ki?
1: Igen, a sorban a szegedi Szent Rókus templom következne ebből a témából. Ez 1906 és 1910 között épült, Aigner Sándor és Rainer Károly építészek tervei szerint, de a történetben kicsit korábbra mennék vissza, ugyanis ennek a templomnak a helyén már a barokk időszakban is állt egy kápolna, amit 1738-ban emeltek. Egy fogadalmi kápolna volt, ugyanis pestis járvány pusztított Szegedem, és ennek elmúltával, itt hálát adva Istennek emelték ezt a kápolnát. Ez a 19. század elejéig állt, helyére azután a 19. század első felében egy klasszicista templomot építettek, viszont jött az a történelmi esemény, amire rákérdeztél, az pedig a nagy tiszai árvíz volt 1879 márciusában, ami hát ugye szinte az egész várost elpusztította. Hatalmas katasztrófa volt, kijegyzeteltem, hogy a 5500 ház pusztult el Szegeden, főleg vályokházak voltak még ekkor a lakóházak, ez a város 90%-a. Tehát elképesztő pusztítást jelentett az árvíz, és sajnos ráadásul több száz ember meg is halt, és újra kellett építeni szinte az egész várost. Az ár egyébként észak felől támadta meg a várost, a Rókus városrész, illetve a mai Rókus városrész, ahol a Szent Rókus templom is áll, az elsők között szembesült a várral, úgyhogy ezt a klasszicista templomot is összedöntötte, és ennek helyén emelték azután a század forduló után, 1906 és 10 között, ahogy említettem, az új templomot. Ez már neogótikus és román stílusú lett. Két tornya van a homlokzat, a főhomlokzat két sarkán. Aigner Sándor sok neoromán épületet tervezett, ugye ennek a stílusnak volt a híve, a középkori stílusokat preferálta, és itt is láthatók a főhomlokzaton. Nagyon meredeken égbetörő toronysisakjai vannak, illetve a tornyok sarkain négyszögletes alaprajzúak a tornyok, és a sarkain ilyen kisebb tornyocskák övezik még a toronysisakokat, illetve elég meredek háromszögű oromzata van. Egyébként 55 méter magas tornyok vannak a homlokzaton, és a belsejét tekintve, illetve az alaprajzát tekintve pedig bazilikális elrendezésű. Ez azt jelenti, hogy egy széles főhajóból és két keskenyebb oldalhajóból áll. Azt hiszem, hogy erről már a korábbi részekben is beszéltem. Nagyon sok historizáló templom követi ezt az elrendezést, és ebbe a sorba illeszkedik a szegedi is. Ugye attól függetlenül egyébként, tehát nem szintiszta neoromán, mert hogy a belsőket, hát most mi látjuk a kedves nézőknek, hát szíves, menjenek el, nagyon szép templom, és egész Szeged is nagyon szép város, érdemes elmenni. Ha betérnek ide a Szent Rókus templomba, látni fogják, hogy csúcsívesek a pillér közök, illetve az ablakok is csúcsívesen záródnak.
0: Azt hozzátenném, hogy ajánlom figyelmébe hallgatóknak, hogy a templomnak a honlapján van egy panorámakép, így olyan, mintha ott tudnának lenni a templom belsőben.
1: És nagyon szép, világos is. Nincsenek díszítőfestések a templomban, nagyon erősen, nagyon erőteljesen nem látszódnak. Világos színű, világos árnyalatú a festése, de nagyon szép. Egyébként van keresztháza is, latin kereszt alaprajzú az egész épület. Ugye a latin kereszt, erről is már korábban beszéltem, az a klasszikus kereszt tulajdonképpen, amelyek egy hosszabb függőleges és egy rövidebb kereszt szárnya van. És ez is ilyen, tehát, hogy van egy, fölülről néznénk a templomot, akkor azt látnánk, hogy a szentély felüli végén, vég előtt van egy keresztszál, egy keresztház tulajdonképpen. Ja, és az ablakok között, ablakokban pedig színes üvegablakok emelik a templom tér fényét, amiket bizonyos Rót Miksa üvegkészítő tervezett, budapesti gyárában készültek, de az egész országban mindenfelé találhatók az ő manufaktúrájából kikerült, vagy gyárából kikerült ablakok. Nagyon gyönyörű, szép figurális ábrázolások vannak általában, de növényi díszek is, geometrikus díszek is gyakran előfordulnak az ablakokon. A templom főoltárát Vastag György készítette, és Szent Rókust ábrázolja, amint a pestises betegek között van. Ugye Szent Rókus a pestisesek védőszentje, ugye, ahogy említettem, az eredeti templomot a pestis járványt túlélt hívek emelték, és emiatt az új templomnak is ugyanez a titulusa. Szent Rókus egyébként általában úgy szokták ábrázolni, és itt is úgy van, hogy hát ugye a pestis tünetei látszódnak rajta, ilyen kelések vannak a bőrén. Általában rá is szokott mutatni, hogyha nem vennék észre a hívek, hogy pestises vagyok, tulajdonképpen ezt mutatja. És egy csillagboltozat zárja a szentélyt tulajdonképpen felülről, ez a boltozata. És még egy érdekességet mindenképpen fontosnak tartok elmondani róla, hogy ez székesegyház rangot is viselt a templom, ugyanis ugye a Trianon után a Szeged-Csanádi, vagy hát a ma Szeged-Csanádi egyházmegyének hívjuk, ugye akkor csak Csanádi egyházmegye volt, nagy része ennek az egyházmegyének határon túlra került, és a Szeged, aztán ami megmaradt, azt pedig áthozták a püspöki székhelyet Szegedre 1920-ban, tehát ekkor még nem állt Szegeden a székesegyház, amit ma a szegedi domnak ismerünk, ekkor még építés alatt volt javában, úgyhogy amíg el nem készült a szegedi dom, addig ebben ez a Szent Rókus templom viselte a székesegyház titulust.
0: Még hadd igyezzem meg, hogy a Szent Rókus templom plébánosa volt Katona István, aki Egerségét püspöke volt, és a Szentek, Szent Életű Emberek című könyvek és az adások szerzője. És akkor haladjunk is tovább a templomok sorában. Van-e még olyan templom, aminek az építését valami különleges esemény váltotta ki?
1: Igen, a következő templomunk is egy barokk eredetű templom lenne, amit hát egy csoda, tulajdonképpen egy csoda, csodának köszönheti a létét, ez pedig a Mária Remetei templom, ami ugye hát egy kis boldogasszony bazilika, a hivatalos neve, és ez a csoda, amiről szóltam, ez pedig még a 18. században történt, bizonyos Thalwieser Katalin svájci Einsiedelnből hozott magával az ottani bencés kolostorból egy Mária képet, és elkiakasztotta egy fára, itt Mária Remetén, és ettől egy idős vakasszony sokat imádkozott előtte, és visszanyerte a látását. Ez a csoda pedig búcsú járó helyé tette ezt a környéket. Sokan zarándokoltak ide a csodatevő Szűz Mária képhez, és innen jött egyébként a környéknek az elnevezése is, ugye, ahogy említettem, a Einsiedelnből származik a kép, ami magyarul remete lakot jelent, és így lett Mária Remete a környék neve. 1783-ban egy deszkakápolnát építettek a hívek számára, az rándokok számára, és egy aranyozott fakeretet kapott a kegykép. Ez a 18. század legvége, ez a késő barokk koraklasszicizmus, ez a copp stílus tulajdonképpen klasszicizáló késő baroknak szoktuk hívni. Ilyen stílusban épült ez a deszkakápolna, aminek a helyére 1829-ben már egy új kőkápolnát emeltek, de azután a 19. század végén, a kiegyezés után, ahogy egyre jobban teljesített a magyar gazdaság, ugye a kiegyezés után hihetetlen nagy gazdasági fejlődés indult el, és ez sok pénzt is eredményezett, és a hívek között már tudta gyűjtést szervezni, akik adakoztak, és bőven, és akkor tudtak egy templomot emelni. 1875-ben kezdődött, azért beletelt több mint két évtizedbe, amíg összejött a szükséges pénz. 1898-ban kezdték építeni azt a templomot, amit ma mi is ismerünk. A tervezők Schörmer Ferenc és Hausmann Alajos voltak. Az utóbbi építészről talán már hallottak a kedves hallgatók. Az utóbbi időben a legismertebb művéről, a királyi palotáról, vagy annak kapcsán lehet sokat hallani, illetve az egész budai várnegyednek a rekonstrukciós programját is ugye róla nevezték el, a Nemzeti Hausmann program erről szól. Nem csak ezt a királyi palotát, nagyon sok más épületet is tervezett egyébként, a Mária Remetei temploma a kisebb alkotásai közé tartozik, és érdekes módon, amíg a legtöbb világi épülete, mint a királyi palota, vagy a New York kávéház neobarok, vagy neoreneszánsz stílusú, addig ez templom lévén neogótikus. Ez valahogy benne volt a korban, illetve az emberek az egyház épülethez a középkori stílusokat társítják. Ugye a középkorban egy nyugati kereszténység egységes volt, és így akkor volt a hatalma csúcsán az egyház, és emiatt kézenfekvő tulajdonképpen egy templomnak középkori stílust adni, ezért voltak általában neoromán vagy neogótikus stílusúak a templomok. És hát 1899. október 1-én szentelték fel a templomot, amiről hozok képet is. 1899. október 1-én szentelték fel a templomot, amit, mint láthatjuk a beszélgető társammal, tégla borít kívülről. Ez a tégla gótika Észak-Németországból származik egyébként, ott ugye kő hiányában nem nagyon volt más építőanyag, és ugye német területekkel kulturálisan nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, mi magyarok, ezért nagyon sok mindent vettünk át, sok építészeti stílust is, többek között ezt a tégla homlokzatú gótikus épületeket is innen származik. 54 méter magas a tornya, ennek csak egy tornya van az épület közepén, a homlokzati középtornya van, ennek is nagyon magasba törő toronysisak zárja a tornyot, és hát a gótikus stílushoz illeszkedve csúcsíves ablakok nyílnak rajta, a tornyon egy nagyon magas, keskeny, szűk ablak, illetve az oldal hajókban is ezek láthatóak. A bejáratot érdekes módon egy ilyen bérletes, de félkörívesen záródó bérletes kapu adja, amiben az ívmezőjében, egy ilyen félköríves ívmezőjében domborművet is láthatunk. Ugye ezt a félköríves ívmezőt szaknyelven lunettának hívjuk, a luna holdat jelenti, és ez egy félhold tulajdonképpen, ez a félkör. Innen jön a szakszó eredete. Említettem a Hausmann Alajossal kapcsolatban a királyi palotát, a leghíresebb épületét. Ennek is köszönhető bizonyos szempontból, hogy ebbe a templomba került a királyi palotából az orgona. Ugye a királyi palotának alapvetően a királyi pár volt a tulajdonosa, Ferenc József, illetve Erzsébet királyné, bár ugye ő akkor már sajnos nem élt, mikor ezt a templomot átadták, de ettől függetlenül az elkészülte után, a templom elkészülte után a budai várkápolnából hozták ide a templomba az orgonát. Nagyon szép színes ahogy látjuk a képen, ide is tessék majd elmenni, az épület belseje. Ez viszont sokkal későbbi, nem is gondolnánk, nem is én mikor megtudtam, egészen meglepődtem, ez csak a 60-as évek közepén készült a belső kifestése a templomnak.
0: És tudjuk, hogy mi volt az oka, hogy így kifestették, hogy miért így döntöttek?
1: Hát azt hiszem, pontosan nem tudom, de nyilvánvalóan a templom méltóságához illene, illetve egyébként a neogótikus épületek gyakran színesek. A Szegedi az éppen egy kivétel, volt általában azért szívesen adnak nagyon díszes belső tereket a neogótikus templomoknak, különösen. Egyébként általában a neogótikához a belső terekhez illik is. A parlament az egyik legjobb példa erre talán, vagy ami korábbi részekben volt szó, a budapesti Szent Erzsébet templomról, a Rózsák terei templomról, az is nagyon szép színes belső terei vannak. Illetve egy változás történt még a 60-as években a templom belsőben, az pedig hát az eredeti fa egyébként, ami a szentképet tartotta, az sajnos elpusztult, már nem látható, viszont bizonyos értelemben még mindig itt van a templomban, ugyanis elégették, és a hamuját belekeverték abba a műanyagba, amiből azt a fát öntötték, ami ma tartja a szentképet, tehát ilyen formában van még mindig jelen az eredeti fa a templomban.
0: Ebben a templomban is szintén rózsaablakok vannak. Mit tudunk erről, ki készítette ezeket a rózsaablakokat, illetve az egyiken látom, hogy az építetők arca is feltűnik. Ez mennyire volt jellemző a rózsaablakoknál?
1: Igen, a templomoknál szívesen használnak ilyen színes üvegablakokat. Ugye az áhítatot is tulajdonképpen segítik ezzel, tényleg gyönyörű szép, ugye, ahogy a napát süt ezeken a színes üvegablakokon, illetve nagyon szép gesztus is megjelenhetnek az építetők. A múlk az ablakok egyébként szenteket ábrázolnak, itt a templomban a szentében például Szent Margit látható az egyik képen, Szent Antal egy másikon, van egy Agnus Dei, vagyis Isten báránya ábrázolás, ahogy ugye Jézus egy bárányt visz, az eltévedt bárányt. De néhány ablak alatt olvasható azoknak a híveknek a neve is valóban, akik adományozták az összeget, amiből készült, illetve vannak még olyan portrék is, akik hát nem a szenteket ábrázolják, hanem a templom építetői. Nagyon érdekes, hogy a Hausmann Alajos, a tervezőnek még pontosan nem sikerült kiderítenem, hogy milyen rokona, hogy névrokon-e, vagy pedig unokatestvér, biztosan nem testvér, de a templom építetője, tehát a kivitelező cég vezetője Hausmann Sándor volt, és ő jelenik meg az egyik üvegablakon, illetve megjelenik a templomban az alapítvány vezetője is, bizony Szent Királyi Antal, amelyik a templomot építette. Egy ilyen, az egyik színes üvegablak aljában látható a portréja, és az az érdekessége még a templomnak, viszonylag kevés bazilika minor rangú templom van Magyarországon, tulajdonképpen az Egri, a Pécsi, a Székesfehérvári, a budapesti Szent István bazilika, a Mária Pócsi, Sárospataki, Szent Erzsébet, illetve azt hiszem, hogy ez 1991-ben kapta ezt a rangot, II. János Pál pápától. Ez különleges jogosítványokat ad tulajdonképpen a plébánosnak. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről a templomról.
0: És most egy kis zene után folytatjuk.

0: A zene után folytatjuk műsorunkat. Az eddigi adásokban hosszant jelrendezésű templomokról volt szó. Épültek más elrendezésű templomok is?
1: Igen, alapvetően két templomtípus ismert a kereszténységben, ugye a hosszanti elrendezésű, amire eddig volt szó, illetve a centrális vagy középpontos elrendezésű, ami a következő templomunkra is jellemző, ez pedig a veszprémi feltámadt üdvözítő templom. Talán meglepő lehet, hogy annyi centrális elrendezésű templomunk van, miért pont ez, de hát próbálkoztam következetes lenni, hogy így az 1914 előtti historizáló templomokat veszem sorba, vagy most ezekről van szó. A két világháború közötti időszakban rengeteg centralizáló templom épült, ott is majd szó lesz ezekről, de most még a dualista időszak van terítéken, és ebből az időszakból, historizáló stílusú templomból ezt találtam legkézenfekvőbbnek, ami egy pici templom Veszprémben, a helyiek egyébként Károly templomként is ismerik, mert Horni Károly püspök a saját is családja temetkező helyének szánta, és egyébként emiatt az építtető monogramja, valamint a bíborosi kalapja domborműként a bejárat fölött is megjelenik az oromzaton. Itt látható a műsorvezető hölgynek mutatom. És amit nem láthatnak így a kedves hallgatók, de érdemes tényleg ellátogatni emiatt is Veszprémbe, ez, hogy a szokatlan, hogy vörös kőből épült a templom, az egész homlok.

0: És egyébként azóta tudjuk, hogy azt a mükénéi kultúra való egyszerűen az emberi csoda, tehát hogy a csoda az emberben van, ahogy a görögök mondták, az ember sokkal több mindent meg tud csinálni, mint ahogy gondolták. Szóval visszatérve a Veszprémi templomhoz, itt is hasonló hatalmas nagy kövekből áll az épület, látszik a homlokzaton a kövek formája, és egyébként ez a Balaton környékén amúgy nem szokatlan, sőt, tulajdonképpen ez az a szín se, ugye a Balaton tehát a Balaton Almádiban is van egy hasonló templom, az a későbbiekben kerül majd tárgyalásra, Megyeszai Istvánnak a temploma. Balatonfüreden is van hasonló vöröskéből épült templom. A szintén később beszélnék majd a Badacsony-tomai templomról, ami viszont a bazaltból készült, az még különlegesebb. De ez a két világháború közötti időszak. A Veszprémi, ez még a század eleje, 1903 és 1907 között valósult meg, és egyébként az alsóvárosi temetőnek a városközpont felüli szélén található. Ugye említettem, hogy a Horthy Károly a saját temetkezési helyéül szánta, és ennek a temető közelsége okozza tulajdonképpen, vagy hát a titulust, ami a feltámadt üdvözítő, ez is a temetőnek a hatás, ugye a feltámadunk felirat, ugye a temetőkön ott szokott lenni. Ezért ez a titulusa ennek a templomnak, hogy a feltámadt üdvözítő. A tervező egyébként egy viszonylag kevéssé ismert építész, Kasselbauer Ágoston, veszprémi illetőségű építész volt, és ahogyan ahogyan most szóba került, ebben a műsorban centrális elrendezésű, belül háromszög alakú tér alkotja, vagy belül háromszögű a tér, de ez a centrális elrendezés egyébként kívülről is látszódik, ahogy nézzük a bejárati építmény, az még egy ilyen egy viszonylag rövidke, nyeregtetővel fedett szakasz, és a templomot alapvetően egy ilyen 8 szög alaprajzú gúla adja, vagy pontosabban 8 szög alaprajzú tér adja, amit egy 8 szög alaprajzú gúla tető zár. Ez a központi mag, és akkor ehhez csatlakoznak a kisebb terek, és van egy kisebb tornya is, de ez igazából a korábban bemutatott 50 méteres tornyokhoz képest eltörpül, bár a sisakja ennek is nagyon szépen magasba tör. Neoromán stílusú, egyébként főleg a homlokzati nyilászárókon látszódik, félköríves sikerablakok vannak a központi térnek a külsején, illetve a bejárati épületrészt is ez jóval nagyobb méretű félköríves záródású ablak található. Az üvegablakokat ezúttal is Rót Miksa készítette, mint ebben a részben az előző két templomnál is így volt. És a belső térről még azt érdemes tudni, mint általában a centrális elrendezésű templomoknál, hogy a katolikus templomoknak akkor is, hogyha középpontos elrendezésű, ha hosszanti elrendezésű, a szentély mindig az egyik végén van. Így, hogy a középpontos elrendezésű, ezért így a központi térből egy ilyen félköríves úgynevezett apszis nyúlik ki, és akkor ebben kapott helyet az oltár, és az egységesség kedvéért a belső teret is vörös árnyalat hatja át, vagy ilyen narancssárgás, vöröses, barnás árnyalat látszódik az épület belsejében.
1: És ez eredeti, vagy ez is később készült?

0: Én úgy tudom, hogy eredeti, legalábbis a stílusban beleillik, így a 20. század első felének a stílusa első ránézésre. Van egy kis díszítőfestés is a pillérek közötti árkádokban, illetve látszódnak angyalok a szentély két oldalán, és azt a barnás vöröses árnyalatot azért kisebb kék festős, kék szín árnyalatú mezők egészítik ki. Úgyhogy ide is érdemes, ha a nyáron esetleg a Balaton partján lennének, és ott hallgatják a Mária rádiót, akkor ugye ez az adás este hangzik el, szerda este a Kutyütörtökön, vagy pedig a következő vasárnap akár meg érdemes megnézni ezt a templomot is. Mindenesetre Veszprém az csak egy ugrása a Balatontól. Úgyhogy ezeket a templomokat gondoltam most ebben a részben bemutatni, de a műsor természetesen folytatódni fog, és ezzel a centrális témával folytatjuk majd a következő adásban, de most már a katolikus templomok utána a protestáns templomokat is megnézzük, hiszen azokból is nagyon sok szép emlékünk van.
1: Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! A Napsugaras tornyok műsort hallhatták dr. Bodó Péter művészettörténésszel, aki a 20. század elejé templomokról mesélt nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
2: Napsugaras tornyok. Bodó Péter művészettörténésszel beszélgettünk a 20. század első felének templomépítészetéről.

0: Hírpercek.
1: Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyés püspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kóruspadló burkolata, továbbá a villamoshálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régészprofesszora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Kedves testvérek, kérjük kapcsolódjanak be az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Még a húsvét utáni fényes héten ima estet szerveztünk a békéért. Ennek a hangfelvételét hallhatják a következőkben. Összeállította és vezeti Nyitrai László.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük, mondta Jézus. Meg azt is mondta, mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Más helyen meg, bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Ezzel a bizalommal vagyunk ma este együtt, kéréssel, mégpedig nagy kéréssel, mert bizalommal valljuk Szent Pál apostol rómaiaknak írt leveléből idézett biztatás szerint, ahol elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Azt gondolom, senki se vonhatja kétségbe, hogy bizony a bűn elhatalmasodott. A háborúság nem csak konkrét formában folyik, ahol a népek egymást gyilkolásszák, hanem a lelkekért, a mi lelkünkért folyik egy gigászi küzdelem. És sokakban kikelt a sátán vetése, a gyűlölet. Sokak józan eszét is elvette már ez a felkorbácsolt indulat, és ez a verbális és konkrét keresztény üldözésben is megnyilvánul, világszerte, és tudva tudatlanul nálunk is. Ma este tehát ezért a külső, és főleg a belső békéért imádkozzunk, mert az emberek a belső békéje nélkül sohasem lesz béke ott kívül. A legnagyobb ünnepünk napjain túl vagyunk, ezek eseményei felülírták kisebb megszokott összejöveteleinket, így most 3:1 tartjuk mai esténket, imaóránkat. Amúgy ez volna a 4. itteni lelki program, aminek a sorozatát én inspirálom. Tehát első szombati Mária imánkat, első vasárnapi keresztútjainkat és első hétfői szenior imaklub összejöveteleinket. Mindegyik kisközösségünkben fokozott hangsúlyt kapott a békéért való imaszándék, most így megerősítve, megháromszorozva száll imánk az égbe. Először szűzanyánk legutóbbi medjugorjai üzenetét idézzük fel. Ez március 25-én volt. Drága gyermekek, az önzés és a gyűlölet mérge uralkodik az emberi szívekben, és ezért nincs békétek. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, legyetek szeretet és az én kinyújtott kezem mindazok számára, akikkel találkoztok. Alázattal imádkozzatok a békéért, és dolgozzatok az emberek közötti kiengesztelődésért, hogy minden embernek jó legyen a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra. Milyen egyszerű és szép lenne az emberiség élete, ha hallgatna Máriára, megszívlelné és követné Jézus tanítását, életpéldáját. Mert káromlunk és megvetünk, Uram, Uram, meghalsz-e végképp mi nekünk? Sík Sándor sorai többször idézem ma este, és a hosszú bevezető után a közös imán lesz a hangsúly, néhány énekkel kiegészítve, amivel kezdtem is egy szép tolcsvai imával. Kezdjük a kiosztott lapokról Szent II. János Pál pápa imájával, amit a békéért mondott, írt. Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosok büszkeségét. Halld meg fiaid és lányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez, tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. Soha többé háborút. Amen. Ne aludj, Uram, már sokáig, az utakon a vér bokáig, a hullapár a köldökig, s a bűn folyt szinte már szemöldökig. Ha még soká késik a reggel, Uram, mi lesz az emberekkel? a jókkal, oly kevesek, belőlük is hiéna lesz és tigrisek. Sik Sándor kérését, kérdését imánkkal folytassuk. Ima a háborúk megszűnéséért. Uram, minden élet forrása, te alkottad a világot szeretetből, hogy földi otthonunként szolgáljon. Látod, mennyi viszály, háború és gyűlölet épi szét népeinket, országainkat. Adj békét a háborúdulta országoknak, a félelemben élő gyermekeknek, a szétszakadt családoknak, a nyugtalan szíveknek. Taníts minket, hogy ne az erőszakban, hanem az irgalomban lássuk az erőt. Ne falakat építsük, hanem hidakat egymáshoz. Amen. Imaóráimmal ellentétben ma csak egy verset idézünk teljes terjedelmében. Úgy gondolom, mindenki sokszor végig gondolta már.
1: Babits Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sötétségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
0: Az emberiség története, háborúk története, ugyanakkor a békevágy is folyamatos. A következő dal a vietnámi háború elleni tiltakozás jegyében született. Aki ismeri, énekelje velem.

Egyházunk vezetői mindig kiálltak a béke mellett. Látjuk Székely János püspökatya, egykori plébánosunk, legutóbbi körlevele a békéért, micsoda hullámokat vetett a gyűlöletre hangolt médiában. Pápáink is mindig a békességre törekvést szorgalmazták. Ferenc pápánk is folyamatosan szót emelt a békéért. Most az ő szavaival imádkozzunk. Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek. Bocsásd meg nekünk a háborút, Urunk! Bocsásd meg nekünk a háborút! Nézd, Uram, disznókkal etett, megváltott embertesteket, és mindent, ami kegyelem, a tékozló történelem. A háborúkban rengeteg ember esik el, hal meg, vagy lesz egész életére végig rokkant. Szellemileg, mentálisan, lelkileg is megnyomorodva. Aki fogságba esik, annak sem rózsás a helyzete, de legalább van reménye, hogy egyszer csak hazakerülhet. Placid atya történetét mindenki ismeri. A hit mindenképpen megtartó erő. Erről szól a következő szép Mária ima, Mária ének. Ezt az első világháborús népi imát hányan énekelhetnék ma is? Hál' Istennek, köztük most kevesebb a magyar. Persze, egy is sok.

Szavainkkal is forduljunk égi édesanyánkhoz és Szent Fiához. Mária, a béke királynője, ebben a háború által megsebzett időben rád bízzuk a gyűlölet által szétszakított népeket, az elszakított családokat, az erőszak által megtört szíveket. Te, aki csendben viselted a fájdalmat, taníts meg minket, hogyan kell ébernek maradni, hogy ne fordítsuk el tekintetüket, hogy maradjunk azok mellett, akik szenvednek, hogy imádkozzunk akkor is, amikor a szavak már nem elegendőek. Uram Jézus, adj békét világunknak, nem az erőszakkal kikényszerített békét, hanem az igazságosságból, a megbocsátásból, az igazságból és a szeretetből született békét. Tégy minket békéd eszközeivé, felemelő kezekké, vigasztaló hangokká, szélesre tárt szívekké. Amen. Igen, nekünk kell a béke eszközeivé válni ebben a irigységre, gyűlöletre hergelt világban. Gyarlóságunk ellen csak az Úrtól kaphatunk segítséget, hisz éppen most ünnepeltük a megváltásunkat, ami azt bizonyítja, hogy van a bűneinkre bocsánat. Persze, ha ezt belátjuk, és kérjük is. Sik Sándor fohásza nagyon aktuális ebben a süllyedő, értékvesztett világban. Ments meg, ó, ments meg magunktól minket, s átkozott magunktól szegény mieinket. És egy másik, kit ember okosság beteg ördöggé tett, mentsd meg önmagától az emberiséget. Szentmiséink végén, az orosz-ukrán háború kitörése után, azóta énekeljük a következő éneket, tegyük ezt most is.

Tudjuk, hogy a kommunizmus zsarnokságának a lebontásában jelentős szerepet vállalt Szent II. János Pál pápa. Az ő imájával folytassuk. Ments meg minket! Ó szeplőtelen szív, segíts nekünk, hogy legyőzhessük a gonosz fenyegetését, amely ma olyan könnyen gyökeret ver az emberek szívében, és felmérhetetlen hatással telepszik már is életünkre, és elzárni látszik az utat a jövő felé. Szabadíts meg minket az éhségtől és a háborútól, az atomháborútól, a kiszámíthatatlan önpusztítástól, mindenféle háborútól ments meg minket. Ments meg minket Isten gyermekeinek leanyacsolásától és a gyűlöletétől. Ments meg minket az igazságtalanságtól, kövessék el bár emberek vagy nemzetek. Ments meg minket, fogadd magadhoz ezt a kérést, ó Krisztus szent anyja, amelyet az emberiség minden szenvedése terhel. Fedd fel magad újra, ahogy a világ történetében már megtörtént. Légy kegyes! Békjózza meg könyörgésünk a gonoszt. Formálja át az emberek lelkiismeretét. Mutatkozzék meg a remény fényessége mindenkinek szeplőtelen szíveden át. Amen. Rettentő sors. Egyik félvilág fölfalni készül a fél másikát. Testvéreid egyformán mind a ketten, s egykép ellenük kell mondanod, mert a Krisztust feszítik mind a ketten, te mind a két pogánynak idegen. Kapkodjuk a fejünket, hogy ennyire megőrült a világ, mi több, a közvetlen környezetünk is. Valóban, néha idegennek érezzük magunkat, megszokott környezetünkben is. A vezetőinken nagyon sok múlik, hogy ez a helyzet enyhüljön, imádkozzunk most értük. Ó, mindenható Isten, kérünk téged, adj bölcsességet és iránymutatást azoknak a vezetőinknek, akik felelősek nemzetek irányításáért. Segíts nekik megtalálni az utat a béke felé, hogy konfliktusok helyett harmóniát teremthessenek nemzetek között. Áld meg őket szeretettel és megértéssel, hogy képesek legyenek együttműködni más vezetőkkel az igazságosság és a méltányosság érdekében. Kérünk téged, ó Isten, hogy kegyelmed áradjon a világra, és segíts nekünk reményt találni a békés jövőben. Legyen a szíveinkben szeretet minden ember iránt, és legyünk képesek megértésre és toleranciára más kultúrákkal és népekkel szemben. Áld meg a világot békével és együttműködéssel, hogy háborúk helyett béke uralkodhasson. Amen. A külső körülményeken nem tudunk változtatni, viszont magunkon mindig van mit alakítani. Az egyének hozzáállásából adódik össze az egész társadalom lelki állapota. Keresztényként ebbe óriási a felelősségünk. Imádkozzunk most ezzel a szándékkal. Ó, mennyei atyánk, kérünk téged, hogy adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy harcoljunk az igazságért és a méltányosságért ezen a világon. Segíts nekünk megtalálni a közös hangot másokkal, még akkor is, ha eltérő véleményen vagyunk. Adj nekünk türelmet és megértést ahhoz, hogy elfogadjuk mások különbözőségeit, és toleranciával forduljunk egymás felé. Segíts minket átlépni az előítéleteken,
és közelebb kerülni egymáshoz. Kérünk téged, Istenünk, hogy áld meg ezt a világot az igazságosság fényével és a tolerancia szellemével. Segíts minket építeni egy olyan világot, ahol minden ember egyenlő jogokkal rendelkezik. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, minden napért, amit adtál nekünk. Köszönjük neked, hogy mindig ott vagy mellettünk. Amen. Sajnos akarva akaratlanul is bűnrészesek vagyunk abban, hogy ez a világméretű, sokszor családméretű békétlenség eluralkodott. Megint Csík Sándort idézve. Az ítélet, mely harsog felettünk, bizony, hogy magunk nemzettük fejünkre. Krisztus ostorát éjjente naponta elejétől hány ember bűne fonta, s hányé olmozza makacsul manap. Melyiknél lennék makulátlanabb? Az Isten nélküli világ hamis romboló ideológiákat követve a vesztébe rohan. Ez ma már minden józanul gondolkodó ember számára világos. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, súlyos lelki teherként nehezedik ránk a tudat, hogy bűneinkért vállalnunk kell a következményeket, s azokért akár büntetésre is számíthatunk. Bűnbánatra ébredve jogosan tartunk az isteni ítélettől. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei atyánk irgalmas, kész a megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az irgalmas szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb bűneimnél. Hiszek, Uram, erősíts bennünk a hitet. Amen. Igen, csak Isten irgalmában és Mária oltalmában bízhatunk. Még egy korábbi medjugorjei üzenetet idézzünk fel 2023-ból, méghozzá január 25-i üzenet. Drága gyermekek, imádkozzatok velem a békéért, mert a sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között. Ezért imádkozzatok és áldozzátok fel napjaitokat böjtel és bűnbánattal, hogy Isten békét adjon nektek. A jövő útkereszteződéshez ért, mert a modern ember nem vágyik Istenre. Ezért az emberiség a pusztulás felé tart. Kicsi gyermekeim, ti vagytok az én reményem. Imádkozzatok velem, hogy megvalósulhasson az, amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok, és a környezetetekben tegyetek tanúságot a békéről, legyetek a béke emberei. Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra. Hallgassunk égi édesanyánkra, az ő lelkületével imádkozzunk. Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal,
a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat. Hiszen az igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen. Imaóránk vége felé forduljunk a magyarok nagyasszonyához, mert a mi emberi erőnk kevés, a világméretű gonoszság magyar nemzetünk elleni aljas összefogás megfékezéséhez. Ne is beszéljünk a sorainkban megbúvó Krisztus újrafeszítőkről. Mária oltalma alatt eddig is megmaradtunk, ezután is megmaradunk. Anyai palástja oltalmaz minket. Ha rámuszítja táborát, a bűnnek Isten tűrte titka, elburkolózom ráncaidba. De nem magam, mind elhozom, kiért a gond mázsája nyom. Mind, aki kedves szívemnek, kézen vonom megbújni benned. Az árvákat, a foglyokat, s kik megjárták a poklokat a sötétség évein által, fogadd alád anyai fátyol. S akik után szívünk sajog, a nagyszemű ártatlanok, a kisdedek, s akik még jönnek másnapján az eldult özönnek. Igen, nagyon várjuk már a másnapját az eldult özönnek, amikor majd mindenkinek megadatik látnia, hogy eldöglik a bestia. De addig még sokat kell imádkoznunk, annak a bestiának elsősorban önmagunkban kell eldöglenie. Krisztust és Máriát követve és oltalmuk alatt tudjuk csak elkerülni, hogy magunk is bűnrészessé, bűnpártolóvá váljunk ebben a világméretű békétlenségben, gyűlöletben, abnormalitásban, amit most különösen is megtapasztalunk hazánkban, mi több közösségeinkben, még családjainkban is. A két fogalmat aláhúztam, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bűnrészesség, bűnpártolás. Ezen érdemes elgondolkodni. Befejezésül két ének következzen magyar.

Ma esti záró énekünk egy 60-as évekből származó Beatles dal lesz, Fohász Máriához. Tegyük őszintén az ő kezébe nemzetünk és a saját sorsunk alakulásának a megoldását. Buzgón kérjük, hogy támogassa hathatós pártfogásával a békéért való szándékunkat, imáinkat, megnyilvánulásainkat és tetteinket. Úgy legyen.

0: Befejezésül úgy is imádkozzunk, ahogy az Úr maga tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária, Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj érettünk. Kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy bekapcsolódtak az esztergomi Szent Anna templom közösségének ima órájába. Találkozunk újra 4 hét múlva, szerdán, 21 óra 5 perckor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Nőtt a jelentkezők száma a gyulafehérvári papnevelő intézetbe. Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. Rózsafüzért minden amerikai idős otthonban néven indított el kezdeményezést egy ápolónő. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetben július 13-a és 17-e között zajlott az idei felvételi, melynek eredményeként 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babes-Bólyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára, mondta András István rektor a romkat.ro riporterének. A jelöltek a rektorral, a spirituálissal és a pszichológussal is beszélgettek, ismertették motivációikat, valamint számot adtak hivatástudatukról. A program része egy lelki nap is. A felvételi folyamat végén Kovács Gergely érsekkel találkoztak, aki az elöljárók véleményének és a vizsgaeredmények figyelembevételével hozta meg a végső döntést. A rektor hozzátette, hogy az első benyomások alapján egy összetartó, nyitott és életre való közösség körvonalazódik. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. Teresa Rodriguez palliatív ápolónő egyedi kezdeményezésbe fogott Amerikában. Küldetésének tekinti, hogy minden amerikai idős otthonba elvigye a rózsafüzért. A Denverből induló szolgálat mára országos mozgalommá vált. Több mint 300 rózsafüzércsapat, körülbelül 850 önkéntes szolgálja az időseket 35 államban, és évente több mint 120 ezer rózsafüzért imádkoznak, írta a vasárnap.hu. Az önkéntesek minden héten ugyanabban az időben látogatják meg ugyanazokat az otthonokat, így támogatva a betegeket és haldoklókat. Társaságuk nem csupán lelki támogatás, Krisztus szeretetét hozza test közelbe az idősek számára. Emlékeztetik őket arra, hogy továbbra is küldetése és célja van az életüknek. A heti ima lehetőséget ad nekik, hogy személyes szándékaikat Isten elé vigyék, de arra is, hogy közben járjanak másokért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Július 3-ai napindítónkban e havi témánkkal, a teremtésvédelemmel foglalkoztunk. A következő percekben Sebestyén Eszter és Kristeki és Borbála által készített interjúkból hangzik el egy összeállítás.
4: Itt van már velünk a vonalban Kenész Tünde, a Good News keresztény könyvesbolt vezetője és tulajdonosa, aki egész életét Budapesten töltötte, viszont néhány éve úgy döntöttek, hogy a fővárosból egy ökofarmra költöznek a férjével. Úgyhogy köszöntünk téged itt, Tünde.
5: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: És először is mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan született meg ez a döntés, hogy egy ilyen városi környezetet hátrahagyva egy ökofarmban érjétek tovább a mindennapjaitokat?
5: Ez nagyon messziről indul. Lehet, hogy talán olyan messziről nem szeretnék elmenni. A lényeg az mi volt, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt, 9 évvel ezelőtt a pásztori féle gyülekezet indított egy bio kertész csoportot Pátyon, és valahogy ez a tudomásomra jutott, és én is csatlakoztam hozzájuk, és itt szerettem bele a kertészkedésbe, és annyira beleszerettem, hogy nagyon vágytam arra, hogy legyen saját kertem, így indult el.
4: Hogyan éltétek meg ezt a költözést, vagy ezt a változást? Azért gondolom, hogy ez nem kis életmódváltásnak számít.
5: Abszolút nem. Már maga a keresés egy nagyon izgalmas dolog volt, mert kifejezetten olyan helyet kerestem, ahol közösség is van, tehát nem kell egyedül megküzdjek a nehézségekkel. Ezért én elmentem több ilyen öko szisztémás közösséget megnézni, és ezt találtam a legbarátságosabbnak, vagy inkább úgy mondanám, hogy a leginkább önállónak, olyan értelemben, hogy itt nincsenek kötöttségek, hanem gyakorlatilag egy, ami összeköti a közösséget, az egy közös tó, és annak a karbantartása, de azon túl pedig mindenki a saját kertjében úgy gazdálkodik, és azt csinál, amit jónak lát. Így ezt a szabadságot választottam, hogy akkor én itt szabad lehetek, de mégis van egy közösség körülöttem.
4: Ez a közösség, ez nagyon jól hangzik. Vissza tudnál emlékezni arra, hogy hogyan fogadtak ott titeket, amikor először megérkeztetek?
5: Igen. Volt pozitív és negatív fogadtatás is. Mert kezdem a negatívval, ugyanis itt ahhoz, hogy az ember a tavat használhassa, olyan értelemben, hogy itt bele lehet menni a tóba, lehet fürdeni, vagy körbe lehet sétálni, szóval élvezni lehet a tónak az adottságait. Ehhez fizetni kell havonta a tagdíjat, és sajnos az a tulajdonos, akinek az elkét megvettük, ő nem fizetett éveken át, és az első felszólítás az az volt, hogy fizessünk be egy horribilis összeget. Úgyhogy ez volt a negatív oldala, de szépen tudtuk egyeztetni, és évek alatt sikerült kifizetni. Viszont a pozitív oldala az volt, hogy pont a szembeszomszédunk nagyon-nagyon barátságos volt, nagyon kedvesen fogadott, sőt a saját útszakaszából, mert ez egy zárt terület, és ahhoz, hogy a villamos áramot be tudjuk vezetni, nekünk csak a villamos áram van bevezetve, ahhoz ugye nekem vásárolnom kellett egy részt az útból, ami ide vezet, és ő ezt ingyen átadott nekem egy részt a saját útrészéből, úgyhogy elfáradt el az ügyvédhez, és mindent intézett teljesen önkéntesen és szeretettel.
4: Említetted az elején, hogy nagyon szerettél volna egy saját kertet. Igen. Milyen érzés volt, amikor először főztél a saját kertetek terméséből?
5: Hát nagyon, nagyon büszke érzés volt. Meg nagyon jó érzés volt. Ez tényleg olyan, amikor az ember látja a saját termését. De hát ez körülbelül 3 év után történt meg, hogy az első termést leszedhettem. És az is nagyon jó volt, hogy csapatban dolgoztunk, ugyanis az a kertész csapat, akik Pátyon összeismerkedtek, nagyon lecsökkent, és a végén elég sokkal a Majkán mentünk át, úgyhogy a pátyi kert az meg is szűnt, és én meghívtam a maradék csapatot az én kis kertecskémbe, és hát most itt vagyunk közösségben, továbbra is közösen dolgozunk a kertben, és élvezzük a kert terményeit.
4: Hát ez a közösségi élmény tényleg nagyon fantasztikus lehet így egy ilyen farmon. Egy igen. Kicsikét hátrébb lépve el tudnád nekünk mesélni, hogy mitől lesz egyébként egy farm, ökofarm, hogy hogyan kapja meg ezt a nevet, vagy milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen egy ilyen terület?
5: Hát nem mondom őszintén, hogy nem egészen tudom, mert hogy azért annyira nem farm, ez csak egy kis kert, mert ugye ez egész telek 1000 négyzetméter, abból a ház elfoglal 130 négyzetmétert. Maga a kert rész, amit én kifejezetten zöldségekre, gyümölcsfákra használok, az nincs nagyobb egy olyan 500 négyzetméternél. A többi terület az virágok, meg most már vannak állatok is. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt lehet-e már minden farmnak nevezni. Ráadásul nem is kaptam meg ilyen hivatalosan ilyet, hogy ez egy ökofarm. Én egyszerűen csak próbálok vegyszermentesen gazdálkodni a területemen. Elvégeztem egy permakultúra kurzust, és igyekszem a permakultúra alapelveit használva gazdálkodni.
4: És hogyan zajlik nálatok egy nap?
5: Hát reggel kezdem az állatoknál, mert hogy őket el kell látni, és aztán körbe megyek a kertbe, és nézem, hogy hol mit kell valamit csinálni. Legtöbbször nagyon nem kell semmit se csinálni, csak szépen gyönyörködöm bennük, de most már ugye, hogy már vannak termések a fákról, le tudom szedni a gyümölcsöket, úgyhogy lekvárbefőzési korszak van éppen, most már érik a paradicsom, már van paprika, úgyhogy tudok már lecsót főzni, sőt, most már van padlizsán is, úgyhogy azt is tudok szedni, abból is tudok most már valamit főzni, úgyhogy mindig ki kell találni, hogy mit is csináljak ebből a sok terményből.
6: Pontosan mit is takar ez a permakultúra? Mennyivel másabb így gazdálkodni, mint a hagyományos magyar vidéken megszokott?
5: Hát ez egy eléggé tág fogalom. Igazából arra törekszik a permakultúra, hogy minél kevesebb energiával, minél gazdaságosabban, minél jobban működjön egy terület. És itt nem feltétlenül csak a kertre lehet gondolni, mert ezt a házon belül is érdemes alkalmazni. Például a helyeket megválasztani, hogy mit hova helyezzünk. Tehát azok a dolgok, amikkel a legkevesebbet kell foglalkozni, azokat távolabbra helyezzük, amivel jóval többet foglalkozunk, vagy jóval több időt igényel, azokat közelebb helyezzük. Akkor a növénytermesztésnél ugye takarással próbálunk spórolni, hogy ne kelljen sok vizet pazarolni, akkor maga a vízgyűjtés, ugye, hogy esővízet gyűjtünk, akkor a növénytársítás, hogy mely növények szeretnek egymás mellett. Nem, szóval ez egy ilyen komplex dolog, ez a permakultúra.
4: Hogyha egy ilyen kicsit személyesebb kérdést megengedsz esetleg, ugye ez a természetközeli élet, ez biztosan nagyon különleges, hogy így tényleg az egész emberségeddel tudsz kapcsolódni a környezethez. Viszont hatott esetleg a hitedre?
5: Abszolút, abszolút. Mert maga az, hogy az ember kint van a zöldben, és nem a városi meleg, főleg most, hogy ilyen iszletes hőség van, és nem kell a városi melegben a betonfalak között mászkálni. Ez már eleve egy olyan érzést ad, egy olyan hálaérzést ad Isten felé, hogy ő tényleg minket a természetbe teremtett, és kapcsolódni, vagy akár csak néztem az állatokat, mindegyik egy különleges egyéniség. Én ezt soha nem tudtam, mert én nem volt nekem sose állatom, se házi állatom, se kutyám, se macskám, és most ezt megtapasztalni tényleg csak csodálattal tölt el, hogy Isten mennyire gazdag, és milyen csodálatosan megáldott bennünket, úgyhogy bennem a hála az ilyen megsokszorozódott.
4: Kedves Tünde, nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted ezeket nekünk, tényleg ez egy egészen különleges életmód lehet. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a vonalba.
5: Nagyon szívesen, én is köszönöm a hívást.
4: Kedves hallgatóink, az utóbbi percekben Kenész Tündével beszélgettünk, a Good News keresztény könyvesbolt vezetőjével és tulajdonosával, arról, hogy milyen az élet egy ökofarmon,

0: Köszöntjük ismét kedves hallgatóinkat! Az utóbbi néhány napot a hőségriadóról és a hőségkupoláról szóló hírek uralták, amelyek negatív hatásait az emberi szervezetre már veszélyesnek számító 40 fok körüli hőséget, vagy a vízellátó rendszerek túlterheléséből fakadó vízhiányt rengeteg magyar lakos érezhette. A téma kapcsán Sipos Verával, a Green Policy Center klímapolitikai tanácsadójával beszélgetünk, aki már itt van velünk a vonalban. Szeretettel köszöntünk, Vera!
1: Jó napot kívánok a hallgatóknak, köszönöm szépen a meghívást.
0: Először is kérlek, mesélj egy kicsit nekünk a Green Policy Centerről, aki esetleg nem ismerne titeket, kik vagytok ti, mi a missziótok?
1: Ez előfordul, mert egy háromfős non-profit KFT vagyunk. A Green Policy Center 2020 áprilisában az 50. földnapján hozta létre három kollégám, Huszár András, Olti Máté és Schaffhauser Tibor. Korábban mindhárman hosszú évekig az államigazgatásban dolgoztak, az éppen aktuális klímapolitikai főosztályon és azon a szakterületen. Magának a megalapításnak az indoka az volt, hogy a tudásukat egy olyan kifejezetten éghajlatváltozással foglalkozó szakmai műhelyben, vagy ha jobban tetszik, think tankben kamatoztassák, ami segít eligazodni az állam és a magánszektor között, illetve segítse ezeknek a döntéshozatali folyamatai. Green Policy-nál egy olyan zöld politikai műhelyként dolgozunk, akik szeretnék felhívni a figyelmet a fenntarthatatlan környezeti és tájhasználati folyamatokra, és különböző szakpolitikák, illetve tanulmányok kidolgozásával egy alternatívát is kínáljunk, illetve segítséget. Szeretnénk ezzel persze megvédeni a jövő generáció érdekeit, legyen szó éppen a zöld területeink, vagy termőföldjeink, vagy vízbázisaink, vagy az éppen aktuális égető probléma megoldásáról. Éppen ezért aktívan részt veszünk egyébként az új klímatörvény szövege, vagy részt vettünk az új klímatörvény szövegezésében is, amihez közel 200 civil szervezet csatlakozott az egy év során, és az elfogadásáért jelenleg is kampányolunk.
2: Ahogyan a bevezetőben is említettük, a központi téma a napokban a hőségkupola. El tudnád esetleg mondani nekünk, hogy mi pontosan ez a jelenség?
1: Igen, egyébként ez, bevallom, nekem is új volt, de teljesen megértem, hogy ezek a mostani extrém melegek és a vízhiányról szóló cikkek sokakat aggodalmal töltenek el, hiszen ez a 40 fok körüli hőmérséklet nagyon megterhelő az emberi szervezetnek is, illetve veszélyes is, és ezért túl sok ilyen nem igazán találkoztunk az elmúlt években. A hőségkupola egy olyan időjárási jelenség, amikor a légkörben egy magas nyomású anticiklon megreked, és mint egy ilyen fedőként csapdába ejti azt a meleget, és folyamatosan tovább melegíti a felszín közeli forró levegőt. 2026-ban, tehát idén ehhez hozzájárul a Csendes-óceánon kialakult történelmi léptékű szuper El Niño is, ami miatt az idei év minden idők egyik legmelegebbike lehet. Ezzel extrém hőséget, asszályokat és heves viharokat hozva magával, ahogy sajnos tapasztaljuk is. Egyébként az El Niño is egy természetes jelenség, ami a globális felmelegedést erősíti, illetve annak a hatásait. Tehát, hogy nyilván ez egy létező folyamat, csak nem kéne ennyire erősen éreznünk. Ezt nyilván mi magunk is elrontottuk, mármint hogy így összességében az emberiség. Tovább rontottuk a felelőtlen építkezéseinket, illetve a természetes területeink leburkolásával.
0: Elterjedt gondolat, hogy a klímaváltozás egyik hozadékaként ez a helyzet évről évre egyre csak rosszabb lesz. Hogyan látjátok ti ezt a kérdést?
1: Szeretnénk optimistán állni a dologhoz. Léteznek kétségtelenül természetes éghajlati ciklusok. Az a krízis, amit most a saját bőrünkön is tapasztalunk, az tagadhatatlan és nagy mértékben az emberi tevékenység, ezen belül is a felelőtlen területhasználat következménye. Ha csak Magyarországot nézzük, itt is úgy számoljuk fel az értékes termőföldjeinket és természetes területeinket, mintha azok végtelenek lennének. A hazai aszályhelyzet is, hogy egy konkrét példát mondjak, húsbavágó bizonyítéka ennek. Ha belegondolunk, hogy lassan tényleg ott tartunk, hogy a Velencei tavon bizonyos szakaszokon át lehet sétálni konkrétan az alacsony vízállás miatt, ez már tényleg nem csak egy szomorú látvány, hanem egy komoly vészvillogónak is tekinthetjük. Hiszen ha beépítjük a talajainkat, itt most épp a tó környezetére gondolok, lebetonozzuk, vagy tömörítjük, az a kevés csapadékvíz, ami leesik, sem fog tudni beszivárogni a földbe. Ez pedig azt jelenti, hogy heves esőzésekkor a víz az utcán fog kömpölyögni, ami ugye villamárvizekkel is jár, ami szintén egy ugyanolyan rossz probléma, csapadékhiányos időszakokban pedig, például most, a klímaválsággal súlyos, viszont kritikus vízhiány és aszály lesz tapasztalható. Ráadásul a felszín lezárásával a talajvíz és az ivóvízkészleteink is kimerülhetnek. Most ugye rengeteg településen, főleg az agglomerációban is ezt a vízhiányt tapasztaljuk. Sürgősen át kellene térnünk egy felelős vízgazdálkodásra, ahol végre megértenénk, hogy a víz nem egy gyorsan elvezetendő probléma, hanem a legfőbb értékünk, amit meg kell tartanunk a tájban. Egy egészséges, laza szerkezetű talaj elképesztő mennyiségű vizet képes magában tartani. Egy hektárnyi szerves talaj, csak hogy szintén egy konkrét adatot mondjak, akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes befogadni. Ha pedig ezt a természetes szivacsot lebetonozzuk, vagy lezárjuk, akkor ezzel a saját túlélésünket is kockáztatjuk. A számok pedig egészen sokkolóak. Szintén egy magyar adatot hoznék be. Itthon naponta kb. 11-13 focipályányi területet vonunk ki a természetes körforgásból, vagy a mezőgazdasági művelésből építkezési burkolás miatt. Szóval 1990 és 24 között a rendszerváltás óta a mezőgazdasági területeink mérete 6,4 millió hektárról nagyjából 5 millió hektárra csökkent. Ezt a tendenciát nyilván nem lenne jól követni, mert ez pedig azt jelenti, hogy 1,4 millió hektárnyi mezőgazdasági területet, ez a teljes állomány 22%-át vesztettük el az elmúlt évtizedekben.
2: Hát ezek a számok tényleg egészen elképesztőek is, és sokkolóak, de akkor van esély a folyamat megállítására? Hogyan látjátok ti ezt, vagy legalább a folyamat lassítására?
1: Ha a jelenlegi utat folytatjuk, akkor a helyzet az egyértelműen romlani fog. Azonban van esély a változásra, de hát azonnali és rendszer szintű lépésekre és társadalmi összefogásra van szükség. Több alternatívát is javaslunk mi a Green Policy-nál, például az újabb zöldmezős beruházások helyett. Az üres ingatlanokat mindenképpen hasznosítani kellene, hiszen jelenleg Magyarországon több mint 570 ezer lakóingatlan áll üresen. Ezeknek az energiahatékony felújítása sokkal észszerűbb lenne, mint az új területek beépítése. Nyilván itt sajnos a pénz, ami diktál általában, és illetve az egyszerűség. De akkor ugyanígy a barna mezős beruházások, tehát a meglévő és kihasználatlan ipari és beton területek előnyben részesítése, illetve a visszazöldítés, tehát a már lebetonozott területeket fel kell törni, ott, ahol ugye nyilván nem indokolt, és napi szinten használt, és azokat visszazöldíteni, ahol erre lehetőség van. Illetve, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a problémára, elindítottuk egy hónappal ezelőtt nagyjából a túlbetonozva kampányunkat. Lehet, hogy a hallgatók is találkoztak vele, az nagyon örülnék neki. Itt rengeteg civil fotót kaptunk a legabszurdabb, legkárosabb hazai betonozásokról. Ezek olvasói fotókból jöttek össze, és egy exkluzív válogatást is be fogunk belőlük mutatni a Dunyiban, hogyha esetleg a Budapest közvedi hallgatóknak ajánlhatok valamit. Egészen augusztus 7-ig megtekinthetőek, ez teljesen ingyen. A Dunai nyitott műhelyben, a Jane Herring rakparton, a Vigadó magasságában. Mindenkit szeretettel várunk egyébként, hogy a saját szemével is láthassa, hogy miért kell megállt parancsolnunk ennek a folyamatnak.
0: Hogyha már budapesti eseményeket ajánlasz, én mint budapesti lakos szeretném azt megkérdezni, hogy most aktuális téma a városban, hogy egyre több zöld területet szeretnének létesíteni, mivel Európában az egyik legkevesebb egy lakóra jutó zöld terület található itt. Szerinted ez a kezdeményezés segíteni fog majd a fővárosi klímában, ebben a beton dzsungelben, a most érzett melegen?
1: Mindenképp, meg ehhez mindenkinek foggal körömmel ragaszkodnia kellene szerintem. Nyilván az összes nagyvárosunkban előfordul ez, illetve nem tudom, szokták mondani ezt az urban sprawling, mint az a városi szétterülés fogalmát is, amit ugye már említettem, ezek a szétterülő városok, tehát hogy nem nem egy csomó ponton tömörülünk, hanem mindenki egyre kiköltözik a város szélére, és akkor nem tudom, ott kell új infrastruktúrákat létesíteni a meglévők helyett. De a sűrűnbe épített városainkban ennek a hatalmas beton és aszfalttengernek eleve sokkal jobban növeli a hőérzetünket, hiszen ugye este sem hűlnek vissza, és ugye sokkal rosszabb, mint amit az átlagos felmelegedés indokolna. Zöld területeink növekedése pedig pontosan ezzel a felhevülés ellen dolgoznak. Budapesten a zöld területek nyilván több szempontból is előnyesek lennének. Nyilván vannak ugye nagyobb területeink, például nem tudom, ott a Népliget fele, illetve a Margit-sziget, stb. Normafa, de ugye ezek a zöld területek egy természetes klímaberendezésnek is tekinthetőek, mivel ugye a zöld területeink párologtatnak, amik rendkívül erős hűtőhatással vannak a környezetünkre. Ezek a mesterséges burkolatainkkal szemben pedig csak elnyelnék és visszasugározzák a hőt. Életmentő árnyékolás is jelenthetnek. Azért azt is most megfigyeltjük a napokban, hogy aki teheti, az nem a napos oldalon közlekedik, hanem ha akár egy erkély alá be tudunk bújni, az is segíthet. Megfelelő idős faállomány pedig és a házak körüli növényzet is elengedhetetlen ahhoz, hogy kényelmes árnyékot biztosítson ebben a kánikulában, illetve jobb levegőminőséget is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Vera, és megválaszoltad ezeket a kérdéseket.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Annyit szeretnénk még elmondani, Sipos Verával beszélgettünk, aki a Green Policy Centernek a klímapolitikai tanácsadója, és bizonyára ismerik a hallgatók az ő műsorukat, ennek címe a Klímabajnokok. Ez ebben a hónapban majd 23-án, csütörtökön 18 órakor fog jelentkezni, illetve szintén Sipos Veráéknak van egy rendszeresen jelentkező rövidebb kis műsoruk, ez a Nézőpont keretében hangzik el. Ez most ebben a hónapban pont 14-én és 28-án fog elhangozni, 9 óra 50 perckor, és aztán éjszaka 22 óra 50 perckor. Ennek keretében is a hallgatók hasonlóan érdekes és fontos információkat hallgatnak.
4: Július 3-ai napindítónkban e havi témánkkal a teremtésvédelemmel foglalkoztunk. Az elmúlt percekben Sebesjén Eszter és Kristeki Jézs Borbála által készített interjúkból hangzott el egy összeállítás.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: szeressétek egymást. Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy napon Jézus kiment a házból, és leült a tenger mellett. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Ezért beszállt egy bárkába, leült, az egész tömeg pedig a parton állt. Sok mindent elmondott nekik példabeszédekben. Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némelyik mag az út félre esett. Jöttek a madarak, és felszedegették. Más magok köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük. Hamar kikeltek, de nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, elszáradtak. Némelyik másik a tövisek közé esett. A tövisek felnőttek, és elfojtották őket. Végül más magok jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak, egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, ismét másik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Oda mentek hozzá a tanítványok, és megkérdezték tőle. Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk? Ő átválaszolta nekik, mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait. Nekik viszont nem. Akinek ugyanis van, annak még adnak, és bővelkedni fog. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, és hallanak, de nem értenek. Beteljesedik rajtuk Izaiás jövendőlése, aki azt mondja, halván hallottok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott-e népnek a szíve, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták. Nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek, és meggyógyíthassam őket. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Halljátok hát a magvető példabeszédét. Amikor valaki hallja az ország igéjét, és nem érti meg, akkor eljön az gonosz, és elragadja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az út félre esett. A köves helyre hullott mag pedig az, aki hallgatja az igét, és mindjárt be is fogadja örömmel. De nincs gyökere, és csak ideig óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkozik. A tövisek közé hullott mag az, aki hallgatja az igét, de a világ gondjai és a vagyon szeretete elfojtják azt, és gyümölcstelen marad. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz. Az egyik 100-szorosat, másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Miért járunk Szent Misére? Az egyház azt kéri tőlünk, hogy minden vasárnap és ünnepnap menjünk el Szent Misére, ugyanakkor legalább húsvét táján áldozzunk, és előtte gyónjunk, és áldozzunk meg. Az egyház nem azt kéri, hogy minden vasárnap áldozzál, hanem menj el Szent Misére. Szóval úgy értjük meg, ha kicsit más példát hozunk. Miért járunk iskolába? Miért járatjuk a gyerekeinket iskolába? Hogy fedett helyen legyen? Bizonyára ez is szempont. Fűtött helyen legyen? Szeretnénk, ha nem fázna meg. Barátaival találkozzon? Hát jó, ha vannak barátai. De mégis, amikor egyes hoz haza, akkor számon kérjük, hogy miért nem figyeltél. Azért jársz iskolába, hogy kibontakoztass magadban, ami benned van. Annak talentumaid. Nem lehet mindenből ötösnek lenni, de találd meg azt, amiben jó vagy. És aztán találd meg a feladatodat, a pályádat. és akkor majd gyűjts az energiáidat össze, hogy azt a pályát el tud érni. Hogy jó legyen az érettségid, gyűjts a pontokat hozzá, legyen meg a nyelvvizsgád, és aztán meg tud valósítani azt, amit eltervezel. Hogy ne a körülményeiknek legyél az áldozata. Hogy amit szeretnél, azt abba be tud tenni az iskolai idő alatt kikistályosodott kitartást, odafigyelést. És persze nem csak az iskolának tanulunk, hanem az életre, mert közben barátokat szerzünk, kapcsolataink lesznek. És ez kicsit próbakő, mert iskolában még lehet úgymond rosszul dönteni, meg úgymond hibázni, de aztán tanulság az életben, mert később nehéz barátkozni, mert mindenkit lefoglal a családja, munkahelye, és az a bizalmi viszony sincs ott már, nincs ott felnőttként, mint gyerekként, mert felnőttként már kicsit előítéletekkel vagyunk egymás iránt, amíg a gyerekkorban ez annyira nem jellemző. Azért járunk szentmisére, hogy tanuljunk, mert akkor vagyunk tanítványok, ha hagyjuk magunkat tanítani. Jézus a magvető, aki az evangéliumban szórja az igét, a magot. És némely mag a szívünk mellé esik az útszélre, a szívünk mellé. Ez nekem nem vonatkozik, rám nem vonatkozik. Nem az én ingem, nem veszem magamra, köszönöm szépen. És akkor Jézus tanít a megbocsájtásról, odafigyelésről, felebaráti szeretetről. Köszönöm szépen, ez nagyon szép, de köszönöm. Én továbbra is sem bocsájtok meg a rokonomnak, ismerőseimnek. Mi továbbra is benne van a kevésség, hogy ma keressem, ha ő keres. Én továbbra is előítéletekkel vagyok, és nem, köszönöm. És akkor nem tud gyógyulni az az ember, aki nem látja be, hogy gyógyulásra szorul. Aki nem fogadja el a kritikát, az nem tud változni se. Éppen ezért fontos, hogy legyenek olyan barátaink, akinek megengedjük, hogy tükröt tartsanak. Iskolai példa, hogy jön a hölgy a atyához, hogy atya, baj van a férjemmel. Nagyon csúnyán viselkedik. És azt mondja az atya, hogy kire hallgatta maga a férje. Hát nem hallgat senkire. Hát igen, baj az. Kell, hogy hallgassunk valakire, akinek megengedjük, hogy tükröt tartson. Persze fontos jól tükröt tartani. Úgy érzem, hogy a véleményem szerint, a helyedben lennék, ha engem kérdezel, olyan bevezető gondolatok, amelynek köszönhetően nem alázzuk meg a másikat, miközben elmondjuk a véleményünket. Tehát hogyan változzon meg a másik, a közben még egy lapáttal rá van dobva? Segítjük a másikat, és ehhez alázattal nyúlunk hozzá. Nagyon szép, hogy Jézus földre száll, nem nyilatkoztat ki. Ugye Mózes a Sínai hegyen kapja a kőtáblákat, az Isten szól az égből, kinyilatkoztat, de Jézus új szövetség kezdetén az Isten a földre száll. Megalázza magát, gyermek lesz, az emberek között jár, mint hogy a kovászként kelesz a kenyeret belülről a tésztában. Közöttünk, alázattal, lehajolva. A porba sütött emberhez a porba kell lehajolni, hogy felemeljük. Második kép, hogy a mag a köveses talajra hull, ahol nem lesz gyökere. Nagyon szép, jaj, de jó, de mikor eljutok arra a pontra, hogy megvalósítsam, amikor türelmet kellene gyakorolnom a hozzátartozómmal, a szeretemmel, a barátommal szemben, elfelejtem azt, hogy Jézus is türelmet gyakorol. Hányszor voltak a tanítványok értetlenek? Sőt, volt, aki teljesen más messiás képben gondolkodik. És mégsem szórja őket szét Jézus, mert szereti őket, mert maradjunk együtt. Nem kezdjük újra egy másik csapattal, hanem maradunk ezzel a társasággal, neveljük ezt a társaságot. És erőt ad arra, hogy mi is türelmesek legyünk párunkkal, gyerekünkkel, unokánkkal, azokkal, akik körülöttünk vannak. És ezt elfelejtjük, amikor úgymond jön a kihívás. Engedjék meg, hogy egy világi példát hozok, ilyen Chuck Norris kérdezték, hogy mennyi fekvőtámaszt tud nyomni, számolja, és azt mondja, hogy akkor kezdi számolni, ha már fáj. Tehát elköteleződés egyik ismérve, pontosabban a felnőttség egyik ismérve, hogy el tudok köteleződni. Hogy akkor is csinálom, amikor fáj. akkor is kitartok a másik mellett, amikor nehéz. Tegnap volt itt házasságkötés, megfogadták az ifjú pár, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, amik ez nem szerepel benne, de ez is vele jár. A házasságnak vannak lényegi terhei, teher az, hogy oda kell figyelnem a másikra. És akkor is teszem, amikor teher, amikor nehéz. Ugye Pázmány Péter mondja, hogy a legkeményebb regula a házasság, mert alkalmazkodnom kell. A negyedik, harmadik kép, hogy a mag tövisek közé hull. Felnő a mag, és aztán ott elfojtják a tövisek. Szentendrén tanítottam 2 éven keresztül is, tehát láthattam, hogy szülők nagyon jót akarnak a gyerekeiknek, katolikus óvoda, katolikus általános iskola, katolikus gimnázium, egy értékrend. És amikor a gyerek kikerül a gimnáziumból, bekerül egy egyetemre, hát látja, hogy hát nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy ő. Vannak más értékrendek. Valaki nem is vallásos, valaki másképp áll hozzá ugyanahhoz. És akkor a kérdés, hogy mire neveltük x éven keresztül a gyermekeinket. Tanítottuk-e? Nem csak arra, hogy tananyag, hanem mi a te értékrended? Hova tartozol? Mi a te identitásod? Az identitás képünk nem negatív, de nem valamivel szemben határozzuk meg magunkat, hogy én nem vagyok olyan, hanem én tudom, hogy hova tartozom. Ugye a Bayern München foci csapatnak az a jelmondata, hogy mi a San Mia, vagyunk, akik vagyunk. Mi tudjuk ilyen, kik vagyunk, köszönjük szépen, ők meg a többiek. Egy pozitív hozzáállás, amely meghatároz minket. És kerülünk sok helyre az életben, és nem szabad sosem kétségbe esni. Halljuk a Szenteckében, a teremtett világ sóváróval várja Isten fiainak megnyilvánulását. És halljuk a kollektában, hogy méltók legyünk arra a névre, hogy kereszténynek hívnak bennünket. Mert a világ látja, hogy mi hogy beszélünk, hogy viselkedünk, hogy reagálunk, mit teszünk. Ez mind-mind minta. És a kereső ember ezt a mintát tudja követni. És így már éltjük a negyedik képet, hogy termést hoz. Mert termést nem csak úgy hozunk, hogy gyermekeink, unokáink vannak, hogy lásd meg fiainak, fiait, lásd boldogulni a gyermekeidet, hanem a apasság, anyasság egy szellemi örökség átadása is lehet. Hány papnak vannak lelki gyermekei? Hány jó pedagógusnak vannak lelki tanítványai? Olyanok, akik szintén azt a pályát választották, mert olyan jó példát láttak az ő munkájában. És ha belegondolunk életünkben, hogy kiktől mit kaptunk, az nem anyagi jó, hanem egy szellemi örökség. Mit kaptam tőle? Megtanított odafigyelni. Türelmes volt hozzám. Jóságos volt hozzám. Ott volt a bajban. És ez engem tanít, hogy én is jóságos legyek, türelmes legyek, ott legyek a bajban. És átadjam azt, ami bennem van. És így termést hozzak. 100-szorosat, 30-szorosat, 60-szorosat. Nem egyforma. Nem kell egyformának lennünk, de termést kell hoznunk. Mert akkor az életünknek volt

szakkönyvét, és az volt célja, és így adott neki minden nap erőt a cél a tábori körmények között, és aztán a harmadik egzisztencialista bécsi iskolának lett egy megalapozója, és a legkeresztényibb pszichológiai iskola, depresszió kezelésben igen hasznos dolog. Vácott is tanítják, és Ákeny Péter ennek a szakértője. A logoterápia kimondatja azt, hogy mi a célod. És a motto is segít. Persze egy papnak a motto abban segít, hogy a papa küldetését úgymond irányba helyezze. Nekem az, hogy a szeretet munkatársai, hogy együtt dolgozi az Istennel, aki a szeretet mások felé. Nekünk is legyen mottunk, akár a Szentírásban, akár máshonnan. Mert az erőt ad, motivációt ad a hétköznapokban. Én szeretnék átadni valamit a gyermekeimnek, unokáimnak, közösségemnek. Szeretném, ha a példám ragadós legyen. Szeretnék egy szellemi örökséget átadni. És ezáltal könnyebben leárom az életem útját is, a nehézségek idején is. Mert persze, hogy könnyebb a nehézséget áthidalni, ha tudom, hogy miért vállalok én nehézséget. Nem pedig csak a körülményekhez alkalmazkodom és reagálok. Milyen jó az olyan élet, amelynek iránya van. Gandhi, nem is keresztény gondolkodó, mondta azt, hogy a vallás a hajó kormány az élet hajóján. Mert vannak hullámok, de az a kormány irányba tart. Célra tart. És a mi célünk az, hogy találkozunk az Istennel. Az élet, Ágoston szerint, út Istentől Istenig. És milyen jó, hogy van kormány a kezünkben. Jézus tanítása, amit hallunk. Ha nem is tudunk Szentmisére eljutni, olvassuk el a napi evangéliumot. Igenaptár.hu, Adorémus kiadvány, fönt van az interneten, és nem szentségtörés, egy kávé mellett elolvasni. Hát, ha van egy olyan mondat, egy fél mondat, amely megmarad a szívünkben, ha az jó helyre hull, csak a szermést hoz. 100-szorosat, 60-szorosat, akár 30-szorosat. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Egyszer valaki azt mondta, hogy 50 év felett már felelősek vagyunk azért, hogy milyen az arcunk. Elgondolkodtam rajta, mennyire igaz. Mennyire gondterhelt állandóan a tekintetünk, vagy mennyire tud mosolyra fakadni. Nagyon sok minden van mögötte. Egy élet, egy belső küzdelem, harc, az élet elfogadása, vagy éppen elutasítása. Mindennel viaskodó lelkület, vagy elfogadni tudó békés szív. Sok minden meghúzódik egy arcban. Talán néha azt gondoljuk, hogy ez egy maszk. Hogyha túl sokat mosolygunk, ha kedvesek vagyunk mások felé. De az a helyzet, hogy hosszú távon ezt nem lehet hordozni. Az arc megőrzi a nyomokat. Mert hogy az életünk, a lelkünk is megőrzi azt. Hogy hogyan és miképpen viszonyulok a dolgokhoz, amelyek körülvesznek engem, az rajtam múlik, az az én döntésem. Az, hogy mi történik velem, hogy mi lesz holnap és holnap után, abban nem túl sokat tudok változtatni. De hogy hogyan viszonyulok hozzá, meg tudom-e benne látni azt, hogy ezzel tudok fejlődni, előrébb lépni, adott esetben képes vagyok elviselni úgy, hogy közben nem tudok megoldásokat, ez már rajtam múlik. Meg lehet tanulni. Ne feledjük, 50 év felett már felelősek vagyunk az arcunkért. De ez nem az arcról szól, az egész életedről, a lelkedről.

0: Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Valószínű, hogy a jóisten nem egy búskomor, elkesedett arc. Én mindig látom benne a mosolyt. Még akkor is, amikor látja a bűneinket, amikor látja a hűtlenségünket. Mert ő a reménység istene. Erre hív meg bennünket is. Hogyha az örök élet távlatában gondolkodsz, akkor egyre többet fogsz tudni mosolyogni, és ezzel mások életét is szebbé teszed.
1: Nézőpont. Bátor Botont pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Pótvizsgára kényszerülő gyermekekkel tanulnak a máltai szeretetszolgálat munkatársai. A világ békéjéért könyörgött hétfőn Leó pápa Monte Cassinóban. Varga László püspök megáldotta a zamárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A máltai szeretetszolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentse. Július közepétől olyan pótvizsgára készülő vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indítottak tanulást segítő foglalkozásokat, akik kortársaikhoz képest komoly hátránnyal ülnek be az iskolapadba, írták közleményükben. A jelenlétpontok dolgozói általában tisztában vannak vele, hogy a településen kibukott meg, kinek jelent nehézséget a tananyag elsajátítása. Ha egy iskolásnak pótvizsgát kell tennie, sokszor személyesen keresik fel a családot, és a szülők, valamint az iskola bevonásával közösen alakítják ki a pótvizsgához szükséges tanulás segítő folyamatot. A foglalkozásokon alkalmaznak alternatív tanulási módszereket, és a tanulók önbizalmát erősítő gyakorlatokat is. 14. Leó pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án hétfőn délelőtt felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének a sírjánál. A Szent Atya a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, mely a világvérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt. Olvasható a Vatikán hírében. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsis György helyi plébános elmondta, hogy elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső, belső festése, a kórus padló burkolata, továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is. De hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy nem ulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle, vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szent Atya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
5: június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szentmiséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.

0: legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így felelt. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Jézus az Atya képmása, ikonja. Isten titka általa tárult föl. Az ő betlehemi jászolában, a keresztjében, föltámadásában tárul föl Isten szíve. Ha valaki érteni akarja a világ mindenség titkát, honnan vannak a galaxisok, a földünk, az élet, az ember, mi az ős forrása ennek a világnak, akkor Jézus jászolára és keresztjére kell nézni. Isten szívét, a teremtő szívét, a jászol és a kereszt tárja föl. Jézusban ragyog Isten fénye. Minden ikonban ezt kellene valahogyan megsejtetni, megérezhetni. Ezt a mennyei fényt, Isten arcát. Persze így megfesteni egy ikont lehetetlen. Nem tudjuk reprodukálni, árnyékát sem, annak a fénynek, ami Jézusban ragyog, az isteni fénynek. Volt egy híres festő Rubens, akinek mindig voltak tanítványai, sokan, 10-20-an, és mindig adott nekik témákat, mondjuk egy lovast, egy emberarcot. Nagyjából elmondta, hogy milyen legyen, vagy egy mintát tett eléjük. Festő tanítványok festettek, izzadva, küszködve. Általában olyan kicsit félig meddig sikerült egy-egy kép. És legvégén a mester végigment. A képeken nézegette, ecsettel a kezében ment végig. És mindegyikre tett egy 10-20 vonást, és hirtelen a képek megelevenedtek, ragyogni kezdtek. Valahogyan így van a mi életünkben is. Küszködik az ember, próbálja elsősorban az életét, meg aztán az életünk tetteit, műveit is csiszolgatni. Tökéletessé tenni, de nem sikerül. Kell, hogy végigmenjen az életünkön, meg az alkotásainkon is a mester. Ő teljesítse be. Ezért is van, hogy az ikonfestők mindig imádkoztak. Böjtöltek. Igen gyakran térdelve alkottak. Tudták, hogy az emberi mű töredékes, véges. Kell a mester, aki a végén végigmegy. Egy-egy ecsetvonást beletesz, ahhoz, hogy valami kicsit a mennyei fényből ez a kép visszaadjon. Szent László ünnepe van ma. Talán kevesen tudják róla, hogy az élete vége felé Szent László nagyon szeretett egyedül lenni. Leginkább a legkedvesebb templomában, ahol egyébként nagyon gyakran a király udvar is tartózkodott, Nagyváradon. A hatalmas váradi templomban. Általában úgy szeretett oda bemenni, hogy ne legyen ott senki más este felé. Egy őrnek mindig megparancsolta, hogy a templom bejáratánál álljon. És ő maga bement, és letérdelt a kövezetre. nem volt pad, nem volt térdeplő, kövezet volt, Szent Királyt nem zavarta ez, és ott térdelt egy órán át, két órán át. Egyik alkalommal az őr egy idő után nyugtalan is lett, hogy olyan hosszan van bent a király, hogy hát valami baj van. És megtette, amit a király szigorúan megtiltott, hogy benézett a templomban, mit csinál a király. És így mondja az életrajz, hogy azt látta, hogy a király lebeg a levegőben. Teljes elragadtatásban, tűzben. Szent László szent királlyá lett. Istenben élő királlyá. Régi ikonfestők is valahogy így akartak festeni. Igen, gyakran végig térden állva festettek. Tudták, hogy az igazi mester, festő, nem a földi aprócska ikonfestő, hanem a mennyei mester. Nem is csak ikonokban, hanem mindenekelőtt az életünkben kellene Istent sugározni. Olvastam a Szovjetunió gulág táborainak az egyik parancsnokának, egy Koszlov nevű kommunista katonatisztnek a visszaemlékezéseiből. Idő után úgy figyelte a raboknak az arcát. És azt látta, hogy a legtöbb rab elkeseredett, néha olyan kegyetlen, keserű vonásaik voltak, de volt köztük egy-kettő, akinek az arca ragyogott, szelíd volt, nemes volt, öröm volt ránézni. És elkezdett úgy nyomozni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy annyira kitűnik némelyik arc. És lassanként rádöbbent, hogy ezek a ragyogó arcok egytől egyig mind ortodox szerzetesek és papok. Ragyogott bennük az életük nemessége, jó cselekedetek. Az, hogy a szájukon soha káromló szó az életük folyamán ki nem jött, látszott az arcukon. Hogy az ember szeretetben járta végig az élete útját, lassanként a tekintetére, arcvonásaira kiült Isten hasonlósága. Életemben kétszer is találkozhattam Teréz anyával. Legelőször gimnazista voltam, és hallottam, hogy Budapestre jön. Gondoltam mindenképpen, valahogy oda kell jutnom, Városmajorban. Óriási tömeg. Volt, nem nagyon lehetett közel férkőzni, de kisgyerekként ügyesen szlalomoztam az emberek között, egészen közel jutottam. És elsőre, hogy megpillantottam az arcát, az volt a első gondolatom, hogy csúnya. Ráncos. Egy öreg arc. Ráncokkal teli arc. De ahogy néztem, egy-két másodperc múlva az arc ragyogni kezdett. És azt éreztem, hogy gyönyörű. Rajta volt a sok-sok szeretett jóság, együttérzés, magára vett fájdalom, a jó cselekedetek ragyogása, az imádság fénye. En az idős, ráncos arcon ragyogott az Isten. Nekünk is ilyen ikonná kellene válnunk. És meg kellene látnunk másokban is az Isten gyermekét. Az, hogy a megsebzett módon is, de minden ember Isten képmása. Isten a saját képére teremtette az embert. Minden ember Isten szeretett gyermeke, a sebeivel együtt. Kis Szent Terézről olvastam azt, hogy a kolostorban volt egy nővér, aki nagyon nehezen volt elviselhető. Mindenki szenvedett tőle. Kellemetlen megjegyzések, szurkálódás, nagyképűség, enyhe képmutatás, önteltség. Rossz volt a nővér közelében lenni. Hiszen Teréz úgy egy-két hét alatt ezt fölmérte, hogy ez egy kihívás ott a kolostorban, és elkezdett gondolkodni, hogy mit is kéne tenni. És elhatározta, hogy ezt a nővért kitüntetett helyen fogja kezelni. Nagyon figyel arra, bármikor találkoznak, valami kedveset mondjon, rámosolyogjon, megköszönjön, megdicsérjen. Elkezdte ezt tenni. Két hét múlva ez a nagyon nehéz természetű nővér egyszer csak megállítja a kis szente részt, és megkérdezi tőle, hogy kedves nővér, mondja már el, hogy melyik az a jó tulajdonságom, erényem, amit ennyire megszeretett bennem. Kis szente rész nem tudott mondani semmit, mert nem a jó tulajdonságát szerette. Egyes egyedül a megsebzett Isten kép más szerette benne. Tudom-e így látni az embereket? A sebei, a nehézségei, tüskéi mögött Isten jelenlétét. Hadd mondjam befejezésül egy esetet, amit egy idős férfi mesélt el, aki az élete egy pontján élet és halál között volt 17 napon át. Amikor ébredezett ebből a félkómás állapotból, első, amit megpillantotta, gyönyörű zöld falevelek voltak. És így végigfutott a gondolatán, hogy könnyen megtörténhetett volna, hogy soha többet az életben. Ilyen gyönyörű faleveleket már nem lát. Aztán kezét nézte, az ujjait, látta, hogy ráncos, beteg kezek 17 nap után, de azért éppen, hogy csak kicsit meg tudja őket mozdítani. Aztán hirtelen visszapörgette, hogy mi is történhetett. Arra emlékezett, hogy holtfáradtan, nagyon rossz közérzettel jött haza a munkahelyről. Egyből lefeküdt, aztán összekavarodtak előtte a képsorok. Arra emlékezett, hogy ott volt az orvos, talán többször is. Az a mondat teljesen kristálytisztán megmaradt az emlékezetében, hogy az orvos azt mondta, valószínűleg nem éri meg a holnapot. Aztán emlékezett arra, hogy a szíve tájékán óriási fájdalmakat érzett. Hogy átizzadta újra és újra a pizsamát, lepedőt rengetegszer cserélték rajta. A felesége törölte a homlokát, nedvesítette az arcát, teát hozott, vizet hozott, fogta a kezét. Hogy mikor alhatott a felesége? Erre nem tudott visszaemlékezni. Úgy tűnt, hogy mindig ott volt mellette. Igazította a párnáját, a takarót, rámosolygott, szólt hozzá, és ez annyira jól esett neki. Hirtelen nyílt az ajtó, belépett, a feleség holtfáradt arccal, kezében egy csésze teával. A férfi megszólalt, milyen gyönyörűek odakint a falevelek. A feleség elámult, hogy 17 nap után a férje újra megszólalt, magához tért, hatalmas örömmel ült le a férje ágya szélére. A feleség azt mondta, korábban ilyesmit nem vettél észre. Mire a férfi azt mondta, korábban sok minden mást sem vettem észre. És nézte a felesége, holt fáradt, szeretettel teli szemeit. Meglátom-e a másikban az ott rejtőző Isten képmást? Hálát adunk azért, hogy ikonokat festettek, próbálták megsejteni az isteni fényt, a mennyei ragyogást, és kívánom, hogy sikerüljön ezt az életükkel is sugározni.
2: 2026. június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szent miséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszéde hangzott el.
3: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
4: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: szavait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Varga László püspök megáldotta az amárdi nagyboldogasszony kápolnát. Szkíták kora az Alföld szívében címmel nyílt kiállítás Kecskeméten. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Varga László kaposvári megyés püspök mutatott be szentmisét a zamárdi nagyboldogasszony kápolna udvarában július 18-án. A szentmise elején Kocsi György plébános köszöntötte a főpásztort és a híveket. Majd a papság és az asszisztencia a felújított kápolnába vonult, melyet a püspök megáldott és szentelt vízzel hintett meg. Adta hírül a kaposvári egyházmegye. Homiliájában Varga László püspök a búzáról és a konkorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett. A mennyei atya türelme és bizalma végtelen. A végsőkig bízik abban, hogy a konkoly búza lesz. Merjük hinni, hogy Isten szeretet uralma itt van és növekszik. A szentmise végén Kocsi György helyi plébános elmondta. Elkészült a nagyboldogasszony kápolna külső-belső festése és a kórus padló burkolata. Továbbá a villamos hálózat korszerűsítése is, és hamarosan az új bútorzat is a helyére kerül. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok vármegyék Krisztus előtt a 8. és 4. századból származó régészeti leleteire fókuszál a kecskeméti cifrapalotában a Szkíták kora az Alföld szívében címmel pénteken nyílt tárlat, mely október 11-éig látogatható. A megnyitón dr. Gyuha Attila, a Georgia Egyetem régész professzora arról beszélt, hogy mintegy 25 éve nem volt hasonló léptékű tárlat az országban. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek láthatóak. Közöttük számos olyan műtárgy, mely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon, írta az MTI. A leletek bemutatják a korszak alföldi lakosságát, akik folyók mentén és löszhátakon letelepedve állattartással és földműveléssel foglalkoztak, és az Alpok, a Baltikum és az Alduna vidékének szkítakori kapcsolataiba is betekintést engednek. Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek. A diaszpóra iskolatábort a Szent István házban rendezték meg július 4-e és 11-e között, melynek idei témája a honfoglalástól Szent István királyig volt. Reggelente torna után felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában, írta a Magyar Kurír. Megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is. A Szent István házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, és szentmisét is mutatott be. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 22-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges József üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szív. Leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
6: aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: még éppen kezdetben,
2: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: A Dicsőséges Rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Tóth Surányi Nikolettának hívnak. Három csodálatos gyermeknek az édesanyja vagyok, és egy fantasztikus hívő férjnek a felesége. Amikor erre a beszélgetésre készültem, imádságban kértem az Urat, adjon nekem egy olyan képet, gondolatot, amiben leginkább ki tudom fejezni, hogyan éltem meg a gyermekkoromat. El lehet mondani azt, amit mostanra hívőként, felnőttként megértettem, hogy mindennek rendelt ideje van, hogy nem véletlenszerűen történnek velünk a dolgok, bár nagyon sok olyan kérdés felnőttként felmerült bennem, hogy de miért, és miért így, úgy, amúgy, Istenem, és miért nem már akkor, és ismerhettelek meg közelebbről. Ez egy komoly hitharc volt bennem, de ma már egy ékességet adott. Ha visszatekintek a gyerekkoromra, tisztán látom, hogy Isten keze minden lépésemnél ott volt. Akkor is, amikor én ezt még nem vettem észre. Egy kép különösen erősen megmaradt bennem. Gyakran ültem egyedül a sötét pincében, félelemmel és magányban, de az ajtó mindig résnyire nyitva volt, és beszűrődött rajta a fény. Ez a kép ma már számomra jelképpé vált. Isten világossága mindig ott volt, készen arra, hogy kivezet a sötétségből. Édesanyám református, édesapám katolikus volt, és úgy döntöttek, hogy majd én felnőttként eldöntöm, hogy milyen hitet választok. Az isteni gondviselés ott volt abban, hogy a baptista imaháznak a lelki pásztora, legfiatalabb kislánya Noémi, a legjobb barátnőm lett. Rengeteg időt töltöttünk együtt, álmodtunk arról, hogy indítunk egy iskola újságot. Ötleteltünk erről, majd meg is valósítottuk. Noéminek az édesapja egy kiadónál főszerkesztő volt, és nagyon vágyott arra, hogy Noémi is írjon és szerkesztem. Nála ez ezen a ponton, ebben az életkorban lezárult. Nálam viszont Isten ezt nagyon-nagyon szépen alakította tovább. Megszakadt a mi kapcsolatunk. Eltelt közel 30 év, amikor egyszer csak a Facebookon érkezett egy üzenet Noémitől. Szia, kedves Niki! Véletlenül rátaláltam a Facebook oldaladra, és hihetetlen látni, hogy mennyire szereted az Úr Jézust. Gyerekkorunkban nem mertem soha ilyen dolgokról beszélni veled. Sosem felejtem el az első újságunkat. 10 évesek lehettünk, és lám, most ezzel foglalkozol. Jó látni, hogy mennyire

Nagyon erős volt bennem a megfelelési vágy, a tökéletességre törekvés, és még a nyomtatott magazinok világában voltak az ifjúsági magazinok, a női magazinok, divatmagazinok, és az egyik magazin például a Cosmopolitan, az volt nekem az egyik kedvencem. Túlszexualizált női képek megjelenése, olyan tanácsok a női életmódra, a nőiességre vonatkozóan, amelyeket én szívtam magamban, és egyre inkább próbáltam megfelelni ezeknek, bár ez soha nem sikerült. De bennem volt a vágy, ez volt egyfajta iránytű, ez volt nekem akkor fiatal nőként a Bibliám. És ekkor érkezek meg kamaszkoromban ahhoz a ponthoz, amikor én azt gondolom, hogy isteni gondviselés volt, hogy 17 éves koromban megálltam egy ponton, amikor elkezdett a középiskolában a tanulmányi eredményem romlani, és mindig is fontos volt nem csak a külsőmben való tökéletességre törekvés, hanem a tanulmányaimban is. És nagyon komoly célokat tűztem ki a továbbtanulás területén is az életemben, és akkor érkezhetett egy olyan isteni szikra, olyan figyelmeztetés a szívemben, a gondolataimban, amikor megértettem, hogy sokkal fontosabb az, hogy én nekem jók legyenek a tanulmányaim, és bekerüljek egy olyan intézménybe, ahol megalapozhatom a szakmai jövőmet. Dunaharasztira költöztünk, visszajártam még a középiskolába Ócsára, és azt is tudtam, hogy nekem mindenféleképpen az idegen nyelvek felé kell majd orientálódnom továbbtanulás szempontjából, és elkezdtem Dunaharasztin keresni egy német tanítónőt, aki segít nekem felkészülni még jobban az érettségire. Akit találtam, nagyon kedves katolikus vallású hölgy volt, több volt, mint tanítónő, két gyermekes édesanyaként. Számára nagyon fontos volt a hitben járás és hitre nevelés. A gyerekekkel együtt rendszeresen jártak vasárnap misére. A fia velem egy idős volt, vele elkezdett egy barátság is kialakulni. És Balázs volt életemben az első olyan ember, akiben megjelent a krisztusi jellem. Krisztus jó illata volt ő. Nem kellett, hogy megszólaljon, nem kellett, hogy beszéljen konkrétan a hitéről, a vallásról. Ő ezt soha nem tette. Egy nagyon-nagyon visszafogott, alázatos fiatalemberként ismertem meg, és a mai napig az egyik legjobb barátom. Nem is akart engem befolyásolni nagyon, csak így mesélt arról, hogy például mennyire klassz dolog járni az IFI-be, ott milyen szoros, jó, megbízható kapcsolatok vannak, és hogy Isten dolgairól beszélgetnek, de ez sem akarta rám így vallásosan rám erőltetni, hogy na, mindenképpen itt mi a Bibliát tanulmányozzuk komolyan, és imádkozzunk, és hogy ennyi, hanem amit ő ott megélt, azt olyan természetesen átadta nekem. Mosolyogtam, bólogattam, örültem neki, szerettem ezt a dolgot, tetszett. Utána mondta nekem, hogy ha gondolom, megnézhetem, hogy milyen ez az ifi alkalom. És akkor én találkoztam akkor ott a katolikus pappal, beszélgettünk, kaptam pár olyan könyvet, illetve katolikus bibliát is, amelyeket otthon elkezdtem szorgalmasan lapozgatni, olvasgatni, és úgy megfogalmazódott bennem az, hogy ez egy jó dolog, hogy én ezt szeretném akkor így jobban kipróbálni, megismerni. Júniusban kezdődött volna el egy felkészítő tanfolyam a plébánián. Jött ismét az életemben egy újabb fordulópont, ekkor már felvételt nyertem a főiskolára, és az atyával abban maradtam, hogy én most ezt félreteszem, és inkább a külföldi olaszországi szakmai gyakorlatot választom. A szakmai gyakorlatom alatt egy nagyon-nagyon erőteljes vágy fogalmazódott meg bennem, hogy én nagyon fiatalon szeretnék édesanyává válni. Szeretnék családot, és nagyon sok gyermeket. És amikor Csabával megismerkedtünk, ugye nem hívőként még elindult a kapcsolatunk, akkor nekem volt egy olyan pillanat az életemben, amikor kiáltottam Istenhez, hogy Istenem, bárcsak megfogadna egy gyermek. Adj nekem egy

0: gyermeket. És életem első nagy Istenhez való szívből jövő mély kiáltása meghallgatásra került, amikor 2 éve már, hogy együtt voltunk a férjemmel, akkor még nem volt férjem, és megfogant Ákos, az első fiunk. Én úgy veszem, ahogy a Bibliában is nagyon sokat jelent számomra az a Zsoltár, hogy Isten ajándéka a gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom, hogy Ákos egy ilyen Istentől jövő jutalom volt, annak ellenére, hogy mi még nem az Úrral jártunk, csak úton voltunk és közeledtünk, és ő egy eszköz volt tulajdonképpen ebben a formálódásban, a mi kapcsolatunkban. Az édesanyám lekonfirmált, és az akkori református lelkipásztor, tudom, hogy nagyon nagy hatással volt rá, amikor jártak az Isten tiszteletekre, mindig olyan szeretettel emlékezett vissza, és gondolt ezekre az alkalmakra. Amikor megszületett Ákos, édesanyámnak egy nagyon nagy kívánsága vált valóra, mert mindig is vágyott fiúnokára, és utána nagyon hamar szerettünk volna kistestvért, és megkaptuk 1,5 évre Szabolcsunkat, és miután Szabolcs 1,5 éves lehetett, az édesanyám elkezdett Dunaharasztin a kedves szomszéd barátnőjének az invitálására a Dunaharaszti Református Gyülekezetbe járni. Neki ez egy nagy lépés volt, hitbeli kilépés, mert 18 évesen rákban, nagyon-nagyon hosszú küzdelem után, 40 éves volt a mamám, akit nem ismerhettem, elveszítette őt, és ő akkor ott azon a ponton hátat fordított Istennek, és nem járt többet gyülekezetbe, ő nem akart az Istenről hallani. Ez lehetett az oka annak, hogy ő nem forszírozta, hogy akár én gyermekként járjak hittanórára, vagy együtt elmenjünk egy református istentiszteletre. Anyu újra megnyitotta a szívét Jézus előtt, és megszólította az Úr. És azt mondta nekünk, hogy ő elkezdett ide járni, és annyira gyönyörű az, amit ő ott tapasztal, hogy menjünk már egyszer mi is el vele. És annyira szeretné, hogyha a fiúkat, az unokákat megkereszteltetnénk. Emlékszem arra a pillanatra, amikor beléptünk a templomba, és akkor ott azt éreztem, hogy hazaérkeztem. A lelkipásztor szeretettel fogadott bennünket, és miután beszéltünk a keresztelésről, megkérdezte. Csatlakoznék egy felnőtt konfirmációs előkészítő tanfolyamra, amit egy éven keresztül tartana, 2 heti rendszeres elfoglaltság, biblia tanulmányozás, a református hitvallás mélyebb megismerése. Utána, ha úgy döntök, megkeresztelne engem is, és lekonfirmálhatok. Igent mondtam erre a felkérésre, és ezzel igent mondtam Jézusnak. És bár a férjemnek a házassági gyűrűjét viselem az ujjamon, de ebben az egészben az a csodálatos, hogy ahogy ki tudtam mondani azt, hogy én Krisztus tulajdona vagyok, és hogy ő van a szívemben, és valóban, amit az 1 év alatt a Biblia tanulmányozás során feltárt és felhozott bűneimet, teljes szívből megbántam, és leteszem az egész életemet az ő kezébe. Ez volt életem legfantasztikusabb élménye. Megértettem, hogy Jézus az életem forrása, és nélküle semmit sem tehetek. Megnyitottam a szívemet Jézus előtt, és ő vezetni kezdett. A lelkipásztorunk felesége nagyon aktív volt a gyülekezetben, a nők felé végzett szolgálatban. Ez időben volt egy női csendes hétvége. Ezen az alkalmon részt vettem, és akkor elkezdett így a szívemben formálódni az, hogy minél jobban szeretnék olyan keresztény nővé válni, amilyen Istennek tetszik, amit nem olyan, mint amit eddig én elképzeltem, hogy milyen a jó feleség, milyen a jó édesanyja, hanem milyen az igazán hívő keresztény édesanyja és feleség, és hogyan tudok én otthon a családunkban egy olyan meghitt és szeretetteljes légkört teremteni, ahol a gyerekek is azt érzik, hogy itt ez több, itt lakik Jézus velünk együtt. És ő az, aki a tanácsadó, ő az, akihez fordulhatunk, és hogy az imádság nem egy betanult szöveg, nem egy olyan dolog, amit csak így elmondunk kötelezően, mert ez egy szokás, hanem ez egy Istennel való élő kapcsolat, egy vele való beszélgetés, hogy ez nekik legyen a mindennapuk része. És eljutottam egy olyan pontra, hogy nekem sokkal fontosabbá vált a család, illetve az, hogy én az Urat szolgáljam, és ezért teljes mértékben, miután megszületett a második gyermekünk, én hátat fordítottam a szakmai karrieremnek. Mert hogy abban nem fért volna bele, hogy én együtt legyek annyit a családommal, amennyit szerettem volna. És ami ebben az egész dologban a csoda volt, hogy Isten látta azt, hogy ott van a szívemben a vágy, hogy létrehozzak egy magazint, és a fiúk, ahogy elkezdtek már növekedni, óvodások voltak, és közeledett a kisiskoláskor, hogy majd meg fognak tanulni olvasni, írni. Azt láttam, hogy olyan jó lenne, hogyha születne Magyarországon egy gyerekmagazin. Egy olyan magazin, amit oda tehetek majd én is a fiaimnak, és izgalmasnak találják, és az evangélium üzenetét hordozza. És akkor a gyülekezetünkben elkezdtem egy kis csapatot építeni, megálmodtunk egy gyerekmagazint. És aztán utána ebben történt egy fordulat, és nem tudtuk sajnos ezt így közösen megvalósítani. Viszont az isteni gondviselés ezen a ponton is megjelent az életemben, mert elkezdtem időközben a már meglévő vasárnapi iskola szövetségnek az Örömhír magazinnál önkéntes íróként cikkeket írni, és 2014-ben a VISZ tartott egy nagy gyermekevangelizációs konferenciát Budapesten, ahol részt vettem, és Gál Éva, az egykori alapító és keresztény író hölgyel egymás mellett ültem. Elkezdtünk beszélgetni arról, hogy majdnem megvalósítottunk egy csapattal egy újabb gyermekmagazint, de hogy ez nem sikerült, és vajon ennek mi lehetett az oka, és akkor Éva azt mondta nekem, hogy van az Örömhír gyermekmagazin is, illetve készül egy másik gyermekmagazin is, viszont nincsen a fiatal lányoknak, nőknek olyan magazin, amire szükségük lenne, ami evangéliumi értékeket képvisel. És miért nem szeretnéd, hogy egy ilyen magazin létrejöjjön? Inkább ezért imádkozzunk. Két fiú anyukájaként tőlem nagyon távol álltak ezek a gondolatok, hogy kamaszlányok milyen problémákkal küzdenek. Úgy éreztem, hogy ez nem az én utam. És elkezdtem ezért imádkozni. Kértem Istent, hogy ha ő neki ez a terve, akkor nyissa meg ezeket a kapukat az életemben. Jött egy gondolat, beírtam az interneten a keresőbe angolul, hogy keresztény tini lány magazin, kiadott 4 külföldi magazint, és a kiadó szerkesztőségének írtam egy levelet, hogy én szeretnék Magyarországon egy ilyen magazint elindítani, és hogy ehhez hozzájárulnak-e, hogy az ő meglévő írásaikat magyar nyelven lefordítsuk, és akkor igen, válasz érkezett Ausztráliából, a Bella magazinnak az alapító főszerkesztőjétől, hogy igen, ők ezt támogatják. Egy évig leveleztünk az ausztrál szervezettel és kiadóval, és terveztük ennek a magyarországi megjelentetését, és az Igaznői Értékekért Alapítvány keretén belül hivatalosan is tudjuk működtetni ezt a magazint, és immáron már a 7. nyomtatott kiadványunkat készítjük.
1: Arról még nem beszéltél, milyen hatással volt a megtérésed a férjed életére?
0: Amikor én megtértem, Felemásigában voltunk, és nagyon-nagyon-nagyon vágytam arra, hogy ő is megtérjen, és értse azt, amiről én beszélek, ami az én hitem, hogy egy legyen az irány, egy legyen az út, és hogy ne mások elképzelése alapján alakítsuk a házasságunkat, hanem Isten elképzelése alapján, és belé kapaszkodjunk. 2011-ben ő is felnőttként konfirmált, és megtért. 7 év polgári házasság után templomi esküvő keretében kértük Isten áldását a házasságunkra, és ez az időszak is, amíg vártam, és kitartóan, hűségesen imádkoztam azért, hogy ő is megtérjen az Úrhoz, megtanított arra, hogy tényleg várni kell, és Isten időzítése mindig tökéletes. Megérte várni, mert nincs is annál fantasztikusabb dolog nőként, feleségként, anyaként megtapasztalni a hármas szövetséget, ahol Isten a harmadik fél, nem egy szerető, vagy nem egy olyan személy, lép közbe, szól bele a mi misztikus szövetségünkbe, ami egy nagyon-nagyon nagy misztérium, azt gondolom, különleges kapcsolat férfi és nő között, hanem Isten, ő a harmadik fél, és csak ekkor lehet igazán szilárd egy házasság. És nem volt utána sem könnyű a hit útján nekünk külön-külön és együtt, de már olyan szinten mély, szoros a kapcsolatunk, és tudunk együtt imádkozni, tudunk a hitbeli dolgokról beszélgetni, ami mindennél fontosabb számomra. Amióta megtértem, a mindennapos biblia olvasás és a csendes idő elengedhetetlen része lett az életemnek. Mindig megtapasztalom, amikor valami miatt egy olyan nap van, hogy nem tudok elég időt tölteni az Úrral, csendességben lenni. Az a nap az már teljesen más, sokkal te inkább elveszettebb vagyok, és nincs meg az a lelki békességem, ami egyébként így az Úrral töltött idő, csendesség ad számomra. Nagyon-nagyon sokat jelent számomra Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza és Stanley Jones útkötetei, amelyek a Biblia mellett a reggeli áhítatomnak az állandó társai. Imádságban keresem Isten vezetését szüntelen, és hagyom, hogy a Szentlélek formáljon és vezessen. Nagyon-nagyon fontos része a hit életemnek a szoros testvéri közösség is, hogy rendszeresen imádkozom hívő testvérekkel. Annyira áldott helyzetben vagyok, és kiváltságos helyzetben, hogy a munkahelyemen minden héten keresztény testvérekkel közösen imádkozunk a munkánkért, egymásért, tágabb közösségünkért. Kapcsolatban vagyok keresztényekkel egészen Amerikától, Európán, Kanadán át, Ausztráliáig. Ez egy igazi globális lelki család, ami annyira erősíti a hitemet és emlékeztet arra, hogy Krisztus teste egy. Függetlenül attól, hogy melyik felekezethez tartozunk, melyik országban vagyunk, milyen nyelvet beszélünk, milyen a bőrünk színe, milyen egzisztenciális körülmények között élünk, nem ez számít, hanem egy a nyelv. És a kereszténység számomra azt jelenti, hogy Krisztusban egynek lenni, egy nagy család tagja lenni, és annyira szeretem azt a megfogalmazását a kereszténységnek, hogy Krisztusi. Az, hogy valaki keresztény, az sugározza Krisztus jó illatát számomra. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy sok-sok ilyen Krisztus jó illatát sugárzó emberrel ismerkedhettem meg az életemben.
1: Bizonyára akadtak nehézségek is.
0: Nagyon-nagyon sokáig imádkoztunk a két fiú megszületése után, hogy legyen egy harmadik gyermekünk. Megfogant egy baba, akit 7 héten keresztül a szívem alatt hordoztam. Állandó hasifájás és egy állandó vérzés jelentkezett a terhesség alatt, ami miatt elmentünk ügyeletre, és akkor még kimutatták a szívhangját a kis magzatnak, de elindult egy vetélés. És úgy éltem meg, hogy itt akkor már nincs remény. Tehát ez itt a vég. Nagyon mély fájdalom volt bennem, hogy Uram, miért engedted ezt meg, miért tetted? Megadott szívünk minden vágyát és kívánságát, akkor ezt most miért nem? Miért kell ezen keresztül mennem? És ott volt egy olyan 3 napom, amikor viaskodtam, és a fájdalom teljesen hatalmába kerített, de miután hazajöttem a kórházból, volt egy keresztény hívő testvér, akivel együtt imádkoztunk, és ebben az imában át tudtam adni Jézusnak, az ő kezébe helyeztem az én kisbabámat. Ez volt az az élmény, amikor Isten gyógyított, és azt mondtam, hogy ezt én egyébként magam nem tudtam volna feldolgozni. Ez a gyász, ez annyira nehéz lett volna egyedül, de Isten ott volt, és bátran tudom azt mondani, hogy 3 nappal a vetélés után azonnal meggyógyított. És akkor úgy elfogadtam már azt, hogy én nekem nem lesz kisbabám többet. És volt egy karácsony, amikor a férjem felolvasott a Bibliából, utána kértük a gyerekeket, hogyha a szívükben van valami olyan kívánság, akkor akár hangosan vagy csendben mondják el, és Szabolcs akkor hangosan azt kérte, hogy ő szeretne egy kislánytestvért, és akkor megtörtént egy csoda, megfogant Abigailünk. Azért volt más, mint a fiúkkal való várandóság, mert már hitben jártam az Úrral, és nagyon-nagyon hálás tudtam lenni azért is, hogy nehéz volt. Végig a Szent Lelket kértem, és imádkoztam azért, hogy a Szent Lelket ismerje meg. Ott a pocakomban egy egész különleges kapcsolat alakult ki közöttünk.
1: Kedves hallgatók, Tóth Surányi Nikoletta tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Köszönti önöket Sós Károly, a Márton Áron műsor szerkesztő műsorvezetője innen a budapesti stúdióból. Az elmúlt alkalommal el kellettük megismerni Márton Áronnak a boldogságról mondott beszédeit, azonban a mai alkalomra rövidebb beszédeitből hoztam a kedves hallgatók számára néhányat, meglátjuk, hogy a műsoridő mennyit engedélyez. Keresztény és magyar erő a zeneművészetben címmel tartott egy ünnepi beszédet a püspök úr, és ezt ismertetném a kedves hallgatókkal. Nem vagyok gyakorlati muzsikus. A gondviselés, aki a különböző talentumokat abszolút hatalommal osztogatja, s annak adja, akinek akarja, jónak látja, hogy ezt is megvonja tőlem. Hazug hivalkodás volna tőlem, ha ezen a dalestéjen nem kiutalt szereppel visszaélnék, és szakértőt akarnám mutatni. Nem vagyok muzsikus. A zenét szeretem, élvezem, és igyekszem megérteni azzal a természetes vágyakozással, amely minden ember lelkében él a szép és a művészi iránt. Művészi daraboknál is, teljesítményeknél azonban a sejtésen és általános élvezeten túl nem jutok, nem tudom a hallottakat szétszedni, részleteiben rögzíteni, magyarázni, megjegyzésekkel kísérni. Éppen ezért más úton kísérlem meg, hogy feladatomnak megfeleljek úgy, hogy mégis a művészet tárgyát a zenén tárgyánál és a zenénél maradjak. A könyvekben és értekezésekben, melyek a modern zenét méltatják, vagy azzal művészet történeti vonatkozásában foglalkoznak, két megállapítás lepett meg, és szíves engedelmükkel ehhez fűzök röviden két gondolatot. Az egyik az, hogy a zeneművészet, mint önálló művészet, csak a keresztény kultúrában lépett fel. Volt zenéjük a letűnt nagy kultúrnépeknek is. Kínaiaknak, asszíroknak, egyiptomiaknak, görögöknek. Táncaikat, mulatságaikat, szórakozásaikat, vallásos és profán ünnepségeik egyes mozzanatait kísérték valamiféle zenével, de ez mindig csak kísérő jelenség, csak kisegítő eszköz volt. Hitet, feszegető vágyat, eszmét, gondolatot kifejezni és érzékeltetni nem tudott. A zeneművészetet, mely erre a feladatra vállalkozni mert, és azt meg is oldotta, a kereszténységben feszülő transzcendens erőknek köszönhetjük. A letűnt korok embere hatalmas emlékeket hagyott ránk. Piramisokat, melyek fölött az évezredek nyomtalanul zuhantak el, s a sivatagból elpusztíthatatlan korszakként hirdetik régen porladó népek gondolatait. Őrzünk szobrokat, melyeknek formai tökéletessége olyan teljes, hogy azokról tanulunk ma is. Birtokunkban vannak költői alkotások, melyek az emberiségnek örök kincsei maradnak, és bizonyára sokra vitték a festészetben is, de azok emlékeit az idő megemésztette. Az egyiptomiak piramisai megrázó erővel hirdetik az akkori ember hitét a test földön túli életében. A görögök templomaiban, szobraiban már megrázó erővel jut kifejezésre az ember oldhatatlan vágya az örökké valóság felé. De mindez csak lendület, vágyakozás, erőfeszítés egy oldhatatlan, de homályos sejtésnek a megrendítő kifejezése és reánk maradt emléke. A lebegés, ami a lendület után következik, a felsőbb régiókban való otthonos mozgás, a boldogító hit és megnyugvás csak a keresztény kultúrában megszületett zeneművészetben jutott kifejezésre, mely kultúra az ókori népek homályos sejtése, zavaros vágyakozása, megható sírása helyett az örökké valóságban való tiszta hitet és bizonyságot hozta. Jelentősége és aktualitása pedig ennek a művészet történeti megállapításnak az, hogy ha ez így van, ha a kereszténység fölénye a többi kultúrákkal szemben azzal is kitűnik, hogy egy új művészetet teremtett, ha letűnt korok művészetét, az építészetet, szobrászatot, festészetet nem csak átvette, megőrizte, továbbfejlesztette, hanem egy újjal, a zenetörténettel is tetézte, akkor a kereszténység nem csak egy új kultúrának a szakaszát indította be, hanem a letűnt kultúrákkal szemben olyan erőkkel is rendelkezik, amelyek a kereszténységben gyökerező egész kultúrát meg tudják óvni a pusztulástól. Az építészet, szobrászat, festészet, melyeket az ókori ember is művészi tökére juttatott, a térben, az anyagban három kiterjedésben próbálja kifejezni a végtelen felé törő gondolatot, s valahogy mindig érzik rajta a nehézkesség, az anyaghoz kötöttség, de a zene az idő négy kiterjedésében halad. A tér fölött lebeg, egészen más törvények szerint igazodik, s ha az idő korlátait nem is tudja áttörni, csalhatatlanul utal arra, hogy a kereszténységben, melynek szellemi tartalmából ez a művészet megszületett, olyan időtálló tér és anyag feletti erők duzzadnak, hogy a keresztény kultúra csődjéről, elmúlásáról, leválásáról, ami az ókori kultúrákkal történt, nem lehet beszélni, mert képes a romlandóság az elmúlás fölé emelkedni, képes megújulni. Ennek a megújulásnak nyitánya első erőteljes hangként Debussynek, a sokat emlegetett modern zeneművésznek a Szent Sebestyén vértanúsága című zeneköltemény jelöli meg a művészet történet. Nem akart valláshoz költeményt írni. Művészete hedonista művészet. Az érdekeknek és az érzékies művészi élvezetnek a kultusza volt. Kezébe került Dunció költői alkotása Szent Sebestyénről, az előkelő római tisztről, akit Tiberius császár korában keresztény hite miatt egy fához kötözve nyílzáporral megöltek, és aztán nyilakkal borított testét a csatornába dobták. Debussyt azt kapta meg, hogy Sebestyén korának leghódítóbb férfi szépsége volt. Összeszurkált, elégtelenített teste a Szent csatornából is üdén fiatalos szépségében került elő. A hódító férfiről Adonis akart darabot szerezni. De amikor a munkába belemerült, amikor a hódító szépségű császári tiszt keresztényi levését, Krisztussal való találkozását, mely vértanúságát elődízte, akarta hangunkban kifejezni, a művész lelkében is felfakadt, mint Saulnál a vakító fényözönben, Damaszkusz kapuja előtt a vallásos élmény, és a pogánynak indult költeményben egy csodálatos, imádságos, tiszta összhangban hódolt Krisztus előtt. A múlt század végén már nyilvánvaló volt, hogy az az anyagi a szellem, mely a modern ember egész életében eluralkodott, mely Isten művészetéből, politikájából, társadalmi és gazdasági életéből és tudományából egyaránt kivetette, és csak a pénzt, a hasznot és előnyt hajszolta mindenben, előbb-utóbb olyan katasztrófákat, feszültségeket idéz elő, hogy azoknak tűzét hamuvá éghet, azoknak tűzében hamuvá éghet mindez, amit kultúrának nevezünk. A katasztrófák egy része be is következett, a feszültségek pedig robbanásig fokozódtak, aminek bénító nyomás alatt ma sokan beszélnek egy közeli általános szörnyű pusztulásról. A művészet történet megalapítása ezért érdekes, ezért vigasztalás és erős, biztos jel, mikor általános félelem nyomja és bajsejtelmek kínozzák az emberiség lelkét, a legtökéletesebb művészet, a zene, mely egyúttal a legérzékenyebb is, már előterjes, biztos hanggal mutatja a szabadulás és megújulás irányát, a visszatérést az élet elhagyott és megtagadott forrásaihoz, a kereszténység törvényeihez, hitéhez, erkölcseihez, eszményeihez. A zeneművészet nem hiába keresztény művészet, ettől a formától egészen nem is tudott elszakadni soha. A korszellem hatása alól nem tudta magát teljesen kivonni. A múlt század anyagelvűsége és anyagiassága megtagadta és legyőzte ezt a művészetet is, de még a modern kultúrát romboló pogányságból az irodalom csak most Chestertonnal, Papinivel, Franz Werfellel, Paul Claudellel, Siegfried Unzettel jutott el a kereszténység felé, addig a zeneművészetben már a múlt század óriási tapogatták a kereszténység tapogattak a kereszténység felé. Wagner, Richard, Liszt, Ferenc és az említett Debussy az anyagban merített ember lelkének a sikolyát, vágyózását fejezte ki a megváltás után. Elmélkedő perceinkben ajkunk imára nyílt, kezünk összekulcsolódott, s lelkünkből az egyedül vergődő, elhagyatott ember egy-egy térdre boruló alázatos vallomása tört elő. Ugyanaz megfigyelhető nálunk is. Míg Adi istenes versei meggyötört modern embernek ezt a meg-megcsuklását csak sejtetik, Bartók és még inkább Kodály Zoltán hatalmas művészetükben már meggyőző erővel válják azt a hitet, melyel, ha egészében kibontjuk és igazságait társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti vonatkozásokban egyformán komolysággal érvényesítjük, minden pusztulás ellen diadalmasan vehetjük fel a harcot. Ezzel el is érkeztem második gondolatomhoz. A ma leggeniálisabb zeneköltőjének, Stravinskyt mondják, de mellette emlegetik, vele egysorba helyezik és ismerik a mi Bartók Bélánkat és Kodály Zoltánunkat. Kodály Zoltán, akinek egyik vallásos tárgyú hatalmas erőt darabját hallottuk az imént, a Psalmus Hungaricusával, a Magyar Zsoltárral egyszerre lett ismert az egész világon. Egészen új, ismeretlen zenei stílussal jött. Felléptét heves küzdelmek kísérték, támadták és ünnepelték. A harc sokáig dúlt körülötte, míg 1926-ban Zürichben előadták a Magyar Zsoltárt. Hatalmas költemény, melynek idegenszerű, szokatlan hangjaiban olyan erővel csattognak a nemzeti harag és fájdalom ostorai, és olyan zsoltáros imává szelidül a magyar lélek alázatos meghódolása Isten előtt, abszolút művészetével és monumentalitásával, idegesen erősséggel ellenére is nagy csapásra meghódította a kultúr nemzetek szakértőit. Azóta 14 államban, 60 városban volt bemutatója. 6 nyelvre fordították le, és ma világfogalom. De többi művei is egymás után lesznek a világ közkincsévé. Kell-e a Kodály-féle zeneművészet sikereinek jelentőségére a mondottak után nyomatékosan rámutatnom? Kodály művészetében a keresztény tartalomi a vezérfonal. Így írják az ismertetések. Transzcendens magasságokban jár, az Istenbe vetett törhetetlen hitet hirdeti, amely a korszakban dúló zűrzavarán is átszűrődik, és az új kort, a csődből való menekülést, a szabadulást ígéri. És Kodály kifejezési formáját és műveinek tartalmát is legalábbis az ihletet ahhoz a magyar népművészetből vette. Onnan az elpusztíthatatlan televényből, az őserők talajából, a régi néplélekből töltekezett és kapott olyan erőket, melyek által, miután a művészetének prizmáján átengedte, s szivárványos színeit kibontotta, a magyar kultúrát belekapcsolta az egyetemes emberi kultúrába. Irodalmunk egyes törekvéseit is érte az a dicsőség, hogy nagy nemzetek nyelvére lefordították, de nyelvük ízét, szamatát nem tudták, mert nem lehetett visszaadni. Szélesebb körökben nem is terjedtek el. Legfeljebb irodalmárok olvasmányai voltak. De most a Kodály és Bartók féle zene a magyar lélek egész gazdagságát, minden színét és ízét maradék nélkül viszi szét a nagyvilágba. S úttörője, vezető tényezője, vezér szólama lett annak az irányzatnak, mely a megváltást hirdeti az emberiség csüggett lelkében, a megváltás eszmét keltegeti. A művelődés történet szerint, amely nép eljutott odáig, hogy lelkének tartalmát, szellemét, szépérzékét és magasabb rendű vágyait sajátos színekben kifejezze, amelyik különálló, egyedi, nemzeti népművészetet teremt, az kétségtelen tanújelét adta magasabb szellemiségének, de egyúttal tanújelét adta életképességének is. Az európai kultúra kezdetén a gregorián énekek is keleti eredetűek, szír, görög, héber dallamok voltak. Most az elernyett európai atmoszférában új vénát nyitott a magyar dallamokon, éppen Bartókon és Kodályon keresztül, írja Demény egy könyvében. Miért vannak hát közöttünk kicsiny hitűek? Miért csüggettek, akik csüggesztenek, lemondás prédikálva? Egy süllyedő világ kellős közepén állunk. Az általános omlás, a régi szerkezetek recsegése és lazulása ijeszt. Az öregek bénultan, tájékozatlanul állnak, fejüket kihúzva, az ifjúság erre-arra kapkod. Az ég alja körös körül piros. Némelyek azt mondják, hogy alkonyul, mások pedig hajnalpirnak látják. És mindkettőnek igaza van. A régi világ süllyed a történelem határa alá. Az új pedig ugyanabban a percben emelkedik fel a jelen és a jövő egére. Ne törtessünk a nyugat felé, hanem induljunk el hajnal felé, hiszen közülünk valók is viszik a fáklyát, mely az új élet, a szebb jövő ösvényét keresi. Keressük meg annak a népnek a lelkét, melyet Kodály felfedezett. Töltekezzünk abból az erőből, melyből ő annyit vett, hogy a világnak is tudott kölcsön adni. És a pusztulás mélyéről letarult mezőkről, élő halottak álmos társadalmából is ennek a népnek hitével, életerejével és szellemi kincseivel bokrétásan dalolva mehetünk a hajnal pirkadása a jobb és boldogabb, biztosabb jövő felé. Eddig Márton Áron püspöknek a beszéde a keresztény és a magyar erő a zeneművészetben címmel. És kedves hallgatóim, még van egy kis időnk, ezért még a következő Márton Áron beszédet ismertetném, melynek címe kézi munka kiállítás megnyitása. Milyen tisztelt közönség! Valahányszor iskolák rajz és kézi munka kiállításán veszünk részt, mindig kerülget az az érzés, hogy a látogató közönség túlzott igényességgel és a növendékek munkáiban művészetet, vagy legalábbis a művészi tehetség felvillanását keresi és véli felfedezni. Bevallom, én is ilyen szemekkel és követeléssel léptem be az ilyen tárlatokba akárhányszor, de ezt vettem észre a közönségnél is. Különösen azért érdekelt szülők nézték így gyermekeik sokszor primitív, kezdetleges munkáit. Sokszor lehetett hallani az egyszerű, gyerekes próbálkozások előtt megjegyzéseket, elragadtatás jelző kijelentéseket, csodálkozó felkiáltásokat, melyek valójában csak művészi alkotásokat illetnek meg. És amikor ezen elgondolkoztam, eszembe ötlött, hogy vajon ez nem pusztán szülői elfogultság-e, és vajon nem az igazi művészi érzék és értékelés hiányának a jele-e. Hiszen a szülő szereti gyermekét többnek, tehetségesebbnek tudni, szereti olyannak látni és mondani, amilyennek elképzeli. Társadalmunknak pedig sajátja bizonyos nagyzás. Nem tudunk alapfokban beszélni, érzéseinket, megfigyeléseinket, benyomásainkat szuperlatívoszokban szeretjük visszaadni. Vajon a társadalmunkban, a tartalmunkban és formai kivitelezésükben egyszerű rajz és kézimunka kiállítások, iskolai kollekciók megtekintésénél is nem ezek miatt esünk-e túlzásba, nem ezért és ilyen alapon keresünk-e művészetet, és nem ezért tesszük-e a művészi alkotásoknak kijáró kijelentéseket. Lehet ez is. Végeredményben a szülőknek megbocsátható, ha gyermekének kezdő próbálkozásaiban a tökéletesség és tehetség jeleit keresi. De megbocsátható, megérthető és megindokolt az is, ha az egyszerű alkotásoknál, mint művészetről beszélünk, és naív jószízeműséggel, hozzá nem értéssel némiképp túlzunk. Ugyanis a művészet életjelenség, melynek célja, hogy az emberi életet kifejezze, azt szolgálja, széppé nemessé tegye, s a lelket, a szemlélő ember lelkét is, legalább pillanatnyilag a szellem magasabb, felsőbb köreibe emelje. És nem ez a szándék vibrál-e minden alkotásban, ami ezeknek a termeknek falairól, porcairól felénk mosolyog. Ős, meg nem tagadható igénye az embernek a szépség után való szomjúság. Szereti a szivárvány színeit ellopni, a virágok ezer változatát ellesni, a természet utánozhatatlan alakzatait, vonalvezetését megfigyelni, és képzelete új kombinációkat, új változatokat sző, és az élet szürke falát ezekkel úgy ékesíti, mint ahogy a gyermek a virágokkal, színes papírokkal a játékszoba minden sarkát. Ellopjuk a szivárvány színeit. Ellessük a virágok ezer alakzatát, és rávaljuk zsebkendőre, sejem és vászondarabokra. Kifaragjuk fából, kivéssük a márványból, teledíszítjük velük falainkat, teleakasztjuk asztalainkat, szekrényeinket, mert a szürke egyformaságot és változat nélküliséget nem szeretjük. És ez az ősi igény és ösztön, ez az élet megszépítésére törekvő vágy ez az élet megszépítésére törekvő vágy vezeti a gyermekeket és vezette, dolgoztatta azokat a növendékeket, akiknek a munkáit ma itt kiállították és megnézni készülünk. Minden egyes gyarab jele, valamelyes kifejeződése, tapogatózó sejtése annak a nagy életjelenségnek, mely a szépség és tökéletesedés felé nyugtalankodik, és amelynek gyökerei a művészi ösztönbe is és igénybe nyúlnak. A régebbi nevelésben nem sok gondot fordítottak ennek az ösztönnek a fejlesztésére. A régebbi nevelés inkább csak az értelem kiművelésére tett súlypontot, és a kézügyességnek és szépnek anyagi eszközökkel való kifejlesztésének nem tulajdonított nagy fontosságot. Ha tanították is, melléktárként kezelték, immel ámmal vették. Ma más a helyzet. Ma, amikor a gépek sablon szerint termelnek, s a vasbeton és aszfalt sivárrá szürkévé tesz mindent, teret kell adni a képzeletnek, helyet, alkalmat kell adni a szépérzék kifejlődésének. Különben kietlen sivatag, kibírhatatlan szürkeség és egyformaság lesz az élet. A rajz és kézimunka fokozottabb tanítása. Gyakorlati haszna mellett, mint egészséges reakció kapott hangsúlyt a modern nevelésben, szemben a rideggépi kultúrával és eltúlzott értelmi képzéssel. Második észrevétel. De reánk nézve vannak ennek egy másik jelentősége is. Az általános emberi érték mellett egy népi, nemzeti mozzanata is. A termekben látni fognak kiállított darabokat, melyek a magyar népművészet motívumait szólaltatják meg. Ki tudhatja, hogy a történelem homályában hol állt, hány ezer évvel ezelőtt élt az a magyar pásztor, aki botját először cifrázta, az a magyar kovács, aki a délceg lovasok láncát először díszítette. Virágmotívumokkal az a magyar földműves, aki a járonfát tulipánosra faragta. Az a magyar asszony, aki buzavirágot férje Levente fia dolmányára, gyerektakarjórára ráhímezte. A művészet mindig a lélek hangja, a szellemi igény jelentkezése, és egyúttal a magasabb rendű életnek a záloga, amelyik nép életében jelentkezett a népművészet, amelyik nép már eljutott addig, hogy szellemiségét, szépérzékét sajátos formákban tudja kifejezni, tehát a többi népekétől színeiben eltérő, saját jellegű népművészetet tudott teremteni, az kétségbe vonhatatlan tanújelét adta magasabb szellemiségének és kultúrérzékének. Ez a kultúrhistória megállapítása, de jelét adta annak is, hogy a fejlődés fokán magasabbra is fog jutni. Olyan erők, képességek, olyan erőteljes szellemi igény van lelkében, hogy a nyers élettel meg tud küzdeni. Fokozott nagy kötelesség tehát nekünk, életünknek ezt az állogát felismerni. Népünk művészetét és az abban rejlő erőt meglátni, tanítani, megtartani és továbbadni. Eddig Márton Áron püspöknek a kézimunka kiállítás megnyitóján mondott beszéde. Kedves hallgatóim, most már igazán műsorunk végehez közeledünk, és egy nagyon-nagyon rövid beszédet szeretnék ismertetni a kedves hallgatókkal. Katalin Körtag felvétele. A beszéd címe, és ez elhangzott 1938. február 13-án szintén Márton Árontól Kolozsváron. Kedves leányok! Az egyesület, melyben most ünnepélyesen felvétettetek, a Szent Katalin nevet viseli. Az pedig, amelyet felvétel jeleként melletekre tűztek, a boldogságos Szent Szűz képével van díszítve. Szent Katalin Szűz korának leghíresebb emberei közé tartozott. Egyszerű családból származott, egyszerű apáca volt, elvonult a világ szeme elől, elrejtett életet élt. És mégis az Úr Jézus legnagyobb kitüntetésben részesítette, 5 szent sebét, melyeket a keresztre feszítéssel kapott, a Szent Katalin kezein, lábain és oldalán is megjelenni engedte. Jeléül annak, hogy az egyszerű nővér, szerzetes nővér életét elismeri, az ő isteni életéhez hasonlónak. És még tovább is ment, a tanulatlan apácát isteni tudásából részeltette. Nagy hírű hittudósok keresték fel, hogy a nehéz hittani kérdésekre, amiket nem tudtak megoldani, tőle kérjenek feleletet. Sőt, a pápa is hozzáfordult tanácsért. Udvarába hivatta, s országos ügyek elintézését, államok, tartományok, egymással hadakozó városok kibékítését bízta rá. Fejedelmekhez, követségekbe küldte. Szent Katalin, a szűz és vértanú, a keresztény üldözések idején élt. Itt alexandriai Szent Katalinról van szó, és az előbbiekben pedig a siennai Szent Katalinról hallottunk a püspök úrtól, aki ugye 1347 és 1380 között élt Itáliában, és hát részesült Krisztusról azokban a kegyelmekben, amelyről a püspök úr ír. Itt most pedig alexandriai Szent Katalin, a IV. Századi vértanúból lesz szó. Szent Katalin szűz és vértanú keresztény üldözések idején élt, előkelő szülőktől származott, iskolákat végzett, és szent és erényes életért Isten őt is kiváló tudással jutalmazta. Mikor keresztény hite miatt a pogány császár elfogadta a katonákat, akiket azért küldött hozzá, hogy hitétől eltörítsék, a börtönben megtérítette. Olyan okosan és akkora lelkesedéssel beszélt az Úr Jézusról, hogy a pogány tudósok elnémultak, és meggyőző szavak hatása alatt maguk is Krisztus hitére tértek át. Az emiatt feldühödött császár kerékbe akar törtöretni, de a kínzó kegyetlen eszköz a Katalin imádságára gadarabokra tört. Ez ellenségét még jobban felbőszítette, és végül is fejét vették. Az erős lelkű, vértanú holttestét Isten parancsára angyalok temették el, a gonosz gyilkosok kezéből kiragadták, és egy távoli országba, Arábiába, a Sínai hegyre vitték. Már ebből megérthetitek, hogy Katalin kör az egyesületekbe való ünnepélyes felvétellel, Katalin körbe az egyesületbe való ünnepélyes felvétellel komoly kötelezettségek járnak. A jelvény, melyet kaptok, nem dísz csupán. Jel, ami arra figyelmeztet, hogy Szent Katalin példája szerint kell érnetek, és a boldogságos szentszűz legfelsőbb pártfogására méltónak kell lennetek. A cseléd sorban lévőkről sokszor mondanak rosszat, közönségesebbeknek tartják, mint a többi embereket. Különösen a viselkedésük ellen emelnek kifogásokat. Az az általános felfogás, hogy nem tudják az illemet, durvák, hangosak, az utcán és nyilvános helyeken is sokszor megbotránkoztató a beszédjük és a viselkedésük. A sok panasz miatt a rendőrség ki is tiltotta a cselédeket vasárnap délután a főtérről és a forgalmasabb utcákról. És meg kell engednünk, hogy azoknak a panaszoknak és ennek a rendőrségi intézkedésnek van alapja. Vasárnap délután azokon a helyeken, ahol a cselédek tömegben tartózkodnak, tisztességes ember nem tud arcpirulás nélkül végigmenni. Legények és leányok úgy viselkednek, olyan beszédeket folytatnak, olyan durva tréfákon kacagnak, hogy jó érzésű ember kénytelen elkerülni őket. A Katalin körbe való felvétel kötelez titeket arra, hogy először is jobbak legyetek. A megszentelt jelvényt közönséges magatartással és szennyes beszéddel nem mocskolhatjátok be, és közönséges helyekre nem vihetitek. A cseléd mulatságok és összejövetelek, amelyeket a ti számotokra a csizmadias színben és más, még kevésbé jó hírű külvárosi lokálokban rendezni szokták, nem illenek a Katalin köli leányaihoz. Megérdemli, aki a cseléd sorban van, is, hogy embernek tartsák és megbecsüljék. Sokszor több joggal elvárhatja ezt, mint azok, akik munkanélkül semmi tevésben töltik napjaikat. De a megbecsülést ki kell érdemelni, helytelen nem illő magaviselettel nem szabad elvesztegetni. És nektek az a kötelességetek, hogy abban a többieknek is példát adjatok. Kiválasztottak vagytok, tehát kiválóbbnak kell lennetek. Jelvényt kaptatok, jelvényt tehát meg kell becsülnötök, hogy szentek a védelme alá helyeztek titeket, a sorsotokat, beszédetekkel, magatartásotokkal, kötelesség teljesítésekkel, tehát ezt a szentet kell utánoznotok. Másodszor nektek a vallásban is erősnek kell lennetek, és társaitokat, akik meggyöngültek vagy veszélynek vannak kitéve, meg kell erősítenetek. Mostanában egyik legnagyobb szégyenünk és szomorúságunk, hogy évről évre többen vannak, akik szent vallásukat elhagyják, és ezek között mindig akadnak cselédek is, akik ősi katolikus családból származnak. Némelyek házasság alkalmával, mások a jobb elhelyezkedés kedvéért vetemednek a hitehagyás súlyos bűnére. Testvéreim, a ti védőszentetek ebben is figyelmeztet, hogy mit kell tennetek. A hit a világon a legnagyobb kincsünk. Őseink karddal is védték, ha arra kerül a sor. Inkább meghaltak és eltűrtek minden megaláztatást, de hitüket nem bocsátották áruba. Nem veszélyeztették semmi kincsért, mert tudták, hogy az ilyeneket Isten is és az emberek is megvetik. Eddig Márton Áron püspöknek Katalin kör megnyit összejövetele alkalmából 1938. február 13-án mondott beszéde. Kedves hallgatóim, megköszönöm a figyelmeteket, érdeklődéseteket a Márton Áron műsor iránt. Kérlek titeket, imádkozzatok Márton Áron püspök mielőbbi boldogávatásáért, önmagatokért, családjaitokért, betegekért és a szenvedőkért, a fiatalokért, a világ békéért és a Szentatyáért. Elköszön a műsorvezető Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
2: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Vörös Sándor, nem nyúlsz le értem. Nem nyúlsz le értem, Istenem, kezem, hiába tartom. De én mindig szólítalak, mint Gerle, hívó hangon. Remény hiány is várlak én, mint a keserű tenger csapkodva kopár partomat nem földi gyötrelemmel. Csak hívjalak, csak várjalak, te nem fogadsz el engem. És nélküled por és penész gazdálkodik a szívemben. Lennék rettentő fegyvered, vagy szelíd esti lángod, de látom, nem kellek neked. Nincs számomra csak átkod. Csak hívjalak, csak várjalak. Tudom, nem jössz el értem. Míg holtig érted, zúgok én a hasztalan sötétben.

0: 라디오.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 23. Krisztus keresztjéről. Az engedelmesség példája. Megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Megalázta magát és engedelmeskedett. Ezek olyan szavak, amelyek ódivatúan hangzanak ma, amikor teljesen szisztematikus ellenkezés alakult ki az engedelmességgel szemben, mert úgy állítanak be, mint az emberi személyiség megalázását, az értelem vereségét és az akarat megtörését, mint lemondást emberi méltóságunkról. Helyette autonómiáról, lázadásról, felkerésről prédikálnak. Annyi bizonyos, hogy Jézus volt az, aki példát adott az engedelmességre nekünk egészen a kereszthalálig. Valamennyi szent átment az engedelmesség sokszor hősies próbáján. Ugyanígy a legszentebb Szűz Mária és Szent József, akik engedelmeskedtek Isten hangjának, mely valóban hatalmas, de aggasztó és rejtelmes feladatra szólította őket. Miért kell engedelmeskednem? Először is, mert az engedelmességre szükség van a gondviselés általános keretein belül. Isten nem véletlenül teremtett minket, hanem világos, átgondolt céllal. Az ő örök dicsőségére és a mi boldogulásunkra. Mindazoknak, akik felelősséggel tartoznak értünk, Isten nevében segítenünk kell, hogy elérjük a teremtő kijelölt céljait. Mi több, a külső engedelmesség megtanítja nekünk, hogyan engedelmeskedjünk a lelkiismeret belső törvényének, vagyis az elkölcsi törvényben kifejezett isteni akaratnak. És hogyan kell engedelmeskednünk? Szeretettel és szent bátorsággal is, jól tudván, hogy engedelmeskedni csak nem mindig nehéz dolog. Áldozattal jár, elkötelezettséget követel, néha hősies erőfeszítést is. A megfeszített Jézusra kell néznünk. Hittel kell engedelmeskednünk. Biztosan abban, hogy Isten kegyelme sosem hiányzik, és akkor lelkünket hatalmas belső öröm árasztja el. Az engedelmesség erőfeszítése folytonos belső örömben térül meg.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Kedves hallgatóink! Ha anyám nem harcol értem, kidobnak, mint egy selejtet, mondta Gábel András, az Eucharist zenekar alapítója, a magzati élet védelme érdekében működő Mindenki születésnapja alapítvány vendégeként folytatott beszélgetésben. A beszélgetést hallják.
4: Ha anyám nem harcol értem, kidobnak, mint selejtet. Mai vendégem Gábel András, az Eucharist zenekar vezetője. András, köszönöm, hogy eljöttél a műsorunkba, és elmondanád, hogy mi van e mögött a mondat mögött?
5: Igen, ez néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem ez a mondat, amikor az édesanyámmal beszélgettem sokszor beszélgettem én az édesanyámmal, jó a kapcsolatunk, viszont kérdezgettem őt a szülésemmel kapcsolatban, meg amikor ő várt engem, hogy az milyen volt. És azt tudtam, hogy voltak velem gondok, amikor egy éves voltam, akkor emlékszem, hogy így szóltak, hogy a légzésem nem olyan jó, akkor kórházba kellett menni, stb. Tehát voltak így problémák velem, erről tudtam. De arról nem, hogy már úgy nagyjából a várandóság idején, amikor én az édesanyámnak a szíve alatt már ott voltam, hogy ott sem volt egyszerű ez a helyzet. Elmesélte édesanyám, hogy tudod, Andriskám, hogy amikor én téged vártalak, akkor küzdenem kellett, érted? És mondtam, hogy tényleg, és miért? Hát azért, mert akkor tájt rubeola járvány volt, és az orvosoknak a véleménye egyöntetően az volt, hogy ilyenkor veszélyes a gyermekeknek a fejlődése a méhen belül, és hogy ilyenkor hát elég nagy a valószínűsége annak, hogy valamiféle betegséggel vagy hiányossággal fognak megszületni a gyerekek. És azt javasolták, már akkor édesanyámnak volt az első meg a második fia, két bátyám, azt javasolták édesanyámnak, hogy hát engem ne vállaljon, tehát abortuszt javasoltak. Mire azt mondta édesanyám, hogy kérdeztem, hogy és te mit csináltál? És azt mondta, hogy hát én nem engedtem meg. Azt mondtam az orvosnak, hogy ha az én fiam, vagy hát akkor nem tudta még, hogy fiú-e vagy lány, ha az én gyermekem beteg lesz szívével, vagy hiányzik egy testrésze, vagy bármilyen betegsége lesz, vagy akár, hogy ha halva születik meg, mondjuk, én akkor is vállalom, mert ő az én gyerekem. És ez nagyon megrendített ez a mondat, mert hát nem gondoltam volna, hogy az én életem az nagyjából egy ilyen, akár eldőlhetett volna egy ilyen orvosi tanácsom, hogy azt mondja nekem, vagy az édesanyámnak az orvos, hogy hát kezi csókolom, ez gyenge, ez dobjuk ki ezt a gyereket. Csak azért, mert valószínűsíthetőleg az a járvány az valamiféle szülési rendellenességhez fog vezetni. Nagyon érdekes egyébként, ezt még nem is mondtam el ezzel a történettel kapcsolatban, hogy időről időre visszatért nekem egy álom. Egy álom, ahol pöttyös gyereket láttam magam előtt. És féltem, mindig féltem ezekben az álmokban, fölriadtam, és nagyon zavart ez az álom, és amikor Mériusa nővér itt volt Magyarországon, ő gyógyító szemináriumokat tartott, ez egy indiai nővér, már a Mennyországba költözött, és ő